0: ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulásakor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zárták őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
1: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 10-én, szombaton. Gedeon napja van. Isten éltesse őket és minden kedves hallgatónkat, akinek valamiért ünnep ez a mai nap. Ébredjenek velünk, most hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei. Tomás Taraba egy hétig hiányzott a parlamentből. Oroszország dízelt szállíthat a világpiacra. Változóan felhős idő várható. Jönnek a részletek. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter, egy hétig nem jelent meg a parlamentben, noha korábban aktív képviselői munkát ígért, egyetlen szavazáson sem vett részt és a jövő évi költségvetés vitáját is kihagyta. Távollétét először nem igazolta a parlament felé, csak az újságírói kérdéseket követően jelent meg a honlapon a családi okokra hivatkozó igazolása, amely október 12-éig szól. Taraba azt ígéri, október 13-án visszatér, és akkor a költségvetésről tervezett szavazásról is beszámol. Donald Trump amerikai elnök szerint Oroszország több millió tonna dízelüzemanyagot szállíthat az amerikai és a világpiacra. Erről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel állapodott meg egy telefonbeszélgetés során. Trump szerint az első szállítmány 300 ezer tonnás lehet, novemberben pedig további 500 ezer tonna érkezhet. Az amerikai pénzügyminisztérium időleges engedélyt adott ki az orosz dízel világpiaci értékesítésére. Az elnök szerint az intézkedés segíthet mérsékelni az energiaárakat, amelyek a közel-keleti háború kitörése után jelentősen emelkedtek. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások inspirálhatták azt a Fly Dubai pilótát, aki a gyanú szerint szándékosan próbált lezuhanni egy utasszállító repülőgéppel. Az Egyesült Arab Emírségek ügyésze szerint a férfi a Tel Avivi repülőtérnek akarta vezetni a gépet. A nyomozók úgy vélik, korábbi járatait arra használta, hogy megismerje a repülési útvonalat és a repülőteret. A pilóta beismerte, hogy egyedül cselekedett, de a hatóságok továbbra is vizsgálják, lehettek-e társai. Az Európai Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. Brüsszel kész megtenni a szükséges lépéseket a testület működésének védelmében. Washington azzal indokolta a döntést, hogy nem engedi amerikai állampolgárok felelősségre vonását. A szankciók a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai vagyonának befagyasztását és az üzleti kapcsolatok korlátozását is jelenthetik. A bíróság elítélte az intézkedéseket, és a Nemzetközi Igazságszolgáltatás elleni támadásnak nevezte azokat. Egyetlen nap alatt 35 ezer lengyelországi iskolát ellenőrzött a rendőrség, és 59 embert vett őrizetbe, köztük tinédzsereket. Az intézkedésekre két iskolai támadás után került sor. Az interneten olyan hírek terjedtek, hogy a támadások egy összehangolt kihívás részei lehettek. A rendőrség azonban erre nem talált bizonyítékot. Szerdán egy 19 éves diák több embert megsebesített egy középiskolában, csütörtökön egy 15 éves volt diák támadta egy általános iskola dolgozóira. Egy gondok nő életét vesztette, két másik alkalmazott pedig megsérült.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Éjszaka 0 és 11, napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, a déli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Párkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nána felé vezető utat a Szvetoplok utcai kereszteződéstől az 564-es útig. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóra.
3: Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. A kétszeres világbajnok diószegi versenyzőt a fináléban a török Tolga Tuncser győzte le, mégpedig 3-2-re, szétlövést követően. a Slovan 6-2 arányban nyert Besztercebányán, a Jégkorong Extraliga 9. fordulójának rangadóján. További tegnapi eredmények: Michalovce Poprad 0-2, Spiska Nova Veszprešov 5-4, Liptovski Mikulás Žilina 0-4, Trencsin Nyitra 5-2 és Zvolen Košice 1-4. Az iglóiak és a pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a kassaiak és a poprádiak előtt. A címvédő nyitraiak az utolsó előtti 11. helyen szerénykednek. A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódnak a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás ma 15.30-tól Košice Komárno, Skalica Slovan, Trencsin Banská Bystrica, 18 órától Michalovce Dac, holnap 15.30-tól Ruzsomberok Žilina, 18 órától pedig Podbrezová Trnava. A második labdarúgó liga 12. felvonásának műsora szombaton 15 órától Povaská Bystrica Prešov, Bicsa Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Zvolen, vasárnap 10.30-tól Žilina B. Galanta, Malzsenyice Inter, Slovan B. Liptovski Mikulás, 15 órától Samorin Petržalka, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zsiar. A hétvégén rendezik a labdarúgó NB1 9. fordulójának találkozóit a párosítás. Ma 14.45-től Vasas Kisvárda, 17 órától Ferencváros Debrecen, 19.30-tól Paks MTK, holnap 14.45-től ZTE Nyíregyháza, 16.45-től Honvéd Újpest, 19 órától pedig Győr Felcsút. Egy-egy pénteki eredmény a labdarúgó Bundesligából és a cseh futballligából: Dortmund Bremen 2-2, a 88. percben még a hazaiak vezettek 2-0-ra, a brémaiak a 93. percben egyenlítettek, és Zrin Slavia 0-1. A címvédő lévaiak 108-85-re nyertek Iglón a férfi kosárlabdaliga 4. fordulójában. Két tegnapi eredmény a férfi kézilabda extraligából: Nové Zámki Modra 30-33 és Košice SKP Bratislava 35-27. Vég Zsombor és Benjamin Matyaseje a második mérkőzésén vereséget szenvedett, így a 32 között fejezte be szereplését. A férfiak 100 kg-os súlycsoportjának pénteki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon George Russell volt a leggyorsabb, a Forma 1-es szingapúri nagydíj tegnap délelőtti szabad edzésén. A Mercedes VB pontversenyben második helyen álló brit versenyzője mögött a monakói Charles Leclerc zárta a gyakorlást a második helyen. Honfitársa a címvédő McLarenes Lando Norris harmadik lett. Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a tegnap délutáni sprint időmérőn. A Red Bull holland pilótáját Russell és Leclerc követte, miközben a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. Verstappen a gyanú szerint sárga zászló szakaszon előzte meg Lewis Hamiltont, ami a szabályok szerint tilos. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálták, de nem büntették meg. A mai sprintverseny 11 órakor, az időmérő 15 órakorától, a vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Örülök, hogy ma reggel velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában heti hír összefoglalóval és regionális beszámolókkal várjuk a hallgatóinkat. Többek között szó lesz a rimaszombati téli stadionról, a Királyhelmeci kórházról, a csallókozi klímavédelemről és a közösségi közlekedés árainak csökkentéséről. Műsorunk második órájában Bara Zoltán elmondja, szerintem miért elkerülhetetlen, hogy helyi tudásalapú hálózatokat hozzunk létre. Ezt követően a Kassai Tália Színház legújabb bemutatójával foglalkozunk. Műsorunk harmadik órájában, azaz 9 óra után Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk munkája kevésbé ismerte részleteiről. Érdemes lesz velünk rádiózni ebben a szűk 3 órában. Kovács János hangmérnök és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes rádióhallgatást és szép szombat reggelt kívánok!
4: eladtam az öreg Skodámat, megvette Keskeny Mária, túlképpen hajnalkának hívták, csak hát ugye a ritmika. Egy ideje van egy Peugeot-nk is,

0: Az év 41. hetének belpolitikai hírösszefoglalója következik Paszmár Lívia szerkesztésében.
1: Hétfő. Október 5-e. A kormány jóváhagyta a jövő évi költségvetés tervezetét, újabb adó és járulék emelésre nem kerül sor. Az államháztartási hiány megközelíti a GDP 5%-át. A tervezetet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami a Tomás Taraba leváltása körül kialakult helyzet miatt nem lesz egyszerű.
2: Robert Fico kormányfő elmondta, a kabinet által jóváhagyott költségvetés jó hír, és amennyiben azt a parlament is megszavazza, az egy újabb stabilizáló momentum lesz, nem csak a kormánykoalíció, hanem az egész ország számára. A Smer elnöke hangsúlyozta, nem kerül sor újabb adó, illetve járulék emelésre.
3: Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme.
2: Úgy gondolom, hogy a 2027-es költségvetés összeállítása a jelenlegi körülmények között szinte már csodának minősül, jelentette ki Fico, utalva a világban dúló háborús konfliktusokra és a magas üzemanyagárakra. A kormányfő azt is elmondta, a kormány teljesíti azt az ígéretét, hogy évente a GDP 0,5%-ával csökkenti az államháztartási hiányt. Emellett a költségvetés összhangban van az Európai Bizottság fiskális szabályaival, és a beruházók is bizalommal tekintenek Szlovákiára. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint ez a kompromisszumok költségvetése, és ha a kormány nem konszolidált volna, az államháztartási hiány már a GDP 7%-át is meghaladná. Robert Fico azt is hangsúlyozta, a költségvetésben a magas energiaára kompenzálására is különítettek el forrásokat, így 2027-ben nem emelkedik a fűtés és az áramára a háztartások számára. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter pedig arról beszélt, hogy jövőre minden állami és közalkalmazott, beleértve a tanárokat és a nem pedagógiai alkalmazottakat is számíthat béremelésre. A költségvetési tervezetet azonban még a parlamentben is jóvá kell hagyni, azzal kapcsolatban, hogy Tomás Taraba leváltása után milyen mértékben számíthat a kormány a képviselő támogatására. Fico azt mondta, a 76 szavazatos többség a reális, és törekedni fognak minden egyes képviselő támogatásának megszerzésére, aki érdeklődést mutat az együttműködés iránt. A szakszervezetek és a munkáltatók azonban nem ennyire elégedettek a jövő évi költségvetéssel. Bírálják, hogy a tervezetet csak vasárnap este kapták készhez. A Munkáltatói Szervezetek Szövetsége, a Szakszervezetek Szövetsége, de a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása is egyetért abban, hogy a kormánypártok a költségvetés összeállításánál a politikai prioritásokat vették figyelembe, nem pedig azt, mire van szüksége az országnak. A tervezetet az ellenzék is bírálja. A KDH szerint a jövő évi költségvetés a hanyatlás és a stagnálás költségvetése, mert az eddigi három konszolidációból osztogat, de semmilyen módon nem támogatja a gazdasági növekedést.
1: Jogkörrel való visszaélés miatt indított büntető eljárást hivatalos személy ellen a belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolában történt támadás ügyében, erősítette meg a TASR hírügynökségnek Andrea Dobiásová, a belügyminisztérium ellenőrzési szolgálati hivatalának szóvivője. Közben az is kiderült, hogy kártérítést kapnak a kormánytól a szepesófalúi és a szaniszlófalvai iskolai támadás áldozatainak hozzátartozói. A kormány 240 000 eurót különített el erre a célra. Október 6-ától Dávid Lucsibjánszki lesz a Környezetvédelmi Tárca Szolgálati Hivatalának új hivatalvezetője, hagyta jóvá ülésén a kormány. Lucsibjánszki Marek Hován helyét veszi át. Andrej Danko, az SNS elnöke, a Robert Fico miniszterelnökkel folytatott találkozó után jelentette be, hogy megállapodtak Hován leváltásáról. A személycsere a Környezetvédelmi Tárca vezetőjének tervezett cseréjével is összefügg. Tomás Taraba leváltását követően az SNS az eddigi államtitkárt, Filip Kuffát szeretné a minisztérium élére állítani.
4: Kedd.
1: Október 6-a. A külföldi streaming szolgáltatóknak is hozzá kell járulniuk a szlovákiai filmgyártás finanszírozásához. A parlament elfogadta az audiovizuális alapról szóló törvény módosítását. Az új kötelezettség a külföldön működő, de a szlovákiai nézőket megcélzó platformokat is érinti.
5: A szolgáltatóknak az előző évben Szlovákiában szerzett a szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeik 0,5%-át kell majd befizetniük az audiovizuális alapba. A számításnál az előfizetésekből, az egyes filmek hozzáférési díjából és a szlovákiai nézőknek megjelenített reklámokból származó bevételeket is figyelembe veszik. Emellett a bevételi alap 3%-ának megfelelő összeget közvetlenül is audiovizuális alkotások kell fordítaniuk. Ebből hazai produkciók fejlesztését és gyártását, azok más nyelvű változatait, illetve külföldi filmek és sorozatok szlovák nyelvű változatának elkészítését is finanszírozhatják. A Kulturális Minisztérium szerint a cél, hogy a hazai szolgáltatók mellett a szlovákiai piacon bevételhez jutó külföldi platformok is részt vállaljanak a helyi alkotások támogatásából. A tárca közlése szerint hasonló hozzájárulási kötelezettség már 14 uniós tagállamban működik. Csehországban tavaly januárban vezettek be ilyen rendszert, ott a streaming platformok helyi bevételeinek 3,5%-át kell az ágazat támogatására fordítaniuk. 1%-ot kötelezően befizetnek az állami alapba, a fennmaradó 2,5%-ot pedig helyi alkotásokba fektethetik, vagy szintén befizethetik. A szlovák parlament az alap működését érintő további változásokat is elfogadott. Az audiovizuális kultúra támogatására szolgáló állami hozzájárulás jövőre legalább 14.200.000 euró lesz. A támogatási kérelmek feldolgozásának minimális ügyintézési díja pedig 60 euróra emelkedik. A törvénymódosítás a tervek szerint 2027. január 1-én lép hatályba.
1: A LASZ 5 intézkedést javasol a gyerekek és a pedagógusok erőszakkal szembeni védelmének megerősítésére a Stáskovi iskolai tragédia után. A párt büntetné azokat, akik tudatosan erőszakos emberek vagy állatok bántalmazását bemutató felvételeket továbbítanak, és kiterjesztené a gyűlöletkeltés elleni jogi védelmet a nemre és a fogyatékosságra is. Szigorítanák annak a szülőnek a büntető jogi felelősségét is, aki tud gyermeke veszélyes szándékáról, mégsem avatkozik közbe. Korlátoznák továbbá a veszélyes kések kiskorúak általi önálló megvásárlását, és felgyorsítanák az eljárásokat súlyos erőszak veszélye esetén. A párt a javaslatokról az igazságügyi minisztériummal, a főügyészséggel és a rendőrséggel is egyeztetne. Enyhítenék Szlovákiában a költségvetési provizórium, vagyis a jóváhagyott állami költségvetés hiányában alkalmazott átmeneti szabályok korlátozásait. Megmaradna az az alapelv, hogy az állam nem költhet többet az előző évinél, ugyanakkor megszüntetnék a havi kiadási korlátokat, és a pénzügyminiszter évközben is módosíthatná a költségvetést. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi szabályok mellett az állam nehezen tud megfelelően működni. A változtatás különösen akkor lehet fontos, ha nem sikerül elfogadni a jövő évi költségvetést, vagy az Alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánítja azt. Az ellenzék bírálta a javaslatot. A PS szerint a változtatások túl nagy mozgásteret adnának a pénzügyminiszternek, míg az SZSZ szerint a provizórium lehetőségének előkészítése azt mutatja, hogy a kormány nem biztos a jövő évi költségvetés elfogadásában. Az ellenzék egyensúlyozott költségvetést sürget, és a háztartási hiány csökkentését várja a kormánytól.
4: Szerda.
1: Október 7-e. Novemberben is megmarad az 50%-os kedvezmény a vonatok másodosztályú jegyeire Szlovákiában.
6: Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány decemberben is folytatja a havonta mintegy 6 millió euróba kerülő támogatást. Az október elején bevezetett kedvezmény hatására jelentősen nőtt a vasutat választók száma. Egyes napokon 35-38%-kal több fizető utast regisztráltak, mint egy évvel korábban. A program esetleges jövő évi folytatásáról a költségvetés függvényében döntenek.
1: Idén először a számbevőszék szakmai véleménye nélkül kezdi meg a parlament az állami költségvetés tárgyalását.
6: A hivatal szerint mindössze 48 órát kapott a tervezet értékelésére, ami nem elegendő egy részletes szakmai elemzés elkészítéséhez. A számvevőszék hangsúlyozta, hogy a képviselőknek független értékelésre is szükségük lenne a bevételekről, kiadásokról, az államadósságról és a költségvetési kockázatokról. A jövő évi tervezet 7,4 milliárd eurós, a GDP 4,94%-ának megfelelő hiánnyal számol.
4: Csütörtök.
1: Október 8-a. A kormány 2027-ben jelentős béremeléssel igyekszik javítani a rendőrség és a belügyi szervek helyzetét, miközben a rendőrség létszámát is tovább növelné.
7: A növekedés két részből áll. Januártól 150 euróval emelkedik a kockázati pótlék, júliustól pedig 8,4%-os valorizáció lép életbe. A miniszter hangsúlyozta, hogy a béremeléshez szükséges forrásokat már beterveztek a belügyminisztérium költségvetésébe, ugyanakkor annak végrehajtása az állami költségvetés jóváhagyásához kötött. A tűzoltók és a hegyi mentők fizetése jövő júliustól átlagosan 170 euróval emelkedhet, a 8,4%-os valorizáció pedig más állami és közalkalmazottakra is vonatkozik.
8: Mi sme sa bavili o sume niekde na úrovni 200 eur. A môžem im z tohto miesta oficiálne oznámiť.
7: Eredetileg egy körülbelül 200 eurós összegről beszéltünk, most pedig hivatalosan bejelenthetem, hogy 2027. január 1-től minden egyes rendőr kockázati pótléka 150 euróval emelkedik, amely a szolgálati nyugdíjba is beleszámít. Emellett tegnap aláírtam a kollektív szerződést, amely a rendőrök, a tűzoltók, a mentők, valamint a járási hivatalok alkalmazottainak fizetésére is 8,4%-os valorizációt ír elő, amely 2027. július 1-től lesz érvényes. Ez azt jelenti, hogy jövőre egy rendőr fizetése átlagosan több mint 350 euróval emelkedik. Az eredeti 200 eurós ígéretet tehát 350 euróra emeltük, nyilatkozta Mátus Sutajestok. A belügyminiszter szerint az intézkedéseknek köszönhetően stabilizálódik a rendőrség helyzete. Az idei év első 8 hónapjában 761 új rendőr csatlakozott a testülethez, miközben több mint 4600 jelentkezést tartanak nyilván.
1: Nyilvánosságra hozták a Környezetvédelmi Minisztériumban jelenleg folyó belső ellenőrzés első súlyos megállapításait. Erről maga a minisztérium számolt be. Eszerint két olyan alkalmazott, akik a volt környezetvédelmi miniszter és jelenlegi független parlamenti képviselőnek számító Tomás Taraba közvetlen közelében dolgoztak. 2026 folyamán összesen több mint 100 ezer euró összegű egyéni juttatást kaptak. Ugyanakkor 2026 első 9 hónapjában a tárca összesen több mint 2 millió eurót fizetett ki alkalmazotti juttatásokra. A két alkalmazott egyéni juttatásai kapcsán a minisztérium rámutatott, hogy a rendes havi fizetésük és egyéb juttatásaik összeadásával mindkettőjük az év első 9 hónapjában több mint 160 ezer eurót kapott az állami költségvetésből. Példaként a 160 ezer eurós összeg az idén érvényes minimál bér szintjén számított jövedelmet jelent közel 175 hónapra. Egy átlagos havi 915 eurót kereső polgárnak, tehát több mint 14,5 évbe telne, mire ezt az összeget megkeresné. A Környezetvédelmi Minisztérium két szerencsés alkalmazottja azonban már az idei év első 9 hónapjában megkereste ezt az összeget, állapította meg a tárca. Ha a további részletesebb vizsgálat kimutatja, hogy a juttatások odaítélésekor megsértették a hatályos szabályokat, a Környezetvédelmi Minisztérium követelni fogja e pénzösszegek visszafizetését, és további jogi lépéseket is fontolóra vesz. Tomás Taraba az ellenőrzésre reagálva kijelentette, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumot kiválóan vezette. Szerinte azok a munkatársak kaptak jutalmat, akik megérdemelték. Megjegyezte, hogy az ECR-ra elkülönített források és a döntés az egyes minisztériumokon múlik.
9: Osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno.
1: Különösen azoknak az embereknek, akik néha 4-5 projektet is kezeltek, igen, nekik adtam olyan jutalmakat is, amelyeket véleményem szerint megérdemelnek. Egyébként a múltban ilyen jutalmakat kapott Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára is, tette hozzá. Taraba egyúttal kiemelte az ellenőrzések jelentőségét, hozzátéve, hogy figyelmesen nyomon fogja követni az új vezetés munkáját.
4: Péntek.
1: Október 9-e. A pozsonyi székhelyű közigazgatási bíróság felfüggesztette azt a személyzeti utasítást, amellyel Mátus Sutajestok belügyminiszter eltávolította a szolgálatból Ján Csurillát, a volt nemzeti bűnüldözési ügynökség, a NAKA nyomozóját.
10: A bírói testület elnöke közölte, hogy a bírósága felperesnek az alperessel szemben a perköltségek teljes megtérítésére vonatkozó igényt ismer el. A határozat a felek részére történő kézbesítéssel válik jogerőssé. Az ítélet ellen fellebbezés nyújtható be, amelynek azonban nincs felfüggesztő hatása, a döntés ezért jogerősnek nevezhető. A belügyminiszter egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a fejleményekre csak akkor reagál, ha készhez kapja a bírói határozat. A bíróság döntését azonban tiszteletben tartja. Az egykori nyomozó üdvözölte a bíróság döntését, a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ez egy jogellenes döntés, és örülünk, hogy ezt a bíróság is megerősítette, fogalmazott Csurilla. Matus Utajástok belügyminiszter a tárca átvételekor több rendőr közszolgálati tevékenységét felfüggesztette, köztük az úgynevezett Csurilla csoport rendőreinek munkavégzését is. Ez akkoriban bűncselekmény gyanújával indokolta. Mivel Ján Csurilla védett bejelentő státusszal rendelkezett, a bejelentő védelmi hivatal, valamint Csurilla jogi képviselői szerint a miniszternek először ehhez a hivatalhoz kellett volna fordulnia az engedélykéréssel. A miniszter később úgy nyilatkozott, hogy ezt a lépést nem tartotta szükségesnek. A tárcavezető jogi képviselői a pénteki főtárgyaláson azzal érveltek, hogy a felperes a védett bejelentő státuszának megszerzése és a személyzeti utasítás kiadása idején büntető eljárás alatt állt. Ezért Csurilla közigazgatási keresetének elutasítását javasolták. Ezzel szemben a jelenlévő ügyész azt kérte a bíróságtól, hogy semmisítse meg a kiadott személyzeti utasítást. A korábban felfüggesztett és áthelyezett rendőrök közül már ketten is, név szerint Pavol Gyurka és Juraj Svitok nyertek pert a belüggyel szemben.
11: Szlovákia felkészült a fűtési szezonra. A gázellátást egy hosszú távú és több rövid távú szerződés biztosítja. Ezen felül a tárolókban elegendő gáz áll rendelkezésre a fogyasztás 35%-ának fedezésére, amelyet az általános gazdasági érdek keretében a szlovák gázművek az SPP tárol. Ezt Denisa Szaková gazdasági miniszter jelentette be sajtótájékoztatóján. Az általános gazdasági érdek teljesítésének költségei az SPP vezérigazgatója Martin Huszka szerint csak a fűtési szezon vége után lesznek ismertek.
0: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Pasmár Lívia szerkesztésében. Közreműködtek Bábeli Vett, Csenger Ferenc, Gazsik Viktória, Kálmán Norbert, Mezőszállási Márk, Nyitrai Nóra, Pasmár Lívia és Ürge Tamás.

0: Most regionális hírösszeállításunk következik. Barangoljunk együtt szülőföldünk tájain. Első útunk Rimaszombatba vezet, ahol infrastruktúrális fejlesztések zajlanak a várost és részben a régiót is kiszolgáló sportlétesítményeken. A futballpálya nézőtéri lelátójának felújítása és a városi úszoda átépítése mellett most a téli stadion is sorra kerül. További részletek Polgári Lászlótól.
1: Miközben a futballpályán nézőterének főtribünje már részben megújult, és továbbra is a nézőközönség komfortérzetének javításán dolgoznak a kivitelezők, a városi úszoda nagy léptékű felújításának előkészítése is folyamatban van. Az 5,4 millió eurós beruházáshoz korábban a Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium 717.250 euróval járult hozzá. Uniós forrásból további 4 millió 630 ezer eurót fordíthatnak az úszoda épületének hőszigetelésére, a technológiai berendezések cseréjére és modernizálására, valamint további az energiatakarékos működtetés biztosító befektetésekre. Az ügyintézés a kivitelező kilétére irányuló közbeszerzési pályázatnál tart. Közben szeptember végén egy újabb sportlétesítmény felújítására irányuló pályázatok járt sikerrel. Ekkor kapták hírül az illetékes minisztérium és a Szlovák Jégkorong Szövetség bejelentése nyomán, hogy a modernizációs alapból a rimaszombati téli stadion is részesül. A Városi Hivatal Fejlesztési Osztálynak vezetője informált arról, hogy 11 pályázó közül 7-et tartottak támogatásra érdemesnek, s köztük van a rimaszombati is. A Városi Képviselőtestület már korábban augusztus 31-i rendkívüli ülésén jóváhagyta a részfinanszírozásról szóló határozatot is. Elmondása szerint sikernek számít, hogy a beadványban kért összeg egészét megkapják, szám szerint 3 millió 749 ezer eurót. A projekt főleg a Rima folyó partján található objektum teljes hőszigetelését érinti. A homlokzatra, a tetőszerkezetre, de a falakra és a gépházra is ugyancsak kívánatos a hőszigetelés, hisz azok még a múlt század 80-as éveiben teljesen más normák és előírások szerint épültek meg. Kicserélik az ablakokat, a nyílászárókat, és ahol szükséges, védőredőnyöket is felszerelnek. A felújítás az öltözőket is érinti. Itt hőszigetelést, mennyezetcserét végeznek. Továbbá hőszivattyús fűtési rendszert építenek, és hővisszanyerő egységekkel egészítik azt ki. Végső soron minimum 30%-os energia megtakarítással számolnak. Az osztályvezető elmondása szerint a szerződés aláírása után a közbeszerzési pályáztatás következik. A projekt megvalósítását úgy tervezik, hogy a munkálatok már csak a második ligában szereplő Jégkorong csapat aktuális liga szezonjának lezárulta után kezdődnek el. Közben még szeretnék megpályázni a jégpálya hűtési rendszerének felújítását is, ez ugyanis a szóban forgó pályázatban nem szerepelt. A futballpálya, az úszoda és a téli stadion felújítási munkálata is azt igazolják, hogy Rimaszombatban élnek a sporttal és nagy gondot fordítanak a várost és a környék lakosságát is szolgáló sportlétesítmények fejlesztésére és modernizálására.
0: Átadták a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézet felújított részeit. A több mint 5 millió eurós beruházással 84 fekvőhelyet korszerűsítettek és 15 utókezelési ágyat alakítottak ki. A részleteket Mátyás Hudak Katalin foglalja össze.
2: Október 3-án ünnepélyesen átadták a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézet felújított részeit. Az eseményen Kamil Kaskó egészségügyi miniszter, a térség több polgármestere, egészségügyi dolgozók és meghívott vendégek is részt vettek. A helyreállítási és ellenálló képességi tervből megvalósult beruházás értéke meghaladta az 5,1 millió eurót. A fejlesztés során 84 fekvőhely újult meg, emellett 15 utókezelési ágyat is kialakítottak. A korszerűsítés az épület külső és belső részeit egyaránt érintette. Kicserélték az ablakokat, hőszigetelték az épületet, felújították a tetőt, valamint megújult az A, B, C és E pavilon második és harmadik emeletének belső tere. A betegek korszerű, kétágyas kórtermeket használhatnak, emellett saját szociális helyiséggel rendelkező, egyágyas izolációs szobákat is kialakítottak. A munkálatok tavaly decemberben kezdődtek, és idén augusztus végére fejeződtek be. Az első elkészült kórtermeket már júniusban átadták a betegeknek. Kamil Sásko az átadón felidézte, hogy egy évvel korábban ugyanezen a helyen még arról beszéltek, vajon sikerül-e ilyen rövid idő alatt megvalósítani a rekonstrukciót. Hangsúlyozta, hogy a beruházásoknak elsősorban a betegeket kell szolgálniuk, ugyanakkor a korszerű körülmények az egészségügyi dolgozók megtartásában is segíthetnek. A Királyhelmeci intézmény több mint 60 ezer bodrogközi és ungvidéki lakos számára jelenti a legközelebbi kórházi ellátást. A miniszter szerint egy ilyen intézmény nem csak az egészségügy, hanem az egész térség fejlődése szempontjából meghatározó. Hencel Klára, a kórház igazgatója elmondta, az elmúlt 9-10 hónap az intézmény dolgozói számára különösen nehéz időszak volt. Az építkezés zajjal és porral járt, miközben folyamatosan biztosítani kellett a betegellátást. Az igazgató szerint a két felújított emelet kórtermei már a 21. századi követelményeknek megfelelő körülményeket biztosítanak. A következő fontos feladat a szakemberek megtartása és új orvosok megszólítása lehet. Hencel Klára szerint a megújult intézménybe szlovákul és magyarul is beszélő orvosokat szeretnének hívni, hogy tovább bővíthessék a térségben elérhető egészségügyi szolgáltatásokat. Az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen jelentős fejlesztés az intézményben. Egy határon átnyúló program keretében a Királyhelmeci Kórház, a Kisvárdai és az Ungvári intézménnyel is együttműködik. Ennek részeként több mint 109 ezer euró értékű új ultrahang készüléket szereztek be, amelyet általános diagnosztikai és hasi vizsgálatokhoz használhatnak. Szeptember végére egy másik látványos beruházás is elkészült. A Zöld Kórházak az egészségesebb jövőért elnevezésű projekt keretében Királyhelmec csaknem 603 ezer eurós támogatást kapott. Ebből közel 1900 négyzetméteres zöld tetőt alakítottak ki, és megújították a kórház parkját is.
0: A Lépések a zöld tájért címmel tartott konferenciát a Dunavid Dunamenti Tájvédelmi Társulat, amelynek célja a természetvédelem, a fenntartható turizmus és a tájregeneráció előmozdítása. A természetvédelmi fórumon ezúttal Csallóköz vízháztartásának helyreállításáról, a talajvízszint csökkentésének megállításáról, a természetes élőhelyek védelméről és a települések klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról is egyeztettek. Az Interreg Szlovákia Csehország határon átnyúló projekt keretében megvalósuló programon bemutatták a klímaváltozás hatásait mérséklő pozitív intézkedéseket, valamint további lépések megvalósításáról is megállapodtak. Részletek Bíró Éva összefoglalójában.
3: Az aszályhelyzet és a klímaváltozás hatásai idén a Dunaszerdahelyi járásban is hatványozottan jelentkeztek. A környezetvédelmi szakemberek szerint a térség jövője és versenyképessége közvetlenül az ökológiai stabilitástól függ. A csalóközi idegenforgalom vonzerejét a legértékesebb, egyben legsérülékenyebb kincsünk a víz jelenti. Egyre sürgetőbbé válik annak kérdése, hogyan lehet a rendelkezésre álló vizet jobban megtartani és hasznosítani. A helyzet közös gondolkodást és cselekvést igényel. A szakemberek azt tervezik, hogy minden évszakban statisztikát vezetnek arról, hogy a klímaváltozás mit idéz elő a Csallóközi tájban, mondja Fodor Péter, a Dunavid Dunamenti Tájvédelmi Társulat tagja.
4: Katasztrofálisnak látjuk ezeket a változásokat, amelyeket a klíma idéz elő a még megmaradt élőhelyeinken. Akár Csallóköz belsejében nézzük a helyzetet, akár az ártéri erdőkben teljes mértékben azt látjuk, hogy változnak meg ezek az élőhelyek. Tehát próbálnak ugye alkalmazkodni a klímához, csak ezek a változások annyira gyorsak, és olyan sok tényező változik, hogy bajban vannak ezek a természetes rendszerek. Nem gondoljuk azt, hogy ez az egy nyár hosszú távon problémákat fog okozni, de ha ez vissza fog térni ez a helyzet, akkor egészen bizonyos, hogy gyengülni fognak ezek a rendszerek, és ha gyengülnek, akkor ki lesznek téve sokkal nagyobb veszélynek. Tehát azt látjuk, hogy ugye abszolút ezt a vízhiányt kell oldani valahogy, és nyilván a legjobb lenne a természet alapú rendszereket valahogy kihasználni, tehát eleve megtartani a tájban, vagy támogatni olyan tájelemeket, amelyek eleve valamikor folyómedrek voltak, mélyedés.

0: és próbálták elérni, hogyan tudják a vizet megtartani a tájban. Erről tájékoztatott Nagyapáti Oszkár, a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője.
1: Kiskumacsán van egy termálfürdő és mellette levő kertészet, és ennek a vizét tartottuk meg. Ez eddig mindig lefolyt a Tisza irányába, és nem volt hasznosítva ott helyben, Kiskumacsán, és most megtettük ugye ezt egy civil csapattal, gazdákkal és városlakókkal. Ez teljesen társadalmi, tehát a pénzt is úgy gyűjtöttük össze ugye a városlakóktól, illetve a környékbeli lakóktól, gazdáktól, és semmiféle más állami támogatást nem kaptunk, és talán ezért volt ez egy csoda is, hogy valami megmozdult, ahogy egyre jobban érezték az emberek a bőrükön a szárazságnak a hatásait, akkor ugye mi is beindultunk, illetve egyre többen az országban, és azóta vízőző mozgalommá váltunk. Ahogy ugye egyre több régiót érint, és már nem csak az Alföldet, ahonnan mi jöttünk, hanem ugye az ország különböző pontján is megjelennek a szárazságnak a hatásai, úgy egyre jobban ott is elkezdenek gondolkozni az emberek vízmegtartás tekintetében. Azt tervezzük, hogy örökbe szeretnénk fogadni az államtól ezt a csatornát, illetve szeretnénk majd a vízőző mozgalmat jobban kibővíteni.
0: A lépések a Zöld Tájért projekt keretében a fenntartható idegenforgalmat helyezték előtérbe. A határon átnyúló projektben résztvevő csehországi és a szlovákiai partner egyaránt a tájat és annak ökoszisztémáját népszerűsítő túrákat szervez. Ennek érdekében mindkét oldalon egy-egy tanösvényt alakítottak ki. Tisnov környékén egy körülbelül 15 km interaktív útvonalat hoztak létre, amely 8 megállón keresztül mutatja be a helyi táj környezeti értékeit és problémáit. A látogatók itt nem csak táblákat olvashatnak, az információs központban olyan mérőeszközöket is kölcsönözhetnek, amelyekkel például a zajszintet, a fényviszonyokat vagy a víz hőmérsékletét is megmérhetik. A CSEP projekt turisztikai célokat is szolgál. A térség szeretné elérni, hogy a közeli Brümből érkező látogatók ne csak néhány órára érkezzenek, hanem több napot töltsenek a környéken. A 10 megállóból álló interaktív csallóközi tanösvény ugyancsak a táj és a vidék természeti szépségeit mutatja be. Mondja Kászomolai Valéria, a Dunavid Dunamenti Tájvédelmi Társulat tagja.
2: Szlovákiában talán elsőként sikerült egy igazi síksági tanösvényt létrehoznunk, egy 40 km hosszú tanösvényt itt a tájainkon a csallóközben. A tanösvényünk Somorjától indul, Bárkonyig tart, felölel különféle lokalitásokat, amelyek ugye mezőgazdasági tájban találhatóak, de például egy ilyen régi mocsárterület, vagy egy nagyon szép fűzés. Ezek a kincsek elvesztek a tájban tulajdonképpen, és mi ezzel a tanösvénnyel bekapcsoljuk őket egy rendszerbe, és az emberek, a látogatók láthatják ezeket a kincseket, és a célunk ezzel megmutatni azt, hogy ilyen is van, és kell, hogy legyen még több. Mi nagyon gyakran dolgozunk együtt iskolákkal, tehát részünkről ez egy nagyon jó ajánlás lesz, hogy gyertek, látogassátok meg ezt a tanösvényt, a gyerekek nagyon sokat tanulhatnak ott, nem csak a táblákon keresztül, hanem saját szemükkel, és saját bőrükön megtapasztalhatják, hogy milyen egy igazi szép
0: A környezet hatékonyabb védelme csak közös összefogással lehet igazán eredményes. Ennek a jövőben része kell, hogy legyen a vízgazdálkodás javítása, a táj kiszáradásának megakadályozása, a zöld beruházások támogatása. A szakemberek arról is egyeztettek, hogy a fiatalokat is jobban be kell vonni a környezetvédelembe. Gyakorlati programokat szerveznek számukra, például dunatisztítást és egyéb természetvédelmi akciókat.
3: A kormány, valamint a Besztercebányai és Kassai kerület 50%-os jegyárkedvezménnyel igyekszik vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést. A regionális autóbuszokon október 12-től lép életbe az árengedmény, a vasúton pedig már jelentősen megnőtt a fizető utasok száma. A kedvezmény azonban nem minden járaton és nem minden utas számára érvényes. Tamás Ákos információi következnek.
4: Október 12-től féláron utazhatnak a teljes áru menethegyet vásárló felnőttek a Besztercebányai kerület regionális autóbuszjáratain. A kedvezmény azonban nem minden utasra vonatkozik, és egyes magánbuszjáratokon továbbra is a megszokott viteldíjakat kell fizetni. Nézzünk egy egyszerű példát. Ha valaki eddig 2 eurót fizetett egy buszjegyért, október 12-től ugyanezért az útért már csak 1 eurót fizet. Az egyszeri menethegyekre október 12-től november 10-ig érvényes a kedvezmény. Az utasoknak nem kell külön igényelniük az árengedményt,

0: A buszvezetőnél történő jegyvásárláskor automatikusan a csökkentett viteldíjat fizetik. Azok is féláron utazhatnak, akik teljes áru, 30 napos bérletet vásárolnak. Ezeket azonban csak október 12-e és 26-a között lehet kedvezményes áron megvenni. A bérlet érvényessége később is kezdődhet. A 90 napos és az éves bérletekre a kedvezmény nem vonatkozik. A diákok és az eleve kedvezményesen utazó nyugdíjasok és más kedvezményezett utascsoportok jegyára nem változik. Az 50%-os árengedmény ugyanis nem adódik hozzá a már meglévő kedvezményhez. A rimaszombati és a nagyrőcei járásban havonta átlagosan mintegy 70 ezer utazást regisztrálnak teljes áru egyszeri menetjeggyel. Emellett havonta körülbelül 100 teljes áru 30 napos bérletet vásárolnak. Az adatok az idei év első 9 hónapjának átlagát mutatják. A közlekedés szervező idén több járatot indított, illetve módosított a rimaszombati ipari park jobb megközelíthetősége érdekében Tornaja irányából is. A nagyrőcei járásban pedig javult a kórház megközelíthetősége, valamint a Breznóbánya felé vezető összeköttetés. Tervezett járat összevonásokról vagy járat ritkításokról a társaság nem számolt be. A féláru utazás lehetősége ugyanakkor nem minden gömöri autóbuszjárata terjedt ki. A Levitúr magántársaság Tornaja és Besztercebánya között Rimaszombatot, Losoncot és Zólyomot érintve közlekedő járatán például továbbra is a megszokott viteldíjakat kell fizetni. A társaság rádiónk telefonos megkeresésére közölte, nem részesül állami támogatásban, ezért nem tudja biztosítani az 50%-os árengedményt. Az 50%-os jegyárkedvezmény a kassai kerületi regionális autóbuszjáratain is érvényes lesz. Az IDS Víghot tájékoztatása szerint a teljes áru menetjegyet vásárlók a fizetés módjától függetlenül kedvezményes áron utazhatnak, míg a korábban is kedvezményesen utazók számára nem változnak a feltételek. A 30 napos béleteknél azonban eltérés van a két kerület között. Míg a besztercebányai kerületben október 26-áig lehet féláron megvásárolni ezeket, és az érvényességük később is kezdődhet, addig az IDS Víghot rendszerében október 27-éig tart a kedvezményes vásárlási időszak, a béletérvényességét viszont nem lehet későbbi időpontra halasztani. Az IDS Víghot a rádiónk megkeresésére közölte, a regionális buszok utasainak mintegy 40%-a teljes áru jeggyel utazik, így ők közvetlenül érzékelhetik az árcsökkenést. A vasúti közlekedésben már október elején életbe lépett az 50%-os jegyárkedvezmény, amelyet a kormány novemberre, sőt akár decemberre is meghosszabbíthat. Robert Fico miniszterelnök a közlekedési minisztérium képviselőivel folytatott egyeztetés után közölte, a kormány kész további forrásokat biztosítani az olcsóbb vasúti utazáshoz. A kedvezmény a Szlovák Vasúttársaság belföldi járatain másodosztályon érvényes. Az egyszeri menetjegyek mellett a heti és havi bérletekre, valamint már az eleve kedvezményes, de nem ingyenes jegyekre is vonatkozik. A regionális autóbuszokkal ellentétben tehát a vasúton azok is részesülnek az új árengedményből, akik korábban a kedvezményes viteldíjat fizették. Az első adatok szerint jelentősen megnőtt a fizető utasok száma. A Szlovák Vasúttársaság rádiónk megkeresésére közölte, október első 5 napjában Fülek és Feled, valamint Feled és Rozsnyó közötti szakaszon csaknem 70%-kal több fizető utast regisztráltak, mint egy évvel korábban. Tiszolc és Feled között pedig mintegy 53%-os volt a növekedés. Ezek egyelőre előzetes adatok. A pontos számok a hónap lezárása után lesznek ismertek. Az árengedmény a gömöri vasútvonalakon is érvényes, így a Pelsőc és Fülek között közlekedő vonatokon is. A térségben azonban egyelőre nincs jóváhagyott járatbővítés. A Pelsőc-Tornaja felett szakaszon jelenleg a Gemeran gyorsvonatok szállítanak utasokat. Hagyományos regionális személyvonatok nem közlekednek. A vasúttársaság tájékoztatása szerint nem maga az ESSK dönt arról, hogy újraindulnak-e a személyvonatok, például Pelsőc és Felett között, vagy sűrítik-e a meglévő járatokat. A közszolgáltatásban működő vasúti közlekedést ugyanis a közlekedési minisztérium rendeli meg és finanszírozza. Új járatok akkor indulhatnak, ha az állam biztosítja a szükséges forrásokat és a műszaki, illetve üzemeltetési feltételek is adottak. A jegyárak csökkentése tehát több utast ösztönözhet a közösségi közlekedés használatára. A közlekedés szervezők szerint azonban legalább ilyen fontos, hogy a buszok és a vonatok megfelelő időpontban jó csatlakozással közlekedjenek. A regionális autóbuszokon egyelőre november 10-ig érvényes az 50%-os kedvezmény, annak meghosszabbításáról még nem született döntés.
1: Regionális beszámolóinkat hallották, közreműködtek Polgári László, Mátyás Hudák, Katalin Bíró Éva és Tamás Ákos.

0: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Papán Attila, informatikus, cserkész csapatparancsnok.
1: Minden harmadik házban lakott csak valaki, mert annyira elhagyatottak voltak a települések. Sokan, nem tudom, nézték, hogy most vízórát mérünk el, vagy nézzük azt, hogy kinek van valami legálisan felépítve. Aztán ilyen egy-két év után már kibéreltek egy ilyen 3D-s autót, és akkor azzal járták végig a települést, és akkor mi már csak inkább a számítógép mögül néztük a képet, és akkor az alapján rajzolgattuk be az új térképet. Én sajnos nagyon nem szeretem a csivavákat azóta. Mindegyik végig ugatott minket az ajtók mögül. Ez úgy megmaradt bennem azóta.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Hogyan lesz egy nagybalogi fiatalemberből az amerikai magyar református közösség meghatározó lelkipásztora, majd egyházkerületi püspöke? Poznán Béla felidézi gyermek és ifjúkorát, a lelkészi pályára vezető útját, a feleségével való megismerkedését, és azt is elmeséli, hogyan került az Egyesült Államokba. Életútjának első állomásairól, meghatározó döntéseiről és a nagy változást hozó évekről beszélgetünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
3: Ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zártak őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
4: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk második órájában Bara Zoltánnal új szlovákiai magyar intézmények létrehozásának szükségességéről beszélünk. Majd megnézzük, a Kassai Tália Színház hogyan próbálja Shakespeare hőseit a mai korba helyezni. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszállási Márkot hallják.
2: A Pátria Rádió hírei. Tomás Taraba egy hétig hiányzott a parlamentből. Oroszország dízelt szállíthat a világpiacra. Változóan felhős idő várható. Jönnek a részletek. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter, egy hétig nem jelent meg a parlamentben, noha korábban aktív képviselői munkát ígért. Egyetlen szavazáson sem vett részt, és a jövő évi költségvetés vitáját is kihagyta. Távollétét először nem igazolta a parlament felé, csak az újságírói kérdéseket követően jelent meg a honlapon a családi okokra hivatkozó igazolása, amely október 12-éig szól. Taraba azt ígéri, október 13-án visszatér, és akkor a költségvetésről tervezett szavazásról is beszámol. Donald Trump amerikai elnök szerint Oroszország több millió tonna dízelüzemanyagot szállíthat az amerikai és a világpiacra. Erről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel állapodott meg egy telefonbeszélgetés során. Trump szerint az első szállítmány 300 ezer tonnás lehet, novemberben pedig további 500 ezer tonna érkezhet. Az amerikai pénzügyminisztérium időleges engedélyt adott ki az orosz dízel világpiaci értékesítésére. Az elnök szerint az intézkedés segíthet mérsékelni az energiaárakat, amelyek a közel-keleti háború kitörése után jelentősen emelkedtek. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások inspirálhatták azt a Fly Dubai pilótát, aki a gyanú szerint szándékosan próbált lezuhanni egy utasszállító repülőgéppel. Az Egyesült Arab Emírségek ügyésze szerint a férfi a Tel Avivi repülőtérnek akarta vezetni a gépet. A nyomozók úgy vélik, korábbi járatait arra használta, hogy megismerje a repülési útvonalat és a repülőteret. A pilóta beismerte, hogy egyedül cselekedett, de a hatóságok továbbra is vizsgálják, lehettek-e társai. Az Európai Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. Brüsszel kész megtenni a szükséges lépéseket a testület működésének védelmében. Washington azzal indokolta a döntést, hogy nem engedi amerikai állampolgárok felelősségre vonását. A szankciók a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai vagyonának befagyasztását és az üzleti kapcsolatok korlátozását is jelenthetik. A bíróság elítélte az intézkedéseket, és a Nemzetközi Igazságszolgáltatás elleni támadásnak nevezte azokat. Egyetlen nap alatt 35 ezer lengyelországi iskolát ellenőrzött a rendőrség, és 59 embert vett őrizetbe, köztük tinédzsereket. Az intézkedésekre két iskolai támadás után került sor. Az interneten olyan hírek terjedtek, hogy a támadások egy összehangolt kihívás részei lehettek. A rendőrség azonban erre nem talált bizonyítékot. Szerdán egy 19 éves diák több embert megsebesített egy középiskolában, csütörtökön egy 15 éves volt diák támadta egy általános iskola dolgozóira. Egy gondok nő életét vesztette, két másik alkalmazott pedig megsérült.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Éjszaka 0 és 11, napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, a déli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Párkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nána felé vezető utat a Szvetoplok utcai kereszteződéstől az 564-es útig. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport. Zsigárdi László. Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. A kétszeres világbajnok diószegi versenyzőt a fináléban a török Tolga Tuncser győzte le, mégpedig 3-2-re, szétlövést követően. A Szlovan 6-2 arányban nyert Besztercebányán a jégkorong extraliga 9. fordulójának rangadóján. További tegnapi eredmények: Michalovce Poprad 0-2, Spiszka Nova Veszprešov 5-4, Liptovski Mikulás Zsilina 0-4, Trencsin Nyitra 5-2 és Zvolen Košice 1-4. Az iglóiak és a pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a kassaiak és a poprádiak előtt. A címvédő nyitraiak az utolsó előtti 11. helyen szerénykednek. A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódnak a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás ma 15.30-tól Košice Komárno, Skalica Slovan, Trencsín Banská Bystrica, 18 órától Michalovce Dac, holnap 15.30-tól Ruzsomberok Zsilina, 18 órától pedig Podbrezová Trnava. A második labdarúgó liga 12. felvonásának műsora szombaton 15 órától Povaská Bystrica Prešov, Bicsa Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Zvolen, vasárnap 10.30-tól Zsilina B. Galanta, Malzsenyice Inter, Slovan B. Liptovski Mikulás, 15 órától Samorin Petržalka, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zsiar. A hétvégén rendezik a labdarúgó NB1 9. fordulójának találkozóit a párosítás. Ma 14.45-től Vasas Kisvárda, 17 órától Ferencváros Debrecen, 19.30-tól Paks MTK, holnap 14.45-től ZTE Nyíregyháza, 16.45-től Honvéd Újpest, 19 órától pedig Győr Felcsút. Egy-egy pénteki eredmény a labdarúgó Bundesligából és a cseh futballligából: Dortmund Bremen 2-2, a 88. percben még a hazaiak vezettek 2-0-ra, a brémaiak a 93. percben egyenlítettek, és Zrin Slavia 0-1. A címvédő lévaiak 108-85-re nyertek Iglón a férfi kosárlabdaliga 4. fordulójában. Két tegnapi eredmény a férfi kézilabda extraligából: Nové Zámky Modra 30-33 és Košice SKP Bratislava 35-27. Vég Zsombor és Benjamin Matyaseje a második mérkőzésén vereséget szenvedett, így a 32 között fejezte be szereplését. A férfiak 100 kg-os súlycsoportjának pénteki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon George Russell volt a leggyorsabb, a Forma 1-es szingapúri nagydíj tegnap délelőtti szabad edzésén. A Mercedes VB pontversenyben második helyen álló brit versenyzője mögött a monakói Charles Leclerc zárta a gyakorlást a második helyen. Honfitársa a címvédő McLarenes Lando Norris 3. lett. Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a tegnap délutáni sprint időmérőn. A Red Bull holland pilótáját Russell és Leclerc követte, miközben a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel 7. zárt. Verstappen a gyanú szerint sárga zászlós szakaszon előzte meg Lewis Hamiltont, ami a szabályok szerint tilos. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálták, de nem büntették meg. A mai sprintverseny 11 órakor, az időmérő 15 órakorától, a vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.

0: Most a Kitörési pontjaink című rovatunk következik, amelyben arra keressük a választ, hol találhatóak a szlovákiai magyarok kiaknázatlan erőforrásai, mi az, amit teljesen újra kell gondolnunk, mi az, amit elég csak kicsit jobban csinálnunk ahhoz, hogy a szlovákiai magyarok sikeresebbek legyenek az elkövetkező évtizedekben. A mai részben Bara Zoltán közgazdász, politológus mondja el a meglátásait. Ezt a kérdéskört a Miért buktok el a nemzetek című könyv alapján próbáljuk meg körüljárni. Tehát ennek a könyvnek az alapján próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, amelyeken, hogyha változtatnának a szlovákiai magyarok, vagy a szlovákiai magyarok közössége, akkor akár sikeresebbek is lehetnének. Elsőre, hogyha bemutatnám ezt a könyvet, a Miért buktok el a nemzetek című könyvet, és hogy miért ezt választotta ilyen kiindulási alapnak.
1: A legfontosabb talán az, hogy felvidéki magyarság, a szlovákiai magyarok nem egy szigeten elkülönülve élünk, hanem a globális világ részei vagyunk, és azok a globális folyamatok, amelyek az egész világon zajlanak, azok minket sem kerülnek ki. Hosszú-hosszú ideje a közgazdaságtannak ez az egyik alaptétel, ami azt vizsgálja, hogy miért lesznek egyes szereplők, nemzetek, vállalkozások sikeresebbek a többieknél. Ennek nagyon komoly szakirodalma van. Ezt a könyvet, amit kiemelnék, ez talán azért fontos, mert két évvel ezelőtt, 2024-ben, de három úriember kapott közgazdasági Nobel-díjat. Egyrészt Daron Acemoglu, egy török származású, de Amerikában az MIT-n dolgozó közgazdász, ugyanott dolgozó szerzőtársa Simon Johnson, illetve még James A. Robinson, aki a Chicagói Egyetem professzora, több könyvet is publikáltak. És mindenképpen megemlíteném, hogy ugye hát friss, még ropogós ez a Nobel-díj, ami azt vizsgálta, hogy miért buknak el nemzetek, de hát igazából ugye a kérdés fordítva is feltehető, hogy miért lesznek sikeresek egyesek. És ez az, amit itt szárazon úgy neveznek, hogy intézményi közgazdaságtan, ami elsőre ilyen távolinak és ezoterikusnak hangozhat, pedig valójában ez a élethez egyik legközelebbi tudományos kutatása a gazdaságnak. Ugye ők azt vizsgálták meg, hogy és az a fő tételük, hogy nem alapvetően a földrajzi tulajdonságok vagy a termelési tényezők határozzák meg azt, hogy ki lesz sikeres, melyik nemzet lesz sikeres és melyik kevésbé, hanem alapvetően az, hogy az országokon belül hogy néznek ki azok az intézmények, amelyek meghatározzák a gazdaságot. És itt az intézményeket tágan érintve beletartoznak az állami, regionális, helyi, non-profit szervezetek, a civil szféra mindennemű része. És alapvetően kétfajta modellt írnak le. Az egyik, amelyben ezt úgy nevezik, hogy inkluzív intézmények. Ennek az a lényege, hogy ez a társadalom széles rétegeinek részvételét működteti a gazdaságba és a politikába. Tehát igazából egy közösség erőforrásai nem csupán egy szűk elithez, hanem széles körben hasznosulnak, és ebbe beleértve a tudást, beleértve a tulajdonjogok védelmét, egyenlő feltételek megteremtését, ami nyilván 100%-ban sehol nem valósul meg, de mégis lehet hozzá közelíteni a befektetések, innovációk ösztönzését, hatalom megosztás van, és alapvetően átláthatóság. Tehát ugye inkluzív intézményeknek nevezik ezeket, és azt mondják, hogy azon országok sikeresek, ahol ilyen intézmények az államitól egészen a helyi szintig tudnak működni. Ennek ellentétje ezt extraktív, kizsákmányoló intézményeknek nevezik, ahol hatalom és a gazdasági előnyök néhányak kezében összpontosulnak, és ezek hosszú távon az ilyen jellegű intézmények, azok vagy gazdasági lemaradáshoz, stagnáláshoz, vagy akár bukásokhoz is vezetnek, miközben rövid távon azok, akik úgymond közel vannak a tűzhöz, a hatalmon lévők pedig nyernek általuk. És ugye ennek a kettőségét írja le ez a szerzőpáros, illetve hát 2024 gazdasági Nobel-díjasai, hogy ezen intézmények hol vezetnek ahhoz, hogy sikeres gazdaságokat, gazdaságpolitikát látunk, és hol vezetnek ahhoz, hogy lemaradó, stagnáló vagy elbukó gazdaságokat látunk. És hát, ha ezt megpróbáljuk a saját nyelvünkre lefordítani, most Komáromból hívom önöket, de akár ha a Csalló közből, de végigmentre Gomör vagy Bodrog közig, hogy mit jelenthet ez a globális, és ezek a szavak, hogy inkluzív meg extraktív gazdaságpolitika, ezek ilyen nagyon távolinak tűnnek, de hogyha megpróbáljuk lefordítani a saját nyelvezetünkre, akkor a saját életünkről is szól. Ugye ezen Nobel-díjas ajánlás alapján azt mondhatjuk, hogy a szlovákia-magyar közösség akkor tud boldogulni, egy kisebbség boldogulása javarészt, vagy nagyrészt azon múlik, hogy képes-e saját inkluzív intézményeket építeni, fenntartani. Egy olyan környezetben, ami hát ugye Szlovákia, ami gyakran központosításra törekszik, egy fiatal nemzetállamról beszélünk, hogy 1993 óta van önálló Szlovákia, és alapvetően egy extraktív állami környezetben, tehát nagy vállalatok, politikai oligarcháknak nevezett csoportosulások extraktív módon megpróbálják leszívni, fogjul ejteni az államot, vagy extraktív intézményeket létrehozni. Úgyhogy ez az a nagy dilemma, hogy a globális világban, ha ilyen inkluzív intézményeket építünk, akkor sikeressé válhatunk, ha ilyen extraktív intézmények dominálnak környezetünket, akkor pedig lemaradunk a környezetünkhöz képest. Ez lenne a nagy kép, és ebbe tudjuk esetleg megnézni azt, hogy maga a szlovákia-magyar közösség eddig mennyire tudott ezzel élni, és mik azok a fő kihívások, amik előttünk állnak.
0: Azért nehezen megfeltethető teljes mértékben ez a könyv, mert ez a könyv országokról vagy nemzetekről szól, de hogy ugye a szlovákia-magyarság az nem egy ország, sőt csak bizonyos szegmensekben rendelkezik nagyon korlátozott mértékű autonómiával.
1: Én talán, hogy a nagyon általánosból közelítsünk a helyhez, azt mondanám, hogy két olyan nagy kihívás van jelenleg a szlovákia-magyar közösség előtt, ami nem csak nálunk probléma vagy kihívás, hanem az egész világon. Az egyik, ugye a tudás alapú alapvetően a mesterséges intelligencia megjelenése a világunkban, és az igazi fő kérdés az az, hogy ez hogy és mennyiben változtatja meg az egész világot, és mennyiben változtatja meg a mi környezetünket. Az emberek talán legeklatánsabban úgy fognak ezzel találkozni, hogy mikor veszi át az ő munkájukat a mesterséges intelligencia. És ha mélyebben belegondolunk, hát ez ugye ilyen baráti beszélgetéseken elő szokott jönni, hogyha kicsit mindenki a saját munkakörébe belegondol, akkor 2-3 lépés után eljut oda, hogy a saját munkáját nagy mértékben fenyegeti ez. Olyan gyors ez a változás, hogy nem látjuk a jövőjét, csak érezzük az őrült tempóját, és hát most már ugye egyre inkább jelennek meg azok az elemzések is, hogy mit lehet egyrészt világszinten, de másrészt helyi szinten, mert ez az egész világot érinti, mindenhova elér a mesterséges intelligencia, de mindenhol helyi viszonylatban fog megjelenni. A szerzőpáros, a Nobel-díjas szerzőpáros, Acemoglu és Johnson azt is kifejtik egy másik nagyon jó könyvükben, a Power and Progress című könyv, ami azt taglálja, hogy a technológia, az AI és az automatizáció milyen hatással lesz a világunkra. Ők azt írják a világ szinten, hogy ez önmagában se nem jó, se nem rossz, tehát hogy ez mind a két irányba elmehet, és rengeteg gyakorlati példán meg számadattal írják le ennek a módosulását. Az azonban biztos, hogy érezhető, hogy gyors változásban csak úgy lehet sikeres valaki, hogyha jól tud ehhez adaptálódni, ha jól tud ehhez illeszkedni, és jól át tudja venni a szükséges változásokat. Még az 1940-es években tőlünk nem is olyan messze élő Schumpeter nevezetű osztrák közgazdász írta le, amit kreatív rombolás folyamatának nevezünk, és ez azóta a mainstream közgazdaságtannak az egyik elfogadott elmélete lett, hogy a fejlődéshez és a régi gazdasági társadalmi berendezkedések átalakulásához ez az úgynevezett kreatív rombolás szükséges, ez mind és alapvetően a gazdaságban és társadalmi szinten érezteti a hatását. Na az AI az pont egy ilyen, ami gyorsan jön, és gyors változásokat fog létrehozni. Tehát az egyik ilyen igazi kihívás a tudás szempontjából, hogy a tudásfronton, ami szlovákia-magyar közösségünk milyen intézményekkel rendelkezik. Itt ugye az óvodáktól kezdve a közoktatás, az általános középiskoláink, az egyetemeink, tágabban véve a szlovák, de akár Közép-Európa vagy a nyugati bármelyik világ egyeteme is szóba jöhetnek, hiszen manapság már nyitott a pálya a fiatalok előtt, hogy ez hogy jelenik meg a mi térségünkben, és hát ugye alapvetően ezt sem szabad le, sőt, nem szabad leszűkíteni a közoktatásra, a fiatalokra, hanem most már egyre inkább az egész életen áttartó oktatásra helyeződik a hangsúly. Igazából olyan gyorsan változik a világ körülöttünk, hogy nem engedheti meg senki magának azt a luxust, hogy 10-20-30-40-50 éve tanult iskolában, akár közép vagy egyetemen, abból próbáljon megélni. Ennek a szorítását érzi mindenki. Tehát ez lenne az egyik olyan nagy rendszer, ami recsegteti, ropogtatja a világot és benne a mi rendszerünket is. A másik, amiről szólnék, és aztán nézzük meg, hogy ezekből hogy állunk, az pedig a klímaváltozás. Tehát ez is egy olyan világhatás, ami alól nem lehet kibújni, bárhogy is szeretné az ember. Hát most ugye a világtörténelem, vagy amióta a meteorológiai mérések van, valaha mért egyik legmelegebb, legnagyobb átlaghőmérsékleteket produkáló augusztus után vagyunk. Nagyon nem kell ezt részletezni, hogy ez van. Valószínű azok a hangok, amik azt mondták, hogy ez nem ember által okozott, vagy csak ideiglenes, azok egyre elhalkulnak. Az, hogy a klímaválsággal nem csak úgy az ENSZ szintjén, vagy az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió Bizottság szintjén kéne valamit kezdeni, hanem mondjuk itt a Csalló közben, vagy végig Dél-Szlovákiában, azt most már azért úgy mindenki érzi, az az asszály és azok a hatások, amik világ folyamatokból következnek, azok minket sem fognak elkerülni. Egy ideig ilyen illúzióban éltettük magunkat, hogy itt annyi víz van, a világ komoly édesvíz készlete fölött élünk, azonban a térségünk sem kivétel az alól, hogy őrületes gyors mértékben szárad ki. Talán a nyáron, aki itthon, de akár elutazott, akár például a mindig zöld Angliába is láthatta, hogy ki tud égni. Az a terület, amit mondjuk délen a Mediterránban megszoktunk, Spanyolországban utazva, de a mi környékünkön, vagy mondjuk Angliában egy vízbő területen sosem tapasztaltunk. Ez bizony hozzájárul ahhoz, hogy milyen intézményeink vannak arra, hogy ezzel egyáltalán felvegyük a harcot. Ugye a szlovákiai magyarságnak hát olaj, gázkészletünk, uránbányáink nincsenek, ritka földfémekben sem vagyunk gazdagok. Alapvetően van humán tőkénk, ugye azok az emberek, itt élünk, ez a, hát kerekítsük felfele, félmilliós közösség, de lassan inkább lefele 400 ezerre kerekíthetjük. Ezt, hogyha messzebbről nézzük, mindig azt szoktam mondani, a Kínából nézzük a felvidéki magyarságot, az egy kis város. Tehát még nem is nagy város, hanem egy kisebb város, egy pozsony méretű város. Ugye ennek a rendszerét kellene úgy önmagunkon belül megtervezni és működtetni, hogy ha nem is világszinten, de egy közép-európai szinten versenyképesek legyünk. Tehát ez az egyik tőkénk, a humán erőforrás, a szürke állományunk, az emberek, akik itt élnek, és az ő tudásuk. A másik pedig, ami ilyen, az valószínűleg az a mezőgazdaság, ami meghatározó a vidékünkre. Szóval itt is látni kell azt, hogy az, amiben belenőttünk, amiben mondjuk nagyszüleink, szüleink belenőttek, ami megváltozott azért működésébe a rendszerváltás után, azt most valószínű ugyanolyan kihívások érik, mint a szocializmusból, a kapitalizmusba való átmenetet. Tehát ugye akárha itt a Csalló közben élünk, a valamilyen nevű precíziós mezőgazdaságra váló átállás az elkerülhetetlen, és hát ugye ehhez szükséges az, hogy az ivővízünkkel, a vízzel hogy gazdálkodunk, és az energiát honnan nyerjük, az Urálról csővezetéken hozzuk olajként, illetve földgázként, vagy pedig valami nemű saját zöld energiában tudunk fejlődni. És ezeknek az intézményeiben, hogy ezek ilyen inkluzív intézményeink legyenek, ez azt jelenti, hogy legyenek olyan cégeink, amelyek így működnek, és legyenek olyan társulásaink, akár mondjuk regionális gazdasági, regionális klíma, regionális mezőgazdasági szervezeteink, amelyek ebbe életképesek tudnak lenni. Ennek egy része van, nyilván vannak olyan cégek, emberek, akiknél megvan ez a tudás, és működtetik Dél-Szlovákia mezőgazdaságát, viszont ezek a regionális társulásaink, klasztereink, ez a tudás, hogy a 21. század ilyen jellegű klímakihívásaira hogyan válaszoljunk, hát ezt közösen kellene összetennünk. Önmaga egy-egy cég sem elég nagy, önmaga egy-egy önkormányzat sem elég nagy ahhoz, hogy ezekre életképes válaszokat tudjon adni. Tehát helyi tudásalapú hálózatokat kell létrehozni, és ez érvényes az önkormányzatokra, ez érvényes például az egyetemekre, és ez érvényes a vállalkozásokra, és ez érvényes például a kulturális élet szereplőire is. A kultúrát is a tágabb értelembe értelmezzük, annak része a gazdaság is. Úgyhogy az ilyen Nobel-díjas ajánlás alapján, tehát ha nem haladunk ezzel a kreatív rombolással, ami nem egy pozitív fogalom, de együtt kell élnünk vele, erre nem adunk megfelelő válaszokat, akkor vissza-vissza csúszunk ezen a ranglétrán. És hát nyilván nekünk az a pálya, ahol életképesnek és versenyképesnek kell lenni, az ez a közép-európai visegrádi térség. Nyilván belátható generációs időn belül a nyugat-európai fellett régiókat nem fogjuk utolérni, de szerencsére közelítünk hozzájuk, és ezt a közelítő folyamatot, ennek a dinamikáját kellene fenntartani. Úgyhogy ehhez szükséges az, hogy legyenek ilyen intézményeink a politikába, a gazdaságba, a technológiába, a kultúrába. Ezzel intenzívan kellene foglalkoznunk. Az ilyen klasszikus politikai témáinkat, autonómia, nyelvi jogok nem szabad elengedni, hiszen ezek azok az identitásunk, kultúránk alapvető részei, de a hosszú távú megmaradás és a fejlődés az ugye alapvetően arról fog majd szólni, hogy vannak-e, hoztunk-e létre ilyen új intézményeket, amik pedig megvannak, azokat megfelelően gondozzuk, ápoljuk, öntözzük-e, hiszen nem kell mindent kitalálni, önkormányzataink, vállalkozásaink, szervezeteink vannak. Ezeknek a hálózata már kevésbé, és ez regionálisan átfogó platformok, klaszterek, tudáshálókba pedig még elég ramatyul állunk. Úgyhogy egyrészt a gazdaság területén is szent meggyőződésem, hogy ilyen régiós gazdasági és fejlesztési tanácsokat kell létrehozni, és nem kell arra várni, hogy ezeket az állam létrehozza, vagy a megye, vagy bárki létrehozza. Ha önmagunkat egy közösségként, felvidéki magyarokként, vagy szlovákiai magyar közösségként definiáljuk, akkor ilyeneket mi is létre tudunk hívni, létre tudunk hozni. Illetve fontos, hogy a gazdaság területén azért alapvetően érezhető az a tőke hiány, ami meghatározza a cégeink életét. Ilyen jellegű összetérségek, összeállása, helyi tőke, hitel, kooperatívák vagy tőke alapoknak a létrehozása is szerintem elengedhetetlen. És hát a 21. században élünk és mesterséges intelligenciáról beszéltünk, az az intézményi transzparencia, tehát átláthatóság, hogy ne csak úgy valahol valamik működjenek valahol, hanem ezekről tudjunk, átláthatóak legyenek ezek, ne csak az elit lássa, meg legyen ennek részese, és az épp az ellentétje, tehát ugye a Nobel-díjasok is ezt írták le, hogy amennyiben ilyen irányba megy el, hogy egy helyi szűk elit kizsákmányolja, extraktív módon kiszipolyozza a közösség erőforrásait, na az nem fog előre vezetni. Úgyhogy vannak intézményeink, amik működnek, és erősíteni kell őket, illetve hát van egy csomó olyan, amelyeket létre kell hoznunk, közösen elgondolkodni rajtunk és megtalálni annak a kereteit. Egyrészt sem az Unió, sem Szlovákia, mint állam, sem a megye, sokszor az önkormányzatok sem ennek a legmegfelelőbb formái vagy a helyei, hanem olyan regionális életű társulásokat kell létrehozni, amiket aztán inkluzíve tudunk működtetni. Csak ebbe a latin eredetű szó, de hogyha úgy csak itt Komárom térségén vagy környékén, de bármelyik közép- vagy kelet-szlovákiai déli régióban elgondolkodunk, megfelelő súlypontokkal, de ezeket a rendszereket létre kell hoznunk és működtetnünk. Sokszor jók vagyunk új intézmények létrehozásában, működtetésébe kevésbé, és hát ennek ez egy ilyen fránya elengedhetetlen része, hogy ez átlátható legyen. Tehát ne csak az a pár ember, pár vezető, pár képviselő tudjon róla, hanem széles körben jusson el. Egyrészt a tudás, a tőke, és ez viheti előre a közösséget. Ezt mondják az okosok, ezért Nobel-díjakat osztanak, ezt kell tudni adaptálni a mi régióinkra. Ennek kell a dunaszerdai, komáromi, rimaszombati, királyhelmeci megfelelőjét megtalálni. Komoly kihívás. Ez igazából ami gond, hogy sok idő nincs rá, hanem ez percről percre, órára, ha nem kezdünk bele, akkor csak késünk.
0: Az, hogy gazdaság élénkítő alapok, ne adj Isten, Szlovákia Magyar Bank létrejöjjön, de szerintem ne is mondjuk bankot, hanem maradjunk az alapoknál, sokkal életszerűbb. Ennek a létrejöttét így búvópatak-szerűen én már tényleg hallom 89 óta, de hát, hogy semminél is kevesebb, még próbálkozás se volt rá a szavakon kívül, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ilyen tudjuk, hogy mi az érdekünk, a közösségünk érdeke, de hogy mintha kultúrát, meg még oktatást is így viszonylag jól tudnánk hálózatosítani és szervezni, de hogy gazdasági téren pedig nem tudunk előrelépni, nem tudunk kilépni a burkunkból.
1: Mindenképpen ez egyrészt egy nagyon komoly, kemény munka, apró kuli munka, és hát ugye nem csak kitalálni, kigondolni, létrehozni, hanem működtetni kell. Az látható, hogy van, ahol jobban sikerül, van, ahol kevésbé. Azt azért láthatjuk, hogy ahol erre több száz éve volt egy-egy közösségnek egy-egy folyamatos kapitalista fejlődésben, Német-Alföld, Észak-Olaszország, Német területek, Angol szigetek, látható, hogy az a fajta fokú szervezettség, ami évek, évszázadok alatt kialakult, azt azért nem lehet egy-két év alatt létrehozni. Az a periférikus helyzet, amiben mi azért hosszú évszázadokon keresztül voltunk, az a periférikus helyzet, amire egy fél évszázadon keresztül egy új, teljesen másfajta rendszert próbáltunk meg felépíteni a létező szocializmusban, kommunizmusban. Ezek azért gazdaságfejlesztési távlatban nem olyan régen voltak, tehát nem lehet egyik pillanatról a másikra ezeket megváltoztatni. Viszont látni kell azt, hogy egyrészt a még kitörési pontunk csak egyrészt az ember lehet, az a humán tőke, ami most a mesterséges intelligencia és a robotizáció évszázadában megkerülhetetlen, tehát azt, hogy ezt a humán tőkénket honnan szerezzük. Itt oda kell figyelni arra is, hogy a legjobb humán tőkénk, ami nagy előszeretettel menekül el nyugatra a világban bárhova, hiszen tártkarokkal fogadják azt, hogy tartjuk otthon. És másrészt pedig ugye azokat a szerveződéseket megtalálni, most már talán a kulcshívó szava nem is a globalizáció, ami ugye a 70-es évektől elárasztotta a világot, hanem a deglobalizáció, az értékláncok, regionális ellátási láncok korában élünk. Annak kell megtalálni a szervezeti formáit például itt nálunk is, azokat a logisztikai beszállítói úgynevezett habokat, ilyen központokat, amikkel ezeken az értékláncokon versenyképesek lehetünk. Ez azt jelenti, hogy nem Nobel-díjat fogunk szerezni, és nem a világ nagy Nvidia-t és az Apple-t fogjuk csaló közben létrehozni, hanem a meglévő értékláncokon lehet feljebb-feljebb léptelni, a külső beszállítóktól az innováció, kutatás, fejlesztés, ez egy, és a hozzám magasabb hozzáadott értékű munkafolyamatokhoz egyre nagyobb részben, ha meg tudunk jelenni. Ez egy óriási kihívás Csehországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak is, tehát itt nem egy kisebbségi problémáról beszélünk. Az egy kicsit nehezített pálya, hogyha ezekben a centralizált országokban perifériális határmenti régiókon próbálunk ebbe előre lépni, ott azért van egy nehezített pálya, de hát innen szép nyerni. Nagyjából az a roadmap úti terv is látható, hogy mit kellene csinálnunk részben, ehhez ugye azonban partnerek kellenek, és hát remélhetőleg a 2020-as, 30-as évek erről fognak szólni, hogy az, amit mondjuk 89 óta nem hoztunk létre, ezeket a láncokat, hálózatokat, intézményeket, azok egyrészt mindenki megismeri a nevüket, másrészt mondjuk 5-10-20 éves távlatban pedig meghatározóvá válnak a mi régiónkban is.
0: De amit én látok, vagy olvasok Nyugat-Európáról, de a szövetkezetek szerepe az sokkal kiemelkedőbb nálunk, a szövetkezetek pedig szitok szóvá váltak.
1: Tehát ugye nevezhetjük szövetkezeteknek, és a mezőgazdaságok területén nyilván ennek van egy történelmi jelentése, de ahhoz, hogy modern, illetve jövőbeni tartalommal meg tudjuk tölteni, ehhez egyrészt a saját akaratunk is kell, de másrészt őszintén szólva a külső kényszer, ami ezeket létre fogja hozni. Meggyőződésem, hogy az európai integrációt is a világ nyomása fogja előrevinni, nem belső saját meggyőződésünk, úgy a szlovákiai-magyar közösség gazdasági fejlődését is a külső kényszer fogja kikényszeríteni. Ezzel nap mint nap találkozunk, cégeink nap mint nap szembesülnek ezekkel a kihívásokkal. Nevezhetjük ezeket szövetkezeteknek, társulásoknak, különböző értékláncoknak, hálózatoknak. A lényege mindenképp az, hogy a szereplők egymással átlátható módon együttműködjenek, és ezekből az együttműködésekből ne csak egy szűk elit kamatoztassa, vagy hasznosuljon, gazdagodjon, hanem ezek úgy működjenek átlátható módon, hogy ez az egész közösség számára hasznos legyen. Ezt könnyű mondani, sok helyen meg is próbálkoznak vele, azonban ránézünk a világra, akkor láthatunk, hogy nem olyan túl sok az a térség, amely az átlaghoz képest kiugró. Ugye a nyugathoz képest ez keleten sikerült, Nyugat-Európában is, Írországtól kezdve Izraelen át több olyan kis tigris volt, de alapvetően a keleti fejlesztő államok keretében a kis tigrisektől, Japántól, Koreán át, jelenleg ugye Kínáig láthatjuk azokat a térségeket, ahol épp ugyanezeket próbálják meg foganatosítani. Ott egy kicsit nagyobb volumenben, tehát ott ugye regionális, kontinensnyi gazdaságokat próbálnak meg így összefogni, azonban ezeknek is az az alapja, hogy a helyi regionális és országos intézmények is inkluzív módon működjenek, ne pedig extraktív, kizsákmányoló módon. Ez érvényes a kontinensre is, de ez ugyanúgy érvényes egy kis térségre is.
0: Mit kellene tennünk, hogy a következő 30 év ezen a szinten sokkal sikeresebb legyen, hogy a meglévő potenciált összekötve, divatos szóval élve, a szinergiákat kihasználva még elérjünk egy komolyabb fejlődést?
1: De minden területen, de nagyjából hasonló logika alapján meg kell találni a válaszokat. Talán a legfontosabb, és ha egy első lépésre gondolunk, ugye ez az új tudásforradalom valószínű arra kényszerít rá minket, hogy az oktatást, az iskolánkat a kezdetektől fogva átgondoljuk, és ezt tényleg beleértve azzal, hogy a, például az általános iskolák alsó tagozatának a működése, az 10-20-30 év múlva teljesen más keretek között kell, hogy történjen, és erre épülve a klasszikus iskolai tudás átvétel, és hát ott tartunk, hogy ez nem állhat meg majd az iskolát, az ember leérettségizve vagy diplomát szerezve nem adhatja le ezt a köpönyeget, hanem ez egy egész életre elkíséri majd. A másik pedig, hogy a gazdasági területen ott fogjuk látni a fejlődést. Egyrészt ugye a regionális GDP-t, különböző makromutatókat össze tudunk hasonlítani, amiből viszont kevesebb és kevésbé átlátható, de az életet annál inkább meghatározó folyamat, az az, hogy ezekben a nemzetközi értékláncokban, hiszen ezek már világszintű nemzetközivé váltunk, bármilyen termékszolgáltatás már nem kis helyi szinten épül fel, hanem világszinten, bármi, amit használunk ezen a telefonon, vagy számítógépen, vagy bármin, amit használunk, ezek világszintű értékláncok folyamányaként jönnek létre, termékek, szolgáltatások. Azba kell ügyesnek, okosnak lennünk, hogy ezeken, ez egy olyan, mint egy létra, ezen a létrán egyrészt, ami cégeink, vállalkozásaink egyre följebb tudjanak lépdelni, és hát ez elképzelhető. Ezt önmagában senki nem fogja tudni meglépni, egy-két kivételt eltekintve, a helyi bajnokainkat kivéve, de az, hogy az általánossá váljon, ez csak úgy lehetséges, hogyha összefognak és létrehozzák ezeket a hálózatokat, szövetkezeteket, láncokat, központokat, klasztereket. Tehát, hogyha ezeket intézményesítsük, nem mindenki külön-külön próbál egyet feljebb lépni a létre, hanem valahogy közös erővel. Úgyhogy akkor lesz 5-10-20-30 év múlva egy sikeresnek tűnhető regionális szlovákiai-magyar kitörésünk, hogyha ezeken az értékláncokon, az egyesről, a kettesre, kettesről, a hármasra, általában ilyen tízes skálán szokták meghatározni ezeknek a szintjét. 10-es, 9-esben csak pár ország cégei vesznek részt, de a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os szintekre van, ahol már ott is vagyunk, van, ahol fejlődni kell, de ha minél nagyobb számban a mi cégeink 4-esről, 5-ösre, 5-ösről, 6-ossá válnak, akkor az érezni, akkor az egész közösség életébe érződik majd. Ennek elengedhetetlen része, hogy az emberanyag, aki itt élünk, fele érte a fiatalokat, a most kezdőket, a középkorúakat és az időseket is, egyszerűen alkalmazkodni kell a 21. század kihívásaihoz, ennélkül nem megy, közösen viszont sikerülhet.
0: Az előző percekben Bara Zoltán közgazdászt, politológust hallottuk, a kitörési pontjaink egyes részei visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon. Az eddigi részekben Józsa László a gazdasági adottságaink jobb kihasználására, Tegdes Egyházi Dóra a könyvtárainknak közösségi terek kialakítására, Molnár Kriszta a professzionális szervezetfejlesztés szükségességére hívta fel a figyelmet.
2: Csak estje lenne, lenne már közel, már alkonyatja minden szürkesége, minden fájdalma lenne.

0: után a hosszú csend, hogy vége van. Egyszer majd vége lesz minden nappal. Egy hosszú nap csak el.
1: A Kassa Itália Színház legújabb darabjának címe Shakespeare XX, ahol az XX a női kromoszómára utal, és az előadás megpróbálja a világhírű mester darabjait női szemszögből megközelíteni. A következő percekben az alkotókat és a szereplőket faggatjuk.
2: Csenki Nikoletta, koreográfus.
1: Társas tánc alapjaid vannak.
2: Standard és latin-amerikai táncokat táncoltam 9 évig versenyszerűen.
1: Első koreográfiád itt Kassán, Itália Színházban.
2: Édesapám szülőfalujában voltam éppen, gyönyörű festői környezetben, a Garam mellett, ez Párkány mellett, leledző kis falucska, úgy hívják, hogy Kicsind, és a barátnőmmel voltam ott épp, tanultam a vizsgáimra, és akkor Rédli Károly, a rendező, felhívott. Ő vele a lányom kapcsán, ő dolgozott már vele, így ismertük egymást, és akkor felkért, hogy szeptemberben tudom-e vállalni, és meg is lepett a felkérés, de nagyon megörültem neki.
1: Ugye a Shakespeare XX című darab kapcsán beszélgetünk, ez egy zenés darab, és ehhez készülnek a koreográfiák. Hányszor kellett átcsinálnod a koreográfiákat, és ez mennyire terhelt meg idegileg?
2: Hál' Istennek egyébként nem sokban kellett, nem kellett nagyon sokszor. Olyan volt, hogy egy-egy motívum nem volt teljes mértékben olvasható, és akkor ahhoz még pótoltunk valamit. Van egy tangó rész benne, ott az összekötő zenei részt azt kellett háromszor módosítani. Az volt egyébként a legtöbb, amin úgy kellett módosítani. Többi táncnál ez nem volt igazán jellemző.
1: És mennyire ment a lassú-lassú, gyors-gyors a Tália színészeinek?
2: Nagyon jól ment. És egyébként lassú, gyors-gyors.
1: Pardonozni.
2: Nem kijavítalak, mert egyébként tényleg lassú-lassú, gyors-gyors. És hogyha egy felnőtt csoportot viszek és tanítok, akkor valóban ez van, hogy lassú-lassú, gyors-gyors. Viszont itt a zene nekünk a lassú, gyors-gyors lépésanyagot és ritmikai váltakozást engedte jobban. Úgyhogy ezért lassú, gyors-gyors lett a bejövetel is.
1: Rózsaszál valaki szájába?
2: Nincs.

0: is, ami esetleg még így...
1: Még 50 pluszosan nincs meg, igen?
0: Mondjuk.
1: Mert hogy a főszereplő 50 éves, mint most megtudtam, a Shakespeare.
0: Így van, így van. Szóval mindenképp ajánlom, hogy üljetek be férfiként is. Nyilván 4-5 nőről szól, de egyáltalán nem csak nőknek, sőt...
2: Dignál Lilla és Júliát alakítom.
1: A Júli szerepe is elsőre vidámnak tűnik, de ha a darab végre kiderül, hogy ez egy sokkal mélyebb karakter.
2: Igen, igen, igen. Ezen amúgy sokat gondolkodtam, hogy Júli és Lillának mi a közös pontja, és rengeteg sok közös pont van. Júliról azt kell tudni, hogy egy nagyon életvidám, életigenlő hölgy, akiről nem is gondolnánk, hogy milyen mélységeket, titkokat őriz, de ugye minden karakternek van egy monológia, egy vallomása, amiből végül is kiderülnek ezek a mélységek, titkok a karakterekről, és Júliról azt kell tudni, hogy mind pszichailag, verbálisan és testileg is bántalmazott nő. Közben Júli egy nagyon kis sziporkázó, vidám lány, aki nagyon szeret a barátnőivel együtt lenni, úgyhogy nyilván ezt így az első pillanatban fel se fogja a néző. Ő csak a monológból fogjuk megtudni, hogy mi történik vele, de ez is csak egy pillanat, aztán ő így visszazökken a mindennapokba, és hozza továbbra is ezt a vidám énjét. Sőt, ő ugye nem is vallja be a barátnőinek, mert úgy könnyít a lelkén, hogy azt mondja, hogy ő ezt a történetet csak hallotta, vagy kitalálta, mert ő még a legjobb barátnői előtt is szégyelli, hogy ő ilyen helyzetekbe kerül folyamatosan, mert szerintem ő folyamatosan ilyen helyzetekbe kerül, csöbörből bederbe.
1: Dégner Lilla mivel zsarolja Tália Színház vezetőségét, hogy folyton zenés darabokat játszanak az utóbbi években?
2: Semmivel, erről nem én tettek. Nem, de tényleg. Szerintem nekem ehhez nincs sok beleszólásom, de én nagyon-nagyon örülök, mert annyi tehetséges kollégám van, hogy szerintem nekünk nagyon helyünk is van ebben a zsánerben.
1: Milyen neked ez így, hogy Shakespeare is, meg nem is, megtalálod benne a klasszikust is, ki tudsz bontakozni, tehát a mai korban van ez belehelyezve?
2: Összetett és nagyon nagy kihívás, hogy tényleg, hogy mivel percenként váltakoznak a jelenetek, ugrunk egyik korból a másikba, ezért nagyon-nagyon gyors, pörgős, színes, egy impressionista festmény.
1: Hát Júlia, az ugye Júlia, de nem az a Júlia, nem sajnálod, hogy nem az a Júlia vagy?
2: Nem sajnálom, mert akkor nagyon-nagyon szerintem belettem volna skatujázva, mert ugye Júliáról mindenkinek Rómeus Júlia jut eszébe, és a tragédia, és nem biztos, hogy egyáltalán nem bánom. Szóval ez sokkal nagyobb szabadság számomra, hogy tényleg, hogy nem kellett ezekkel a skatujákkal megbirkóznom.
3: Rédli Károly rendező.
1: Az alkotók ugye Rédli Károly, Shakespeare és Forgács Miklós mindannyian férfiak. Hát hogyan próbáltak a nők bőrébe bebújni, és kértek-e segítséget női alkotóktól?
3: Ehhez hozzáfűznék egy nagyon gyors, ilyen praktikus sztorit, hogy amikor az ember tragédiáját csináltuk, és ott is valójában erősítettük a női emancipáció témáját, akkor utána a kritikai elemzésen Kisvárdán ültünk egy teremben, ilyen 50-50%-ban nők és férfiak, elemeztük, hogy miről is szólt ez a darab is, és én csak utólag tudatosítottam, hogy valójában ott a három kritikus férfi velünk, Mikivel meg velem, beszélték meg, hogy milyen is volt a nők társadalmi helyzete a 19. században, úgy, hogy a jelenlévő nők nem szóltak hozzá, ami sajnos ilyen nagyon szomorú paradoxum volt az egésznek. És ami fontos, hogy valójában a női nézőpontot abban is belevittük, hogy ugyebár a szereposztás dominánsan női, a 8 szereplőből 6 nő van és 2 férfi, és plusz az alkotói csapatban a díszlettervező, kosztümtervező, koreográfus, a dalszövegek írója és zeneszerző, azok is valójában nők, a Hostomsky Fanny, Gadus Erika, Csenki Niki, szóval, hogy ilyen szinten nagyon sok női visszajelzést és véleményt kaptunk erre a darabra.
1: Kifejezetten kiemelted, hogy a humor nagyon fontos.
3: Igen, hát valójában itt fölvettünk egy ilyen 21. századi Shakespeare utat, olyan szinten, hogy tényleg a zsánerek ötvözése, a vígjáték, a tragédia, kicsit ez a kortárs film, a színészet, gyorsváltások, közben koreográfiák, énekek, szóval nagyon változatos, nagyon színes az egész darab, és azért is fontos a humor az egésznek, mivel hogy vannak benne ilyen komolyabb témák is, hogy valójában ezeket a komolyabb témák témákat úgy tudjuk közölni a

0: a nézőknek, hogy legyenek elgondolkodtatók, de közben meg legyenek látványosak. És hogy nem csak leterheljük a néző figyelmét, hanem hogy úgy tudjuk őt aktivizálni, hogy ő valójában mintha kicsit ilyen tükröt látna, és hogy megtalálja azokat az embereket, akiket ismer a környezetéből. És az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy tiszta legyen, hát nagyon-nagyon sok munkával valójában ez a szövegkönyv úgy kezdődött, hogy 90 oldal volt, mai napra 36 maradt, nagyon sok átírás, nagyon sok belenyúlással, és nagyon pontosan meg kell szabni a határokat, hol törik meg a zsánere az egésznek, hol van egy kicsit mélyebb pillanat, hol megyünk át egy dalba, egy koreóba, egy könnyedebb színészi játékba, és ez ha le van választva, akkor működhet az egész.
1: Milyen a általatok megálmodott 50 éves Shakespeare, aki a szüleivel lakik?
0: Hát most már Angliából érkezett, már kicsit felpofoztuk. Valamilyen szinten léhűtő, lajhár, lassú, az életben egyáltalán nem praktikus férfi, de közben meg szeretetre méltó zseni, akit nem értenek, nem érti a környezete, és emiatt van egy ilyen kisebbségi komplexusa, de szerintem tényleg, hogy nagyon könnyen meg lehet őt szeretni, és el lehet indulni az ő történetével.
2: Lucskai Róbert. Én Shakespeare-t játszom.
1: Az ember nem minden nap bújhat Shakespeare bőrébe.
2: Most először bújok Shakespeare bőrébe. Nagyon jó. Dolgoztam már Shakespeare-rel. Szlovák nyelven is, magyar nyelven is, és angolul is. Shakespeare számomra egy csoda. Shakespeare egy rejtély is számomra. Én nem vagyok az a színész, aki azonnal megérti, hogy miről beszél Shakespeare, és szerintem ez nem is könnyű azonnal megérteni, hogy miről beszél Shakespeare. A nyelvezete nem egy könnyű nyelvezet. Ha már egyszer elsajátította a színész, és tulajdonképpen dekódolta a szerepét és a szöveget, akkor már teljesen érthető lesz számára is, és remélhetőleg a közönség számára is, de Shakespeare számomra, ahogy mondtam, egy ilyen rejtélyes figura. Mai napig ugye úgy beszélnek róla, hogy valójában ki is Shakespeare, ki volt Shakespeare.
1: Volt-e Shakespeare egyáltalán, létezett?
2: Volt-e egyáltalán Shakespeare, hogy Shakespeare egyáltalán férfi volt-e, vagy nő? Mi irányította, hogyan tudta ezeket a darabokat megírni, amelyik többi 400 év után a mai napig tulajdonképpen a máról is szólnak? Hát talán azért, mert az emberi kapcsolatokat nagyon jól látta, és nagyon jól ki tudta bontani, papírra vetni tulajdonképpen olyan formában, ami különben nem egy könnyű, tehát technikailag nem egy könnyű forma, ugye, mert van benne ugyan próza, de többnyire az mégiscsak vers igazából, tehát van egy ilyen emelkedett hangulata, de az egyik trükkje annak, hogy nem szavalni kell Shakespeare-t, hanem csak elmondani. Na most ezt most így könnyű elmondani, hogy nem szavalni kell Shakespeare-t, hanem csak elmondani, oda el kell jutni. Én találkoztam olyan színészekkel, akiknek már van ehhez tulajdonképpen egy kódjuk, onnantól kezdve, hogy ők kinyitják a szövegkönyvet, ők már tudják ezt a kódot használni, és dekódolni tudják azonnal a szöveget. Én nem tartozok azok közé, a színészek közé, de ez nem állít meg abban, hogy én élvezzem ezt a szerepet, amit most a Thália Színházban kaptam.
1: Lucskai Róbert azon kevés magyar ajkú színészek egyike, aki angolul is, Angliában is színészként látható, és többek között a Globe Színházban is, úgyhogy a Shakespeare az teljesen az életedben benne van.
2: A Globe Színház egy óriási élmény volt, maga az épület és az épületnek a, ha lehet ilyet mondani, egy rezgése, szelleme, egy nagyon erős és csodálatos dolog, amiben volt szerencsém részt venni nézőként is, és a színpadon is.
1: Hát de térjünk rá a Kassai Thália Színház Shakespeare XX című darabjára. Itt mondod, hogy ilyen neked kicsit nehezebb megbirkózni ezzel a Shakespeare-i szöveg kibontásával. Hogyan állsz néhány nappal a bemutató előtt?
2: Csak hogy pontosítsak, én igazából az én szereplőmnek nincs Shakespeare-i szövege. Tehát én magát, Shakespeare-t játszom, azt az alkotót, aki megalkotja a Shakespeare-i karaktereket, férfiakat, nőket, helyzeteket. Tehát ilyen szempontból én vagy az én szereplőm a maga Shakespeare az alkotó, aki ezeket létrehozza. A nehézség ebben az, hogy én elég későn kerültem a társulathoz ebben a folyamatban.
1: Beugrottál, elárultunk ennyi.
2: Talán a beugrásnál egy kicsit több, de igazából alapjában ez egy beugrás.
1: Azt mondta, hogy ötödik próbanapod, és három nap múlva már közönség előtt játszottok.
2: Így van, nagyon rövid időm van arra, hogy fölkészüljek. Ugyan én, ahogy megkaptam a szöveget, körülbelül olyan 6 nappal azelőtt, hogy ide érkeztem volna az első próbára, már szövegkönyvem volt, tehát én tudtam olvasni, tudtam még memorizálni is elkezdtem, ugye, hogy minél gyorsabb és könnyebb legyen aztán a feladat, a folyamat itt, amikor már színpadon vagyunk. Tehát igen, én egy nagy dolgokból maradtam ki, ami ugye az első olvasópróba, az első találkozás a szöveggel együtt, a színészekkel, a rendezővel, a díszlettervezővel, az egész csapattal. Tehát ez sajnos nálam kimaradt, úgyhogy most az én feladatom az, hogy ezt én minél gyorsabban behozzam, ami valójában lehetetlen, de ez nem jelenti azt, hogy ezt nem lehet teljesen teljességében kibontani, hanem egyszerűen azokkal az eszközökkel kell dolgoznom, amit kapok. Tehát azzal főzök, amit éppen van.
1: Tehát akkor a repülőn is memorizálnod kellett, nem tudtál aludni?
2: Nem. Mondjuk a repülőt az egészen rövid, tehát 2 óra 20 perc kb. De igen, onnantól kezdve, hogy én megkaptam a szövegkönyvet, amikor csak volt szabadidőm, akkor én ezen dolgoztam. Igen.
1: Mint megtudtuk, egy ilyen Mama Hotelban élő 50 éves alkotót kell megszemélyesítened. Te nem ebben az életszituációban vagy, de hát sikerült-e beleélned magad ebbe a helyzetbe?
2: Igen, sikerült beleélnem magam ebbe a helyzetbe, mert valamilyen szempontból ez egy ilyen univerzális helyzet. Szerintem sokan vannak, sok olyan férfi van, és nő, illetve gyerekek, akik még mindig időskorúban, és még mindig a szüleikkel élnek, mert valamilyen oknál fogva nem tudtak eljutni ahhoz, hogy egy párkapcsolatot teremtsenek. Ebben igazából ilyen szempontból nincs hasonlóság, de abban van, hogy mivel színész vagyok, és hatalmas képzelőerőm van, bele tudom magam élni ezekbe a helyzetekbe, pláne hogyha így van megírva, hogy ez egy szórakoztató, könnyed stílusban vezeti, mutatja meg a nézőknek az emberi létet, és ebben az esetben az emberi párkapcsolatokat, az emberi egyenlőtlenségeket, és egy nagyon fontos egyenlőtlenséget, ami szerintem a férfi-női, a társadalomban a férfi és a nő közötti egyenlőtlenségről szól. Mindenki ezt máshogy látja, máshogy érzi, van, aki természetesnek veszi ezt az egyenlőtlenséget, van, aki harcol ezért az egyenlőtlenségért, ugye ilyen is van, hogy azért harcolnak, hogy ez így is maradjon, egyenlőtlen, és van, aki pedig azért harcol, férfi és nő, hogy ez ne legyen egyenlőtlen, ez legyen egy egyenlő párkapcsolat, ahol mindenki ki tud bontakozni, és együtt, a férfi és a nő együtt tudja építeni azt az életet, amit választanak.
1: Ez tényleg egy több száz éves problémakör, úgyhogy sok sikert kívánok a bemutatóhoz. Hány százalékon érzed magad?
2: hány százalékon? Jó, hát ha gyorsan egy százalékot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy olyan 85-86.
1: Mire ez az adásba kerül, ez a beszélgetésünk, már 100% lesz, úgyhogy köszönöm szépen, és kéz és lábtal is.
2: Köszönöm.
1: Az előző percekben a Kassai Tália Színház legújabb darabjának, a Shakespeare XX-nek a bemutatója előtt készült beszélgetésünket hallották. Megszólalt Csenki Nikoletta, Dégner Lilla, Rédli Károly és Lucskai Róbert. Egy volt.

0: Köszi!
1: Nem okozott gondot a sor végén az űr, ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr.
2: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk harmadik órájában Németi Róbert sajtófotóssal fogunk beszélgetni. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszállási Márki a mikrofon.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A LASZ visszalépésre szólítja fel Marianne Marchant. 6 órás tárgyalást tartottak Ukrajna jövőjéről Miamiban. Változóan felhős időnk van, következnek a részletek. A LASZ párt kezdeményezi Marianne Marchant visszalépését a közelgő önkormányzati választásokon való jelöltségétől, és párt tagságát is felülvizsgálja. Marchant a zsolnai kerületi önkormányzati képviselői posztjáért indulna a Smer, a LASZ és a Domov nemzeti párt koalíciójának jelöltjeként. A politikus támogatási csalás kísérletével és közhivatalnoki hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják. A LASZ szóvivője azt is közölte, hogy Peter Szlicskó, aki nemrég kilépett a pártból, a következő napokban szintén visszalép a kerületi választás jelöltségétől. J.D. Vance, amerikai alelnök, kételkedik abban, hogy a Pentagon valóban élőben közvetíti majd Nidal Hassan kivégzését. A férfi 2009-ben a texasi Fort Hood katonai bázison 13 embert lőtt agyon. Vance hangsúlyozta, hogy Hassan brutális bűncselekményeiről nem szabad megfeledkezni, de azt mondta, nem nézné meg a kivégzést. Donald Trump október 2-án hagyta jóvá a halálbüntetését, a kivégzést pedig december 3-ára tűzték ki. Ha megvalósul, 1961 óta ez lesz az első katonai kivégzés az Egyesült Államokban. Az ENSZ szerint a kivégzés élő közvetítése kínzásnak minősül. Mintegy 6 órán át tárgyaltak Miamiban az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai országok képviselői az ukrajnai háború lezárásáról. A megbeszéléseken az energiabiztonság, a gabonaexport, a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni újjáépítése is napirendre került. Steve Witkoff, amerikai külön megbízott szerint a felek a konfliktus enyhítésének és a tél előtti békekötés lehetőségeiről is egyeztettek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor bírálta Washington döntését, amellyel enyhítette az orosz üzemanyagokra vonatkozó szankciókat. Szerinte az ebből származó bevételek továbbra is az Ukrajna elleni háborút finanszírozzák. Vladimir Putyin orosz elnök Donald Trumpnak azt mondta, hogy az ukrán dróntámadások miatt meghiúsult a béketárgyalások újraindításának lehetősége. A Kreml egyelőre mérlegeli, mikor folytatódhatnak az egyeztetések. Kijev többször is azonnali tűzszünetet javasolt, Moszkva azonban ezt elutasította. Eközben Trump bejelentette, hogy Oroszország több mint 300 000 tonna dízelüzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra, a következő hónapokban pedig további szállítmányok érkezhetnek. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem felejti el Norvégiának, hogy nem ő kapta meg a Nobel békedíjat. Az idei kitüntetés odaítélését szégyenletesnek és kínosnak nevezte. Trump, aki korábban többször is hangoztatta, hogy megérdemelné az elismerést, azt mondta, nem is ismeri az idei díjazottat, Navi Pillai volt nemzetközi bírót, és szerintem mások sem hallottak róla. A döntést az amerikai elnök kimoshatatlan foltnak nevezte.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Felújítási munkálatok miatt lezárták a jobboldali sávot a D2-es autópályán Pozsonytól Csehország felé az 53-as és az 50-es kilométer között. A forgalom a baloldali sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. A kétszeres világbajnok diószegi versenyzőt a fináléban a török Tolga Tuncser győzte le, mégpedig 3-2-re, szétlövést követően. A Szlovan 6-2 arányban nyert Besztercebányán a jégkorong extraliga 9. fordulójának rangadóján. További tegnapi eredmények: Michalovce Poprad 0-2, Spiszkánová Veszprešov 5-4, Liptovszki Mikulás Zsilina 0-4, Trencsin Nyitra 5-2 és Zvolen Košice 1-4. Az iglóiak és a pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a kassaiak és a poprádiak előtt. A címvédő nyitraiak az utolsó előtti 11. helyen szerénykednek. A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódnak a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás ma 15.30-tól Košice Komárnosz, Kalica Szlovan, Trencsín Banská Bystrica, 18 órától Michalovce Dac, holnap 15.30-tól Ruzsomberok Zsilina, 18 órától pedig Podbrezová Trnava. A második labdarúgó liga 12. felvonásának műsora szombaton 15 órától Povaská Bystrica Prešov, Bicsa Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Zvolen, vasárnap 10.30-tól Zsilina B. Galanta, Malzsenyice Inter, Slovan B. Liptovszki Mikulás, 15 órától Samorin Petezsalka, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zsiar. A hétvégén rendezik a labdarúgó NB1 9. fordulójának találkozóit a párosítás. Ma 14.45-től Vasas Kisvárda, 17 órától Ferencváros Debrecen, 19.30-tól Paks MTK, holnap 14.45-től ZTE Nyíregyháza, 16.45-től Honvéd Újpest, 19 órától pedig Győr Felcsút. Egy-egy pénteki eredmény a labdarúgó Bundesligából és a cseh futballligából: Dortmund-Bremen 2-2, a 88. percben még a hazaiak vezettek 2-0-ra, a brémaiak a 93. percben egyenlítettek, és Zrinszlávia 0-1. A címvédő lévaiak 108-85-re nyertek Iglón a férfi kosárlabdaliga 4. fordulójában. Két tegnapi eredmény a férfi kézilabda extraligából: Novezemki Modra 30-33 és Košice SKP Bratislava 35-27. Vég Zsombor és Benjamin Matyaseje a második mérkőzésén vereséget szenvedett, így a 32 között fejezte be szereplését. A férfiak 100 kg-os súlycsoportjának pénteki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es szingapúri nagydíj tegnap délelőtti szabad edzésén. A Mercedes VB pontversenyben második helyen álló brit versenyzője mögött a monakói Charles Leclerc zárta a gyakorlást a második helyen. Honfitársa a címvédő McLarenes Lando Norris harmadik lett. Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a tegnap délutáni sprint időmérőn. A Red Bull holland pilótáját Russell és Leclerc követte, miközben a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. Verstappen a gyanú szerint sárga zászló szakaszon előzte meg Lewis Hamiltont, ami a szabályok szerint tilos. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálták, de nem büntették meg. A mai sprintverseny 11 órakor, az időmérő 15 órakorától, a vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.

0: Következő percekben Németi Róbert sajtófotóssal, az Új Szó munkatársával fogunk beszélgetni, akit köszöntök itt a Kassai stúdióban. Szervusz!
1: Szia Szabolcs, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Több mindenről is fogunk beszélgetni, de az apropója, ami miatt meghívtalak, az, hogy látom, hogy ismét bejutottál a Szlovák Press fotó versenyben, amely a sajtófotósoknak a legnagyobb ilyen seregszemléje vagy megmérettetése itt Szlovákiában. Ha jól láttam, 200 fotós nyújtja be a képeit, vagy nyújtotta be idén a képeit. Döntős lettél riport kategóriában, és akkor kezdjük is ezzel, hogy most a Magyar Péternek a útját, bizonyos állomásait követted, ahogyan ő aztán végül is Magyarország miniszterelnöke lett egy ellenzéki politikusból. Engem ilyen technikai szempontból is érdekel ez a dolog, vagy abból talán még jobban érdekel, hogy hogyan néz ki egy sajtófotósnak az a napja, amikor ő tudja, hogy este mondjuk Budapesten fog fotózni. Tényleg engem elnézést, de ilyenek érdekelnek, hogy hova parkolsz, mikor indulsz.
1: Hogy ez úgy működik, legalábbis az én esetemben ez úgy volt, hogy én reggel még az udvaron valami, nem tudom, famunkákat csináltam, mert épp építettem a teraszomat otthon, a házunkhoz, és aztán meg délután tudtam, hogy mennem kell ugye Budapestre, úgyhogy valamikor délután, azt hiszem 4 órakor ugye felöltöztem, aztán összepakoltam a fotós felszerelést, és elindultam Budapestre, ami nagyjából 2 óra, ugye onnan, ahonnan én, ahol mi lakunk. Megérkeztem, és a konkrétan ugye kérdezted, hogy az ember hol parkol, mit csinál. Hát picikét butaságot csináltam azért, mert beparkoltam oda, ahol a Magyar Péternek volt ugye az újságíróknak a sajtóközpont, vagy a eseményváró, eredményvárója, és ide arra nem gondoltam, hogy ott este mondjuk lesz, nem tudom, mondjuk 200 ezer ember, vagy mennyien voltak ott, biztos voltak annyian, vagy legalább, nem tudom, 100 ezeren. Leparkoltam, ugye bejelentkeztem előre, akkreditálva volt ilyenkor az ember, kiadják ugye a belépőt, nyakadba akasztott, bemész, és akkor igazából felalá járkálsz kollégákkal, akiket ismersz, vagy akit nem, ugye azt ott megismered, akkor velük beszélgetsz, hogy nem tudom, hol lenne jó szerinted, meg ugye mindenki keres valami helyet, a végül meg igazából úgy is mindig az van, hogy a végén, amikor történnek, az zajlanak ezek a dolgok, akkor mindenki egymás hegyén hátán, ugye, mert akkor össze, hogy ha lehet, hogy odébb kell vonálom 2 méterrel, mert ugye ez egy olyan helyen történt, a parlamenttel szembe, ugye ott a rakparton, hogy az, amikor a Magyar Péter ugye megérkezett a pódiumra, akkor ő pont a parlamentnek a közepén állt, tehát ugye mögötte volt a parlament, és az úgy volt szép, hogyha az ember ezt középről fotózom, és akkor ezért mondom ezt, hogy mindenki kereste azt a pontot, azt a helyet, ahonnan majd ezt ugye szépen meg lehet fotózni, és egész nap igazából ezt a pillanatot várod, elég hűs is volt már akkor, egyik csehországi osztravai kollégámmal ott egész nap ott elbeszéltük igazából a hosszú órákat, és akkor a végén ez a hosszú várakozás, meg ez a beszélgetés egy ilyen 20 percben csúcsosodik ki, amikor ugye megérkezett bevonót ugye ott a képviselőjelöltekkel, vagyis ugye a kollégáival megérkezett ott a pódiumra, ugye végvonult a fákjával fel a színpadra, volt egy beszéd, aztán volt a tánc, ugye annak a miniszternek volt a tánca, az is elég jól ment a sajtóban, azok a felvételek, meg a videók, amik készültek róla, és igazából ennyi, megvoltak a fotók, gyorsan kiküldeni a szerkesztőségbe, és mehettem haza.
0: És ilyenkor nektek ilyen elkerített helyetek van, vagy a közönség között állsz?
1: Lehet a közönség között is állni, de ez általában nem jósul, mert nagyon kevés a mozgástere az embernek. Bár, hogyha van egy ilyen elkerített hely kimondottan a sajtó számára, az szintén tud nagyon limitált lenni, ugye, mert ott megvan adva egy nem tudom, pár méteres sáv, vagy egy valamilyen kisebb tér, amiben bepréselnek x számú embert, ugye fotósokat, meg kamerásokat, és akkor ott mindenki egymás egyén hátán próbálja ugye ezt a pozíciót megtalálni, honnan majd lesz egy várható, vagy remélhetőleg érdekes felvétele. De én konkrétan ugye bent voltam ezen a sajtó koridoron belül, ahol viszonylag nagy terünk volt, de tényleg ott is voltunk, nem tudom, vagy 50 vagy legalább 100 kolléga, aki ott volt ugye a helyszínen. Bármint ez fotós meg kamerásokkal egyben, meg hát ugye újságírók is, akik ott vannak, de általában azok, akik nem fotóznak, azok inkább ugye hátrébb állnak.
0: Pozsonyban is ugye döntős voltál, és ilyenkor megjelennek a képeid ott Pozsony egyik terén. Ők is azt a képet emelték ki, amikor így egy ilyen fákja láng van így Magyar Péter előtt.
1: Igen, az egy teljesen véletlen felvétel. Egyébként abban a szériában több olyan fotó volt, amit itt nem igazán terveztem. Ugye ott a tömegben járva, a Hősök terén, amikor beszédet mondott, hogy jött az emberek felé, akkor igyekszik az ember olyan fotókat készíteni, ami hát nem azt mondom, hogy különleges, de több szögből. Tehát ugye itt egy, amikor fotóriportra küldenek ki a hírügynökségek, meg ha mondjuk ha az újszóról is beszélek, akkor igyekszek mindig úgy fotózni, hogy ne csak egy kép legyen és annyi, mert az igazából nem elegendő, azért nem igazán szeretnek fizetni az ügynökségek, ha csak nem egy valami olyan fotóról van szó, mint mondjuk rá, amikor ilyen Fico ellen a merénylet történt, akkor ott egy kép volt, egyik szlovák kolléga készítette, Radovan Stoklasa, és az igazából az olyan fotó volt, ami elég volt arra, hogy bejárja a világot, de viszont amikor az embernek van ideje és tervez, és tudja, hogy egy csomag fényképet kell ugye kézbesíteni valahová, akkor több szögből próbálok fényképeket készíteni, és ugye itt is a Hősök terén bejártam jobbra, balra, előre, hátra, a tömegben, még a létrámat is elhagytam egyébként, mert volt nálam egy létre, és aztán otthon jöttem rá, vagyis az autóhoz érve, hogy már nincs meg, leesett a táskámról, és az is ott készült, és igazából ugye a fáklyák között fotóztam, mert ott ugye este felé már rengetegen fáklyát gyújtottak, azt hiszem, hogy osztogatták is ott az embereknek ezeket a fáklyákat, és aztán, amikor a képszerkesztés közben nézegettem még a képeket, akkor vettem észre, hogy van egy olyan fejtem, mint hogyha ugye a keze pont így kinyújtva az emberek felé, a szája az nyitva, és akkor úgy lehetett látni, hogy elég egy ilyen, hogy is mondanám, emocionális pillanat volt lehet számára is, vagy mondjam azt, hogy inkább ilyen elég indulatosan beszélt, és akkor ott pont az egyik fáklyaláng az úgy néz ki, mint hogyha láng jön neki a torkából a száj, mint hogyha lángot leállna, és akkor ez lett az egyik ilyen kép.
0: De az ment a legnagyobbot szerintem.
1: Igen, azt sok helyen használták is, a világban, a sajtóban, meg a kiállításon is azt nyomtatták ki a legnagyobb képként. Mondjuk nekem nem a kedvenc képem, de arról én már nem tehetek.
0: Hát szerintem így most a rádióban a fényképekről beszélni, ez kb. Olyan, mint az építészetről zenélni, ahogy mondani szokták.
1: Igen.
0: De hogy melyik a kedvencen, el tudod mondani?
1: Ebből a szériából?
0: Mondjuk ebből a szériából.
1: Ott a parlamenten belül, amikor megérkezett a beiktatásra, akkor ott volt egy olyan pillanat, amikor ő belépett az ajtón a terembe, és akkor ugye ott mindenki, ugye ültek az emberek a székeken, és ugye akkor felálltak, és akkor ugye ott lent a kamerások, meg a sajtómunkatársait körbevették, és én meg fent voltam a páholyban, fentről fotóztam lefelé. A kezel azt hiszem, hogy össze van téve, elég sokszor egyébként így szerepel a fotókon, hogy a keze össze van, ugye a hasa előtt tartja, össze van csukva a keze, és akkor...
0: De te teljesen más dolgokat figyelsz meg szerintem, mint az emberek.
1: De az ember ugye mikor sokszor látja ezeket a pillanatokat, meg visszanézi képszerkesztés közben, akkor így valahogy ezeket észreveszi. Egyébként nagyon sokszor mondják nekem, feleségem, és vegyünk valóvá, és én olyan dolgokat veszek észre az útszélén, amit ő meg se figyelne. Szóval
0: egy parlamenti kép.
1: Igen, a parlamenti kép, és ott vonul befelé, az a parlament ugye a benti részének egy olyan sötétebb része az még, mert ugye még ott a páholy alatt van, ahogy érkezik befelé, és elég sötét volt ott minden körülötte, csak az arcokat látni ilyen halványan, és az ő arca meg ugye a szemközti kamerából pont meg volt világítva, és az az egyik fejtel, ami szintén a nyertes széria közé került be. Az, ami úgy nekem nagyon tetszett onnan, az abból a képriportból, az az egyik fotó, vagy aztán még volt egy másik, amikor a Hősök terén, ugye ott, hogy vannak azok az óriás nagy szobrok, ilyen azt hiszem, hogy részből vannak, lehet, hogy tévedek, olyan zöldes színű mindegyik, úgy gondolom, hogy részből, de lehet,
0: bronz,
1: hogy, vagy bronz. Ott, amikor az emberek ugye felmásztak ezekre a szobokra, sőt, valaki még az egyik lovon is, azt hiszem, hogy ő ott a tetején ült, rengeteg ugye magyar zászló, elég ilyen érdekes pillanat, és akkor ott is azt hiszem fáklyák is vannak az emberek kezében, és olyan tök szép színes, mert ugye egy ilyen szürke délután volt, már inkább ilyen kora este azt mondanám, majdnem, hogy sötét, és akkor ott a fáklyák ugye világítanak az emberek kezében, és mindenki egy irányba nézett, tehát Magyar Péter felé, hogy beszélt a színpadon, de őt nem látni a képen, csak az emberek ugye a tömeg, és ez alulról felfelé van fotózva, szóval a szobrok is eleve ugye ilyen nagyon nagyok a képen az emberekhez képest, és az a tömeg körülött, akik ott felmásztak. Ez elég ilyen ritka pillanat, mert nem igazán szoktak az emberek oda felmászni.
0: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk, és ha már ennél tartunk, érnek téged incidensek? Ilyenkor a tömegben, és nem ilyen gonoszságra gondolok, de egyszerűen meglökdösnek, meg nem tudom, elvesztetted a létrádat, tehát én már tudom, mert már nem először beszélgetünk, hogy a létre azért van, hogy fel tudjál állni, ugye?
1: Igen.
0: De hogy bármi ilyesmi van, ez így benne van a pakliban, hogy ott úgy nehéz átmenned a tömegen.
1: Persze, hát azért.
0: Vannak-e trükkjeid?
1: trükkjeim nincsenek, csak pofátlannak kell lenni sokszor. De természetesen úgy pofátlannak, hogy a lehető legkedvesebb módon. Ugye ott is, ha bekerülsz egy olyan tömegbe, ahol van, nem tudom, több tízezer ember, és minél bejebb próbálsz kerülni a tömegbe, ugye a központ felé, annál nehezebb, mert ugye sűrűsödik az emberek száma. Hát ott elég kellemetlen járkány, pláne úgy, hogy van a hátadon egy óriási nagy táska, két fényképezőgép a válladon, meg egy létre, ugye, amit pont ott hagytam el. Ez egy olyan létre egyébként egy kicsiket, az inkább egy ilyen fellépő, tehát egy ilyen 3-4 foka van, az egy ilyen fél méter, de az pont arra elég, hogy legtöbbször letedd a földre, és az emberek felé ugye magasodj emelkedj, és akkor az emberek felé föl tudsz fotózni. Ez nagyon sokat segít, csak akkor pont elhagytam. De ott is ugye az volt, hogy tényleg a tömegben verekeded át magad. Tehát általában így oldalvást járva, vagy ezt nem is tudom, hogy magyarázzam, hogy mondjuk az egyik válladnak, egyik válladnak az irányába haladsz, és akkor úgy picikét az ember laposabb, ugye véknyabb, jobban át tudsz csúszni a tömegen, aztán folyamatosan csak elnézés, bocsánat, elnézést, áttenged, stb. Stb. Attól függ, hol olyan nyelven. De hát az emberek legtöbbször egyébként nem panaszkodnak ezért, úgyhogy ha a tömegbe így közlekedünk, legalábbis én így közlekedek, ezt másképp nem lehet megoldani. De például még egy ilyen érdekesség szerintem az, hogy amikor már ugye ilyen tömegben vagy, akkor úgy valahogy az emberek szerintem elnézőbbek, mert látják, hogy ugye a sajtótól vagy. De ez nem mindig érvényes, mert volt már olyan is, hogy mondjuk, hát kevésbé kellemes szavakkal illettek, ez kimondottan Budapesten többször megesett, hogy amikor a hát nem mondom, hogy még politikussal, de nem a Magyar Péterrel, amikor az ő támogatói ugyanígy tömegben voltak, és azt most teljesen pártatlanul mondom bárki felé, mert tényleg, hogy engemet annyira nem hiszem, hogy érintene most ez a magyarországi politika, úgyhogy nincs benne érdekem, de nagyon sokszor megkaptam azt, hogy menj haza, meg mit akarsz itt, meg hazugok, meg ilyen hazug újságírók, meg úgyis csak azt fotózzátok, amit szeretnétek, hogy lássanak az emberek, meg lögdösődés, meg elég érdekes szavakkal illettek minket, ott többet is, több újságírót, meg a sajtóképviselőt, fotósokat, videósokat, úgy szintén meg újságírókat is. Úgyhogy van, az ember sok mindennel találkozik, mert ugye az általában azt mondják, hogy az emberekkel a legnehezebb dolgozni, és ez valóban így van, mert soha nem tudod, hogy most kivel találkozol egy több tízezres tömegben, de ez nem muszáj, hogy tömeg legyen. Tehát itt lehet úgyis, hogy valakivel összefutsz az utcán, és pont nem tetszik neki az, hogy te fotózod, vagy az ő irányba fotózol, úgyhogy megesik mindenféle történet.
0: Egy elvarratlan szálunk van. Ugye egy kicsit így a rendezvényeket így összekevertük, de mondtad, hogy volt olyan, hogy beálltál egy parkolóba, és utána jöttél rá, hogy ott egy százezres tömeg van ilyenkor, aztán hogy állsz ki a parkolóban? Meg kell várnod, még mindenki elmegy, vagy dudálsz?
1: Hát a dudál nem hiszem, hogy segített volna, mert sokan észre se vették volna, ott olyan hangzavar volt, ez ugye konkrétan a magyarországi választások estén, éjszakáin, ez nagyjából ugye éjfél tájt, mert azt hiszem, hogy 10-30-kor este hirdették ki, vagy akkor lépett színpadra a magyar, és utána, hát az volt egy fél órás beszéd, utána ott még fotózkodás, egyebek, úgyhogy azt hiszem, hogy éjfél körül indultam el hazafelé autóval, vagyis indultam volna, mert ott, amikor a tömeg a rakpartról megindult ugye a belváros irányába, ott át a hídon, hát én pont ott parkoltam, és azt vettem észre, hogy nem tudok kihajtani, de az autóban tudtam beülni, ott ugye a tömeg az megindult mindenfelé, és ott ugye a hangulat az már
0: Emelkedett volt,
1: ugye ott voltak boldog emberek, voltak szomorúak is, biztosan voltak szomorúak is, meg hát azért elég soknál volt pohár a kézben, meg minden egyéb, meg üveg, úgyhogy ott a hangulat az már tényleg fokozódott volt, és ott az autót ütögették, meg mentek egymásnak ugye az emberek, ahogy igyekeztek onnan kifelé haladni, és nem tudtam egyszerűen egy centimétert sem mozdulni a kocsi, úgyhogy ott ültem majdnem egy, nem tudom, egy fél órát minimum a tömegben. Az emberek ugye elvonultak, aztán lassan-lassan már a rendőri segítséggel valahogy kiparkoltam, és elindultam hazafelé, de ezt már több embernek is mondtam, amikor beszéltünk erről a fotósorozatról, hogy nagyon bánom, hogy nem álltam akkor félre, nem szálltam ki, és nem fotóztam még egy szériát, de már úgy
0: a tömegről.
1: A tömegről, az ünneplőről, igen, mert ahogy mentem kifelé, akkor tényleg láttam olyan pillanatokat, hogy valaki az autóbusz tetején szörfözött, szó szerint az autóbusz tetején volt fent egy srác, azt hiszem, hogy lehet, hogy maszk is volt, de nem vagyok benne biztos, de az arc el volt takarva, és zászló volt nála, aztán emberek a villamos megállóknál, vég az utcát, tehát mindenhol emberek voltak igazából, tehát nagyon oda kellett figyelni arra, hogy valaki aki esetleg elnős, mert tényleg mindenütt az úton emberek voltak meg a környéken. Rendőrökkel ölelkőztek, egy néni ott kiszállt, egy idősebb néni, így emlékszek rá, valahol a rakpart mentén jött éjszaka, azon fel, aztán ott másik fiatalokkal ott beszélgettek, meg szintén ölelték egymást, úgyhogy tökre érdekes pillanatok voltak. Valamit megfotóztam úgy, amikor épp álltam, nem haladt a forgalom, mert nem tudtam tényleg, hogy haladni előre, akkor így az ablakon keresztül kifelé fotóztam, tehát akkor, amikor nem mozgott a kocsi, de amúgy nem, de ezt sajnálom, hogy a koroló nem álltam félre, és még nem mentem be a tömegbe, mert aztán láttam a kollégáktól fotókat onnan az éjszakáról, meg aztán azt hiszem még a Magyar Péter is kiment a tömegbe, és akkor ott nagyon-nagyon jó képek születtek. De már úgy voltam vele, hogy reggel, vagyis nem reggel, de kora délutántól ugye ott voltam, úton voltam, fáradt is voltam, a munkát letudtam, amit kértek tőlem, az megvolt, de lehet, hogy lettek volna még a képek, hogyha még ott maradtam volna mondjuk egy órát.
0: Ugye, hogy említed, te nemzetközi sajtóügynökségekkel is kapcsolatban állsz, és ahogy most már itt tudjuk, hogy a tavalyi év az így eléggé Magyarországról is szólt, így az európai szinten, tehát az elmúlt egy évben biztos sokkal gyakrabban voltál Magyarországon, és hogy ez milyen volt. Hát hirtelen előjött a nyelvtudásod, hogy anya, hogy te ugye magyar vagy, és milyen jó jött.
1: Hát a...
0: Mert ebben biztos, hogy az angliai ügynökségek nem gondolnak bele, gondolom.
1: Nem, biztosan nem, de viszont az, hogy ez most persze tudod, lehet azért is említett, de az, hogy Magyarországon vagyok gyakrabban, az most már elég gyakori, mert ugye ott élek, ott a Magyarországon van családi házunk. Ez sokszor ilyen hol vagy otthon, ezt már olyan sokszor így említettem ismerősöknek is, embereknek is, hogy amikor magyarázod az élethelyzetedet, hogy most te magyar vagy, ugye a magyarországieknek szlovák vagy, a szlovákoknak hallják, hogy magyarul beszélsz, akkor magyar vagy, most honnan is vagy, szóval kicsit ilyen senki földje, hiába bodrogközi születésű, de ugye ott is szlováké magyar, Magyarországon magyarországi szlovák, az angoloknak meg ezt feleslegesen magyarázom, akikkel kapcsolatban vagyok, ugye hírügynökségekben, mert nem is értik meg, nem is érdeklik őket, nem oldják. Úgyhogy igen, elég sokat vagyok Magyarországon, azon kívül, hogy ott lakok, tehát oda is kell mennem dolgozni. Hát az évben...
0: De tavaly többet voltál, vagy az elmúlt egy évben többet voltál?
1: Szerintem biztosan több megbízásom volt Magyarországon. Azelőtt Szlovákia volt érdekes, valamilyen okból fogva, konkrétan ugye a háború miatt is, az ukrán háború miatt, ugye mert itt a határ, tehát elég sokat voltam a határon amiatt, de viszont most meg ugye Magyarországon pontosan az ottani politikai helyzet miatt, meg hát történtek itt egyéb más dolgok is, ugye volt ott ilyen lezuhant grippen, ha csak azt említem az utolsó, nem tudom, pár hétből, ahhoz is...
0: Azon is kint voltál.
1: Igen, az elég ilyen furcsa, ugye, mert nem nagyon közel van hozzám, ugye Szolnok, 4-5 óra autóútra, de hát hívtak, aztán mennem kellett. Tehát nem kellett, de ha nem megyek, ugye akkor majd megy más, úgyhogy ilyenkor általában az ember nem utasítja vissza, meg hát egy érdekes történés, ez is ilyen történelmi pillanat egy kicsikét, úgyhogy oda is...
0: De ha már ennél tartunk, bocsásom, megszakítalak, hogy ez hogy történik, mikor hívnak fel, és ehhez képest te mikor ülsz az autóba, és mikor vagy ott, és mikor küldöd el a képeket?
1: Az úgy működik a hírügynökségeknél, hogy általában a világon mindenütt, minden országban van egy-két emberük, akikkel együtt dolgoznak, ilyen megbízható ugye, kapcsolat számukra, és akkor, ha valami nagy történik, akkor ők jelentkeznek, és akkor küldenek, hogy menj, kicsináld meg. Ugye hát ezért fizetik a munkabéredet, egyebek, és olyankor mész. De ez ugye annyiból nem jó, hogy tényleg ott éjszaka közepén is történhet bármi. Tehát ez nem rendszeres azért, tehát nem lehet most azt mondani, hogy minden éjszaka nekem készenlétben kell lennem, tehát ez nem így van. De ha valami nagy van, akkor az ember azt általában nem utasítja vissza, és akkor ugye itt is pont otthon dolgoztam, azt hiszem térkövet raktam a ház körül, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és akkor hívtak, hogy el tudok menni, és akkor igazából mentem. És ha már ott jártam, akkor úton visszafelé megálltam Pakson, mert az útba esett.
0: Akkor épp alacsony volt a vízszint?
1: Igen, akkor volt igen alacsony. Hát most nagyon magas, de akkor nagyon alacsony volt. És akkor azt is megfotóztam, az elment egy másik hírügynökséghez. Mert van úgy, hogy nem ők hívnak, hanem nagyon sokszor a maga a fotós ajánlja a témát. Tehát ugye megvannak a szerkesztők, a képszerkesztők a különféle hírügynökségeknél, és akkor vagy oda hívsz, vagy írsz egy e-mailt, vagy különféle ugye, applikációkon keresztül kommunikáltok, és akkor ajánlod a témát, és ha kell nekik, akkor elmész, megcsinálod, megfotózod.
0: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk. Ez a kép került be a National Geographic-ba, ez a Duna fotó, vagy ez egy másik volt?
1: A National Geographicban, ami most az éven volt fent fénykép, gondolkodom, hogy ez még volt.
0: Mert az mint hogy a szárazságról. Vagy a...
1: Ja, igen, igen, igen, az volt. Az pontosan, az Baján, az egy másik nap. Bajára kellett mennem fotózni, hogy ott is, hogy szinte a Dunának a rekord alacsony szintje, és ott a több helyen, ott a környékről, hogy ott a szerb határnál, meg Szerbián belül is, ott voltak olyan részei Dunának, ahol ilyen régi világháborús hajóroncsok bukkantak elő, és ugye Bajánál is volt egy. Az valamilyen, azt hiszem, katonai hajónak a maradványai voltak, vagy valamilyen régi katonai, nem tudom, azt hiszem, talán még gőzhajó, vagy valamilyen régebbi szerkezet, és akkor azt kell bennem fényképezni, és igazából oda mentem, akkor is az került be, abból 2 vagy 3 kép volt a National Geographicon.
0: És te ilyenkor megveszed a National Geographicot, vagy már neked ez ilyen?
1: Ja, nem. Tehát ez nem, nem mindig, az, ami online van, az nem mindig kerül be a nyomtatottba. Azért, hogyha a nyomtatottba bekerülne, akkor plánold, akkor az biztosan megvenném, ha tudnák róla, de nagyon sokszor van úgy, hogy nem is tudok arról, hogy hol jelennek meg a képek. Ugye, mert ez úgy működik, hogy én innen elküldöm, az kimegy vagy Londonba, vagy New Yorkba, vagy mondjuk rá törökországiakról dolgozok, ott Ankarában az egyik nagy ugye, ügynökség, akkor onnan, és ez kimegy a világba, igazából mindenhová kiküldik a képeket, ugye a hozzátartozó információkkal, vagy sajtóhírrel, és akkor van úgy, hogy én arról nem is tudok, hogy ez hol jelent meg, de sokszor a Google-on keresztül ugye, értesítés és kapok, hogy a nevem szerint itt és itt és itt megjelentek fényképek, és akkor én azt követem, mert számomra egyébként ez apum azelőtt volt, úgy beszélgettünk a munkáról, és akkor mondtam, hogy megjelent itt, meg itt, meg hogy jaj, meg nem jelentek meg a fotók, hogy kiküldtem, és akkor nem hozták le sehol, és akkor ő megmondta, hogy hát nem mindegy, de hát ki, hogy fizet a munkáért, mondom, az egy dolog, de számomra, hogy mindig az a legélvezetesebb, meg a legkielégítőbb része az, amikor látom a fotóimat megjelenni különféle nagy hírportálokon, vagy újságban. Nyomtatottban sokkal kevesebbet látok, mert nem tudom tényleg követni, hogy hol mindenhol jelenik meg, de viszont online nagyon sokat látok, hogy tényleg nagy újságokban lehozzák a képeket, vagy a napképeként, vagy valamilyen híreseményként jelenik meg, vagy van sokszor úgy, hogy megfotóz az ember egy szériát, kiküldjük, és akkor rá egy, nem tudom, hónapra, kettőre, vagy akár egy évvel később is megjelennek azok a képek valaminek kapcsán, egy olyan híresemény kapcsán, amikre ahhoz kötődik. Konkrétan ugye az a elég tragikus esemény az egyik ugye iskolában, és akkor annak kapcsán 2 vagy 3 helyen is megjelent a világban fényképem, az én fotóm ugye szlovák rendőrökről, amit korábban fotóztam valamilyen híresemény kapcsán. Tehát inkább ez ilyen archív vagy illusztrációs felvétel. Sokszor úgy is lehozzák.
0: A Magyar Péteres sorozatodnak a Változás szele a címe.
1: Igen.
0: Tavaly is részt vettél a Szlovák Presszfotó pályázaton vagy versenyen, és tavaly első helyet szereztél az aktualitások kategóriában. Győztese lettél ennek a kategóriának, és az egy Robert Ficos kép volt. Erről különben már akkor egy nagyon röviden beszéltünk, és szintén ugyanott tartunk, hogy ez most rádióban, hogy mondjuk el, ott volt egy ilyen truváj abban a képben, vagy egy poén, hogy egy ugye Robert Fico kormányfő feje mellett megjelent egy ilyen középkori festmény, amin egy koldus koldul. Akkor tudtam, mikor lefotóztad, vagy azt is csak otthon vetted észre ilyenkor?
1: Hát az szintén véletlen. Tehát nem úgy véletlen, hogy most teljesen, hogy csak oppá lett egy ilyen képem, tehát valamilyen szinten az ember komponál, ugye, mert ez egy sajtótájékoztató volt, amikor Ficónak meg azt hiszem a kormányból többen is voltak ugye itt Kassán miniszterek, és itt volt egy találkozó a történelmi városházán, a főutcán Kassán, és utána meg ugye, amikor beálltak a mikrofon elé nyilatkozni az újságíróknak, akkor ott Fico többször a mikrofonhoz lépett, aztán ugye visszaállt hátrébb, közel a falhoz, és ott volt mögötte egy nagy festmény, és akkor igazából ugye ott több ideje van a fotósoknak gondolkodni a képeken, hogy mi az, amit ebből ki lehetne hozni, és volt ott a festménynek azon a része, ahol ugye a kódus látható. Ez csak egy részlet, ez egy óriási festmény, több méteres festmény a falon, és Fico meg pont úgy állt, és érdekesül nézett felfelé a plafonra, nem tudom, vagy máshol voltak a gondolatai, vagy már unatkozott, én nem tudom, de bámulta a plafont, és akkor úgy egész a szemgolyóiba felfelé nézett, mint a kinéznél a fejedből, és a koldus meg épp a feje fölött volt, és akkor azt úgy többször megfotóztam, de úgy nem igazán szentáltam neki nagyobb figyelmet, mondom, jó, tök érdekes, vicces, elkészült a kép, aztán úgy félre került. Azt lehet, hogy ezt még akkor, de ki volt küldve a szérián belül, de nem úgy, nem abban a változatban, és aztán otthon, mikor általában ugyanúgy, amikor hazamegyek, akkor a fotókat ugye learchiválom, legyenek meg több helyre is, és akkor ott van úgy sokszor, hogy ha van időm, akkor hogy megesik, hogy így átválogatom őket, vagy valamit esetleg ki is törlök, ami nem illik oda, vagy újra szerkeztem, tehát az azt jelenti, hogy ugye szűkebbre vágódik a kép digitális szerkesztése, és itt pont ez történt, hogy az a fotó, aztán néztem, mondom, tök vicces az, hogy Fico ott áll, ugye konszolidáció, pénz, az emberek egyre jobban érzik ugye ennek a jelenlegi politikai, meg pénzügyi helyzetnek ugye a súlyát, nyomását, és aztán tök olyan jelképes volt számomra, hogy
0: néz fel a koldus.
1: Igen, néz fel. Tehát a koldus ugye néz le rá, ő meg felfelé, és akkor ugye pont a kezében valaki pénzérméket szór a koldus kezébe, és akkor ez vágódott úgy ki, ezt küldtem be, és akkor ez lett a nyertes fénykép.
0: De milyen érdekes, hogy ez csak Szlovákiában tud érdekes lenni, ugye ez már nemzet közi kontextusban kevésbé.
1: Hát igen, van aminek...
0: És van ami itt, van ami ott.
1: Van aminek megvan külföldön is a piaca, de egyébként ezt használták, ezt a képet külföldön is, de nem ennek kapcsán, tehát ezzel ők nem voltak tisztában, meg lehet annyira nem is izgatta őket, de Fico múlt éven egy elég forró téma volt egyébként, szóval nagyon sok helyen megjelent róla kép.
0: És tőled is kértek kifejezetten.
1: Igen, meg szerintem jövőre is elég érdekes téma lesz a választások miatt, úgyhogy...
0: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk. Ugye, hogyha nem tudom, Nyugat-Európából nézik, de akár még Törökországból is megnézik, hogy hol van ez a Németi Róbert, hát azt látják, hogy nagyon közel vagy a ukrán-szlovák határhoz, vagy ukrán-magyarhoz, mindegy, ahogy veszük, hogy oda küldenek-e téged, és mész-e Ukrajnába?
1: Voltam már többször, de nem Kelet-Ukrajnában, hanem inkább Nyugat, tehát ugye minden nézve a hozzánk legközelebbi része a határ túloldalán. Voltam többször, nem kimondottam mindig a háború kapcsán, de annak kapcsán is. Valamiért, annak ellenére, hogy ugye Bodrog közben onnan származom, tehát ahol anyumék élnek Ágcsernőben, ott nagyon sokszor hallani a légvédelmi szirénák hangját, ugye ami a közeli ukrán településekről hallatszik át a határon, mert az tőlünk egy pár kilométerre van. Soha nem tölt jó érzése, akárhogy szóvjuk, és ezt hallom. Van egy naponta többször is hallom, hogyha pont arra, abba az irányba fúj a szél, vagy ha épp nem fúj a szél. De is nem egy jó érzés. Ugye mi, bár tudjuk, hogy ott van a szomszédban, jó, tőlünk azért messzebb történnek ugye ezek a rossz dolgok, de ott van. Szerintem mi nagyon el vagyunk még ettől távolodva, és jó lenne, hogyha ez így is maradna, mert nekünk ez egy elég szokatlan érzés. Úgyhogy pont ezért, amikor küldtek is oda, soha nem jó érzéssel mentem. Ugye otthon család, meg gyerekek, meg hát az ember ugye azért igyekszik csinálni dolgokat, hogy aztán majd öregkorában erre boldogan emlékezzen vissza, és azért úgy kicsikét átfut az ember fejében az, hogy mi, hogyha most pont épp történik ott valami, mert ugye ez egy háborús helyzet, akár úgy is nézzük, hiába messze a konkrét ugye frontvonaltól, és volt úgy, hogy ott voltam, és akkor is szóltak a szirének, és úgy igazából itt ugye a Ungvár környékén, meg Munkács, ahol jártam, meg bejebb a Kárpátok túloldalán, úgy nem szenteltek az emberek az ott ennek nagyobb figyelmet, úgy vettem észre, hogy most emiatt nem bújtak rögtön, hogy ebbe a föld alá, vagy a bunkerekbe, amik azt úgy megszokták, de nekem az ugye egy nagyon furcsa érzés volt, és pont ezért meg is történt az nemrég, hogy az UEFA-nak voltam fotózni sporteseményt már többször, és a legutóbbi, amikor kell volna mennem, volt egy megrendelés konkrétan az UEFA-nak, Lemberg, tehát Lille, oda kell volna mennem fotózni, autóval meg is volt tervezve az út, kölcsönöztem volna a kocsit, stb. De előtte egy nappal pont drónok hullottak ugye a városban, meg pont azon a vonalon, ahol mentem volna, és valamiért úgy éreztem, hogy inkább nem menjek, és lemondtam. És ezt azért tudni kell, hogy egy ilyet egy fotós lemond, konkrétan egy szabadúszó, ugye, mint én, hogy én igyekszek sok mindenkinek dolgozni, vagy inkább kevesebbnek, de viszont jó helyekre, az egyszer visszamegy az ember, az általában többet nem jön vissza. És ezt úgy érzem, úgy is történt, mert ez egy elég nagy kliens volt, és azóta nem igen voltak olyan kapcsolatban. Előtte igen, és akkor ugye, amikor ezt lemondtam, mondta a szerkesztő, hogy semmi gond, ha úgy érzed, hogy ez nem biztonságos számodra, akkor inkább mondd vissza, de tudom, hogy emögött azért elég komoly dolgok voltak, mert ugye én azt visszamondtam, másnap volt a fotózás, ott az egyik a donyecki foci csapatot kell volna befényképeznem, befotóznom, a portrékat készíteni róluk, és ugye ez elég komoly szervezés előzi meg, nekik időre kell jönni, pont akkor volt ugye valami mérkőzésük, és akkor ez be volt szúrva, egy 2 órás fotózás. Azért ezt előtte egy nappal valaki visszamondja, ez lehet nem a legjobb reklám számára, de úgy éreztem, hogy ez nem biztonságos, úgyhogy inkább visszamondtam. Picit sajnálom, de azóta beszéltem elég komoly ügynökségekben, meg elég komoly médiumoknál dolgozó kollégákkal, és azt mondták ők is, és tényleg ezek nem hazai, hanem külföldiek, akik nagy neveknek dolgoznak, azt mondták, hogyha valami nem biztonságos, hogy számodra ez úgy tűnik, hogy valóban nem, az akkor nincs olyan kép, ami azt megéri, hogy emiatt te kockáztatnád az életedet.
0: És ha már ennél tartunk, és most ezzel elindulunk abba az irányba, hogy te azért ilyen regionális tudósító is vagy, az új szónak, de hogy maradjunk a témánál, volt egy nagyon furcsa esemény, amin te részt vettél, amikor néhány héttel ezelőtt szerintem a szlovák belügyminisztérium tartott Nagykaposon egy ilyen drón támadás szimulációt. Nem tudom, a helyiek, te kint voltál a helyiekhez, hogyan viszonyultak? Hát a helyszínről ez hogy
1: volt? A helyszínről ez olyan volt, hogy szerintem sokan meglepődtek ezen, meg ugye ez az egész úgy volt meghirdetve, ugye amikor a minisztériumból kaptunk, tehát ugye újságíróknak általában előtte pár nappal, vagy attól függ mennyire komoly, akkor esetleg előtte 1-2 héttel küldenek tájékoztatást, hogy ez és ez fog történni, és hogyha szeretnénk, akkor részt lehet rajta venni, be lehet ugye erről számolni, tudósítani, és akkor az ember előre regisztrál. Mi ezt már tudtuk, és ezt meg is volt aztán ugye az újságokban hangoztatva, szellőztetve, hogy lesz egy ilyen esemény, hogy nem kell attól megijedni. Persze van, aki ezt ilyen módon hozza le, van, aki ezt olyan módon, mármint egy cikkek formájában ugye mindenki másképp közelíti meg, hogy most mennyire akar, hogy figyelemfelkeltő legyen, vagy sem. Persze a címekben, konkrétan az én cikkemben is benne volt az, hogy drón támadásra készülnek Nagykaposon, valahogy így fogalmaztam meg.
0: Ez valóban... egy kis clickbait, kis figyelemfelhívás.
1: Van benne ilyen is, nem fogok most hazudni, mert tényleg van benne egy ilyen is, egy kis figyelemfelkeltés. Nem is kicsi, de nem hazudtunk vele, senki sem hazudott vele a kollégák közül, mert valóban erre hívták fel a minisztérium figyelmet, és ami érdekes, aznap, amikor ez volt, ez a dróntámadás, mert úgy volt, hogy a címe úgy volt szlákó, hogy tényev oblakok, tehát árnyékok a felhőkben, vagy a fellegekben, hogy dróntámadásra készülnek, szimulált dróntámadásra, és aznap már azt mondták, hogy ezt nem úgy kell hirdetni, mint dróntámadás, hanem csak egy egyszerű gyakorlat. Ezt senki nem értette miért, mikor még a prospektus, amit kaptunk, annak is az volt a neve, hogy szimulált dróntámadást, de akkor ezt már teljesen másképp közölték. Ezt szerintem senki nem is oldotta, én sem, de érdekes volt, hogy ez ott történt a nagykaposi gáztranzit területén, egy nem működő területén. Erre is akkor egyébként kérték a újságírókat, hogy ne úgy hozzuk le, hogy hol, hanem csak egy podnyik, tehát mint egy vállalat, egy cégnek a területén. Nem akarták ugye kettőt egybekötni, nehogy valaki ezt félreértse. Ugye ott megjelentek a rendőrök, a tűzoltók, a mentők, rengeteg mentő volt a helyszínen. Persze ugye ez mind tervezett. Az, hogy ugye a helyszínen mi történik, az egy teljesen korrekt dolog, mert tényleg ott ugye kivonultak a tűzoltók, először a rendőrök, a tűzoltók, aztán a mentők, vagy szinte egyszer érkeztek meg, ott tényleg nagyon sokan voltak, meg az összes létező technikát bemutatták, meg technológiát, ugye ami épp náluk volt, ott még volt egy ilyen lánctalpas tűzoltó robot is, aki ugye ott beküldtek, az oltotta a tüzet. Jó, persze nem tűz, ugye éppen füstbombákkal szimulálták a tüzet, meg robbanások voltak szimulálva, olyan, azt mondom, ilyen nagyobb mérőtű petárdákkal, vagy nem tudom, ilyen kisebb robbanóanyaggal. Hát ugye a gyakorlat az fontos, nagyon jól működött minden így kívülről nézve, bár nem vagyok sem tűzoltó, sem rendőr, de az volt az eredménye is, hogy tényleg, hogy jó, hogy összhangban működnek ugye ezek a szervek, de azt mondták ott is többen, hogyha úgy az élesben történik, azért ez teljesen más, mert az ilyenkor az ember azt tudja, hogy ez gyakorlat. De ettől függetlenül, hogy hiába tervezett volt a kommentekből is, amit ugye Facebookon,

0: úgy ránézni, hogy valóban ez csak egy gyakorlat része, ugye, ami tényleg hogy fontos a felkészültség miatt, de az emberek oldaláról, meg az emberek szemszögéből én ezt úgy látom, azért ez elég rémisztő. Tehát nem kellemes szerintem dolog ilyeneket látni, ugye, hogyha az ember megy munkába, és pont ott van egy katonai valamilyen hatalmas gépjármű, látok arról, mert a katonákkal, felfegyverzett katonákkal, konkrétan ugye Dobra mellett ilyet láttak az emberek. Megértem azt, hogy ettől megijednek, mert tényleg a hírek is eléggé ugye arról szólnak, hogy más irányba halad az egész, mint ahogy ezt az emberek gondolnák, meg minden eszkalálódik. De azért szerintem beszéljünk vidámabb dolgokról, és ne csak erről, hogy az egész a háború irányába menjen el, mert azért az még nincs nálunk, és remélem, hogy nem is lesz.
1: De azért még ezt hadd kérdezem meg, hogy a Dobránnál te így bátran lefotóztad, nem féltél, hogy nem tudom, azonnal ilyen, nem tudom, letepernek téged is?
0: Hát tudtam, nem tilos ilyen dolgokat fotózni, hogy kint nyilvános helyen, közútról fényképezve. Ha katonai terület lenne való bent kerítések mögött, az egy teljesen másos helyzet, de így, hogy kint voltak egy mező szélén katonák, azt most én a legjobb tudomásom szerint ez nem titkos dolog, és ezt, ha az lenne, akkor nem lennének ugye, vagy nem úgy. Ha meg nem tetszik nekik, akkor úgy is szólnak. De nem, tehát az ott teljesen rendben volt.
1: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk, hogy te hogyan szerzed a füleseidet, ha már ennél tartunk, és a regionális tudósításaidnál is ilyen nagyon, nagyon érdekes embereket elő tudsz húzni a kalapból, hát Bodrog közé, vagy hát gondolom van egy saját ilyen hálózatod, de nem csak onnan. Úgy általában véve, így hogyan szerzed a füleseidet, ha elárulhatod ezt a szakmai titkot?
0: Szerintem nem titok, hát régóta ebben dolgozok. Az ember, hogy az emberek között mozog, érdekes emberekkel találkozik, mindig valami olyan új kapcsolatot tesz szert, ami a későbbiekben jól jön, és ha valakinek esetleg tetszik az, amit csinál egy adott újságíró, vagy tudósító, vagy fotoriporter, nevezzük ezt bárminek, akkor megesik az, hogy szólnak neki, hogyha pont ők látnak valami érdekeset, és tényleg nagyon sokszor történik az, hogy nekem ír valaki, vagy az internet segítségével, vagy pedig telefonon konkrétan, vagy felhívnak, hogy láttad-e ezt, láttad-e azt, tudsz-e róla, vagy sokszor velem jön szembe a téma. Van úgy, hogy más újságíró kolléga dolgozik valamin, amit már lehoztak, és akkor abból inspirálódva indulok el egy másik vonalon. A füleseket meg tényleg nagyon sokszor kollégák közül, legtöbbször kollégák közül kapott, hogyha olyan jó kolléga, mert ugye vannak olyanok is ilyen nagyon verseny típusok, akik ezt nem árulják el, amit megértek, ugye, mert mindenki valami exkluzív dolgot akar lehozni, de hát a Bodrog közben azért ez elég nehéz, mert ugye ott nem történnek ilyen hűlemilyenek dolgok. Történnek, de nem mindig. De tényleg ez sok színű a dolog, és sok helyről érkezik információ, de semmi titkos szóval, nincs egy titkos szolgálat, aki nekem ezt biztosítja, vagy küldi havonta, vagy naponta, vagy hetente. Tehát ez inkább szerintem az ember kapcsolatairól szól, hogy ki mindenki el, vagy kapcsolatban, és ki mindenki, nem tudom, bízik meg benned, vagy gondol arra, hogy ebből valami érdekes lett. Tehát nem régen például volt Király Hálmecen egy srác, aki ilyen fal festéssel kezdett el foglalkozni, mindemellett, hogy én graffiti stílusban, most konkrétan Batthyányban egyébként ott, nem tudom, hogy már el készült, de most dolgozik egy alkotáson, és akkor ő hozzá is úgy került, úgy jutott el a sztori hozzám róla, hogy valakinek az oldalán láttam, és akkor felkerestem, írtam neki, megszólítottam, aztán lett belőle egy tök érdekes riport.
1: Kiváló írásaid vannak ilyen helyi, nem tudom, szakácsokról, graffiti festőkről, és itt, és mondjuk top politikusokat fényképezni, hogy egyik nap ezt, másik nap azt. Nem is tudom, hogy kérdezem, hogy nem azt akarom megkérdezni, melyiket szereted jobban, de hogy mi a különbség a kettő között? Neked van-e?
0: Hát nem tudom, hát igazából a kettő között az a különbség, hogy én ezekhoz a top politikusokhoz csak a képeken keresztül jutok el, tehát én nem szoktam velük beszélgetni. Jó, volt már úgy, hogy Kassán volt, azt hiszem még annak idején a Kiszkának, tehát akkor ugye ilyen valami nagy...
1: Köztassági elnök.
0: Igen, hát igen, úgy értem, hogy elég nagy valakinek számított, és bele volt, hogy volt egy-két kérdés, hogy feltettem, vagy annól még ugye Csaputovának neki volt egy-két kérdésem, de igazából nem mindig van erre szükség, legtöbbször ez elhangzik anélkül is, hogy az ember kérdezne, de őket tényleg inkább csak fotózom. A kis emberekkel meg, hát idézőjelben kis emberek, ugye akik nincsenek ott az emberek arcában minden nap, tehát legyen ez egy egyszerű tényleg ember valaki Bodrog közből, vagy akár onnan, hogy én Szepsiből, vagy bár onnan, vagy Kassáról. Velük meg azért érdekes szerintem beszélgetni, meg riportokat készíteni róluk, mert sokszor olyan dolgokat mutatunk be az olvasónak, amiről lehet nem is tudnak, hogy itt ugye ebben az országnak ezen a részén valaki ezzel foglalkozik. Tehát legyen

0: Ned egy, nem tudom, 20-valahány éves fiatal hölgy, aki tényleg a édesapja után újraindította a kovács műhelyt, mert egyszerűen úgy gondolt, hogy neki ez jó, és akkor ebből is egy elég érdekes sztori jön ki, vagy legyen ez egy katona, vagyis egykoron katonaként dolgozó úriember, akinek annyira ízlik a nápolyi pizza, hogy Tárkányban, ugye lent kis Tárkányban, vagy nagy Tárkányban? Most nem is tudom.
1: Ezt úgy örülök, hogy te is kevered. Én is mindig kevered.
0: De azt hiszem, hogy bár.
1: Minden.
0: Nagy Tárkány. Nagy Tárkányban nem tudom mennyi év után indít egy nápolyi pizzázót, és ez olyan sikere van, hogy akárhányszor arra megyek meg, akkor mindig tele van emberekkel. Tehát ezek ilyen érdekes történetek, ami tényleg lehet, hogy a pozsonyiak számára nem egy nagy durranás, de azt vesszük észre, meg azt veszem észre a kollégákkal együtt, hogy ami a Bodrog közből, meg Ungvidékről vannak ilyen embereket, helyi embereket érintő, meg bemutató történetek, azok mindig sokkal jobban mennek, mint ezek a nagy világhírű dolgok. Már ami a helyi híreket illeti, mert itt olyan embereket mutatunk be, akik tényleg innen vannak, és róluk nem nagyon szólnak hírek.
1: Ugye időnk sajnos elfogyott, de még egy dologra mindenképpen szeretnék rákérdezni. Te veterán motor kerékpár rajongó vagy. Szereted fotózni és csinálni, és van is neked. Erről két percben mit tudnál mondani? Hogy jött be ez az életedbe a fotózás mellé?
0: Sokszor egyébként veterán motorokkal megyek fotózni is.
1: Komolyan?
0: Igen. Nem egyszer megtörtént már, hogy úgy mentem valahová.
1: Jó régi Jávával?
0: Igen, régi Jávával. Hát,
1: kutya motor.
0: Igen, furán néznek rád a kollégák, hogy miért pont az, de hát én szeretem, imádom a hangját, meg jó a szaga, a benzingőz, jó, nem egészséges, de jó, szeretem.
1: Apropó, te kevered még akkor? Neked keverned kell?
0: Persze, igen, otthon. Olaj, benzin, minden. Pont tegnap előtt kaptam egy durt effektet, úgyhogy azt most elteszem télére, mert nem akarod zikkel foglalkozni, de majd megoldom. Na de onnan jött az egész sztori, hogy édesapámnak volt annó egy régi csezet, 175-ös motorja, még gyerek ként tesómmal, ugye nővérem, aki kint él Angliában, emlékszik rá, hogy apu hátul, ugye az ülésen, és akkor a nővérem mögöttem, én meg legelőbb a tartályon ülve, fogtuk ugye a kormányt, és akkor úgy motoroztunk a forlott a temető irányába, meg ott a mezői utakon, ugye akkor ezt lehetett, most már ezt nem igazán lehet, hát lehet, de a rendőrök nem néznek rá jó szemmel, meg senki más igazából. És ez a valahonnan ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy vágyom, mert soha nem vágytam erre, de úgy megtetszett, hogy otthon állt éveken keresztül, talán két évtizeden állt ott állt a pincében napoléknál otthon ez a régi motor, és akkor egyszer azt mondtam neki, hogy jó lenne, hogyha felújítanánk, és mondta is, hogy ez szerinte butaság, mert hogy néz már ki ez a motor, meg hogy milyen állapotban, tényleg abban elég sok pénzbe kell tölni, meg időt, de megcsináltuk, összeraktuk a faterra, felújítottuk, lepapíroztuk, már mint hogy újra rendszámon van, tehát rendesen full teljes mértékben legálisan lehet vele közlekedni a közúton, minden rendben van, biztosítás, stb. Úgyhogy, és aztán meg beszereztem még egyet, egy nagyobbat, de az is szintén egy ilyen régi veterán, egy ilyen 50-valahány éves motor, az a Jáva, és akkor aztán ahhoz szereztem egy oldalkocsit, hogy a gyerekeket is tudjam vinni, itt-ott velük is elmegyek egy körre. Elég szerintem jó dolog ez, mert nem azt mondom, hogy csúcsmotor, mert tényleg, hogy nem egy csúcsmotor, mert messze áll a mai technológiától, de én azt hiszem, hogy elég megbízható gépek ezek, hiába ilyen régiek, mert én már voltam velük nagyon messzire, tényleg több száz kilométert lehajtottam velük, és 14 000 kilométer van az egyik motorban, amióta felújítottuk, és egyszer nem romlott el, kivéve most, hogy defektet kaptam.
1: Hát sajnos az időnk elfogyott, az előző percekben Németi Róbert sajtófotóssal, az Újszó munkatársával beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a Kassai stúdiónkba, és hogy mindezeket átbeszélhettük.
0: Én köszönöm a meghívást, Szabó Csanyon. Nagyon kedves tőled, hogy itt láttam.

Ennyi volt már a szombati reggeli 2026. október 10-én Gedeon napján. Kovács János és Stanislav Hurdich hangmérnök, valamint Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Köteles Szabolcs, szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

0: ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zárták őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
1: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A LASZ visszalépésre szólítja fel Marian Marchant. 6 órás tárgyalást tartottak Ukrajna jövőjéről Miami-ban. Változóan felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A LASZ párt kezdeményezi Marian Marchant visszalépését a közelgő önkormányzati választásokon való jelöltségétől, és párt tagságát is felülvizsgálja. Marchant a zsolnai kerületi önkormányzati képviselői posztjáért indulna a Smer, a LASZ és a Domo nemzeti párt koalíciójának jelöltjeként. A politikus támogatási csalás kísérletével és közhivatalnoki hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják. A LASZ szóvivője azt is közölte, hogy Peter Szlicskó, aki nemrég kilépett a pártból, a következő napokban szintén visszalép a kerületi választás jelöltségétől. J.D. Vance amerikai alelnök kételkedik abban, hogy a Pentagon valóban élőben közvetíti majd Nidal Hassan kivégzését. A férfi 2009-ben a texasi Fort Hood katonai bázison 13 embert lőtt agyon. Vance hangsúlyozta, hogy Hassan brutális bűncselekményeiről nem szabad megfeledkezni, de azt mondta, nem nézné meg a kivégzést. Donald Trump október 2-án hagyta jóvá a halálbüntetését, a kivégzést pedig december 3-ára tűzték ki. Ha megvalósul, 1961 óta ez lesz az első katonai kivégzés az Egyesült Államokban. Az ENSZ szerint a kivégzés élő közvetítése kínzásnak minősül. Mintegy 6 órán át tárgyaltak Miami-ban az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai országok képviselői az ukrajnai háború lezárásáról. A megbeszéléseken az energiabiztonság, a gabonaexport, a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni újjáépítése is napirendre került. Steve Witkoff, amerikai külön megbízott szerint a felek a konfliktus enyhítésének és a tél előtti békekötés lehetőségeiről is egyeztettek. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök ugyanakkor bírálta Washington döntését, amellyel enyhítette az orosz üzemanyagokra vonatkozó szankciókat. Szerinte az ebből származó bevételek továbbra is az Ukrajna elleni háborút finanszírozzák. Vladimir Putyin orosz elnök Donald Trumpnak azt mondta, hogy az ukrán dróntámadások miatt meghiúsult a béketárgyalások újraindításának lehetősége. A Kreml egyelőre mérlegeli, mikor folytatódhatnak az egyeztetések. Kijev többször is azonnali tűzszünetet javasolt, Moszkva azonban ezt elutasította. Eközben Trump bejelentette, hogy Oroszország több mint 300 000 tonna dízelüzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra, a következő hónapokban pedig további szállítmányok érkezhetnek. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem felejti el Norvégiának, hogy nem ő kapta meg a Nobel békedíjat. Az idei kitüntetés odaítélését szégyenletesnek és kínosnak nevezte. Trump, aki korábban többször is hangoztatta, hogy megérdemelné az elismerést, azt mondta, nem is ismeri az idei díjazottat, Navi Pillai volt nemzetközi bírót, és szerintem mások sem hallottak róla. A döntést az amerikai elnök kimoshatatlan foltnak nevezte. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: Adió Szegi Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. AIK Korong Extraliga tegnapi eredményei: Banská Bystrica Slovan 2-6, Michalovce Poprad 0-2, Spiszka Nova Ves Prešov 5-4, Liptovský Mikulás Žilina 0-4, Trencsín Nyitra 5-2 és Zvolen Košice 1-4.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Felújítási munkálatok miatt lezárták a jobboldali sávot a D2-es autópályán Pozsonytól Csehország felé az 53-as és az 50-es kilométer között. A forgalom a baloldali sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 37. műsorának minden kedves hallgatóját. Hazai magyar életünk két jeles személyiségéről lesz ma szó. Egykori kolléganőnk Méri Margit néprajzkutató a közelmúltban volt 90 éves. Felidézzük az egyik vele készült korábbi beszélgetést, amelyben élete talán legnehezebb éveire emlékezik vissza. Káspár Tibort, a Komáromi Gimnázium legendás pedagógusát halálának 25. évfordulója kapcsán idézzük fel. Tartsanak velünk, és lapozzuk fel a két nagyszerű ember nem mindennapi életének lapjait. Méri Margit gyerekfejjel élte meg azt a megrázó reggelt, amikor a szlovák katonák körülvették szülőfaluját Tardoskeddet, és kezdetét vette a mindenki számára felfoghatatlan csehországi, illetve magyarországi kitelepítés. Bárdos Ágnes Fehér Foltok című műsorában 1992-ben emlékezett vissza az átélt szörnyűségekre Méri Margit.
2: A falu tiszta magyar lakosú volt, egészen a második világháborúig nem volt a szlovák lakossága. Volt ugyan a falu statisztikája szerint pár szlovák lakósa, tudnélik a török kiűzése után 32 telepes érkezett Kisutce környékéről, akik ugyan a faluhoz tartozó majorokban laktak. Az azt jelenti, hogy a statisztika szerint a falu lakosai lettek volna, de sose kerültek közösségbe a faluval, mert Méhesen, Apollón, Kenderesen és Jaton telepedtek le. Még később volt egy ilyen hullám, Mijava környékéről jöttek gazdák, telepesek, de ezek is a szomszédos majorokon éltek, és a falu lakosságával nem voltak kapcsolatban. Tehát egy ilyen tiszta magyar lakosú község volt, ahol és nagy község, ahol a falu nagyon jó megvolt a maga közösségében. Ugyan a férfiak tudtak pár szót csehül, mert az első republika alatt Csehországba szolgáltak katonaságnál, tehát ők egy pár szóval meg tudták magukat értetni, viszont az asszonyok és a gyerekek nem tudtunk szlovákul. Na most a kitelepítés, hát egy óriási megrázó sok volt valamennyiünk részére, mert rövid idő alatt kellett összecsomagolni, vagomba beköltözni, és senki sem tudta azt, hogy hova megy.
3: Előzőleg hallottak-e már valamit erről a rendeletről, hogy a magyar lakosoknak el kell hagyniuk a szülőföldjüket?
2: Lehet, hogy a felnőttek hallottak, de én gyerekésszel éltem át, én nem tudok róla, viszont nem nagyon tudhattak róla, mert valóban meglepetésszerűen érte a falut. Most az előbb említettem azt, hogy egy jó közösségben élő falu volt, ahol a lányok apácazárdába jártak. Tehát az apácák tanították a lányokat óriási fegyelemmel, nagy tudással kerültek ki az iskolából, a fiúkat pedig pedagógusok, csak is férfiak. Hát volt egy ilyen rend, egy meghatározott rendje ennek a falunak, ami a háború alatt megszakadt, megtört, és a kitelepítéssel aztán szinte folytatódott a lánc, mert utána jött a Magyarországra való kitelepítés, az apácák elhurcolása. Átéltük azt, hogy berakták őket teherautóba, és elvitték a faluból. Az egyik megzavarodott, kényszerzubbonyba voltak kénytelenek előni, ezt mind végignéztük, és nekünk, akik annyit kaptunk tőlük, ez egy nagyon megrázó élmény volt. Most visszatérve a kitelepítésre, hát volt egy ilyen lehetőség, hogy a betegeket és az öregeket az orvos felmentheti a kitelepítés alól. Így pár család megmenekült, de 400 családot Tardoskedről így is elvittek Csehország különböző részeire. A nagynéniméket Borutahova kiskösségbe telepítették, vitték ki. Na most az ugye nyilvánvaló már a korábbi adásokból is, hogy semmit az ingóságaik közül nem vettek magukkal, mindent otthon kellett hagyni. A rokonság nem merte szétvinni a bútorokat, az állatokat, azokat inkább elvitték, mert azt etetni is kellett, de nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa, hogy mi vár rá.
3: Tehát tulajdonképpen azok, akiket Csehországba vittek, nem kaptak semmiféle fehér lapot, vagy behívót, vagy felhívást, vagy figyelmeztetést, hogy készülődjenek, nem úgy, mint azok, akiket Magyarországra telepítettek át?
2: Nem, 48 órán belül kellett bepakolva a vagomba, a marha vagomba, amit a tehén piszok után még csak ki sem mostak. Beülni és ott várni az összeállítást. Most volt olyan család, amelyik napokig ott, amíg meg nem teltek a vagonok, tehát akkor addig azok ott vártak és ültek a vagonba. Fokozatosan indították. Tehát mondom, itt több családot érintett, 400 családot vittek ki, ezért nem egy nap zajlott le a telepítés. Na most mi, hát a családunk, mi Kolinba kaptuk a mi kitelepítési parancsunkat. Véletlen folytán tudtunk itthon maradni, és nem került sor a kitelepítésünkre, mégpedig úgy, hogy a családunk akkor Egerbe volt az édesanyám nővérénél, és késő este érkeztünk meg. Kétségbe esett volt a család, mert a nagymamám 70 évesen betegen feküdt, a nagypapám még idősebb, és már az édesapám húgát, akikkel együtt éltek, elvitték. Hát valaki azt tanácsolta édesapámnak, hogy próbáljunk elbújni, nem otthon marad lenni akkor, amikor jönnek majd értünk. Hát így aztán szétszórták a gyerekeket, minden gyerek más családnál, kamrákba, pincékbe, fűtetlen szobába, mindenki máshol rettegve, éjjel-nappal rettegve, még nappal se engedtek ki például engem se a második szomszédba a kamrából, hogy nehogy valaki megtudja, hogy ott vagyok elbújtatva.
3: Hány éves volt akkor?
2: 9 éves voltam. Én voltam a legidősebb, és a kisebb testvéreim is, húgom például egyedül volt az egyik pedagógusnak a kamrájába, az öcsém pedig az édesanyámmal egy nagy gazda családnak a fűtetlen, sose fűtött első szobájába februárban.
3: Mit fogtak fel gyermekésszel ebből az egészből?
2: Hát csak a rettegés, bennem óriási félelem volt, mert a kamrában egerek is voltak, amitől akkor nagyon féltem, és egyedül lenni éjjel-nappal, szóval nagyon sokat sírtam, és nagyon féltem, hogy egyszer még találkozom-e majd a szüleimmel. A legszörnyűbb az utolsó nap volt, amikor még édesapám egy olyan családnál húzta meg magát, akiket az orvos mentett fel, oda vitték az állatokat, ott etették, és amikor az utolsó nap volt a telepítés, nem teltek meg a vagonok, erre kezdték összedni azokat a családokat is, akiket az orvos felmentett a kitelepítés alól, megállt a teherautó ennek a háznak a ház előtt is. Az édesapám és a nagybácsim kétségbe esve, nem volt más út, felrohantak a padlásra, beakasztották az ajtót. A katonák észrevették, hogy a konyhába fűtöttek, hogy itt meleg volt, és valahol lenni kell valakinek. Megtalálták a belülről bezárt padlásajtót, addig dörömböltek, nem tudom, talán puskalövés is elhangzott, hogy lejöttek a padlásról, felrakták őket az autóra, és vitték a községházára. Ezt az édesanyám látta az ablakból, ahol az öcsémmel meghúzódott, és akkor sírva, kétségbe esetten jött összeszedni bennünket, a többi gyereket, és kezdtünk pakolni. Szóval ez egy szörnyű, idegfeszítő helyzet volt, talán egy fél napig tartott. Tudnék, ott, amíg nehéz volt szót érteni is, mert csak tolmáccsal lehetett, nem tudtak velük szót érteni, hogy kik ők, miért voltak, hol voltak. Na most, amíg ez a kihallgatás és azonosítás és keresés folyt, az alatt mégis megtelt a vagon, mert több teherautó szedte össze a kitelepítésre várókat. Elindultak a vagont. Na most megúsztuk mi a kitelepítést, de tudom, hogy valamilyen büntetésben mégiscsak része volt az édesapámnak. Viszont ennek következtében otthon maradhattunk, és így élményem lehetett, vagy láthattam a további sorsát a falunak. Az édesanyámnak 3 testvérét Magyarországra telepítettek ki. Na most, hogy a falut, ezt már említettem, hogy 400 család ment Csehországba, és 177 család ment Magyarországra. A Csehországba kitelepítettek helyett újra Kiszutce és Csacsa környékéről hoztak családokat. Magyarországra a falu lakosait Baranya megyébe vitték, és az ő helyükre Komárom megyei Tardosról jöttek többen, de talán vannak köztük csabaiak is, de a nagy része az Tardosról volt. Most ezt is végig kellett nézni, ezt a szomorú búcsúzkodást, azt, hogy találkoznak-e még valamikor, sose hittük és sose gondoltuk. Akkor ezt a behozatalt, ezeknek a megérkezését, főleg a Csacsa környékiek, ez egy olyan politikai ballépés is volt, hogy egy olyan más kultúrával érkező népréteget hoztak a mezőgazdasági területre, ahol egy intenzív mezőgazdaság folyt. Ezek Csacsa környékéről rendszerint olyan családok voltak, ahol sok gyerek volt, 10-11 gyerekkel érkeztek, egy kecskével. Az volt a maximum, amit tudtak hozni, és egy batyúval. Most betelepítették a magyar parasztnak a házába, ahol tudjuk, hogy a magyar paraszt az első házat, első szobát, első háznak is nevezve sose használták semmi másra, csak arra, hogy ott vasárnap reggel a mise előtt felöltöztek, mise után levetkőztek, és a ravatalt az első szobába rakták. Tehát ez egy szent hely volt az első szoba, ahol valóban sose éltek. Na most ez a csacai kultúrával rendelkező ember pedig az első helyiségben volt náluk az állat, és ők a hátsó helyiségbe raktak. Hát ugyanígy betelepedtek a hátsó szobába, mind a 12-en vagy 13-an. Az első szobába bekötötték a kecskét, az asztal fiókból evett, a szekrény fiókba piszkított. Már ez egy egészen furcsa helyzetbe hozta őket, tehát itt az akarta a falusi lakosság elfogadni, akár nem. Ezt a viselkedés formát nem tudták elfogadni. Velük együtt érkeztek, mint közben említettem, hogy az apácákat elvitték erőszakkal, elhurcolták teherautóval, ugyanúgy, mint a lakosokat, és hozták a szlovák pedagógusokat helyettük, Ruzsomberok, Liptovszky Mikulásról, akik egy szót magyarul nem tudtak. Mi egy szót szlovákul nem tudtunk. Most abból a nyugodt környezetből, az apácák által vezetett iskolarendből, ahol a legnagyobb fegyelem és megértés volt, bekerülni egy olyan közösségbe, ahol már nem értjük azt, aki hozzánk beszél, és elmentek az évek, egy-két év azzal, hogy próbáltuk egymást megérteni. Én tudom, hogy nekik is nagyon nehéz volt, viszont nekünk is nagyon nehéz volt az, hogy semmit nem tanultunk. Az akkori pedagógusaimra, az első pedagógusaimra nagyon szívesen emlékszem vissza. Márta Volajovának hívták az én tanítónőmet, Liptovszky Mikulásból volt. A barátnője pedig Ruzsomberokból, Gitka, Zsilinszky Gitka, aki ott férhez ment a faluba, Tardoskedden, és ma is ott él. Érdekes, hogy Tardoskedd nagyon sokszor van napirenden, úgy a rádióban, mint az újságokban állandóan a nem megértésről hangoskodnak, holott ez távolról sem igaz. Ez a pedagógus, ez a Zsilinszky Gitka, aki még ma is ott él a faluba, megtanult magyarul, sose tért vissza a szülőfalujába Ruzsomberokra, mert megszerette és jól érezte magát, és ma is úgy nyilatkozik, hogy nem hiszi el, hogy itt valakinek is oka lenne arra, hogy panaszkodjon, főleg nem annak, aki odajött, és aki ezt a közösséget meg is bontotta. Hát 49-ig volt ez, hogy szlovák iskolába jártunk, 49 után, amikor a magyar iskolák megnyíltak, megalakult ott is a magyar iskola, és mi magyar iskolába kezdtünk járni. Akkor éreztük úgy, hogy most megint eljött az ide annak, hogy tanulhatunk valamit, de valójában ezek a gyerekévek ilyen hiányosan teltek el, amit csak sajnálattal tudunk konstatálni.
3: Hogyan viszonyultak a betelepült új lakosok, szlovák lakosok a tardoskeddiekhez, az ott maradottakhoz?
2: Nehéz erre a kérdésre egyöntetően válaszolni, azért, mert nem tudtuk megérteni egymást velük, hogy ők mit gondoltak, vagy nem tudtunk egyszerűen kommunikálni olyan szinten, hogy ezt tudnánk. Azt hiszem, hogy a legszegényebb réteg jött főleg a hegyekből, akik örültek annak, hogy vannak, és azt tudom, még a mi családunk is hordta nekik a tejet, mert az egy kecske a gyerekeket nem tudta volna eltartani, hogy a helybeli lakosok igyekeztek velük jó kapcsolatot teremteni. Nem tudok olyan komolyabb surlódásról, ami oka lett volna egy nagyobb incidensnek. Amint említettem azt, hogy ők más kultúrából jöttek, más kultúrát hoztak magukkal, nem tudtak aklimatizálódni könnyen, és ez aztán megmutatkozott később is. Na most ugye ez nem tart nagyon hosszú ideig, mert 48-ban a magyarok visszajöhettek, és vissza is jöttek Tardoskedre, majdnem mind, viszont ők már elmenni a faluból nem akartak. Ezért az állam felépített nekik gyönyörű házakat, a vasút mellett egy óriási utcasort, két sor házzal, ahol három szobát kaptak, nagy telkeket, teljes, még a berendezésre is pénzt, berendezkedtek, és ott letelepedtek, és én gondolom, hogy nem volt komolyabb okuk arra, hogy panaszkodjanak a helyi lakosokra. Még az iskolában sem tudok arról, hogy lett volna olyan nagyobb fajta gyűlölködés. 68-ig nyugalom volt. Na most 68-ban is úgy gondolom, hogy nem ezek a Csacsa környékéről betelepült szlovákok, hanem inkább azok, akik Magyarországról jöttek, kezdtek bennünket a Dunántúra küldeni. azokat, akik ott születtünk. Tehát ezek a Magyarországról betelepültek. Azokra is nagyon jól emlékszem, amikor megjöttek, ők nem tudtak jól szlovákul. Ők velünk együtt tanulták a szlovák nyelvet. Ők egy pár szót még talán tudtak, de folyamatosan szlovákul beszélni nem tudtak. Azok, akik Csacsa környékéről jöttek, én gondolom, hogy tehát nem tudom felelősséggel mondani, mert nem tudtunk velük beszélni. Ezekkel viszont, akik Magyarországról jöttek, ezekkel beszéltünk. Utcánkban is volt egy, és nagyon jó szomszédi kapcsolat alakult ki köztünk. Ezek elmondták, hogy milyen erős propaganda volt, meg is bánták az a család is például, hogy eljött, hogy ott hagyta az otthonát, mert olyan propagandával próbálták őket rábeszélni az idevaló áttelepülésre, hogy itt milyen hízók, meg milyen berendezés, és micsoda pompa várja őket egy-egy házba. Hát ez persze, hogy nem volt így, mert azért a sertést, meg a, amit lehetett, főleg Magyarország lehetett vinni a berendezésnek egy részét is. Tehát nem az várta őket, amit ők elvártak. Azok közül is a szerényebbekkel meg voltunk jól. Nem lehet azt mondani, tehát mondom, 68-ig nem volt ott probléma. 68-ban a Matica Slovenská nevében szólítgatták fel a helyi lakosokat, hogy menjünk a Dunántúlra. És ugye menjünk. Ez ugyanez ismétlődött meg most, és én úgy gondolom, hogy nem adott rá egy helyi lakos se okot, hogy ne adjon nekik. Tehát ők betelepedtek azokba a házakba, ahonnan a magyarokat kivitték és elvitték.
3: Szóba került, hogy Tarduskedről 400 családot deportáltak Csehországba. Maradt-e ott valaki Csehországban, vagy pedig mindannyian visszajöttek?
2: Nem tudok pontos statisztikát mondani, de úgy hiszem, hogy mind visszajöttek. Nem sok, ha maradt is nagyon kevés. Visszajöttek, mert ezek majdnem mind gazdálkodók voltak, és ugye a gazdálkodóknak is azt a rétegét vitték, amelyiknek volt némi vagyona. Érdekes vonása a magyar parasságnak, hogy a hazájába menekül vissza, tehát nem a jobbat keresi, mert ott a határ mentén nyugodtan mehettek volna Németország felé. Senkinek se jutott eszébe, ezek mind hazajöttek, akiknek már lehetősége volt, vagy pedig ott maradtak. Galánta környékéről tudok több családról, akik kint maradtak, Kossuthiról, Tornócról, de Tarduskedjek úgy hiszem mind visszajöttek.
3: Olyan valakiről tud-e, aki Magyarországról jött vissza?
2: Hát nem, sajnos azokat nem engedték vissza sokáig, ugye látogatni se lehet, de arról tudok például Magyarországon egy idős család, 3 évig nem csomagolták ki a holmiaikat, mert arra várt, hogy visszakerüljön. Egy se jött vissza Tarduskedre, az mind ott maradt. Lehet, hogy az idősebb generáció hazajött volna, azok nagyon kívánkoztak, de nem engedték. Amikor meg megöregedtek, már a gyerekeik találták meg az ott a megélhetéseiket, és ezt kötötte, vagy kapcsolta őket. De gondolom, hogy sokkal komolyabb volt azok, hogy ott már volt egy házuk, egy megélhetési lehetőségük, viszont ha hazajönnek, nem tudnak visszakerülni a saját otthonukba, saját házaikba.
3: Az ön családjából, illetve rokonságából kitelepítettek, illetve áttelepítettek-e valakit Csehországba, avagy Magyarországra?
2: Igen, Csehországba az édesapámnak a testvérét. Ők visszajöttek 48 után. Mi összehúzottunk, mi együtt laktunk. Utána épített. Az édesanyámnak pedig 3 testvérét Magyarországra, Baranya megyébe, Öcsénybe, Tevelre telepítették ki ők már, az idősek meg is haltak, a gyerekeik viszont ott élnek Magyarországon. Hát velük tartjuk a kapcsolatot. A háború utáni években ugye nem tudtunk találkozni, valahogy 50-es évek után lazult, amikor találkoztunk, és ezek a találkozások mindig nagyon nagy élményt jelentettek, főleg édesanyámnak, aki a testvéreit nem láthatta hosszú éven keresztül.
3: Mit meséltek, hogyan sikerült a beilleszkedés, a megélhetésük milyen volt?
2: A kezdeti években nekik is voltak problémáik, ugye őket pedig a sváb házakba telepítették. Arra is kellett gondolni, hogy hát ha a svábok valamikor visszajönnek, tehát ők se voltak a magukéba szerettek volna lenni és élni. Gondolom, hogy ők könnyebben beilleszkedtek, mint azok, akik Csehországba vittek, már csak azért, mert nyelvi problémájuk nem volt, és ez óriási akadályt jelentett. Magyarországra telepítetteknek még egy másik előnye az volt, hogy a fiatalok, főleg azok tovább tudtak tanulni, tehát már is az anyanyelvükön folytathatták a tanulmányokat. Mi, aki Csehországba került, idegen nyelven, akármennyire igyekezett, először a nyelvet kellett elsajátítani. Tehát itt is volt egy ugyanolyan kiesés a tanulásban, a továbbtanulásban, mint az itthon maradottak részére, ahol nálunk, ahol elhozták a szlovák pedagógusokat, és akikkel nem értettük meg egymást. És évek teltek el, amíg megtanultuk a szlovák nyelvet legalább annyira, hogy valamit meg tudjunk tanulni az iskolába.
3: Az önök családja tehát a szülőfalujában maradhatott. Édesapját nem zaklatták-e amiatt, hogy nem szállt be a vagomba, hogy nem szállt fel a teherautóra?
2: Azt hiszem, hogy nem. Talán inkább az, hogy tartotta a magyarságát, nem volt hajlandó leszlovakizálni, de nagyon sokat tett a falu érdekében, akkor, azelőtt is, akkor is, sőt, amikor például a szövetkezet alakult meg, hát ő volt az első alapítótag, akkor mi már alapiskolát kezdtük befejezni, és a továbbtanulásunk forgott kockán, hogy mehetünk-e tovább tanulni, vagy nem. Hát ezzel fenyegettek, hogy ha nem lép be a szövetkezetbe, akkor nem. Úgyhogy tulajdonképpen a szövetkezetet is megalapította füzetés nélkül, jövedelem nélkül. Mind a hárman tanultunk a gyerekek közül, és nagyon jól emlékszem arra az évekre, amikor szombatonként hazajöttünk, akkor még szombaton is volt tanítás. Édesanyám majdnem mindig elsírta magát, hogy megint itthon vagytok, hát nekem nincs pénzem a vonatra visszautaznatok. Nagyon nehéz évek voltak azok. Ehhez még hozzájárult az is, hogy ugye ez a falu, meg ez a terület 38-ig az első köztársághoz tartozott, itt Csehszlovákiához, 38-tól 45-ig pedig Magyarországhoz. Na most minden ilyen változás nagyon megérezteti a hatását, főleg az anyagiakban. Amikor a magyarokhoz kerültünk, akkor itt maradt, főleg nekünk Surányban volt egy része a mi vagyonunknak, az ott maradt Surányban, a szlovákságnál, azt sose kaptuk vissza. A földeket terméssel együtt aratták le azok az aratók, akik nálunk arattak volna, tehát ők megkapták az aratási bért, mi pedig ott maradtunk az öttagú család teljesen élelem nélkül, elképzelhetetlen állapotba. Amikor visszakerültünk, akkor megint megéreztük, tehát ezek a változások anyagilag nagyon éreztették a hatásokat, úgyhogy meg is szoktuk azt, hogy nem volt akkor bőséggel semmi. Ez miatt a vagomba nem szállás miatt nem tudom, hogy lett volna különösebb. Akkor volt, akkor tudom, hogy míg lezárult ez az ügy, hogy hát hol voltunk, hol nem, de kiderült, hogy tulajdonképpen mi akkor hivatalosan nem voltunk otthon, és így bocsájtották meg a nagy bűnünket.
3: Később az elmúlt évtizedekben szóba került-e ez a téma a családjukban?
2: Hát azt hiszem, hogy ez minden családban napirenden volt, ezt nagyon nehéz elfelejteni, ezek a sebek sose fognak begyógyulni. Most már talán egyre kevesebbet van róla szó, de akkor nagyon gyakran, és nagyon nem tudtuk felfogni, nem tudtuk megérteni, hogy hát mit vétettünk mi, hogy ennyi meghurcoláson kell keresztül mennünk.
3: És mit vétettek?
2: Én azt hiszem, hogy semmit, azt, hogy megmaradtunk annak, aminek születtünk, magyarnak.
4: Méri Margit Bárdos Ágnesnek mondta el 1992-ben családja kitelepítésének történetét. Ám a sok megpróbáltatás ellenére sem volt bennük harag vagy bosszúvágy. Sokkal inkább a mindent túlélni képes ember akaratereje. Kívánunk egykori kolléganőnknek 90. születésnapja alkalmából további életerőt, és köszönjük azt a sok-sok nagyszerű hanganyagot, amellyel évtizedeken át gazdagította adásunkat. Augusztusban volt negyed százada, hogy elhunyt a Komáromi Magyar Gimnázium magyar történelem szakos legendás pedagógusa, Gáspár Tibor. 46 éven állt a katedrán, és amikor Miklósi Péter 2006-ban meghívta egy beszélgetésre az akkor 78 éves pedagógust, ő még mindig az iskolával fenntartott élő kapcsolatáról tudott beszámolni.
5: Vendégem itt a stúdióban nagyműveltségű, kivételes pedagógiai képességgel megáldott tanára volt, hosszú pályája folyamán fiatalok sok nemzedékének. Egyéniség, aki nem csak tanított, hanem nevelt is. Ezért is övezi tisztelet, szeretet, ragaszkodás, közeledvén a 80-hoz is szellemileg friss, legendás személyiségét. Itt a 18-as stúdióban a nagyhírű Komáromi Gimnázium nyugalmazott tanárát, Gáspár Tibort köszöntöm.
6: Jó napot kívánok!
5: Tanár úr, be kell vallanom, hogy csak hallomásból ismerem, így nem tudom pontosan idézni azt a görög-latin közmondást, hogy akit az istenek gyűlölnek, abból pedagógus csinálnak. Igaz ez?
6: Ha egy pedagógus szereti tanítványait, jól felkészült a pályára, akkor a tanítás számára nem teher, hanem öröm. Isten áldása.
5: Iratlan törvény viszont, hogy a legkiválóbb pedagógus is valaha diák volt. Megtörtént a tanár úrral is, hogy beszekundázott?
6: A pápai református kollégiumnak a növendéke voltam, és úgy emlékszem, hogy latin nyelvből egy-két alkalommal én is kaptam elégtelent. De mindig kijavítottam, úgyhogy a fél évi, vagy az évvégi osztályzatom az mindig jó volt.
5: Tanár úr, ön Kulcsadon született, ott járt elemibe, majd 10 évesen, mint említette, 38-ban a pápai református kollégium diákja lett. Azt mikor döntött el, hogy tanár lesz?
6: Édesapám Kulcsadon volt református lelkész. A parókia az iskola szomszédságában volt, és én már 4-5 éves koromban gyakori vendég voltam Tamási tanító bácsi iskolájában. Korán megismerkedtem a betűkkel, a számtani alapműveletekkel, így amikor első osztályos lettem, már nagy önbizalommal írtam a szavakat a palatáblára és a vonalas füzetbe. Pista bácsi a szeretet iskoláját alakította ki. Örömmel jártunk ebbe az iskolába, amikor még heti szünet volt szerdán, ugyanis szerdán volt Nagymegyeren a heti vásár, és ilyenkor a kulcsodiak jelentős része Nagymegyerre ment. Nekünk, tanulóknak pedig szünnap volt. De ilyenkor sem hagytuk az iskolát, annak udvarán rúgtuk a rongylabdát, ott bujacskát játszottunk, télen szánkoztunk az iskoladombon, a udvaron hóembert alakítottunk.
5: Tehát, ha jól értem, akkor itt kell keresni azt,
6: igen,
5: a vonzalmat, azt a gyökerét
6: kell,
5: annak, hogy,
6: igen,
5: hogy...
6: Én ekkor már úgy eldöntöttem, hogy ha Isten segít, akkor...
5: Akkor most úgy kérdezem, sosem akart más pályát választani, csak a tanárit?
6: De igen, igen, igen. A gimnáziumi tanulmányaim alatt arra gondoltam, hogy nemzetközi jogra megyek. Na aztán ugye közbe jött a háborúnak a befejezése, a háború után már erre a pályára nem mehettem. A katonaságnál viszont arra gondoltam, hogy elmegyek katonai orvosira. De itt a katonaságnál rendszeresen járt hozzánk az újszó. És az újszóban én olvastam, hogy a pozsonyi...
5: Tegyük hozzá, hogyha jól tudom, ön Csehországban volt,
6: igen,
5: katona,
6: Csehországban,
5: ugye?
6: Voltam katona, igen. És itt az újszóban akkor közölték, hogy a Pozsonyi Egyetemen megnyílik a pedagógiai fakultáson a magyar történelem szak. És én ott határoztam el, hogy nem katonaorvosira megyek, hanem Pozsonyba, az egyetemre, a tanári pályára.
5: Tanár úr, általában azt mondják, hogy a katonaság túl sok töbletet az ember életéhez nem tud adni. Én azért hadd kérdezzem meg mégis, hogy mit jelentett, vagy adott egyáltalán valami töbletet az, hogy a tanár úr Csehországban volt katona?
6: Megmondom őszintén, nem sajnálom azt a 2 évet. Ugyanis Csehországban lehetőségem volt megismerkedni a cseh nyelvvel, ugyanis hát előttem mi felvidéki magyarok, ugye, hát még nem is hallottunk cseh beszédet, és mi voltunk az elsők, akiket a magyarok közül a háború után besoroztak a csehszlovák hadseregbe. És akkor
5: velünk... hogy jó messze legyenek otthonról, egyenesen Csehországban.
6: Igen, hát úgy, mint ugye a monarchia alatt is a magyar gyerekeket elvitték távoli területekre. Na a lényeg az, hogy itt Csehországban lehetőségem volt olvasni, aztán miután megtanultam eléggé jól a cseh nyelvet, ugye a cseh íróknak a műveit, többek között Jirászeknek a műveit eredetiben, megismerkedtem színházlátogatások folyamán a cseh színházi kultúrával, ugyanis lehetőségünk volt arra, hogy én Pardubic mellett Dasicén szolgáltam, hogy Prágába járjunk színházba. Pardubicén is ugyan volt színház, de hát annak a színvonala meg se közelítette a
5: magyarokkal találkozott Csehországban? Az ugye a 48-as időszak úthoz közelesett, hát a jogfosztottság éveinek igen, befejezéséhez. Igen.
6: Megmondom őszintén, hogy ott magyar lakosokkal nem. Habár az alakulatunk jelentős része ugye magyar gyerek volt, felvidéki magyar gyerek volt, és hát...
5: Én a kitelepítettekre gondoltam.
6: Nem volt lehetőségünk arra, hogy Csehországban mondjuk, ha ott lévő magyarokkal találkozzunk.
5: Tanár úr, épp 5 éve, hogy az ön tollából 2001-ben megjelent egy monográfia Kulcsod évszázadai címmel. Hadd idézzem a könyvecske előszavának első mondatát. A Komáromi gimnázium második osztályainak tanulói minden tanévben történelemből többek között azt a feladatot kapták, hogy írják meg szülőhelyük történetét. Miért tartotta fontosnak ezt, és ennyire lényegesnek pedagógusként is, szlovákiai magyarként is?
6: Hát ez alapvető kérdés, ugyanis az volt a tapasztalat.
5: Alapvetőnek alapvető, de nem mindennapi gyakorlat, ezt azért tegyük hozzá, igen, sajnos. Igen.
6: A tanári pályám kezdetén már tapasztaltam, hogy tanítványaim nem ismerik szülőfalunknak a történetét. Akik ismerték, azok is csak felületesen. És én már akkor elhatároztam, hogy rákényszerítem őket arra, vagy rávezetem őket arra, hogy igenis ismerjék meg. És amikor elkezdtem történelmet tanítani egy osztályban, az első feladatok közé tartozott az, hogy kiadtam a feladatot, dolgozzátok fel szülőfalutoknak a történetét, adok rá 3/4 évet. Tehát szeptemberben megkapták a feladatot, és csak a 3/4 év után kellett leadni a munkát. Tehát idő volt bőven.
5: Mai szemmel nézve ez kicsit ilyen tudományos diákköri feladat is volt, tehát nem egyszeri dolgozatról volt szó, hanem már ezt ilyen tudományos diákköri munkának szokták titulálni. Hogy egy hosszú idő alatt...
6: Nagyon szép munkákat adtak le, fényképekkel illusztrálva. És voltak olyan tanítványaim, akik tényleg kutató munkát is végeztek. És a még idős emberektől megkérdezték, mit tudnak a falujukról. Lejegyeztek érdekes történeteket, visszaemlékezéseket. Úgyhogy ezek a munkák értékesek voltak, megmondom őszintén, és néhányat én átküldtem Pestre, a Néprajzi Múzeumba is, a legjobbakat. A másik dolog pedig az volt, hogy abban az időben, amikor már ugye a szövetkezetek megalakultak, a dülőnevek, egyes faluknak a dülőnevei feledésbe mentek. És hát attól féltünk, hogy valóban végleg elfelejtődnek ezek a dülőnevek. És a gyerekek ezekben a munkákban megörökítették a faluk határnak a dülőneveit is. Tehát ilyen szempontból is fontosnak tartottam.
5: Tanár úr említette azt, hogy a legjobbakat átküldte Magyarországra, a Néprajzi Múzeumban.
6: Igen.
5: Engem azért mégiscsak hazahúzza szívem. Ezek a munkák valahol ma is még fellelhetők, vagy ezeket ugye az enyészet és az idő
6: sajnos
5: ellibbentette?
6: Sajnos.
5: Nincs nyomuk?
6: A közelmúltban azt a kis helyiséget, azt a kabint lemontották, ahol én évtizedeken át dolgoztam, és kénytelen voltam ezeknek a munkáknak jelentős részét selejtezni. Úgyhogy már csak valóban néhány értékesebb munka maradt meg. A többséget azt...
5: Nem kár ez?
6: Kár.
5: Nem lehetett volna felajánlani egy múzeumnak, vagy nincs iránta ez iránt érdeklődés, hogy azért önmagunk is a tükörbe pillancsunk.
6: Igen, én beszéltem erről a komáromi múzeum vezetőjével is, ők is arra hivatkoztak, hogy nincs lehetőség a raktározásra. Hogy annyi tárgy van a múzeumban, és ugye padlás is tele van tárgyakkal, hogy nem tudják úgy elhelyezni. No, de azért értékesebbeket én megmentettem.
5: És ez most hol van?
6: Hát ez mostan úgy van, hogy nálam van egy szekrényben, ez a szekrényben van a gimnáziumban, le van zárva, úgyhogy senki nem nyúlhat hozzá. Tehát ez hozzáférhető még.
5: És hozzá. Hogyan lehetne a szélesebb közönség számára hozzáférhetőbbé tenni?
6: Én most éppen arra gondoltam, hogy az iskolákba kezdünk kialakítani egy könyvtárat. És ha lesz lehetőségem, akkor én ezt rendezem, és ott a könyvtárba fogjuk elhelyezni.
5: Tanár úr, 2 év múlva lesz 80 éves, és én örömmel hallom, hogy jelen időben beszél. Azt mondja, hogy az iskolánkban most kezdünk kialakítani egy könyvtárat. Ez azt jelenti, hogy a mai napig élő és rugalmas kapcsolata van a komáromi gimnáziummal?
6: Igen. Igen. Habár az utóbbi hónapokban a lábam miatt már úgy nem tudok bejárni, de még mondjuk egy évvel ezelőtt szinte minden nap bejártam a gimnáziumba, amikor még a kabinom megvolt, azt a 3 kilométert, ami a lakás és a gimnázium között van, azt még egy bottal szépen meg tudtam tenni mondjuk fél óra alatt. Na most azóta nagyon leromlott a járásom, és hát azóta sajnos már van, gyakran nem tudok bejárni. De mondom, a írásaimnak a jelentős része ott a szépen szekrénybe el van rakva, úgyhogy nincs kitéve az enyézetnek.
5: Mit érzett, amikor, vagy miért tartotta fontosnak, hogy rendszeresen bejárjon az iskolába? Hát végül is egy nyugalmazott pedagógus a munkájának a javát nyilván elvégezte.
6: Az iskola szeretetem megmaradt mind a mai napig, ahogy mondtam. Megmaradt mind a mai napig, és valahogy amióta nem járok be, hiányoznak nekem a diákok, hiányoznak a tanítványok.
5: Tanár úr, szívesen volt osztályfőnök?
6: Igen. Lehetőségem volt sokszor arra, hogy kiválogattam azokat a gyerekeket, akik szépen szavaltak, szépen mondtak prózát, akik játszottak valami hangszeren, és ezeket a gyerekeket odavettem az osztályomba. És ezek a gyerekek szerepeltek aztán az irodalmi színpadban is.
5: És tegyük hozzá, hogy komáromi gimnáziumunk nagyon nagy hírű irodalmi színpada volt ez.
6: Hát az egyik legrégibb itt a Felvidéken. És el kell mondanom azt, hogy egy osztályfőnök az osztályba való tanulóval több lehetőséget talál arra, hogy felkészítse a szavaló versenyekre, vagy pedig szerepeltesse majd a különböző műsorokban. Tehát ilyen szempontból is számomra az osztályfőnök az nagyon sokat jelentett, és örömmel vállaltam mindig.
5: Részletekben nyilván nem tudunk belemenni, de a tanár úr életpályájához hozzátartozik az is, hogy 1969-ben vagy 70-ben a Szlovák Kulturális Minisztériumban köztisztviselőként is szerepet vállalt, hivatalt vállalt. Nem sajnálta meg utólag, hogy akkor ott hagyta, hűtlen lett, ha rövid ideig is, de a gimnáziumhoz?
6: Hát el kell mondanom, hogy a prágai tavasz idején a kormányhivatalnak a kérésére, mint párton kívülit a kulturális minisztériumba helyeztek. Azzal a feladattal, hogy építsem ki ott a nemzetiségi osztályt. Egy hasonló nemzetiségi osztály a oktatásügyi minisztériumban már volt. Most nekem kellett volna egy hasonló nemzetiségi osztályt a kulturális minisztériumba kiépíteni. És hát közben jött ugye a prágai tavasznak az eltiprása, és megváltoztak a belpolitikai körülmények. És hát akkor jött az átigazolás, akkor arra akartak kényszeríteni, hogy hát lépjek be a párba.

0: az ő segítségével visszamentem Komáromba tanítani.
1: Könnyű volt visszamenni a gimnáziumba, vagy még azt is megkockáztatom, hogy valahol a szíve mélyén jól is esett a tanár úrnak, hogy nem kell többé köztisztviselőnek lennie, hanem újra megmondom ott lehet a katedrán?
0: Megmondom őszintén, örömmel mentem vissza. Örömmel vettem vissza, mert nagyon jól tudtam azt, hogy én tovább ott a minisztériumban eredményesen dolgozni nem tudok.
1: És a gimnáziumban is megváltozott a légkör, mert hát az egész társadalomra rányomta a bélyegét a konszolidáció másfél-két évtizede. Főleg a 70-es évek voltak nagyon nehezek.
0: Számomra is. Számomra is.
1: Sok zaklatásban volt része?
0: Nem csak zaklatásban, szabályos üldöztetésben. Erről nem szívesen beszélek, de nagyon nehéz évek voltak. Habár megmondom őszintén, hogy ez a zaklatás már megkezdődött az 1956-os magyar forradalom után. De igazán nagyobb mértékben akkor, amikor én visszamentem Komáromba, és én akkor, ahogy újra elkezdtem tanítani, arra gondoltam, hogy bemutatom a szocialista országoknak az irodalmát szép irodalmi estek keretében. És gondoltam arra, hogy ha megrendezem a szovjet költők estjét, abba senki nem fog belekötni. És egy nagyon szép szovjet költői estet rendeztünk, többek között Jevtusenko, Voznyeszenszki Pasztornáknak a verseiből. Fűszereztük orosz népdalokkal, orosz zenével. Tényleg egy csodálatosan szép este volt. És az volt az érdekes, hogy nem is csináltunk nagy propagandát, de eljöttek az emberek. Eljöttek az emberek. Többek között még az volt a szerencsém, hogy Lőrinc Gyula is eljött. És hát az előadás után, aminek hát ugye nagy sikere volt, akkor elkezdődött a nagy támadás. Hogy én a szovjet költészet égisze alatt nacionalista összejövetelt rendeztem Komáromba. És ezzel elindult egy lavina. Arra akartak kényszeríteni, hogy települjek át Magyarországra. Fenyegettek börtönnel, fenyegettek mindennel. El akartak helyezni először a komáromi gimnáziumból, ha jól tudom, ki is helyeztek Gútára. Aztán a járásból is ki akartak tiltani, és akkor jött az igazgató, hogy hát valahol Nagykapos környékén valamelyik alapiskolában még van hely, hogy oda mehetek. De érdekes, hogy semmit írásban nekem nem adtak.
1: Abban az időben ez nem igazán volt
0: nem,
1: szokás.
0: Nem adtak írásba. Tehát arra akartak kényszerítő, hogy önként menjek el Komáromba, vagy önként települjek át Magyarországra. És hát talán szerencsém volt.
1: Tanár úr nem gondolt arra, bár lehet, hogy most nyitott kapukat döngetek, hogy mindezt valahol el kéne mondani, vagy legalábbis papírra vetni? Vagy ez már talán meg is történt, csak én nem tudok róla?
0: Nyilvánosan erről még nem írtam, megmondom őszintén. Nem írtam, gondoltam már rá, hiszen maga a történet, a üldözhetésemnek a története, az, ahogy mondtam, megkezdődött az 1956-os magyar forradalom után, és ez tartott még 89 novemberéig is. Még 89 novemberéig is. Még akkor is figyeltek, akkor is követtek, esténként figyelték, hogy mikor megyek el a gimnáziumból, mert én bent dolgoztam a gimnáziumnak a kaminjában. Szóval ez nagyon hosszú történet.
1: Tanár úr, én arra szeretném itt a nyilvánosság előtt megkérni, hogy ehhez vagy térjünk vissza így a rádiómikrofon előtt még, vagy pedig, hogy a szaván foghassam egyszer, és hogy ezt le is írja ezeket a dolgokat, meg gondolom ez is része a mi szlovákiai magyar helyzetünknek, történelmünknek, és ez fontos, hogy ez valahol meglegyen, vissza lehessen hozzá nyúlni. Nagyon-nagyon szűkül az időnk, alig van már csak egy-két perc az adásból, így talán

0: Befejezésképpen hadd kérdezzem meg azt, hogy ebben a számítógépes, világűrutazásos, internetes világban miért tartja fontosnak, hogy humán műveltsége is maradjon azért még az embereknek, és mi az esetünkben még esetleg, vagy nem esetleg, de mindenképpen a gerincük is megszilárduljon, és megmaradjanak annak, akik. Egy percünk van erre.
1: Igen. A mai technikailag fejlett világban az emberiségnek a fejlődését nem csupán a technikai eszközök határozzák meg, hanem a humán tudomány is. Az, hogy az emberiségnek jövője milyen lesz, hogy az emberiség nem pusztítja el önmagát, az nagy mértékben a humán műveltségtől is függ. Meg tudja-e védeni vajon az emberiség a technikától önmagát? Nem lesz-e áldozata az emberiség a technikai fejlődésnek? Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a humán tudományokat továbbra is magas szinten műveljük, és az iskoláinkban is erre hangsúlyt fektessünk.
0: Ez volt az üzenet és az arc poetikája, mondhatom annak?
1: Hát még talán egy gondolat, egy perc.
0: Hát már nagyon szűkön vagyunk.
1: Igen, nagyon szűkön vagyunk.
0: 20 másodpercünk van.
1: Igen. Ahogy találkoztunk az autónál, én azt mondtam, ugye, hogy mindig optimisták voltunk. És bízom benne, hogy optimisták is maradunk.
2: Miklósi Péter 2006-ban beszélgetett Gáspár Tibor tanárúrral, akinek tiszteletére a komáromi Selye János gimnázium falán 2022-ben emléktáblát avattak. A beszélgetésből megismételném a napjainkban talán hatványozottan érvényes gondolatot. A humán műveltségre azért is szükség van, hogy az ember nehogy a technikai fejlődés áldozatává váljon. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Ismétlése vasárnap a 9 órai hírek után hallható. Köszöni figyelmüket, kellemes őszi napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
3: Vasárnap délután a város meghal egy kicsit.

0: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Papán Attila, informatikus, cserkész csapatparancsnok.
1: Minden harmadik házban lakott csak valaki, mert annyira elhagyatottak voltak a települések. Sokan nem tudom, nézték, hogy most vízórát mérünk el, vagy nézzük azt, hogy kinek van valami illegálisan felépítve. Aztán ilyen egy-két év után már kibéreltek egy ilyen 3D-s autót, és akkor azzal járták végig a települést, és akkor mi már csak inkább a számítógép mögül néztük a képet, és akkor az alapján rajzolgattuk be az új térképet. Én sajnos nagyon nem szeretem a csivavákat azóta. Mindegyik végig ugatott minket az ajtók mögül. Ez igen, ez úgy megmaradt bennem azóta.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Patria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két hét múlva önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. Amerikai demokraták bírálják Donald Trump orosz olaj megállapodását. Változóan felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Október 24-én szombaton tartják Szlovákiában az összevont önkormányzati és megyei választásokat. A választók polgármesterekről, megyeelnökökről, valamint a helyi és megyei képviselőtestületek tagjairól döntenek. Pozsonyban és Kassán a városi részi vezetőket és képviselőket is megválasztják. A szavazóhelyiségek reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva, szavazni pedig kizárólag az állandó lakóhely szerinti településen lehet. A helyhatósági választások szavazólapjai fehérek, a megyei választásoké kékek lesznek. Fontos, hogy a választók a megfelelő színű borítékba és urnába helyezzék a szavazólapokat, ellenkező esetben voksuk érvénytelen lehet. A választási kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik. Az előző évekhez hasonló influenza szezonra számítanak idén Szlovákiában, közölte a közegészségügyi hivatal. Az északi félteke idei járványhelyzetére a déli félteke legutóbbi influenza szezonjának tapasztalataiból következtetnek. A hivatal szerint a 2025-26-os szezon enyhébb volt az azt megelőzőnél. Az akut légúti megbetegedések száma 21, az influenza-szerű megbetegedéseké pedig 28%-kal csökkent. Országos influenza járványt sem regisztráltak. A szakemberek elsősorban az idősebbeknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják az oltást. Emellett fontos a rendszeres kézmosás, a helyiségek szellőztetése, valamint a betegekkel való érintkezés kerülése. Aki légúti tüneteket észlel magán, maradjon otthon, hogy megelőzze a fertőzés továbbadását. Az ukrán érdekek, az európai szövetségesek és az amerikai biztonság elárulásának nevezte Donald Trump Oroszországgal kötött olajmegállapodását az amerikai szenátus demokrata vezetése. Közös nyilatkozatukban kétségbe esett egyességként bírálták a megállapodást, amelyet szerintük egy gyilkos diktátorral kötöttek. Trump pénteken jelentette be, hogy Moszkva legalább 300 ezer tonna gázolajat szállít majd az amerikai és a világpiacra. A megállapodás politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok és az Ukrajnának nyújtott támogatás kérdésében. Jogi lépéseket tervez a montenegrói hatóságok ellen Mihail Zvinchuk, az orosz háborúpárti Ribar Telegram csatorna alapítója. A férfit pénteken feleségével és három munkatársával együtt vették őrizetbe Montenegróban, majd több órás kihallgatás után mind az ötüket felszólították az ország elhagyására. A csoport ezt követően Belgrádba utazott, ahol Zvinchuk ügyvédeket keres és bíróság elé vinni az ügyet. A montenegrói hatóságok nemzetbiztonsági és belbiztonsági okokkal indokolták a kitoloncolást. A Ribar képviselői szerint azonban a csoport jogszerűen tartózkodott az országban, ahová egy Montenegró Európai Uniós vízumrendszerre való átállásáról szóló filmet forgatni érkeztek. Zvinchuk egyébként uniós szankciók hatálya alatt áll, amelyek megtiltják számára az EU területére való belépést és az azon keresztüli tranzitot. Legalább heten, köztük három gyermek vesztette életét egy orosz légitámadásban az ukrajnai Zaporizsja városában. Az ukrán rendőrség szerint az orosz erők 5 irányított légibombával támadták a lakónegyedeket. Legalább 10 megsebesültek, közülük 2 súlyos állapotban vannak. A mentőegységek továbbra is keresik a romok alatt rekedt embereket, 14 ember sorsa egyelőre ismeretlen. Közben az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 160 orosz támadó drónból 117-et semmisítettek meg, vagy tettek ártalmatlanná. Az orosz védelmi minisztérium ezzel párhuzamosan azt állította, hogy 560 ukrán drónt fogtak el, vagy semmisítettek meg. Orosz sajtóbeszámolók szerint ukrán dróntámadás után tűzütött ki egy rosztovi olajterminálon is, amely kőolajtermékek exportját és az orosz hadsereg üzemanyag ellátását szolgálja. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: Adió Szegi Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. AIK Korong Extraliga tegnapi eredményei: Banská Bystrica Slovan 2-6, Michalovce Poprad 0-2, Spiszka Nova Ves Prešov 5-4, Liptovský Mikulás Žilina 0-4, Trenčín Nyitra 5-2 és Zvolen Košice 1-4.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel. Délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Ma este 9 órától karbantartás miatt teljesen lezárják a pozsonyi D2-es autópályán a Szicsina alagutat. Kerülni a Patronka felé lehet. A korlátozás várhatóan holnap délelőtt 10 óráig tart. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
0: Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Vajon hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság 20 évét? Mai adásunkban erről lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: És aztán lehetne még sorolni azokat a mozzanatokat, amelyek miatt már a kortársak is joggal azt érezték, hogy miközben a csehszlovák állam a demokrácia teljességét kínálja a csehek és a szlovákok számára, ugyanezt a teljességet nem kínálja fel az ott élő kisebbségek, így a németek és a magyarok számára. Érzékenyebbek vagyunk bizonyos kérdésekre, mint mondjuk a magyarországiak. És én azt gondolom, hogy ebben benne vannak olyan jegyek is, amit a felvidéki szellem magáénak vallott, de ma már nem beszélünk felvidéki szellemről. Nem olyan könnyű szabadon vitatkozni a történelmről, mert hát a történelmről van mindenkinek valamiféle elképzelése is. És talán a legnehezebb az, hogy más tudományokkal szemben, mondjuk egy anyagtudománnyal szemben, a történelemmel kapcsolatban van a közvéleménynek elvárása.
0: Simon Attila történésszel egy díj apropóján beszélgettem. Idén ugyanis ő és Liszka József, a Komáromi Etnológiai Központ alapítója vehette át a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat. A Kossuth díjas erdélyi néprajzkutatóról elnevezett díj a határon túli magyar közösségekért végzett kiemelkedő tevékenységet ismeri el. A magyarországi állami kitüntetés azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak a helyi magyar közösségek megmaradásához, kulturális és nyelvi örökségük megőrzéséhez és továbbadásához. Simon Attilát, a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját a díj kapcsán kutatásairól kérdeztem, egyebek mellett a két világháború közti Csehszlovákia mindennapjairól, arról, hogyan viszonyult a korabeli hatalom a kisebbségbe szorult magyarokhoz, és viszont. Hát első körben hadd gratuláljak a Kallós Zoltán díjhoz.
1: Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy személyesen nem tudtam átvenni, mert épp külföldön voltam, úgyhogy még nem láttam a díjat, majd a következő napokban fogják átadni egy külön alkalomból.
0: Mondják, hogy az ember nem azért űzi a mesterségét vagy a hivatását, hogy díjakat, elismeréseket kapjon, de azért alig, ha nem jól esik az embernek, hogy megerősítik hitében, a munkájába vetett hitében, és egyáltalán, hogy jó úton jár, vagy hogy eredményes az a munka, amit végez.
1: Természetesen minden elismerés jó, minden kis győzelem fontos az ember számára. Az persze más kérdés, hogy vagyok már annyira tapasztalt vagy öreg, hogy tudom, hogy ezek ilyen pillanatnyi örömek, aztán az élet ugyanúgy megy tovább, és attól, hogy kaptam előző nap egy díjat, másnap nem lesz könnyebb az életem, vagy nem oldódnak meg a problémáim, de azért szükség van ezekre a visszajelzésekre.
0: Időről időre azért rájuk néz, mert van jó pár.
1: Nem nézek rájuk, bár a dolgozószobámban mondjuk ki van téve két dolog, egyrészt adnak az oklevel, amikor a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával fogadtak, a másik pedig, mikor a szülőfalumbatka díszpolgárral fogadott, az a kettő ki van téve, de amúgy egyébként nem.
0: Milyen gyakran fordul meg szülőfalujában?
1: Hát igyekszem minél többet menni, bár azért nagyon nehéz, hogy időt szakítsak rá, de én azért még mindig, hogy így mondjam, batkainak mondom magam, és ha hazamegyek, tulajdonképpen ott folytatom, ahol abba hagytam, tehát ugyanúgy leülök a barátokkal kártyázni a kocsmába, vagy valamit csinálok otthon az udvarban, a szülői udvarban, tehát nem szeretek, hogy így mondjam, vendégként menni, úgy szeretek oda menni, hogy ott vagyok otthon.
0: És még az egykori Attila érkezik meg, vagy már a Simon Attila történész Pozsonyból?
1: Nem, ők nem a történész látják bennem szerencsére, és én nagyon szeretek közéjük menni, és hát ugyanúgy folytatjuk, és ugyanúgy hetszeljük egymást. Tehát mind nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy azok, akikkel felnőttem, gyakorlatilag azok ott vannak, és vissza tudok közéjük menni.
0: No, hogy kicsoda Simon Attila, alig ha kell bemutatni hallgatóinknak, de én most mégis erre vállalkoznék, egy rövid életrajzot, ha megengedi. Megismertetnék a hallgatóinkkal. Simon Attila történész Rimaszombatban született 1966-ban. 1989-ben szerzett magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanári oklevelet a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán. Pályáját egykori alma máterében a Bátkai alapiskolában kezdte, majd a dunaszerdőhelyi Vámbéri Ármin gimnázium tanára lett. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem multidisziplináris doktori iskolájában szerzett PhD fokozatot, 2011-ben ugyanitt habilitált. 2001-től a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, 12 éve immár igazgatója. 2005-től a Selye János Egyetem tanárképző kara történelem tanszékének tanszékvezetője, jelenleg professzora. Alapító elnöke a Történelem Tanárok Társulásának, tagja az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának, és 2020-tól az MTA külső tagja. Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti története áll. Több monográfia, tanulmány és történelmi tankönyv szerzője, illetve szerkesztője. Tudományos munkásságát korábban egyebek között Jedlik Ányos díjjal és Arany János díjjal is elismerték. Legutóbbi kötete, amelyet Popé Árpáddal közösen írt, 2 éve jelent meg Magyar Parlamenti Képviselet Csehszlovákiában címmel. Simon Attila meggyőződéssel vallja, a történelemről szabadon kell tudnunk vitatkozni. Szóval mit tapasztalt, tudunk szabadon vitatkozni a történelemről, vagy azért békjók kötik az embert, amikor erre a területre téved? Például a Bátkai kocsmasztalnál.
1: Nem olyan könnyű szabadon vitatkozni a történelemről, mert hát a történelemről van mindenkinek valamiféle elképzelése, és talán a legnehezebb az, hogy más tudományokkal szemben, mondjuk egy anyagtudománnyal szemben, a történelemmel kapcsolatban van a közvéleménynek elvárása, ami tulajdonképpen békjók közé szorítja az embert, hogyha hagyja magát. Tehát nem olyan könnyű Trianonról beszélni, nem olyan könnyű 1938-ról beszélni, vagy bármelyik olyan nemzetileg érzékeny témáról, mint mondjuk, nem tudom, a föld szerkezetéről, mert azzal kapcsolatban nincsenek elvárásai a közembereknek, a közvéleménynek, viszont ezzel kapcsolatban vannak, és azért azt mondom, hogy a történésznek itt Közép-Kelet-Európában nem csak magával a forrással kell megharcolnia, hanem néha a közvéleménnyel is, hogy elfogadja azt, hogy esetleg nem úgy magyarázza a történelmet, mint ahogy az a közvélemény elvárna.
0: Kedvenc korszaka az első csehszlovák köztársaság időszaka, hogy azt hogy is élték meg az egykori elődeink a magyarok. Ezt a korszakot egészében mennyi tévhit övezi? Itt is meg kell küzdeni ezzel a fajta problémával, amire utalt az imént?
1: Hát a tévhitek leginkább azokat az eseményeket övezik, amelyek szem előtt vannak, hogy így mondjam. Az első csehszlovák köztársaságról az átlagember nagyon keveset tud ma már, hiszen már nincsenek személyes emlékei, sőt a mai generációknak már a felmenőktől kapott emlékei sincsenek nagyon. Még azért sikerült nekem elkapnom olyanokat, akik tudtak az első köztársaságról beszélni, tudtam majd orálhisztorikat készíteni, de a mai átlagember már nagyon keveset tud erről, de természetesen az első köztársaság időszakának vannak olyan elemei, a kezdőpontja az maga Trianon, vagy éppen a befejezése, az első bécsi döntés és ennek a területnek a visszacsatolása, amiről azért van egyfajta kép az emberekben, és hát azok olyan témák, amelyek sok mindenkit érdekelnek, és amelyekkel kapcsolatban vannak tévhitek is, de bizonyos mértékig tévhit a maszariki demokrácia is, bizonyos mértékig, hiszen tényleg egy demokratikus ország volt Csehszlovákia, csak nem feltétlenül a kisebbségi magyar lakosság számára.
0: Hogy élték meg elődeink azt a 20 évet?
1: Ott kezdeném, hogy el kellett fogadni ezt az államot. Tehát gyakorlatilag a kezdeti időszakban bizonyára nagyon nehezen, hiszen ha belegondolunk, amikor 1919-ben bejönnek a csehszlovák csapatok erre a területre, amit ma mondjuk Dél-Szlovákiának hívunk, akkor annak semmiféle előzménye korábban nem volt. Az ott élőknek minden őse a történelmi Magyarország területén élt. Ők úgy szocializálódtak, hogy Magyarország örök, és tulajdonképpen el sem tudtak képzelni, hogy ez valaha másképp is lesz. Ezért ez az elfogadás, elfogadni azt, hogy most már nem Magyarország polgárai, egy másik országban kell élniük, és ott kisebbségi pozícióban az egy nagyon hosszadalmas és nehéz pozíció volt, amit azonban megkönnyített az, hogy ez az első csehszlovák köztársaság, ahogy már jeleztem, ez alapvető alapvetően egy demokratikus ország volt, amely az állampolgárai számára biztosított olyan standardokat, amelyek megkönnyítették ezt az elfogadást. Tehát egy demokratikus jogi keretet, szólásszabadságot, gyülekezési szabadságot, vagy például az általános választójogot, amely minden ottan ember számára újdonság volt, hiszen a történelmi Magyarországon ilyennel nem rendelkeztek. Tehát ezek a mozzanatok bizonyára megkönnyítették azt, hogy úgy éljék meg ezt a korszakot, hogy akár szívesen emlékezzenek vissza rá, nem beszélve arról, hogy a két háború közötti időszak egy olyan időszak volt, amikor a térségnek az emberei számos olyan dologgal találkoznak, amivel korábban nem. És ezek olyan dolgok, amik esetleg jó, tehát a szabadidő eltöltésének új lehetőségeivel, a mozi, a sportesemények látogatása. Megjelenik a tömegközlekedés ebben az időszakban, felülhetnek a buszra, felülhetnek a vonatra, megjelennek az első automobilok, megjelennek az első háztartási eszközök, amik megkönnyítik az életet. Tehát azt mondanám, hogy komfortossá válnak a lakások, megjelennek a szociális helységek, a fürdőszoba. Tehát azt mondhatnám, hogy ez a korszak hoz számos olyan elemet, ami miatt én azt gondolom, hogy főleg visszanézve majd a második világháborútani nehéz korszakból a szlovákiai magyarok úgy gondoltak vissza erre a korszakra, hogy az egy szép és élhető korszak volt, annak ellenére, hogy nem mindenben értettek egyet a csehszlovák államnak, mondjuk az irányával vagy szellemiségével.
0: A kezdetekben mennyire tekintették átmenetileg a helyzetüket?
1: Én azt gondolom, hogy teljes mértékben, bár mikor azt mondjuk, hogy átmeneti, az utólag aggatjuk rá ezt, mert mikor valaki bennél egy folyamatban, akkor nem azon gondolkozik, hogy ez átmeneti vagy nem, tulajdonképpen ő megéli azt a pillanatot. Tehát nem feltétlenül látja átmenetinek, de az biztos, hogy amikor bejönnek, ahogy már mondtam, a csehszlovák csapatok, akkor mindenki meg ott győződ, ez nem fog sokáig tartani, és hát az, hogy például utána néhány hónappal a Magyar Tanácsköztársaság hadserege visszafoglalja ezt a területet egy időre, ez erősítette bennük ezt az érzést. Aztán utána egy hónapig tartott a tanácsállam időszaka itt a felvidéken, megint visszajönnek a csehszlovák csapatok, de még továbbra is abban bíztak, hogy ez meg fog változni. De hát alapvetően azt gondolom, mi közép-európai emberek folyamatosan átmenetiségben élünk, hiszen ha nem az államhatárok változnak, akkor változnak a rendszerek. Csak ha belegondolunk abba, hogy a mi generációnk is, amely egy viszonylag nyugodt időszakban nevelkedett és élt, már mi is megéltünk egy-két átmenetet. Tehát a csehszlovák államból a szlovák köztársaság való átmenetet, a szocializmusból a szabad világba való átmenetet. Most az egész világ változik körülöttünk, tehát azért hozzá vagyunk szokva az átmenetekhez.
0: No, de még visszakanyarodva oda, hogy bár átmenetinek tekinthették valószínűleg mégis sokan a helyzetüket, a végére valamiféle elfogadottságnak örvendett Csehszlovákia a magyarok körében is, hogy ez milyen szintet ért el, és sokat beszélünk utólag visszatekintve amolyan batyacipős demokráciáról, batyacipőségről, felvidéki szellemről, hogy ez végül is miben nyilvánult meg 38-ra?
1: Ez talán két külön kérdés, amit elhangzott. Tehát egyrészt azzal kezdeném, hogy ez az elfogadottság, hát az elfogadottság alapvetően abból adódik, hogy az embernek élnie kell. Tehát hiába kerül új államba, dolgozni kell, szeretni kell, családot kell alapítani, és ezek mindig felülírják a nagy politikai eseményeket, és ezeket meg kell élni. És ahogy mondtam, a csehszlovák állam megkönnyítette ezeknek a megélését, nem beszélve arról, hogy akkor az a magyar közösség itt sokkal teljesebb életet élhetett, mint akár most, hiszen létszámában is nagyobb volt, és talán az a kontextus, ami benne volt, az a környezet is másként viszonyult hozzá, hiszen a két háború között gyakorlatilag Szlovákiában a magyarok többsége nem tudott szlovákul, a szlovákok egy része viszont tudott magyarul, tehát más volt a viszonyulás a magyar nyelvhez, más volt a magyar nyelvnek a pozíciója ebben az államban, ami megkönnyítette a kisebbségi létet. És hát gyakorlatilag egy ilyen teljes kisebbségi intézményi struktúrát is ki tudott magának alakítani, aminek a szép példaként én mindig említem, hogy mivel a csehszlovák sport nemzetiség alapon szerveződött, voltak magyar, külön magyar sportklubok, és volt külön mondjuk magyar labdarúgóbajnokság, vagy magyar teniszbajnokság, és a magyar labdarúgóbajnokságban induló csapatokban játékosok, sőt, még az ott fújó bírók is magyarok voltak. Na most ezt a fajta teljes kisebbségi létet a mi generációnkban nem tudta megélni, de az akkori generációk számára ez nyilvánvalóan otthonossá tette bizonyos mértékig Csehszlovákiát. Még akkor is, hogyha a csehszlovák állam azért nagyon sokat tett, hogy ezt az otthonosság érzését ne érezze, például azzal, hogy megtiltotta az ünnepeik megélését, egy idegen ideológiát, például a huszitizmust, vagy a csehszlovakizmust próbált ráerőltetni, és még folytathatnám a sort. De a 30-as évekre ez a közösség, ez megtanult élni Csehszlovákiában. Megtanulta, kialakította azokat az életstratégiákat, amelyek az adott keretek között lehetővé tették, hogy magyarként viszonylag nyugodt körülmények között éljen Csehszlovákiába. Természetesen volt egyfajta szétfejlődés az államhatár miatt az anyországi magyaroktól.
0: Nem is volt olyan könnyen átjárható, ugye? Mármint, hogy az államhatár.
1: Nem, hiszen vízumkényszer volt, és egy átlag szlovákiai magyar életében nem feltétlenül ment át ezen az államhatáron. Szalatnai Rezső említi valamikor 1930-as évek elején, hogy ő már felnőtt volt, amikor először járt Magyarországon például. Tehát egyrészt volt egy elzártság, és nem csak az egyén számára volt nehezen járható az államhatár, hanem például a kulturális termékek számára is, hiszen Csehszlovákia nem engedte be a magyarországi sajtót, nem engedte be a magyarországi könyveket. Más volt itt az oktatás, és mindezek miatt van egyfajta szétfejlődés, és ennek a szétfejlődésnek bizonyos mértékig eredménye az a bizonyos felvidéki szellem, amit úgy mondhatnánk, hogy az egy értelmiségi önkép. Tehát a szlovákiai magyarok értelmiségi önképe, amely értelmiségi önkép leginkább 1938-ban erősödik fel, amikor ez az értelmiség, tehát a szlovákiai magyar ember végre szembe találja magát a magyarországi magyarral visszatolás után, és rádöbben arra, hogy bizonyos mértékig másként élünk. Másként szerveztük meg az életünket, mint az anyaországiak, másként gondolkozunk bizonyos mértékig a világról, másként gondolkozunk a demokráciáról, másként gondolkozunk a társadalmi osztály közötti különbségekről, mint az anyaországban gondolkodnak, vagy a hivatalos Magyarország elvárna, és tulajdonképpen ebből a felismerésből születik meg az, hogy mi kicsit más sok vagyunk, a felvidéki szellem az egy kicsit demokratikusabb, a felvidéki szellem az nagyobb érzékenységgel van a szociális kérdések iránt, és hát ez az önkép, ez egy ideá volt, ez egy-két évig élt, aztán szép lassan a felvidéki szellemiség belesimult az anyaországba, ahova visszatért ez a közösség 1938-ba, hogy aztán 1940 után meg teljesen elfeledkezünk róla.
0: Pedig azt szerettem volna kérdezni, hogy ha ma beszélünk szlovákiai magyar identitásról, vagy valamiféle regionális identitásról, abban még felelhető bármi is abból a korabeli batyacipőségből?
1: Hát bizonyára felelhető, hiszen ha megfigyeljük, akkor ma is nagyon sokszor úgy beszélünk az anyországban, Magyarországon, hogy a magyarok. Miközben mi is magyarok vagyunk, de ezzel is jelezzük, hogy ők magyarok, de nem ugyanazok a magyarok, mint mi. Ez egy természetes dolog. Én azt gondolom, ez a szocializáció, hogy egy másik országban szocializálódtunk, és ennek vannak pozitív összetevői, és az, hogy mi eleve kapunk egy másik kultúrát, amely másik kultúrán, másik nyelven keresztül mi másként ismerjük meg a világot, megismerjük a világnak olyan aspektusait, amit egy olyan ember, aki egy kultúrát kap, mert Magyarországon él, nem találkozik vele, ez szerintem bizonyára befolyásolja a jellemünket, befolyásolja a közösségünknek a működését. Tehát én azt gondolom, hogy ma is van ebből valami. Érzékenyebbek vagyunk bizonyos kérdésekre, mint mondjuk a magyarországiak. És én azt gondolom, hogy ebben benne vannak olyan jegyek is, amit a felvidéki szellem magáénak vallott, de ma már nem beszélünk felvidéki szellemről.
0: Visszakanyarodva a két világháború közti időszakra, bár demokráciaként tekintünk vissza az első Csehszlovákiára, de mégis voltak visszás jelenségek, visszás helyzetek, amiket a kisebbségieknek, köztük magyaroknak meg kellett élni, és itt már utalta a himnusz éneklés például hivatalból történő üldözésére, illetve hát az utcák átnevezéséről is beszélhetünk majd. Mi mindennel keserítette meg az korabeli csehszlovák állam a kisebbségei mindennapjait?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult válasz feltételezne, és egy nagyon hosszú választ, hiszen, ahogy mondtam, voltak pozitívumok, de alapvetően a csehszlovák politikai elitek törekvése egy csehszlovák nemzetállam kiépítése volt. És a nemzetiségi kérdést nagyon adhok módon intézték, hát ennek a példája az, hogy az első köztesek 20 éve alatt nem tudtak elfogadni egy nemzetiségi vagy egy kisebbségi törvényt sem. Tehát ugyanúgy ezt a kérdést csupán nyelvi kérdésként kezelték, miközben mi tudjuk, hogy ez nem csak nyelvi kérdés, ez sokkal összetettebb kérdés attól, hogy csak a kisebbségi létet nyelvi kérdésre szűkítsük le.
0: Vagy folklór kérdésé.
1: Így van, miközben maga a nyelvi helyzet megoldása sem volt tökéletes, hiszen miközben a csehszlovák nyelv az ország területén mindenütt, még abban a faluban is, ahol egyetlen csehszlovák nemzetiségű sem élt, az personális jog volt, ott bárhol lehetett használni. A nemzetiségek nyelvének használatát azt teritoriális jogként értelmezték, tehát csak azokban a bírósági járásokban lehetett használni a hivatalos eljárásban a nemzetiségi nyelvet, ahol az adott nemzetiséggel érte 20%-ot. És hát ott is voltak még neki olyan akadálya, amely nagyon sokszor ezt is lehetetlenné tette. Tehát már eleve itt volt egy nagy hátrány, egy nagy handicap a magyarok számára. És aztán nem beszélve azokról a hátrányokról, amelyek például abból adódtak, hogy milyen volt a csehszlovák államnak mondjuk a personális politikája. Hogy ugyanúgy, ahogy a történelmi Magyarország előtte az állami állásokba lehetőleg inkább csak megbízható polgárokat akart befogadni, és hát a magyarok nem voltak megbízhatók, én nyilván tartva, ezért volt az, hogy mélyen alul reprezentálva voltak a magyarok az állami státuszokban, és nem csak a magas hivatalokban, az szinte csak elvétve akadt magyar, és a hivatalokban lévő magyarok nagy része ilyen falusi jegyző volt, de az olyan állami vállalatoknál is, mint a posta, vagy a vasút, vagy akár a dohánygyári alkalmazottakra is ugyanez érvényes volt. Tehát az állami alkalmazás az ritka volt a magyarok között, illetve ha valaki magyar állami alkalmazott akart lenni, akkor esetleges járható út az volt, hogyha csehszlováknak vallotta magát. Tehát a ténylegesen magasabb volt a magyarok aránya, de egyrészük csehszlovákként volt nyilvántartva. És aztán lehetne még sorolni azokat a mozzanatokat, amelyek miatt már a kortársak is joggal azt érezték, hogy miközben a csehszlovák állam a demokrácia teljességét kínálja a csehek és a szlovákok számára, ugyanezt a teljességet nem kínálja fel az ott élő kisebbségek, így a németek és a magyarok számára.
0: Ha már ezt említi, ezt akartam is kérdezni, hogy a szlovákság, illetve hát a németség körében a korabeli Csehszlovákia elfogadottsága mennyiben vethető egybe a magyar viszonyulással?
1: Kezdetben nyilvánvaló, hogy a németek is nagyon erősen utasítottak Csehszlovákiát. Bár meg kell mondani, hogy számukra a csehszlovák állam korán sem volt annyira idegen, mint a magyarok számára, hiszen azok a németek, akiket mi utólag szudéta németeknek szoktunk nevezni, akik Csehszlovákiában éltek, ők korábban is Bohémián, vagyis Csehországon belül éltek, ők korábban is kvázi a cseh államhoz tartoztak, tehát számukra, hogy így mondjam, a cseh államiság nem volt idegen, nem volt idegen Prága, ennek az országnak a fővárosa, nem volt idegen a cseh politikai elit, ami ezt az országot irányította, és esetleg értették is annak a nyelvét egyrészt. Ezzel szemben a magyarok számára ez egy teljesen új állam volt, amelyben korábban nem éltek, amelynek a nyelvét nem értették, amelynek az elitjét nem ismerték. De az elfogadás valószínűleg a németek részéről is olyan volt, hogy az elutasítás után a szép lassan felváltotta ez a praktikus elfogadás ennek az államnak, de természetesen 1938-ban nagy többség ugyanúgy örült, hogy kikerült ebből az államból, mint a magyarok. A szlovákok esetében az elfogadottság az jóval nagyobb volt kezdettől fogva, főleg a szlovák értelmiségben, amely érezte azt, hogy a magyar állam nem tudja neki nyújtani azt, amire neki szüksége lenne, hiszen nem voltak szlovák iskolák a dualizmuskori Magyarországon, még elemi oktatás csak-csak volt, egy házi oktatás, de abban is csak a szlovák diákok egy részeinek lehetett szerencséje, de a középiskolai és felső oktatás nem volt szlovák nyelven, és még sorolhatnánk azokat a problémákat, amelyek miatt tulajdonképpen a szlovákok joggal érezték azt, hogy számukra Csehszlovákia létrejötte, az nagyobb perspektívát nyújt, mint továbbra is Magyarországon maradni.
0: Ugyanakkor körükben is jelen volt a prágacentrikussággal szembeni ellenszenv, illetve hát a csehszlovakista, így mondták talán, koncepció nem volt mindannyiuk kedvére, korántsem.
1: Természetesen, hiszen a szlovákok is Magyarországon szocializálódtak, és számukra is idegen volt sok tekintetben az, amit itt behoztak a csehek. Tehát az, hogy a szlovák társadalom nagy része az egy hagyományos, falusi, vallásos társadalom volt, és jönnek a tulajdonképpen a csehek, akiket ma is úgy tartunk számon, mint tulajdonképpen a leginkább szekularizált nemzetet tulajdonképpen Európában, hozzák magukkal azt a kicsit polgárosultabb világukat, ami nem feltétlenül felelt meg a falusi lakosságnak. És van még egy csomó dolog, nem beszélve arról, hogy a szlovákok egy része úgy érezte, hogy 18-ban ugyan bizonyos mértékig felszabadultak a magyar uralom alól, de Budapestet Prága helyettesítette, és továbbra sem ők döntöttek a saját sorsuk fölött, nem Pozsonyban döntöttek erről, hanem Prágában, és hiányolt az önigazgatást, az autonómiát, és tulajdonképpen erre a hiányra épült rá a legnagyobb szlovák mozgalom, a Hlinka féle szlovák néppártnak a politikája.
0: Folytatjuk a beszélgetést Simon Attila történésszel. Kiemelten foglalkozik tanulmányaiban az úgynevezett himnuszperekkel. Hát hogyan zajlottak ezek a perek? Kik voltak a feljelentők, illetve hát mi volt a vád?
1: Hát igen, hát minden állam igyekszik, hogy így mondjam, védeni a saját nemzeti szimbólumait, ez Csehszlovákiában is így volt, hiszen törvény szavazta például azt, hogy a csehszlovák himnuszt, amely két részből állt, egy cseh és egy szlovák részből, azt milyen körülmények között lehet például lejátszani, és hogy tisztelettel kell viseltetni a csehszlovák himnusz lejátszása esetén. Úgyhogy olyan himnuszpereket is ismerünk, amikor nem a magyar himnusz miatt indulnak himnuszperek, hanem amiatt, hogy valaki nem tartotta tiszteletbe a csehszlovák himnuszt, tehát például nem vette le kalapját, amikor a csehszlovák himnuszt játszották, vagy tiszteletlenül viselkedett esetleg. Ezek is nagyon érdekes szituációkat teremtettek. De természetesen a másik oldal az volt, hogy miközben a csehszlovák himnuszt védték, gyakorlatilag a magyar himnusz lejátszását tiltották, vagy eléneklését tiltották. Ez még 1919-ben a kezdetén nem volt így, hiszen például tudunk több esetről, amikor a csehszlovák állam első évben Dél-Szlovákiában magyar himnuszt énekelt a lakosság, és nincs tudomásunk arról, hogy ezt büntették volna, de aztán 1920-ban már megkezdődnek azok az eljárások, amelyek a magyar himnusz éneklőket sújtották. Az első ilyenről én Lőcsén találtam levéltári anyagot, ahol az ottani templomban énekeltek, főleg nők magyar himnuszt, és őket állították bíróság elé. De utána aztán a következő években megszaporodnak ezek a perek, és gyakorlatilag ilyen visszatérő eleme minden nap életnek, hogy augusztus 20-a után, március 15-e után jönnek a feljelentések, hogy himnuszt énekeltek ebben vagy abban a templomban, himnuszt énekeltek ebben vagy abban a közösségben, és gyakorlatilag bírósági perek indulnak a himnusz éneklők ellen.
0: Igen, de ebből arra következtethetünk, hogy viszonylag erős volt a közélet rendőri kontrollja, vagy azért is kérdeztem, hogy kik voltak a feljelentők, tehát kik voltak ott, akik ezt nehezményezhették.
1: Igen, ez jogos kérdés. Mi a csehszlovák államot, ma is úgy beszéltünk róla, mint egy liberális demokráciáról, de a csehszlovák állam erősen rendőr állam is volt. Igyekezett nagyon erőteljesen kontroll alatt tartani a társadalmat. Az állami szervek minden tömegrendezvényre, minden gyűlésre, párgyűlésre vagy társadalmi szervek gyűlésére küldöttet küldtek ki, akik gyakorlatilag ellenőrizték, hogy mi hangzik ott el, és szükség esetén akár félbe is szakíthattak a rendezvénynek a megtartását. Ilyenre több példa is van. És természetesen, amikor a hatóságok számára világossá vált, hogy a dél-szlovákiai templomokban bizonyos alkalmakkor éneklik a magyar himnuszt, akkor már oda civil ruhás rendőröket küldtek, akik megpróbálták a himnusz éneklőket azonosítani, és feljelentést tettek ellenük.
0: És mi volt konkrétan a vád? Volt törvény, amire hivatkozhattak?
1: Hát kezdetben még, mivel a Csehszlovák állam átvette az elődallamoknak a jogrendszerét, tehát Csehország részekben az osztrák, Szlovákiában a magyar törvényeket használták meg egy ideig, gyakorlatilag a magyar törvénykönyvre, a dualizmusból átörökölt magyar törvénykönyvre hivatkozva izgatás, nemzeti izgatás vágyával ítélték el azokat, vagy állították bíróság elé azokat, akiket himnuszt énekeltek. Nagyon érdekes, tulajdonképpen ezekben a bírósági perekben legalábbis 1923-ig, amikor elfogadták a köztársaság védelmére szóló törvényt, arra hivatkoztak, hogy a magyar himnusznak azon sorai, amelyek úgy hangoznak, hogy nyújts felé védőkart, ha küzd ellenséggel, azok alkalmasak arra, hogy nemzeti érzéseket, ellenérzéseket váltsanak ki a csehszlovák nemzettel szemben, mert a bíróság ezeket a sorokat, itt az ellenséget a csehszlovák nemzetreként értelmezte, és akkor ezen az alapon fogtak perbe a himnusz éneklőket. Nagyon érdekes szituációk alakultak ki ezekben, hiszen egyrészt a magyarok arra hivatkoztak, hogy mindig is énekelték ugyanezeket a sorokat, amikor még nem is tudták azt, hogy csehszlovák nemzet létezik. Másrészt, mint egy eperjesítan a csalóközmelőt faluban egy 1920-as évek elején megtörtént himnusz éneklés perében van, ahol fiatal lányokat ítéltek el, mert a magyar himnuszt énekelték, ott a védőügyvéd arra hivatkozik, hogy gyakorlatilag a szlovákokat nem tarthatják ellenségüknek, hiszen ezer éven keresztül velük éltek, a cseheket meg nem is ismerik, tehát őket sem tarthatják ellenségnek. Mindenesetre ezen alapon ítélték el a feljelentetteket, illetve ismerünk olyan esetet is, mikor egy mulatságban valaki a magyar himnusz dallamát játszott el a cigánnyal, és abból is per lett, de ott nem volt büntetés, mivel nem hangzottak el a himnusznak a sorai, tehát nem lehetett ezt a fajta módszert alkalmazni rá, a dallamot nem lehetett ellenséges érzelemkeltésnek tartani. Aztán 1923 után, amikor megszületik a köztársaság védelmére szóló törvény, ott tulajdonképpen éppen már a himnusz sorait a csehszlovák állam ellen való felbújtásként értelmezik, tehát van egy indoklás, amely szerint gyakorlatilag aki a magyar himnuszt énekli, az tulajdonképpen kétségbe vonja a háború utáni rendezést, a Versailles határokat, és tulajdonképpen a történelmi Magyarország felújítására törekszik. Nagyon hasonló, mint ahogy ma is nagyon sokan értelmezik azt, amikor egy magyar közösség a magyar himnuszt énekli, és ez alapján, az indok alapján ítélik el a himnusz éneklőket, néha pénzbüntetésre, néha pedig börtönbüntetésre, ez akár 12-14 napot is jelenthet, olykor letöltendőre, máskor feltételesre. De hozzátenném azt, hogy az ilyen ítéletek döntő többségében ezt a büntetést nem kellett leülni, mivel a csehszlovák köztársaság bár hagyomány volt, hogy a köztársasági elnök minden évben amnestiát hirdetett bizonyos bűnesetekre, és általában az ilyen esetek mindig az amnestia hatálya alá estek, úgyhogy ezeket a büntetéseket nem kellett leülni.
0: De ezt mivel magyarázza, hogy hirtelen engedékenyé vált a hatalom? Vagy ezen a ponton már nem érvényesítette az akaratát?
1: Én azt gondolom, hogy az a csehszlovák demokrácia kétarcúsága is volt, hogy egyrészt megpróbáltak keményen fellépni minden ellen, amit ők irredentának minősítettek, és hát a magyar himnusz énekléseit irredentizmusnak minősítették, teljesen jog alap nélkül, hiszen amikor egy falu közössége a református templomban énekelte a magyar himnuszt, akkor nem Csehszlovákia miatt énekelte, hanem azért, mert ez hagyomány, és ez ott helyén van.
0: De azért lehetett valamiféle dac is az emberekben, nem? Hogy
1: bizonyára ott volt a dac is, én azt nem kétlem, de én azt gondolom, akkor sem volt ez megalapozott. Másrészt azonban valószínűleg a csehszlovák hatóságok is érezték meg maguk, a csehszlovák elit is érezte, hogy azért nem helyén való ilyen dolgok miatt embereket börtönbe, egyszerű embereket börtönbe zárni. Viszont nagyon érdekes az, hogy volt a himnusz éneklésnek egy másik típusa is, amikor hát a szokás szerint régen a kocsmában, amikor az emberek ittak, szinte minden esetben darra fakadtak. Elkezdtek nótázni, és a nótázások közben nagyon gyakran himnusz is elhangzott. Ezekből is gyakran feljelentések születtek. Nyilvánvaló nem feltétlenül oda küldött civil ruhás rendőrök, hanem mindig akadt egy falu közösségben is olyan, aki esetleg feljelentett.
0: Vagy aki éppen elment az ablak alatt.
1: Így van. És Ezekben az esetekben még a templomi himnusz éneklések esetében szinte 100%-ban mindig elítélik az éneklőket. A kocsmai himnusz éneklések között nagy számban akadnak olyanok is, amikor felmentik őket, arról volt hivatkozással, hogy részegségben nem tudtak, hogy mit cselekednek. Tehát a bíróság szerint az egyik esetben tudatos éneklésről van szó, a templomban, a másik esetben inkább csak az alkohol hatására tették. Persze ez nem törvényszerű a felmentés, de több esetben találkoztam ilyesmivel is.
0: Mennyire voltak gyakoriak ezek a perek? Mennyiről tudunk?
1: Hát én egy nem teljes kutatás során azt lehet mondani, hogy közel 100 olyan esetet találtam, amikor himnusz éneklés miatt feljelentésre perre kerül sor. Tehát én azt mondom, nem volt ritka. Miközben még van a himnusz pereknek egy harmadik típusa is, amikor valaki nem énekli, csak a rádióban hallgatja. A mai hallgató számára ez furcsának tűnhet, de hogyha a himnuszt valaki úgy hallgatta, hogy azt mások is hallották, tehát nyilvánosság, tehát nem csak ő, akkor azért büntetés járhatott. Tehát több olyan esetről tudunk, amikor elmegy valaki egy nyitott ablak alatt, és hallja, hogy bentről szól a magyar himnusz, és feljelenti az illetőt. Egy tornai nyugdíjasról tudunk ilyet, akit emiatt ítéltek, ha jól emlékszem, feltétel nélkül szabadságvesztésre, de feljelentenek egy szepsi környéki gazdát is, ahol két csehszlovák csendőr megy el az udvar mellett, és hallják a rádióból kiszűrődő himnusz hangját. Ez azért érdekes, mert itt végül is ez felmentéssel ér véget az eset, mert a bíróság végül is azt mondja ki, hogy gyakorlatilag a csehszlovák csendőrök azok olyan szilárd csehszlovák elvi alapon állnak, hogy őket nem lehetett a himnusz énekléssel tulajdonképpen megzavarni, vagy a himnusz lejátszásával. Tehát, hogy ez itt nem születik elítélő ítélet.
0: Ugye a csehszlovák nemzetépítés, vagy hát emlékezetpolitika, illetve emlékezetpolitikai manőverek az utcanevek megnevezésében is tetten érhetők, hogy szépen lassan a korabeli magyar történelmi emlékezetre utaló utcák, terek, közterületek más nevet kaptak ez alatt a 20 év alatt. Ebben milyen dinamikák érvényesültek?
1: Igen, azt tudni kell, hogy az utcák elnevezései még a középkorból származnak, amikor általában az utcákat azt szerint nevezték el, hogy milyen tulajdonsággal bírtak azok az utcák, hogyha hegynek fölfelé ment az utca, akkor meredek utcának nevezték, hogyha a Kassa felé kivezető útról volt szó, akkor Kassai útnak, hogyha pedig hentesek laktak azon az utcán nagyobb számban, akkor Mészáros utcának. Most ezeket a hagyományos utcaneveket valamikor a 19. század második felében kezdik megváltoztatni, és beszűrődnek, amit a szakma úgy nevez, hogy kommemoratív utcanevek, tehát azok az utcanevek, amelyek valamilyen történelmi személyiség, történelmi esemény, emlékét idézik fel, és tulajdonképpen ezáltal a hatalom befolyásolni tudja a közösség történelmi emlékezetét, hiszen gyakorlatilag naponta szembesíti őket azzal, hogy mely történelmi személyiségre kell pozitívan tekinteni, melyre kell emlékezni. És hát megjelennek a városokban a Kossuth utcák, Széchenyi terek, Rákóczi körutak, és sorolhatnám még azokat a típusokat.
0: A kiegyezési időszak.
1: Kiegyezési időszak. Hát megnézzük például Kassa utcaneveit, akkor azt látjuk, hogy a kiegyezés évében gyakorlatilag még nincsen egyetlen kommemoratív utcanév se, és az első világháború idején pedig már a Belváros utcának egy jelentős része ilyen nevekből áll, ilyen utcanevekből áll. És amikor megtörténik a csehszlovák fordulat,

0: ellenségen Csehszlovákia, ez viszont egy szubjektív dolog volt, és ebből nagyon sok probléma akadt a dél-szlovákiai városokban. És elkezdődik 1919-től tulajdonképpen bizonyos mértékig az utcaneveknek az átírása. Ez a szlovák vidékeken viszonylag gyorsan megy, ahol a képviselőtestület gond nélkül rábólint arra, hogy legyen például a Petőfi utcából Jézuszlav utca. Viszont a magyar térség városaiban ez egy lassabb és nagyon sokszor konfliktusokkal teli folyamat, hiszen, hogy mondjak egy példát, Rozsnyó képviselőtestülete ellenezte azt, hogy megváltozzon a főtér neve, amit addig Rákóczi térnek hívtak, vagy megváltozzon Rozsnyó egyik fontos utcának neve, a Kossuth utca, mert ők úgy ítélték meg, hogy ezek a személyiségek, mivel akkor éltek, amikor Csehszlovákia nem is létezett, nem viszonyultak ellenségesen Csehszlovákiához. És nem látnak okot arra, hogy megváltoztassák ezeknek az utcáknak a neveit. Viszont a csehszlovák hatalom ragaszkodott hozzá, és végül is erővel keresztül vitte az utcanevek megváltozását például Rozsnyón, de ugyanez történt más városokban is, Rimaszombatban, vagy éppen Kassán, bár ahogy mondtam, ez szubjektív volt, mert például nagyon érdekes, hogy Rimaszombatban vagy Rozsnyón eltűnik a Kossuth utca, eltűnik a Rákóczi utca, Rimaszombatban még a Petőfi utca is eltűnik. Kassán viszont érdekes módon a Kossuth utca nevét ugyan meg kell változtatni, de Rákóczi körút végig megmarad 1938-ig, ahogy megmarad más Kassához köthető kuruc vezérnek a neve is, Kassán vagy éppen a Petőfi neve megmarad. De viszont a Széchenyi Kossuth neve az kényszerűen eltűnik a Kassai utcákról.
1: Tehát aki 20 év múltán 38 szatért Kassára, akkor az tapasztalt állandóságot és változást is.
0: Tapasztalt állandóságot és változást, mindeset azt tapasztalta, és ez egyedülálló dolog volt Kassán, hogy volt egy 20 év, amikor két nyelven vannak írva az utcanevek Kassán, ez korábban nem volt, 1918 előtt, és aztán 1938 után sem volt már egyetlen korszak sem, ami így lenne írva, és azt tapasztalta, hogy a kassai belváros, mert nagyjából most a óváros területéről beszélek, kassai belváros utcanevei között ott vannak egyrészt a hagyományos, nem kommemoratív utcanevek, azok voltak a legalandóbbak. A Mészáros utca, a Kovács utca Kassán, azok a Domonkosok terének a megnevezése. Tehát azok megmaradtak. Megmaradt néhány magyar személyiségnek neve, ahogy ma mondtam, Rákóczinak, vagy Petőfinek, vagy Bacsányinak. Viszont megjelentek a csehszlovák utcanevek is. Legyen az Srobár neve, vagy Vjezoszlav neve, és hát a legnagyobb vitát egyébként a főutca neve váltotta ki, ugyanis a kassaiak, és nem csak a magyarok, ragaszkodtak a főutca nevéhez, amire azt mondták, hogy ez egy 800 éves név. És nagyon sokáig hiába kísérletezik a város, szlovák szervezete hiába kísérleteznek, a városi önkormányzat mindig leszavazza azt, hogy megváltoztassák. Tudni kell azt ugyanis, hogy a Kassa, bár már 1930-ban is csak mintegy 20%-nyi magyar mutatnak ki, végig a kassai választásokon, végig a magyar pártok jelöltei voltak többségben a kassai önkormányzatban. Amit a hatalom részben úgy tudott felülírni, írni, hogy a választott képviselők mellett szavazati jogot adott kinevezett képviselőknek is. És ezek minden esetben csehek vagy szlovákok voltak. És ezzel a ennek köszönhetően végül is az 1932-es választások után, 32-es községi választások után már egy szűk csehszlovák többséget tud felmutatni a hatalom, és ez a szűk többség az végül is megszavazza, hogy a főutcát azt nevezzék át Stefánik utcával. És onnantól kezdve a főutca Stefánik utca nevét viseli. De természetesen aztán jön 1938, amikor azonnal visszakapják az utcák az eredeti nevüket, az 1919 előtti nevüket, sőt jönnek új utcanevek is, mondjuk Gömbös neve, vagy másoknak a neve, vagy Hortinak a neve megjelenik a kassai város térképen. De a legnagyobb beavatkozás egyébként a dél-szlovákiai városok utcanevében 1945. 1945-ben a legtöbb városban szinte egyik napról a másikra eltörlik a a városok múltját az utcaneveken keresztül. Tehát nem csak a Kossuth utca tűnik el, és nem csak mondjuk a Széchenyi tér, hanem eltűnnek ezek a hagyományos megnevezések, és ez érvényes Rimaszombatra, vagy Kassára, vagy Rozsnyóra, és megjelennek

0: a csehi szlovák történelmi személyiségek nevei Benestől kezdve Hodzsán keresztül, és a szovjetek nevei is megjelennek, tehát Sztálin neve, Malinovszki, Marshall neve, és azok az utcaelnevezések, amelyeknek gyakorlatilag semmi közük az adott város történelméhez. És sajnálatos módon nagyon sok városban máig megmaradnak ezek a nevek. Tehát ha megnézzük például Rimaszombatot, ott talán a hagyományos belvárosban két olyan utcanév van, amely hagyományos utcanév, tehát a Tompa térnek a neve tulajdonképpen az egyik ilyen, és a többi, a nagy részt olyan utcanév, amelyet aztán 1940 után adtak, és csak 1990 után van némi korrekció, amikor ismét megjelenhetnek magyar jellegűek, nem ezek a hagyományosak, hanem általában olyan utcanevek, amelyek mondjuk az adott település helyi személyiséghez kötődnek, például Rimaszombatban a 60 utcának nevezhetném így, vagy még a Szijjártó utca, vagy más utca.
1: Milyen feltáratlan fejezetei vannak még ennek a 20 évnek?
0: Hát a feltáratlan fejezetei egyrészt, mikor egy történész foglalkozik egy korszakkal, akkor sosem úgy foglalkozik azzal, hogy azzal még valaki nem foglalkozott volna. Tehát mindig újraírjuk egy-egy korszaknak a történelmét. Tehát ilyen alapon tulajdonképpen majd a jövő nemzedék kutatói teljesen újra fogják írni ennek a korszaknak, vagy bizonyos mértékig újra fogják írni a korszak történetét, de még természetesen vannak feltáratlan részek. Tehát például, ha ebből a szempontból közelíteném, akkor azt mondanám, hogy hagyományosan a történelem a politika történet felől közelít az egyes korszakokhoz. Ha ezt nézzük, nekünk még nagyon nagy adósságaink vannak a mindennapok történetét illetően. A mindennapok részterületeit, az ünnepek feltárása már megkezdődött, de a mindennapok történetét még kevéssé tartuk fel. Nem nagyon ismerjük a korszak gazdaság történetét magyar szempontból. Nincs feltárva például, amit már említettem, a szlovákiai-magyar sport története. Nincsenek feltárva az életutak. Van 3-4 olyan személyiségünk, Eszterházi János, Szent Iványi József, és talán még egy-két személyiség, akinek megírtuk már az életrajzát, de a többségnek nincsenek megírva. Tehát én azt mondom, hogy van mit kutatni ebből a korszakból továbbra is.
1: Behatóan foglalkozik tanulmányaiban ennek a 20 évnek a történetével, levonható-e ebből a korszakból bármi tanulság, akár mindennapjainkra nézve?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Általában a történész nem azért foglalkozik egy korszakkal, mert tanulságot akar felmutatni, hanem alapvetően a kíváncsiság hajtja, a szakmai kíváncsiság. Érdekli őt ez a korszak, és szeretné minél jobban megismerni, és valamiképpen szeretné minél jobban rekonstruálni azt az időszakot. Tehát azokból a kis mozaik darabokból, amit a történelmi források jelentenek a történész számára, gyakorlatilag megpróbálja összerakni azt a képet, amit ő gondol erről a korszakról, ami nem mindig teljesen azonos azzal, ami volt, de valamilyen szinten azért hasonlítani kell arra, amit az eredeti világ volt. Tehát ezt próbáljuk rekonstruálni. És hát a tanulságok azok meg sokfélek lehetnek. Én személy szerint a tanulságoknak nem vagyok nagy híve, túlságosan didaktikusnak érzem a tanulságok levonását, de mégis én azt gondolom, hogy vannak olyan törvényszerűségek, vagy vannak olyan szempontok, amelyeket érdemes összegezni. Az egyik ilyen, én azt gondolom, tanulság, amely aztán végigvonulhat a szlovák-magyar történetén, hogy ez a közösség, ez sosem volt egy homogén közösség. Tehát az első köztársaság korszak nagyon szépen megmutatja, hogy ez egy mennyire strukturált közösség volt. Sokféle politikai magatartással, sokféle világnézeti állásponttal, sokféle szociális helyzettel, sokféle stratégiával arra nézve, hogy hogyan kell viszonyulnunk a csehszlovák államhoz, vagy éppen a magyar államhoz. Tehát ez a strukturáltság azért is fontos, mert mind Budapestről, mind Pozsonyból nézve nagyon gyakran ilyen homogén közösségként érzékelik a kisebbséget, vagy éppen a magyar közösséget. A másik ilyen fontos tanulság az, hogy ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zárták őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését, és közösségei formálódott, de közben folyamatosan változott a viszony a Magyarországhoz, folyamatosan változott a viszony a Csehszlovákiához, folyamatosan változott az önképe, tehát egy állandóan fejlődő közösségről beszélünk, amely ugyanolyan fejlődőképes, mint mondjuk más közösségek. Tehát számomra igazából ezek a fontos tanulságok, hogy sosem szabad egy közösségre konstans közösségként, vagy mozdulatlan közösségként nézni. Mindig látni kell ennek a mozgását, úgy kell értékelni a történelmi folyamatokat, és mindig látni kell ennek az összetettségét ennek a közösségnek.
1: Simon Attila történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 91. adása. Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a Pátria 24.stvr.sk oldalon is. A hangmérnök Zsapka Levente nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Hogyan lesz egy nagybalogi fiatalemberből az amerikai magyar református közösség meghatározó lelkipásztora, majd egyházkerületi püspöke? Poznán Béla felidézi gyermek és ifjúkorát, a lelkészi pályára vezető útját, a feleségével való megismerkedését, és azt is elmeséli, hogyan került az Egyesült Államokba. Életútjának első állomásairól, meghatározó döntéseiről és a nagy változást hozó évekről beszélgetünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Két hét múlva önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. Amerikai demokraták bírálják Donald Trump orosz olaj megállapodását. Változóan felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Október 24-én szombaton tartják Szlovákiában az összevont önkormányzati és megyei választásokat. A választók polgármesterekről, megyeelnökökről, valamint a helyi és megyei képviselőtestületek tagjairól döntenek. Pozsonyban és Kassán a városi részi vezetőket és képviselőket is megválasztják. A szavazóhelyiségek reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva, szavazni pedig kizárólag az állandó lakóhely szerinti településen lehet. A helyhatósági választások szavazólapjai fehérek, a megyei választásoké kékek lesznek. Fontos, hogy a választók a megfelelő színű borítékba és urnába helyezzék a szavazólapokat, ellenkező esetben voksuk érvénytelen lehet. A választási kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik. Az előző évekhez hasonló influenza szezonra számítanak idén Szlovákiában, közölte a közegészségügyi hivatal. Az északi félteke idei járványhelyzetére a déli félteke legutóbbi influenza szezonjának tapasztalataiból következtetnek. A hivatal szerint a 2025-26-os szezon enyhébb volt az azt megelőzőnél. Az akut légúti megbetegedések száma 21, az influenza-szerű megbetegedéseké pedig 28%-kal csökkent. Országos influenza járványt sem regisztráltak. A szakemberek elsősorban az idősebbeknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják az oltást. Emellett fontos a rendszeres kézmosás, a helyiségek szellőztetése, valamint a betegekkel való érintkezés kerülése. Aki légúti tüneteket észlel magán, maradjon otthon, hogy megelőzze a fertőzés továbbadását. Az ukrán érdekek, az európai szövetségesek és az amerikai biztonság elárulásának nevezte Donald Trump Oroszországgal kötött olajmegállapodását az amerikai szenátus demokrata vezetése. Közös nyilatkozatukban kétségbe esett egyességként bírálták a megállapodást, amelyet szerintük egy gyilkos diktátorral kötöttek. Trump pénteken jelentette be, hogy Moszkva legalább 300 000 tonna gázolajat szállít majd az amerikai és a világpiacra. A megállapodás politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok és az Ukrajnának nyújtott támogatás kérdésében. Jogi lépéseket tervez a montenegrói hatóságok ellen Mihail Zvincsuk, az orosz háborúpárti Ribar Telegram csatorna alapítója. A férfit pénteken feleségével és 3 munkatársával együtt vették őrizetbe Montenegróban, majd több órás kihallgatás után mind az 5-üket felszólították az ország elhagyására. A csoport ezt követően Belgrádba utazott, ahol Zvincsuk ügyvédeket keres és bíróság elé vinni az ügyet. A montenegrói hatóságok nemzetbiztonsági és belbiztonsági okokkal indokolták a kitoloncolást. A Ribar képviselői szerint azonban a csoport jogszerűen tartózkodott az országban, ahová egy montenegró-európai uniós vízumrendszerre való átállásáról szóló filmet forgatni érkeztek. Zvincsuk egyébként uniós szankciók hatálya alatt áll, amelyek megtiltják számára az EU területére való belépést és az azon keresztüli tranzitot. Legalább 7, köztük 3 gyermek vesztette életét egy orosz légitámadásban az ukrajnai Zaporizsia városában. Az ukrán rendőrség szerint az orosz erők 5 irányított légibombával támadták a lakónegyedeket. Legalább 10 megsebesültek, közülük 2 súlyos állapotban vannak. A mentőegységek továbbra is keresik a romok alatt rekedt embereket, 14 ember sorsa egyelőre ismeretlen. Közben az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 160 orosz támadó drónból 117-et semmisítettek meg, vagy tettek ártalmatlanná. Az orosz védelmi minisztérium ezzel párhuzamosan azt állította, hogy 560 ukrán drónt fogtak el, vagy semmisítettek meg. Orosz sajtóbeszámolók szerint ukrán dróntámadás után tűzütött ki egy rosztovi olajterminálon is, amely kőolajtermékek exportját és az orosz hadsereg üzemanyagellátását szolgálja.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagymegyeren a Pozsonyi úton baleset történt, torlódásra kell számítani. A Rozsahegy melletti új D1-es autópálya szakaszon a Cebraty alagútban Liptó-Szent Miklós irányában lezárták az utat. A rendőrség tájékoztatása szerint Rózsahegyen keresztül lehet kerülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsal.
3: A következő percekben Papán Attila informatikussal fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet. Bár nem a stúdióban találkozunk, de lehet, hogy éppen ennek köszönhetően kicsit kötetlenebb lesz a beszélgetésünk. Tehát köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
4: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Három település nevet mondok neked, és kérlek, hogy mindegyikről mondjál valamit. Ez Királyhelmec, Dobóca és Kassa. Mit jelent neked Királyhelmec? Kezdjük ezzel.
4: Királyhelmec elsősorban apukámnak a szülőhelye. Sokat jártunk oda régebben, most már én talán annyit nem járok oda, de régen rengeteget jártunk oda, sok családtag van onnan, szóval jó helynek tartom.
3: Dobóca?
4: Dobóca az pedig édesanyámnak a szülőhelye, nem egy ismert hely, szóval lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ez Rimaszombat mellett található kis falu, és oda is járunk gyakran akár temetőbe, családtagokhoz szintén, úgyhogy oda is sokat járok, és onnan is a család jut eszembe.
3: De ez egy két eléggé sajátos tájegység, még a nyelvet is, a magyar nyelvet is kicsit másként beszélik, hogy a Dobóca Gömör, Királyhelmec pedig Bodrog közt. Ezt így magadban hogyan tudtad kezelni, ha ezt egyáltalán kell kezelni?
4: Hát mi ezt valahogy így kassaiak mindig úgy vettük, hogy ugye én már Kassán születtem, hogy mi valahogy ilyen kettő közt ilyen simább tájszólást beszélünk, de hogy nyilván volt mind a kettő között valamilyen tájszólásbeli, lehet akár kulturális különbség, de hogy úgy annyira nem gondolkoztam el rajta, mert hát ebbe születtem bele, úgyhogy anyukám mai napig ilyen palóc tájszólással is beszél, úgyhogy nekem ez ilyen természetes volt mindig is, szóval úgy soha nem tettem közte különbséget.
3: Na és ugye itt van Kassa, a szülővárosod. Milyen a viszonyod?
4: Hát én nagyon szeretem Kassát. Ugye a szüleim itt találkoztak egyetemen, és aztán itt is telepedtek le. Nagyon szeretek itt lenni, azért is igyekeztem egyetemet úgy választani, hogy ne menjek el innen. Nem éreztem szükségét annak, hogy valami más helyre menjek, úgyhogy én jelenleg a születésemtől fogva most végeztem el az egyetemet, úgyhogy egyetemen végéig, és most munkás korszakom kezdetén is Kassán vagyok, úgyhogy és teljesen mértékben meg vagyok vele elégedve, és szeretek itt élni.
3: Most akkor egy ilyen merénylet, hogy a három településnek valami vannak földrajzi jellegzetességei?
4: Helmeszről ezek a ilyen kihalt vulkánok, vagy ez ilyen volt vulkáni területek, a Bodrog köz alföld jut eszembe. Dobócáról ott nyilván talán annyira nem is földrajzilag, vagyis hát ilyen természetföldrajzilag, inkább a társadalomföldrajzilag, ugye ez a palócföld jut hamarabb eszembe, és a Kassáról pedig hát a Kassai Katlan, a Hernád folyó, és akár közeli kisebb hegycsúcsok, tavak, kisebb települések.
3: Fiatal életednek egy jelentős részében a földrajz és a mondjuk a matematika, az informatika volt a meghatározó, és szerintem ez így harcoltak ezzel egymás ellen, vagy egymás mellett ezek a disziplinák, és most úgy néz ki, hogy nyert az informatika. Nem bánod ezt a földrajz? Hogy elengedted a földrajzot?
4: Bánni bánom, úgy valahogy lehet, hogy így belül sose engedtem el, vagy lehet, hogy így ilyen saját magamnak, amit tudok, azt így mondjuk úgy, hogy foglalkozok vele, de hogy informatikában több lehetőséget láttam itt nálunk, Kassán, mint földrajzban, de nagyon szeretem mind a két szakot. Bánni bánom, de minthogy meg vagyok elégedve ezzel a döntéssel.
3: Egy ilyen jellemző családi történet, amit tudok rólad, hogy te már édesanyád hasában részt vettél a honismereti kerékpártúrán, és valahol ez is kötődik a földrajzhoz. Neked milyen emlékeid vannak, és aztán számtalan alkalommal részt vettél ezen a rendezvényen?
4: Igen, hát kiskoromban többet, most az utóbbi években már nem vettem részt rajta, de kiskoromban többször részt vettem. Mindenképp valahol megtetszett nekem az a HKT-kon, hogy ezek a megismerünk olyan falvakat, ahol lehet, hogy amúgy más nem menne el, lehet, hogy amúgy nem is tudnánk, hogy található ott valamilyen szobor, valamilyen emlékmű, valamilyen szép templom, akármi. Úgyhogy ez mindenképp tetszett benne, az is tetszett benne, hogy lehetett jót biciklizni. De valahogy nem sikerült. Többet tudom mennem, akár cserkész akciók miatt, akár focin keresztül, de minden dolgot, amit csináltam, talán így az életem során, az rengeteg ilyen, rengeteget kötődik különböző falvakhoz, vagy akár kisebb településekhez, és én nagyon szeretek ilyen új helyekre járni, én úgy valamennyire számon is tartom, hogyha voltam valamilyen új helyen, új faluban, rengeteg települést jártam már meg így, akár főleg Szlovákiában, valamilyen módon, és mondjuk így a HKT az egyik módja volt annak, hogy sok helyre eljutottam.
3: Pedig így mondják, hogy a városi fiatalok nem érdeklődnek a vidék iránt, akkor ezek szerint te szereted vagy keresed a lehetőséget, hogy megismerj új településeket, akár kisebbeket is?
4: Én nagyon örülök például, hogyha valamilyen cserkész akciót mondjuk mostanában oda többet járok, akkor az új településem van, és akkor meglátogathatok egy új települést, vagy nagyon örülök, hogyha most már nem aktívan, de amikor még foci bíróskodtam, akkor mindig egy új településre mehettem fújni, akkor nagyon örültem, hogy igazából kvázi azt a települést is kipipáltam, hogy ott is voltam. Úgyhogy én nagyon szeretek így új helyekre járni, és ezt nem gondolom úgy, hogy most más országba, Párizsba, tudom én, Skandináviába, nyilván oda is, de hogy én meg tudom találni a szépet, vagy tetszenek a legkisebb dolgok is, akár a legkisebb falukban is.
3: Pedig szerintem így a mi fejünkben az él, hogy így a településeink többsége inkább ilyen szegényes, lepusztult, most persze nem akarok általánosítani, főleg itt az országnak a keleti részén, azért ez a jellemző, de te akkor is téged érdekel, és megpróbál megtalálni benne azt, ami érdekes?
4: Persze, mint hogy nem vagyok valami szakértő az ilyen dolgokban, de hogy én nagyon szeretek bármelyik településre egy kis falutól kezdve nagyvárosig elmenni, és én úgy gondolom magamról, hogy ezt nem csak ilyen szempontból az élet más területein is, de mindenben meg tudom találni ezt az érdekeset, és aztán jól tudom ott érezni magam.
3: 6 éves korodtól focisztál, és állítólag egy tévében egy foci meccsen tetszett meg neked az egyik kapusnak a ténykedése, a Van der Sáré. Ha egy visszagondolsz a 6 éves Papán Attilára, még vissza tudod idézni, hogy miért indultál el ezen? Vagy tudtad te egyáltalán, hogy mi lesz ez a focis dolog?
4: Nem tudom, hogy mi tetszett meg nekem benne. Nincsenek már nagyon konkrét élményeim, hogy mi volt az a mérkőzés, de tudom, hogy láttam a tévében egy foci meccset, és ezt a Van der Sárra emlékeztem, mert a magyaroknak egy kicsit vicces neve is van, de hogy maga az egész így nagyon megtetszett, így akartam volna még nézni tovább a mérkőzést, szóval, hogy valami ilyesmi ragadt meg bennem, és aztán már nem emlékszem a pontos részletekre, de a szüleimnél valahogy elértem, hogy szeretnék focira járni, és akkor innentől kezdve elkezdtem focizni.
3: Pedig mint kiderült, édesapád inkább a bicikli felé irányul, tehát gondolom meg kellett győzni.
4: Hát talán nem kellett meggyőzni, biztos, hogy azért többet emlegette nekem a biciklizést, hogy elmehetnék biciklizni, mint lehet, hogy mások mondanák, de hogy soha nem kellett szerintem soha győzködni. Én szerintem pont, hogy ő, amikor én elkezdtem focizni, akkor úgy abszolút nem érdeklődött a foci iránt, és szerintem ma már oda jutottunk, hogy azért már rendesen ért hozzá szerintem valamilyen szinten, úgyhogy én nem hiszem, hogy győzködni kellett.
3: Hát és én közszolgálti jelleggel, hogy te gondolom nem bántad meg, hogy beiratkoztál focizni. Szerinted mi a jelentősége annak, hogy miért jó az, hogyha egy fiatal ember, akár egy gyermek elkezd sportolni?
4: Hát rengeteg mindent meg lehet tanulni a sport által. Már csak mondjuk kezdjük ott, hogy mondjuk én, mint magyar gyerek, szerintem focin keresztül tanultam meg szlovákul, de hogyha más szempontokat nézünk, akkor akár a csapatmunkát, barátokat lehet szerezni, küzdőszellem, összetartás, akár a fair play, különböző élmények, ahogy ma mondtuk, akár új helyekre el tudunk jutni. Mi is voltunk rengeteg tornán Lengyelországban, Magyarországon. Nyilván egészséges életmód, egészséges lét, mozgás, rengeteg pozitívuma van. Sokkal-sokkal jobban túlnövik a pozitívumok a sportásban, a pozitívumok a negatívumokat.
3: 14 éves korodban viszont már, ahogy említetted is, hogy játékvezetőnek jelentkeztél. Hát ez elég fiatal kor.
4: Hát az első meccsem az technikailag 14 éves voltam, de azért még nem tudom, egy-két héttel 15. születésnapom előtt volt, de technikailag igen 14 évesen voltam. De nyilván féltem, így van egy ilyen emlékem talán valami harmadik meccsemről, amikor valami U15-ös meccsen azért rendesen leordított az edző ilyen elég szoros állásnál, amikor ott voltam partjázó, szóval mindenképp azt mondanám, hogy mint kezdő, meg amilyen ember is voltam akkor, azért szerintem én egy ilyen kicsit csöndesebb, visszahúzódóbb ember voltam, akkor ez nekem még így talán duplán beütött ez a szidás, ez a közeg, ahol mindig valakinek rossz a te döntésed, szóval akkor ez még biztos, hogy erősen egy nehéz érzés és egy nehéz folyamat volt, de hát aztán folyamatosan belejöttem.
3: Tehát magad kerested a bajt? Úgyhogy valami vonzott oda, de mi?
4: Hát ez az, hogy én sem tudom. Állítólag már, én sem teljesen emlékszek erre a szituációra, de állítólag már oviban is volt valami olyan, hogy fociztunk, én meg lapokat osztogattam a pályán. Nem tudom, mi az, ami vonzott benne. Lehet, hogy tetszett az, hogy így egy ilyen folyamatot végig lehet vinni, hogy minden egyes dologra oda kell figyelni, vannak döntések, amiket, hogyha jól megoldasz nehéz szituációban, akkor az rengeteget tud adni. És így összességében sose tudom megmondani igazán, mi az, ami vonzott benne, mert ha így józan észre leírjuk, azért te lehet, hogy több negatívum van benne, mint pozitívum, de valamiért szerettem csinálni, és hát most utolsó éven már nem tudtam sajnos játékot vezetni, de így valahol még mindig hiányzik, és így mindig motoszkál bennem a gondolat, hogy ha volna rá időm, akkor visszatérnék hozzá, úgyhogy nem tudom megmondani az indokot, hogy miért, de valami nagyon tetszett benne.
3: Továbbra is Papán Attila informatikussal beszélgetünk. Nem lógtál ki? Hát ez most ilyen, szóval nem akarok úgy fogalmazni, hogy bárkit is megsértsünk, de hát te egyrészt magyar voltál, ez itt Kassa környékén, ez már szerintem egy szlovák közegben kellett létezned, többé-kevésbé, hát persze azért itt is vannak magyar települések, de hát jóval kevesebb. Másrészt, hát nem tudom, jó matematikus, földrajzos, egyetemista voltál, nem érezted magad furcsán?
4: Nem éreztem magam furcsán, inkább olyan szempontból, hogy amúgy az emberek többsége úgy került be a bíróskodásba, hogy ők focin keresztül, de úgy, hogy úgy valahogy valamilyen barátuk hívta, vagy nem tudom, egyszerre többen kezdtek el, szóval nagyon sokan úgy vannak, hogy valamilyen barátjuk hívta, valamilyen csapattársuk hívta, és akkor együtt egyszerre elkezdtek fújni. Én nekem egyáltalán nem volt senki ilyen, ez nekem teljesen magamtól jött, szóval ilyen szempontból talán ilyen magányos farkas voltam, hogy nem volt az ember, akivel így mindig, nem tudom, meccsre jártam volna, akivel ismertük volna egymást. Annak örülök az egész bíráskodás során, hogy rengeteg embert megismertem, rengeteg korosztályból, szóval fiataloktól kezdve 50-60 éves emberekig. Különböző politikai pártokat támogattak, különböző világnézetük volt mindenkinek, és úgy érzem, hogy soha senkivel nem volt rossz viszonyom, sőt, szerintem mindenkivel jól el tudunk beszélgetni mai napig. Azt is ért el, hogy lehet, hogy egy kicsit meglepő, de amúgy én szerintem mindenki nagyon nyitott és segítőkész, és hát nyilván közösen dolgozunk, szóval mindenki próbálja segíteni a másikat, szóval rengeteg beszélgetést, és talán egy így ezen a buborékon, amit te is mondtál, azon kívül eljutottam olyan emberekhez, máshogy látják a világot, és így amúgy lehet, hogy én is többet értettem meg belőle.
3: De hogy nem lehangoló közeg egy ilyen, nem tudom, negyedik, ötödik ligás meccsre kimenni, és ott fújni, és ott tulajdonképpen, hát az nem a bajnokok ligája.
4: Hát szerintem ez hozzáállás kérdése, mert hogy valakinek biztos, hogy lehangoló, nyilván nem top felszerelések vannak ott, és nem tudom milyen öltözők, de szerintem, hogyha valaki olyan hozzáállással megy oda, hogy most én tudom, én itt vagyok egy mérkőzésen új emberekkel, most egy 90 percen keresztül koncentrálnom kell, jó döntéseket kell meghoznom, meg lehet benne találni azt, hogy mi az a jó, és például nekem aztán így ilyen személyiségformáló, biztos vagyok benne, hogy én nagyon sokat változtam emberként az egészben, hogy az elején, mint mondtam, hogy milyen visszahúzódó ember voltam, ma már biztos, hogy magabiztosságom, tűrőképességem, akár az, hogy ki tudom zárni a dolgokat, nagyon nagy nyomás alatt tudok jó döntéseket hozni, ezek mind fejlesztettek, és talán az, hogy ki tudom zárni azt, amit 100-200 ember a pályam elől kiabál, és azt gondolja, hogy nem tudom jól, de az a 3-4-5 ember, aki ott volt a pályán velem, hogyha azok elégedettek, meg hát nyilván mint csapatmunkában elégedettek vagyunk, akkor igazából nekem valahol az számít csak, és hogy ez, hogyha többségében jó, és egy elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel, akkor ez így mindig tovább tud vinni, és szerintem engem is tovább tudott vinni azáltal, hogy tudtam, hogy most egy jó teljesítményem volt, elégedett voltam magammal, és akkor ezért így tudtam a következő helyekre is menni, de hozzáállásban is, mint mondtam, olyan hozzáállásra is kell lenni ezek felé.
3: Dobtak-e meg a nézők téged?
4: Megdobni nem dobtak meg, csak leköptek.
3: Hát nem is tudom, mi a jobb.
4: Hát én se, talán lehet, hogy a leköpés egyre jobb, de ezt nem tudnék sorrendet állítani.
3: És ilyenkor az ember nem hangolódik, és nem mondja azt, hogy na hát, hagyom én ezt a francba.
4: Hát abban a szituációban úgy voltam vele, hogy...
3: Örültél, hogy nem vertek meg?
4: Igen, ott mindenképp örültem, hogy nem vertek meg, és megúsztam csak egy leköpéssel. De az olyan volt, hogy tudtam, hogy minden, amit tettem, jól tettem, és tudtam, hogy az az ember, aki leköpött, az csak elégedetlen, mert nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy ő szerette volna. És én ilyenkor úgy vagyok vele, hogy tudom, hogy mi az igazság, és tudom, hogy mi volt a jó, ezért így nem nagyon befolyásol az, hogyha valakinek ilyen véleménye van rólam.
3: Hú, hát én azért ezt sokkal nehezebben tudnám feldolgozni, én szerintem hetekig nem aludnék.
4: Hát az elején én is olyan voltam, azért úgy 15 évesen ez sokkal nagyobb hatással volt rám, és aztán ugye az utóbbi években már ki tudtam úgy menni a mérkőzésekre, hogy nem izgultam, nem gondolkoztam azon, hogy jaj, most mi fog történni, hanem tényleg most már úgy, igaz most az utóbbi évben nem, de hogy azelőtt mindig úgy most ki tudtam menni a pályára, hogy teljesen nyugodtan, és már hozzászoktam ez az egészhez, úgyhogy engem most már nem zavar, régen zavar, de mint mondtam, mindenképp ez egy személyiségformáló 10 év volt talán, amíg fújtam, szóval rengeteget adott nekem ilyen szempontból.
3: És mondod, hogy milyen fontos, hogy te biztos legyél benne, hogy jó döntéseket hoztál, de hogy ezt hogyan lehet begyakorolni, egyáltalán ezek a vizsgák hogy néznek ki, hogyan trenírozzák a játékvezetőket, hogyan vizsgáztatják a játékvezetőket?
4: Hát, hogyha technikailag a vizsgákat nézzük, akkor a mi szintünkön ott járás, meg a felett ezek a kerületi szintek. Itt van egy évente egy Cooper teszt, a 12 perces futásot kell valamilyen limitet elérni, hogy valaki feljebb juthasson, vagy bent maradjon az ő ligájában, ami az ő szintje. Elméleti szinten pedig ugyanúgy van egy szeminár az éven, és ott meg kell írni egy tesztet, ott az áll sima kérdésekből, és áll videótesztből, és ezekre kell egy minimum 100%-ot elérni ahhoz, hogy valaki aztán delegálhatva legyen a meccseken, de hát nyilván a legtöbbet, és nyilván tanulni csak a rengeteg-rengeteg tapasztalattal lehet, és rengeteg mérkőzésen. Sokan lehet, hogy nem szeretik, én se szerettem sokáig utánpótlás meccsekre járni, vagy Doraszt, ami nem tudom melyik, hogy van szépen magyarul U19-es korosztályú meccsekre járni, de hogy ezeken, amikor a bíró egyedül van, amikor játékosok talán a legrosszabbak, legrosszabban viselkednek, itt lehet a legtöbbet tanulni, és rengeteg-rengeteg ilyen meccset kell lefújni ahhoz, hogy valaki tanulhasson, és aztán nyilván ehhez kell ismerni a szabályokat, jó fizikai kondíció kell.
3: És van-e mondjuk egy bizarr szabály, ami a focihoz kötődik, ami esetleg téged is meglepett, hogy hát azt a mindenit, hogy ez egyáltalán hogyan lehet benne?
4: Fú, hát én már lehet, hogy annyit fújtam, meg annyit használtam ezeket a szabályokat, hogy most már így semmi ilyen szabály nem jut eszembe, pedig lehet, hogy értelmetlen, de hát nyilván mostam, hogy próbálják ezeket a időrövidítéseket, mert tényleg nagyon sok a játék megállítás, szimuláció, nem tudom mi. Úgyhogy talán ez az olyan, ami kicsit mindig így értelmetlenül néztem felé, hogy miért nem állítjuk meg az órát, amikor a játékos fekszik a földön, ilyenek. Lehet, hogy ilyen szempontból lesz változás, de hát nyilván biztos vannak ami dolgok, de hogy már annyira hozzászoktam, hogy már lehet, hogy annyira nem veszem észre.
3: És te szerinted egy foci meccset másképp nézel, mint mondjuk egy foci rajongó, aki akár 40 éve is ül, és majdnem minden meccset megnéz. Szerinted te másképp látod azt a meccset?
4: Hát valamennyire biztosan, mert hogyha mondjuk többen szoktunk meccset nézni, akkor azért tőlem szoktak megkérdezni, hogy itt most mi történt, meg most ez jogos volt, vagy most mi lesz, és általában meg tudom indokolni a dolgokat, szóval talán ilyen szabály szempontból másod nézem, mert ami mondjuk az emberek 90%-a nem érti, hogy mi miért történt, én azért tudom meg, nem tudom, tapasztaltam a hasonló szituációt, szóval ez mindenképpen egy plusz, de amúgy én amúgy is nagyon sokat követem a focit, meg akár ilyen taktikai szempontból is, szóval ilyen szempontból nem mondom, hogy valami szakértő lennék, de szeretem nézni, így ennek a kombinációjában látok egy meccset.
3: Ugye, mint ahogy mondtad, te az egész eddigi életedet itt töltötted Kassán, tehát az óvoda utána bekerültél a Márai Sándor gimnázium és alapiskolába, és utána pedig a Safárik Egyetemre, mindez Kassán, és gondolom ott a, még az alapiskolai évek alatt ismerted meg a cserkészkedést, ami szintén egy eléggé fontos szeletét alkotja az életednek.
4: Valami olyan emlékem van, hogy a többiek már hamarabb elkezdtek Őrsikre járni, ezek ilyen heti foglalkozások, és valamelyik délután, a napköziben, szerintem negyedikben én megkérdeztem az őrsvezetőt, hogy nem mehetek-e én is velük a többiekkel, és hát elmentem, és aztán így benne maradtam az egészben, megtetszett, úgyhogy én így kezdtem el.
3: A cserkész ranglétrán most már elég magasra kerültél, mert te vagy a kassai 17. számú második Rákóczi Ferenc cserkész csapat parancsnoka. Ha most így visszagondolsz, nem tudom, 7-8 éves Attila azt gondolta volna, hogy egyszerű lesz a csapat élén a csapat parancsnok? Gondolom, egy kisfiú mindig arra vágyik, hogy ő legyen a parancsnok.
4: Hát 7-8 évesen még nem voltam cserkész, de olyan szerintem ott még nem gondolkoztam ilyeneken, és bevallom őszintén, hogy azért sose szerettem volna, hogy igazán én lenni ebben a pozícióban. Úgy alakult, hogy felkértek rá, úgy gondolták, hogy én vagyok erre a legalkalmasabb személy, de úgy, hogy így kívánkozni, talán sose kívánkoztam ezután a szerep után. Én csak csináltam ugyanúgy a dolgom, azért, mert élveztem, amikor kisgyerek voltam, azért, mert nekem csinálták a programot, most azért, mert én csináltam a programot, mert olyan közösségben vagyok, amelyben nagyon jól érzem magam, és még nagyon sok minden más miatt is szeretem csinálni az egészet, és aztán hát ide jutottunk.
3: Hogy úgy hirtelen egy fontos tagja lettél ennek a mozgalomnak?
4: Nem tudom, hogy fontos tagja lettem-e, de most a napokban lépte át a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az 1700 főt. Ez most így hasamra ütve talán körülbelül 20-30 aktív csapatot jelent. Számokban talán a legfrissebb csapat az a 78. számú, ugye mi vagyunk a 17. De hát ezeknek már több mint a fele, szerintem kétharmada nem aktív. És hát igen, hogyha ilyen szövetségi és országos szinten nézzük, akkor a csapatparancsnokoknak van szavazati joga, Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség közgyűlésén, szóval már ilyen szempontból is fontos ez a dolog. És én egyébként azon kívül még vezetőképző táborokban, az őrsvezetőképző táborban vagyok képző, és ezen keresztül is van egy másik szavazati jogom, szóval ilyen szempontból, hogyha nézzük, akkor igen, ez fontos, de hogy nyilván ezt sokan tesszük össze, és hát a kassai szinten, igen, én vagyok a csapatparancsnok, szóval, hogy azért sok minden tőlem függ.
3: Te még a 20-as éveid első felében jársz, de hogy látsz-e bármilyen változást, mert ez egy gyakran ragozott téma. Vagy te hogyan viszonyulsz a mai 11-12 évesekhez?
4: Én nem gondolom azt, hogy mások lennének. Nyilván mások a szokásaik, és más dolgokat csinálnak, de szerintem csak ugyanúgy meg kell őket érteni, hogy mi az, amit szeretnek csinálni, mi az, amit nem szeretnek csinálni. Mi is most az egyik akciónkon azt vettük észre, hogy voltak gyerekek nyilván, akikkel nehéz volt, akik nem tudom, mindig rohangáltak, vagy akár telefonoztak, vagy mindig más csináltak. De egy idő után rájöttünk, hogy ők csak simán nekik valami más típusú elfoglaltság az, amit élveznek, és aztán rájöttünk arra, hogy mi az, amit nekik csinálniuk kéne, és aztán így ilyen szempontból próbáltunk hozzájuk alkalmazkodni a mi kereteink között. Szóval úgy gondolom, hogy ugyanazok a gyerekekről van szó, mint régen, de nyilván más, lehet, hogy más eszközökkel kell megközelíteni azt, hogy hogyan foglalkozunk velük.
3: Hát mert te, mint fiatal, informatikus, hogyan tudsz egy gyerek szemébe nézni és azt mondani, hogy tedd le a telefonodat?
4: Hát nehéz, itt talán inkább azzal lehet operálni, és aztán a foci bíróskodásban is egy nagy segítség, hogy proaktívnak kell lenni, azaz már előre kinézni, kiszúrni azt, hogy mi történhet. Szóval előre megmondani valami akción, hogy akkor most a telefon nem fogjuk használni, hogyha már bíróskodást hoztam ide példának, akkor már előre tudom, hogy mi az a szituáció, amiből olyan dolog sülhet ki, amit nekem figyelnem kell. Szóval talán ilyen proaktivitással lehet ezt legyőzni, és én annak vagyok a híve, én nehezen, mint stílusomból is adódóan nehezen tudok így, nem tudom, rászólni valakire, hogy na ezt most hagyd abba, hanem én inkább azt szoktam csinálni, hogy próbálok egy jobb elfoglaltságot találni gyerekeknek vagy másoknak, mint a telefon, és akkor ezáltal elérni azt, hogy ne telefonozzanak.
3: Szerinted mi az a legfontosabb dolog, vagy nem is a legfontosabb, szerinted mi az a leghasznosabb dolog, amit megtanul egy gyerek a cserkészkedés közben?
4: inkább onnan kezdem, hogy mi az, amit nekem a legtöbbet adott, az mindenképp közösséget, barátokat, ismerősöket a Pozsonytól Nagykaposig, de talán az, amit meg lehet tanulni rajta, az a csapatmunka, kis közösségben való mozgás, a természetben pár hasznos dolog, alkalmazkodás, nyilván valamilyen elméleti cserkésztudás, amit fel lehet használni a való életben. Nagyon sok mindenben, akár nem tudom, improvizációban.
3: Ti tudtok WC-t ásni a természetben?
4: Hát igen, szóval igen, ilyen természeti, ilyen praktikus dolgokban is. Azért nehéz megfogalmaznom, mert így mindig, hogyha megkérdezik, hogy mi az a cserkészet, akkor így nehéz mit mondani azon kívül, hogy egy ifjúságnevelő mozgalom. De hogy rengeteg, most itt elkezdhetném sorolni a nevelési módszerünknek az alap részeit, hogy mit szeretnénk elérni, hogy a gyerekek, nem tudom, jobb információforrásokat találjanak, hogy keressék meg a információforrásokat, vagy tudom, kerüljenek közelebb Istenhez, vagy jobban ismerjék meg a társaikat, legyenek segítőkészek. Szóval hogy rengeteg minden ilyet fel lehetne sorolni, de hogy nehéz így egybe megfogalmazni, és talán úgy szoktam megfogalmazni, hogy azt próbáljuk elérni, hogy jobb emberek legyünk, és legyenek a gyerekek, és talán ez a legfontosabb ilyen cél.
3: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Papán Attila informatikussal, cserkész csapatparancsnokkal. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Papán Attila informatikussal. Ebben a műsoromban van három állandó kérdésem, amelyet a vendégeim többségének felszoktam tenni, így most neked is, hogy mi a kedvenc tárgyuk, hol van a kedvenc helyük, és hova szeretnének még elutazni. Papán Attilának van a kedvenc tárgya. Közben segítek még neked, hogyha erre nincs válasz, akkor arra jó gondolni, hogyha nagyon gyorsan ott el kéne hagynod az otthonodat, mi az, amit biztos magaddal vinnél, de ez csak egy ilyen segítség.
1: Hogyha talán ilyen cserkész szempontból szoktuk nézni, akkor nekünk van egy ilyen VMD-nek nevezzük, ilyen végső mentődoboz talán a rövidítése. Abban vannak minden ilyen, az egy ilyen kis, nem tudom, 10-20 centis doboz, és abban vannak különböző kisebb dolgok, mint akár valamilyen bicska, nyírfakéreg, gyufa, iránytű, ami így eszembe jut, hogy talán ez az, ami erre van kitalálva. Szóval lehet, hogyha ilyen természeti közegben lennénk, akkor azt vinném magammal, és talán így a mindennapokban meg hát akkor ezt a telefont.
0: Bár már elhagytuk azt a témát, de a játékvezetőknek a síp az mennyire közeli dolog? Neked még megvan-e így, hogy mostanában már nem is fújsz?
1: A sípot még talán össze tudom kötni a cserkészettel is, mert ott meg a napos tisztek, akik vezetik a napi programot, vagy akik mondják, hogy mikor hova kell menni, ők is használják, szóval így a sípot azt elég gyakran használtam, és használom, és amikor feltette ezt a kérdést, akkor valahol ez is jutott először eszembe. Ez volt az egyik dolog, ami így elsőként eszembe jutott, és érzelmileg biztos, hogy köt hozzá valami, mert hát nyilván a bíró, hogyha pályán van, akkor 90 percen keresztül az a kezébe van, és nem engedi el. Szóval valamilyen szinten azért összenövünk, és hogyha meg a másik oldalról nézzük, akkor pedig cserkészeten belül, meg hogyha én vagyok a napos tiszt, akkor meg egész nap a rám van kötve, azt használom bármikor, szóval ilyen szempontból mindenképpen, és ez volt az egyik dolog, ami így eszembe is jutott közben, úgyhogy ezt is mondhatjuk talán a kedvenc tárgynak.
0: És tényleg a kezedbe kell lenni? Miért nem teheted a zsebedbe, vagy miért nem tehetik a bírók, vagy a játékvezetők a zsebükbe a sípot?
1: Hát a zsebükbe tehetik, csak hogyha történik valami, akkor úgy nehezebb lesz gyorsan reagálni, szóval ha a kezembe van, akkor sokkal gyorsabban tudok reagálni, és aztán eszkalálódhatnak a dolgok, hogyha nem fújok időben.
0: És akkor ez így nem gémberedik kell az ember keze 90 perc alatt?
1: Nem, aztán már így vannak ilyen, nem tudom, technikák, mindenkinek van valami más stílusa, hogy valahogy vannak ilyen tárgyak, amik így rá tudják csiptetni az ujjukra, vagy én mondjuk egy másik sípot szoktam fogni, és akkor ezt a másik sípot meg az úgy fújom meg, szóval mindenkinek van egy technikája, hogy azért ne legyen olyan nehéz, meg ne essen ki a kezéből, meg ilyenek, de hogy azért hozzászok az ember, és sose volt olyan, hogy meccs után, hogy így örültem volna, hogy végre leraktam, mert úgy azért annyira nem megterhelő azt vinni.
0: No, hát egy ilyen földrajzot rendkívül módon kedvelő embernek van a kedvenc helye?
1: Hát ha ilyen földrajzi helyet nézzük, akkor mindenképpen Kassa, és Kassán belül pedig hát itt nálunk hozzánk közel van egy ilyen csicski Mayer nevezetű kertváros, vagy inkább csak ilyen kis kerti házaknak, házas terület, és azon keresztül lehet felmenni a Bankóra itt Kassán. És ott
0: ilyen kertvárosi rész,
1: hát,
0: igen.
1: Igen, szóval ilyen kertvárosi rész, és van ott egy rész, ahol fel lehet menni a Bankóra, és ott van egy pont, meg hát igazából ott az egész út, de van egy pont, amikor egy először meg lehet igazán csodálni az egész várost, és néha-néha akár elfutok, volt, hogy már csak úgy kimentem oda, és nagyon szeretek oda kijárni, és nagyon jó érzés ott lenni, az nekem tényleg csak pozitív élményeim vannak, jó élményeim vannak ott, akár este, akár napközben, nagyon szép látvány van az egész városra, egész Kassára, és talán, hogyha ki kéne engem dobni valahol, akkor ott ki lehetne dobni.
0: És te mindig tudod, hol van észak? Merre van észak?
1: Hát nem biztos, hogy mindig tudom, de lehet, hogy elég hamar rá tudnék jönni, hogy merre van.
0: Van-e olyan hely a világon, ahol még sohasem voltál, de nagyon kívánkozol oda, és itt szintén ugye neked azért könnyebb, mert te, szóval elég magas szinten megismerted a világunkat, a településeket, városokat, országokat.
1: Van egy ilyen gondolatom, hogy nagyon szeretnék eljutni Közép-Ázsiába, szóval ezekbe a sztán országokba, ilyen Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kazaksztán, szóval, hogy ott oda biztos csinálnék egyszer egy, vagy ez egy ilyen álmom, hogy egyszer oda csináljak egy ilyen körutat, és hogy oda elmessek. Úgyhogy talán ezt a térséget mondanám.
0: És már neked középiskolás korodtól szerelem a földrajz, és te jártál ilyen vetélkedőkre, és ott egy földrajz vetélkedőn ott mit kell tudni?
1: Hát ezt talán össze is tudnám kötni akár az egyetemmel is, mert ezek a versenyek is olyanok, mint talán az első elvárásaink a földrajz szakról. Én a bakalárt végeztem a földrajz informatika szakon, aztán mentem mesterre informatika szakra itt Kassán. Nagyon sokan azért iratkoznak be földrajzra is, mert hogy hát nem tudom, szeretik az ászlókat, vagy tudják, hogy melyik országnak hol van a fővárosa. No, ez soha nem fog kelleni az egyetemen, vagy nagyon-nagyon ritkán. Ugyanez van a versenyekkel is. Rengeteg természeti kérdés van, összefüggések, mi miért történik, miért van az, hogy az emberek ide vándorolnak, miért van az, hogy itt hidegebb van, melegebb van, és rengeteg minden, amit a földrajz meg tud magyarázni, azok szoktak az ilyen kérdések lenni, akár versenyeken, akár nyilván egyetemen is, akár téma.
0: Továbbra is Papán Attila informatikussal, cserkész csapatparancsnokkal beszélgetünk. Volt egy olyan pillanat, amikor te a Safarik Egyetemnek a földrajz szakán, ugye te azt, ahogy említetted, te az infoval együtt vitted, de hogy a földrajz szakán volt egy pillanat, amikor már csak egyedül voltál. Ez hogyan néz ki, amikor az ember egyedül van egy évfolyamban egy szakon?
1: Hát én ugye földrajz informatika ilyen kombináción voltam egyedül. Igazából 3 évig voltam egyedül, mert az első éven 3-an voltunk, és aztán ott a másik 2 diáktársam, ők rájöttek, hogy ők nekik ez sok lesz, és inkább átmennek sima földrajzra. Igazából amúgy soha nem éreztem magam egyedül, mert mindig, és talán még jónak is éreztem azt, hogy így, ez a szépen magyarul medziotbornak nevezett ilyen kombináción voltam, mert ugye így jobban voltam a földrajzosokkal voltak, infos óráim az infosokkal, és akkor még voltak ilyen pár ilyen tanári órám, az meg ilyen több ilyen kombinált tantárgyas diákkal volt. Szóval úgy igazából soha nem éreztem magam egyedül, és talán még stipendiumot is kaptam érte, mert adnak azért stipendiumot, hogyha valaki ilyen ritka szakon van, vagy olyan hiány szakon van, szóval talán még azért is kaptam stipendiumot, szóval ilyen szempontból is megérte, de hogy amúgy örülök, hogy ezen a szakon voltam, és annak ellenére, hogy egyedül voltam, soha nem éreztem magam egyedül.
0: És te mind ilyen diákmunka jártál térképeket készíteni, és szintén érdekes, hogy a te életed így többször visszatér ahhoz, hogy kis településekbe jársz.
1: Hát volt lehetőségem egy ilyen geoinformatikai cégbe dolgozni, ezt még gimi alatt kezdtem el, és nyaranta dolgoztam ott. És az első években igen, tényleg igazából az volt a feladatunk, hogy a ZBGIS, ami a szlovák állam, most nem tudom, meg nem mondom pontosan melyik szakának, ugye itt van a kataszter is, annak a honlapján a térképet frissítettük, és akkor jártunk szépen végig minden egyes települést, és nyilván rengetegen csinálták ezt az országban, de nekünk is voltak valamilyen területek, és jártuk végig minden egyes települést, és minden egyes épületet, objektumot meg kellett mondanunk, hogy tényleg ott van-e, vagy nincs. És hát voltak, nem tudom, rengeteg helyen voltunk, Nagykapos, Deregnyő, ami így eszembe jut, Mátyócvajkócon, aztán ott voltunk Északabban is, valami szlovák településeken, szóval, hogy ilyen szempontból is rendesen végigjárhattam pár települést, és akkor azért voltak olyan szituációk, ahol végignéztek, hogy mit csinálunk, és ez annyira nem volt kellemes, de hogy...
0: Bizalmatlanok az emberek ezeken a vidékeken, amit néha meg is értek.
1: Hát sajnos ezeken a keleti magyar vidékeken volt olyan, hogy nem tudom, valahol minimum minden második, de lehet, hogy minden harmadik házban lakott csak valaki, mert annyira elhagyatottak voltak a települések. És aki ott is volt, azért sokan, nem tudom, nézték, hogy most vízórát mérünk el, vagy nézzük azt, hogy kinek van valami legálisan felépítve, szóval, hogy nyilván nem csináltunk ilyen dolgokat, de hogy az emberek azért néztek, hogy mi történik, de hát így is nyilván közte is el lehetett beszélgetni emberekkel, szóval erre jó volt. Aztán ilyen 1-2 év után már kibéreltek egy ilyen 3D-s autót, és akkor azzal járták végig a települést, és akkor mi már csak otthon munkában a számítógép mögül néztük a képet, és akkor az alapján rajzolgattuk be az új térképet. Szóval ebben is volt újítás, de hogy az is, annak is megvolt a szépsége, hogy így jártuk végig a települést. Nyilván tovább tartott, de az is valamit hozzáadott azért.
0: Kutya harapott te meg?
1: Nem.
0: Se ugatott?
1: Hát én sajnos nagyon nem szeretem a csivavákat azóta, amióta ezt csináltuk, mert mindegyik végig ugatott minket az ajtók mögül. Pont olyan nagy kutyák nem nagyon ugattak, és ezek a kicsik az összes ugatott, szóval ez igen, ez úgy megmaradt bennem azóta.
0: De az élet úgy hozta, hogy egy fél évet kisegítettél a egykori alma máteredben, a Márai gimiben, tanárként, szóval tényleg ilyen rendkívül, ha az ember ilyen rendkívül fiatalon visszakerül ugyanabba a közegbe, ahol egy diák volt, és most hirtelen tanár lesz. Számomra ilyen elképzelhetetlen érzés. Jó volt?
1: Hát egy érdekes érzés volt. Igazából végigmentem volna egy egész iskola évet, de Erasmuson voltam Spanyolországban, és akkor ezért aztán a második fél évben voltam csak, mert akkor volt, akkor kérdezték meg, és volt szükség rá, hogy menjek. És hát nem mondanám rossz élménynek, nem volt olyan élmény se, hogy most hú, én mindenáron tanár akarok lenni, én amúgy jól éreztem magam. Úgy gondolom, hogy jobban is voltam talán a diákokkal, vagy nem volt valami nézeteltérésem, meg hát nincs is nagy korkülönbség közöttünk. Sokakat ismertem is ugye cserkészeten keresztül, vagy amiatt, hogy ugye hát egy iskolába is jártunk. Nem tudom, mennyire vagyok jó tanár, azért szerintem elég unalmasan, vagy én egy hangon beszéltem. Igyekeztem valami, mindig valamilyen érdekességeket, vagy érdekes programokat behozni, de hát láttam azt, hogy mennyire nehéz munka ez, szóval, hogy mennyire sok időt kell eltölteni magán a tanításon kívül ahhoz, hogy tényleg egy minőségi órát lehet se letartani a diákoknak, és hát a másik dolog meg, hogy ahhoz képest, hogy mennyi munkát kell beletenni a tanároknak, ahhoz képest azért fizetésileg ez szerintem nincs annyira megbecsülve. Szóval valahol ezért is nem maradtam ugye ezen a kombinált szakon, ami tanár

0: az informatikára, vagy a számítástechnikai iparra. Itt Kassán az elmúlt évtizedekben, már mondhatjuk így, ez egy eléggé ilyen ütemesen fejlődő terület, bár az utóbbi egy-két évben így hallani ilyen válság jelekről is.
1: Azért is maradtam talán ezen a szakon, mert láttam azt, hogy Kassán ezzel lehet érvényesülni. Nyilván ez most egyre talán rosszabbodik, ugye most mindenhol látni, hogy kevesebb munka van, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkát. Én is azért rengeteget használom, szóval látni azt, hogy azt, amit régen lehet, hogy valaki egy napig, két napig programozott volna, azt most tudom, egy prompttal meg lehet csinálni. Szóval mindenképpen ez most egy nagy átalakulás előtt van, itt Kassán is, ez az IT szektor, de hát ez nem csak Kassát érinti, hanem az egész világot. De igen, úgy érzem, hogy Kassán, vagy úgy látom, hogy Kassán vannak lehetőségek. Tudom, ismerek embereket iskolából, de azon kívül is, akik benne dolgoznak, akár rokonaimat, és hát azt látom, hogy van lehetőségük, ez is szerintem egy Kassának egy nagy előnye, de most nagyon érdekes lesz, hogy merre fog tovább menni az egész terület, és hogy egyáltalán mennyi munka, mennyi lehetőség lesz benne ennek az AI-nak a térnyerésével.
0: De hogy ugye én ezt tudom, hogy romantizálom, meg nem vagyok benne, de hogy van itt egy ilyen pezsgé, és hogy itt van, ugye ez egy egyetemi város is, rengeteg a fiatal ebbe az IT szektorban, bár azért már az igazán nagy bizniszmenek már lassan nyugdíjba mennek, de hogy van egy ilyen fajta pezsgé, te érzed? Vagy te ehhez még túlkezdő vagy?
1: Hát magát abban, hogy Kassára járnak a diákok, azt szerintem nagyon érezni azzal, hogy szeptemberben, hogyha megjönnek az egyetemisták, akkor azért úgy kicsit több élet van, úgy gondolom, akár nem tudom, milyen szórakozásban is, de akár így magában a városban, a mindennapokban, a villamosokon, a buszokon, és hogy talán így nyáron, vagy télen is úgy, mintha kevesebb ember lenne itt, mondjuk nyáron azért jó idő miatt azért sokan kint vannak, de hogy így IT szinten én annyira nem látom át, vagy annyira nem vagyok benne ilyen régóta, de mindenképp azt tudom mondani, hogy van lehetőség, de most pont a határán vagyunk annak, hogy mi lesz. Mindenképp a múltban, vagy az utóbbi, nem tudom, 10 évben Kassa ilyen szempontból egy jó lehetőség volt nagyon sok fiatalnak. Most már lehet, hogy ez változni fog, de ezt nem én fogom megmondani.
0: Milyen fiatal felnőttnek lenni 2026-ban, és mi az, ami nehéz ebben, és mi az, ami jó ebben?
1: Hát én mindenképp Kassát egy jó városnak tartom, nagyon szeretek itt lenni, de ez szerintem nagyon drága város. És akár lakhatási szempontból, akár talán ilyen pénzügyi szempontból mondanám, hogy nehéz. Mert ugyanazzal a fizetéssel nekünk, nem tudom, nincs meg az a tőkénk, mint mondjuk régen ilyen arányú fizetésből lehet, hogy lehetett venni egy lakást, vagy kisebb hitelből lehetett venni lakást, azért nekünk szerintem ilyen szempontból sokkal nehezebb lehetőségeink vannak.
0: És miért jó fiatal felnőttnek lenni?
1: Hát azért, mert rengeteg mindent kipróbáltunk, most van előttünk az élet, most lehet sok helyre elmenni, sok mindent megcsinálni, most van rá energiám, is érzem, hogy lehet, hogy ugyanezt a tempót, amit most csinálok, azt már 10-20 év múlva már nem bírnám csinálni, úgyhogy még most kell a lehető legtöbbet kihozni belőle, és talán ez a energia, ezek a lehetőségek, talán ez ami ért a legjobb fiatalnak lenni, és azért vannak lehetőségeink.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Papán Attila informatikussal, Cserkész csapatparancsnokkal készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Kovács János hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Felavatták a szólás szabadság emlékművét Nagymácsédon. Ukrán dróntámadás rongált meg egy orosz olajterminált. 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Mező Szellási Márk. Következnek a részletek. Nagymácsédon ünnepélyesen felavatták a szólás szabadság emlékművét, azon a helyen, ahol a meggyilkolt újságíró Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnyírová háza állt. A gyilkosság 2018. február 21-én történt. Az emlékmű a családok kezdeményezésére Nagyszombat megye beruházásában készült el. A csak nem 650 ezer euróból megvalósult alkotás a reményt jelképezi. A felfelé vezető ferdekert a társadalom egyensúlyának megbomlására, ugyanakkor a jövőbe vetett hitre is utal. Az áldozatok hozzátartozói azt remélik, hogy az emlékhely a jövő nemzedékei számára is figyelmeztetésül szolgál majd. A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt, azaz az SNS felszólította a Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkárt, hogy intézkedjen a minisztériumban kifizetett szerintük indokolatlan jutalmak ügyében. A párt azt állítja, hogy Tomás Taraba korábbi miniszter távozása előtt szinte a teljes jutalmazási keretet felhasználta. Az SNS szerint három közeli munkatárs 9 hónap alatt összesen 450 ezer eurót kapott. Taraba a kifizetéseket az elvégzett munka és a sikeres projektek eredményeivel indokolja. A minisztériumban folyó ellenőrzés eddigi megállapításai szerint 2026-ban két alkalmazott egyenként több mint 100 ezer euró jutalomban részesült, az év első 9 hónapjában pedig összesen több mint 2 millió eurót fizettek ki. Kuffa visszakövetelné a pénzt, és vizsgálatot indítana a kifizetések ügyében. Ukrán dróntámadás rongált meg egy olajterminált az oroszországi Rosztovi területen, ahol kiterjedt tűz ütött ki. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy Rosztov és környéke ellen több mint 100 drónnal hajtottak végre támadást. A Dél-Oroszország néven is ismert terminál évente mintegy 2,5 millió tonna kőolajat és kőolajterméket képes továbbítani, többek között a Novosachtyinszki finomítóból. A létesítmény korábban is ukrán támadások célpontja volt. A mostani csapás néhány órával azután történt, hogy Donald Trump és Vladimir Putin megállapodásáról számoltak be az orosz dízelolaj amerikai és világpiaci szállításával kapcsolatban. Legalább 11 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az ukrán Zaporizsja városát ért szombati orosz légicsapásban. Az orosz hadsereg irányított bombákat vetett be, a mentőegységek pedig továbbra is túlélők után kutatnak a megrongálódott épületek romjai között. A dél-ukrajnai térség a frontvonal közelében fekszik, ezért rendszeres célpontja az orosz támadásoknak. Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 160 orosz támadó drónból 117-et semmisítettek meg, vagy tettek működésképtelenné. Oroszország ezzel párhuzamosan azt állította, légvédelme 560 ukrán drónt fogott el, vagy semmisített meg. Eközben ukrán és európai tisztviselők Miami-ban egyeztettek a háború lezárásáról. Az amerikai közvetítéssel zajló diplomáciai erőfeszítések azonban egyelőre nem hoztak áttörést. Tajvan védelmi kiadásainak növelése nem provokációt, hanem a háború elrettentését szolgálja, jelentette ki Lai Ching-te, tajvani elnök az ország nemzeti ünnepén. A sziget vezetése így kívánja megerősíteni a védelmi képességeket a Kína felől érkező katonai nyomással szemben. Peking saját területének tekinti Tajvant, és nem ismeri el a sziget demokratikusan megválasztott vezetését. Tajvan 2027-ben el rekordösszeget, 34,5 milliárd dollárt különítene el védelemre, ami a bruttó hazai termék több mint 3%-ának felel meg. A mintegy 23 millió lakosú sziget az elmúlt évtizedben jelentősen növelte katonai kiadásait, egyúttal az Egyesült Államoknak is jelezve, hogy komolyan veszi saját védelmét. Az ünnepségen katonai repülőgépek és helikopterek is átrepültek a főváros Tajpej felett.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagymegyeren a Pozsonyi úton baleset történt, torlódásra kell számítani. A Rozsahegy melletti új D1-es autópálya szakaszon a Cebraty alagútban Liptó-Szenti Miklós irányában lezárták az utat. A rendőrség tájékoztatása szerint Rózsahegyen keresztül lehet kerülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Hogyan lesz egy nagy balogi fiatalemberből az amerikai magyar református közösség meghatározó lelkipásztora, majd egyházkerületi püspöke? Poznán Béla felidézi gyermek és ifjúkorát, a lelkészi pályára vezető útját, a feleségével való megismerkedését, és azt is elmeséli, hogyan került az Egyesült Államokba. Életútjának első állomásairól, meghatározó döntéseiről és a nagy változást hozó évekről beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Egy ember életútját sokféleképpen el lehet mesélni. Lehet a fontos állomásokat, a betöltött tisztségeket felsorolva, de talán sokkal érdekesebb megismerni azt az utat, amely ezekhez az állomásokhoz elvezetett. A gyermekkort, az ifjúság éveit, a meghatározó találkozásokat és azokat a döntéseket, amelyek később egészen új irányt szabtak egy életnek. Mai beszélgetőtársam Poznán Béla, felvidéki származású református lelkész élete is ilyen fordulatokban bővelkedik. Itt született és nevelkedett, itt töltötte gyermek és ifjúkorát, majd gimnáziumi tanulmányai befejezése után a lelkészi pályát választotta. Fiatal lelkészként még aligha sejthette, hogy hivatása és szíve egyszer egy másik kontinensre is elvezeti. Az Egyesült Államokba kerülve bekapcsolódott az ott élő magyar református közösségek életébe, és hosszú éveken át szolgált lelkipásztorként. Munkája során New Yorkban, később Fairfieldben is szolgált, 2010-ben pedig az amerikai Egyesült Államokban működő Calvin egyházkerület püspökévé választották. De mielőtt mindez bekövetkezett volna, volt egy felvidéki gyermekkor, az ifjúság, a tanulás és a pályaválasztás időszaka. És persze ott volt a magánélet. A találkozás későbbi feleségével, a közös életük kezdete, majd az a döntés, amely végül Amerikába vitte őket. A most következő beszélgetés első részében, ezért még jóval az amerikai éveket megelőző időszakba tekintünk vissza. Poznán Béla mesél a gyermekkoráról, az ifjúságáról, tanulmányairól, arról, hogyan találta meg a helyét a lelkészi hivatásban, és milyen emlékeket őriz pályakezdésének éveiből. Szóba kerül az is, hogyan ismerkedett meg a feleségével, és hogyan jutottak el odáig, hogy először az akkori Csehszlovákiában, majd az Egyesült Államokban kezdjenek új életet. Egy nagybalogi fiatalember története ez, aki a szülőföldjéről indulva végül egy másik kontinensen talált új otthonra, és ott egy egész közösség szolgálatában folytatta azt a hivatást, amelyet még fiatalon választott. Poznán Bélával, az Amerikai Egyesült Államokban működő Calvin egyházkerület volt püspökével beszélgetek. Következik a beszélgetés első része.
1: Most Limassombergben vagyunk, egy iskolának a könyvtartermébe, és én itt születtem Limassombergben, nem a könyvtárban, hanem a Limassombergi kórházban, 1952-ben. Az édesapám állítólag, ezt az édesanyámtól hallottam, hogy azon a napon volt a legboldogabb, amikor én megszülettem, bár két nővérem van, Márta és Edith, nyilván örült a édesapám az ő születésüknek is, de hagyományosan szerették azt, hogyha fiú is születik a családba. Amikor én megszülettem, az édesapám az új koronából, hát a portásnak is adott 100 koronát, a takarítónőnek is adott 100 koronát, a nővérkének is, az orvosnak is csak 100-at, és valaki megkérdezte, hogy mi baj van ezzel az emberrel. Azt mondja, nincs baj. Fia született, és nagyon boldog. Édesanyám azt mondta, hogy akkor látta édesapámat a legboldogabbnak, amikor én megszülettem. Május 27-én születtem. Hát ez a történet. Édesapám, hogy egyáltalán apa lehetett, annak az előzmény az, hogy a háború utáni Malinki robotba őt is elvitték arra a területre, ahol most sajnos háború van, Donbass vidékére, bányába, a Vorosilovka bányába töltött sok évet, 3,5 évet egészen, addig, amíg aztán végül hazaengedték őket. Sokan ott maradtak, és van egy magyar temető azon a térségen. Próbált megszökni a barátaival Oroszországból, a Malinki robot táborából. Elek Jóska, meg Zsámbok László voltak a társai, akik úgy döntöttek közösen, hogy egy temetés alkalmával, amikor majd visznek ki egy holttestet a temetőbe, önközös temető volt ott a magyar raboknak, akik Oroszországban munkatáborokban dolgoztak, és hát az elején még sokan mentek temetésekre, még énekeltek, még imádkoztak, de aztán egyre inkább érezték, hogy nem sokára ő rajuk is sor kerülhet, és már fáradtak voltak a munkától, a bánya munkától, úgyhogy csak egy 3-an elmentek, jelentkeztek, hogy ők a temetésre elmentek, elmennek, elviszik a koporsót, az egy nyitott koporsó volt, a holttest kiesett, a koporsót visszavitték a táborba, és akkor úgy döntöttek, hogy a kukoricásban menekülnek, és hazajönnek. Háború után, a Benesi dekrétumok után történt ez az egész, amikor háborús bűnösöknek nevezték őket, mert hát magyarul beszéltek, és az történt, hogy 40 napig nyers krumplit és káposztát ettek, egyszer talán nyúlfejet is főztek konzervdobozba, és az nagyon nagy élmény volt, az protein volt, de kenyeret nem kaptak. Aztán kértek fiatalember őrzött néhány tehenet, nem tudom pontosan, hol lehettek akkor, és kérdezték, hogy kusát, melakó, és a fiú, ahelyett, hogy segített volna ezeknek a szerencsétlen embereknek, rögtön bejelentette az ottani hatóságoknak, elfogták őket, és egy újabb börtönbe zárták. Abban az időben Oroszországban jegyekre kaptak kenyeret, vajat, alapvető élelmiszert, ő nekik nem volt élelmiszerjegy, hanem kértek enni, hogy éhesek, és kaptak a félvödör nyers krumplit. És az édesapám belázasodott, infekciója volt, és aztán elvitték egy orvoshoz. Az orvos azt mondta, hogy ennek az embernek azonnal kórházba kell menni. Az őr pedig, akinek a puska volt a vállalán, azt mondja, ezt nem kell vinni, ez magyar, ez nem orosz. Az orvos azt mondta, hogy de ennek az embernek kórházba kell menni. Így került apám kórházba, és egy nővér, egy ilyen téglaszerű fekete kenyeret hozott, és akkor majdnem, hogy könnyezett, és magára húzta a lepedőt, és azt mondta, hogy ez annak a jele, hogy az Isten megsegít, és valószínűleg haza fogok kerülni. Láthatom a feleségemet és a lányomat, Martát, és úgy is volt. Annak idején ő ott egy fogadalmat tett, talán éppen a kórházba, hogy ha az Isten megsegít és hazakerül, látja a feleségét és a lányát, akkor nem lesz vasárnap, hogy hálát ne adna az Istennek azért, hogy hazakerült a fogságból. Eltelt röpke 20-30 esztendő, cseresznyefalat újságot olvasott vasárnap reggel, már szólt a harang, és én odaálltam elé nagy bátran. Természetesen időközben, úgy, ahogy mondtam, megszülettünk, még a nővérem után még egy nővérem Edith is megszületett, aztán én, és eltelt néhány évtized. Azt mondtam az apámnak, mondom, hogy édesapám, úgy gondolod, hogy az Úristen elfeledkezett arról, amit te ígértél neki ott a Donbaszba, hogy nem lesz vasárnap, hogy hálát ne adnál azért, hogy megmentette az életedet. És apám nem szólt egy szót, nem magyarázkodott, csak annyit mondott, az édesanyámat Erzsébetnek szólítottak, de ő Böskének szólította. Böske, add ide a nyakkendőmet, a fehéringemet, a ruhámat, a kalapomat, a cipőmet. Hát hova mész? Azt mondja, hogy megyek templomba. És ettől persze kezdve, amíg élt, amíg az egészségi állapota megengedte, rendszeresen járt templomba. Az én apám. Volt egy humoros történet, ez mikor már lelkész voltam Kassa vidékén, Győrke községbe. Jöttem örömmel meglátogatni a szüleimet, mert az mindig olyan fölüdülést jelentett, szinte a szeretetben megfürödni, érezni a szülőknek a szeretetét és a figyelmét, és akkor bementem a lakásba, és édesapámtól kérdeztem, hogy mi az, amit olvas. Azt mondja, hogy hát a ószövetségi ígét, meg a új szövetségit, amik van jelölve. És mondom, milyen szikszai könyvből milyen imádságot olvasol. Azt mondja, hogy nézd meg. És az volt az imádság, hogy a keresztény férfiúnak imádsága, akinek zsörtölődő felesége miatt súlyos keresztje vagyon. Erre az édesanyám azt mondta, hogy szakítsatok ki, erre itt nincs szükség, erre az imádságra. Szóval volt közöttük ilyen finom, humoros Szóvaltás, persze nagyon ismerték, mert így azt pontosan tudtak, hogy milyen gombot kell megnyomni ahhoz, hogy a másik reagáljon. Nagyon nagy szeretettel emlékszem a szüleimre, mert végtelenül szerettek bennünket, mind a harmunkat. A lányok szerint engem a legjobban, ami sajnos édesanyám bólintott is erre a kifejezésre, ezt nem tartom nagyon jónak, mert a szülőknek a gyermekeiket egyformán kell szeretniük.
0: Azt már mondta, hogy Rimaszombatban született, igen. De arról még nem volt szó, hogy hol gyerekeskedett, hol nőtt föl, mert hát nem Rimaszombatban.
1: Nagybalogon, közel Rimaszombathoz, és ott éltem gyermekkoromat. Emlékszem azokra a tanítókra, akik tanítottak. Kovács Sárika volt az első osztályos tanítóm, Tamás Aladárné, a híres Tamás Aladárné, aki így emlékszem rá, kiváló pedagógus volt, rendkívül jó képzett, és ő volt második és negyedik osztályban is a tanítom, ugyanígy a nővéremnek is. Aztán Pál Dénes, még sorolhatnám a tanítóknak a neveit, akikre hálával emlékezek, és Nagybalogon végeztem 8 osztályt, végül fölépült egy új iskola Bátkába. Mi voltunk az első osztály, akik a 9-esekként ott végeztünk. Ez az alapiskola. Sok esemény történt az életemben, a szavaló versenyek, és akkoriban jó volt a memóriám, hogyha verseket olvastam. 2-3 olvasás után már képes voltam adi verseket elmondani. Van egy eset, amikor már a gimnáziumban, Rimaszombatban jártam iskolába. Előzőleg a Kassai Gépipariskolába irattak be, vagy kerültem. Egyik unokatestvérem, aki tragikus körülmények között ilyen vadász szerencsétlenségben meghalt, az ő édesanyja volt ennek a ösztönzője, hogy én Kassán a gépipariba kerüljek, hogy az ő fiának az iskolájába folytassam én is. Nagyon jó iskola, Kassa nagyon szép, de én nekem talán gyermekkoromtól mindig a humán tárgyak voltak közelebb, az irodalom, a történelem, később a filozófia, és legvégül a teológia az, ami engemet igazán foglalkoztatott. Amikor a gimnáziumba kerültem, mert onnan lehetett jelentkezni teológiára, az egy különleges történet, hogy amikor az osztályfőnöknőm megtudta, hogy én teológiára jelentkezem, rendkívül haragudott rám, sőt, bosszút akart állni rajtam, hogy ilyen nem történt már rég az iskola történetében, hogy valaki teológiára ilyen ideológilag teljesen más pályát válasszon, mint az hivatalos.
0: Hát igen, mert akkoriban a szocializmusban nem éppen ez volt a legfrekventáltabb pálya.
1: Így igaz, és akkor előbb a pártbizottság főtitkára, meg egy másik tanár bevittek egy kis irodába, és próbáltak meggyőzni arról, hogy a lelkészi hivatás az nem egy népszerű dolog, nincs sok fizetése az embernek. Aztán az egész tantestületet összehívták, és próbáltak meggyőzni, hogy ez nem egy jó jelentkezés, ezt gondoljam, meg lehetne belőlem középiskolai tanár, magyar történelem szakos, filozófia, stb., mint a nővérem is ott végzett Komenszki Egyetemen, és aztán kérdéseket tettek föl, próbáltak meggyőzni, legvégül egy olyan kérdés hangzott el, hogy mi az, ami engemet a lelkészi hivatás, a lelkészi pálya felé vonz, vagy küld, és akkor fölálltam, nagyon komolyan mondom, hogy a Márk evangéliumának 16. fejezetében, a 15. versben van megírva, hogy Jézus azt mondja, elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, az elkárhozik. És ezután a hitvallás után több kérdés nem volt, egyetlen egy kérdés sem. Nagy csend volt a tantestületi terembe, az igazgatónő pedig szólított, hogy Poznán, jöjjön az igazgatói irodába. Danis Tamásné volt az igazgatónő, mondta, hogy Hajdán volt egy diáklány, akinek a gimnáziumi időkben volt gondolat arra, hogy a budapesti Rádei utcába jelentkezzen a református teológiára. De abban az időben lányokat kevésbé vettek föl, és így lett belőle magyar történelem szakos tanárnő, és én vagyok az a tanárnő, aki most az iskola igazgatója vagyok. És lehetne az én pályám is hasonló. Én csak néztem rá, és mondtam, hogy én úgy érzem, hogy én nekem református lelkésznek kell lennem. Magához ölelt, és azt mondta, hogy ha így érzi, akkor az Isten áldja meg. Nem csekély biztatás volt ez abban az időben, amikor még hát kemény szocializmus volt, és az igazgatónő az én oldalamon áll, az Isten is az én oldalam áll, a tanári testületből sokan ellenem vannak, de úgy éreztem, hogy jobb az, hogyha az Isten van velünk, mint esetleg emberek.
0: Ezek után a megpróbáltatások és végül is megerősítések után aztán hova járt a teológiára, tehát hova vették fel, hova került?
1: Nem úgy vettem, hogy ez megpróbáltatás, én ezt ugye a hitnek próbáljaként, mintha az Isten próbálgatna, hogy elég hűség van bennem, elég ragaszkodás, és Vasil János volt a püspök iroda vezető titkára, egyetemes titkári titulussal, ő volt az én mentorom, aki készített a teológiára, és amikor együtt elmentünk Prágába a fölvételi vizsgára, akkor azt mondta, hogy jó, válaszoltam a kérdésekre, a cseh tanárok, professzorok megvoltak, elégedve fölvettek a teológiára. Prágába tanultam, csehül, az édesapám azt mondta, hogy fiam, hát egy Prágába az első akarsz lenni az osztályba, akkor neked kétszer annyit kell tanulnod, mert csehek között leszel, te pedig magyar vagy. Hát én nem tudtam, hogy miért kellene nekem elsőnek lenni a csehek között, de Isten kegyelméből úgy történt, szerettem az apámat, és kedvébe is akartam járni. Igyekeztem is, és végül színjelesre sikerült elvégeznem a teológiát. Az akkori dékán Amedeo Molnárnak hívták, azt mondta, hogy van eminens diakunk, nem cseh, magyar. Varga püspök ott volt ezen az évzáró ünnepségen, illetve tanévzáró ünnepségen, és azt mondta, hogy a legnagyobb örömet most szereztem neki, hogy végre a magyar diákok élvonalba kerültek. 68-as évek után zűrös volt a csehek diákoknak a hozzáállása a közélethez és mindenhez. Mi még magyarok igyekeztünk a tanulmányban akkor kicsit előbbre jutni. Kezdeményeztem is a püspök úrnal, hogy ha nem engednek külföldre bennünket, mert két diákunk hát nem tért vissza a tanulmány útjáról, nyugatról, hanem Amerikába kerültek, és a hatóságok akkor betiltották a külföldi tanulmányútakat, volt Párizsba, Angliába, Amerikába ösztöndíj az egyetemnek, a teológiának. Ezt mondtam, hogy menjünk Budapestre, ezt mondta a püspök. Úgy gondolod, hogy a kultúrügyi minisztérium ezt jó szemmel fogja nézni? Mondom, püspök úr, a legjobb argumentum az, hogy magyarul is jobban megtanulnak, prédikálni is kell, és hát szomszédos ország vagyunk, akkor így indult a cserediák program, aminek aztán később Peres Imre és más diaktársaim is haszonélvezői lettek. Én voltam a kis fecske, aki Debrecenben is, meg Budapesten is tanultam, és a diplomamunkához anyagot szereztem. Amikor a Fölvidékre visszakerültem, az egyik legkisebb gyülekezetbe helyeztek ki, ez pedig Szalóc-Szilice községek voltak. Szilice olyan falu volt, ahol a szocialista ideológia vagy az ateizmus miatt 200 ezer koronás jutalmat kapott a falu, hogy itt nincs vallásos élet, nincs rendszeres Isten tiszteleti alkalom, és én mikor megérkeztem, annyira buzgó voltam, hogy én bibliaórákat is bevezettem, a hétköznapi Isten tiszteletet is bevezettem, a vasárnapi Isten tiszteletet is, és akkor hát úgy kérdőjeles lett, hogy Szilice mennyire szocialista falu, vagy ateista falu.
0: Elestek a pluszpénztől?
1: Azt nem tudom, csak azt tudom, hogy amikor udvariasságból meglátogattam a helyi nemzeti bizottság titkárat, vagy elnökeit, nagyon fagyosan fogadott, szinte nem tudta, hogy mit kezdjen velem. Én próbáltam udvarias lenni, hát ide vagyok beosztva, ide kerültem. Ennek volt egy története, Zsebik bácsi, aki a Szalóci mézgyárba dolgozott, esteként elment, és az embereket megkérte, hogy szükségünk volna papra, és hogy írjak alá azok, akik úgy érzik, hogy szükség lenne lelkészre a faluba. Valami 160-an írtak alá, és vitte a püspöknek ezt az aláíró ívet, és azt mondta a püspöknek, hogy maga megmentette az egész falut, lesz papjuk, és vitte a minisztériumba az emberek által különböző kézírással írt gyűjtőévet, és így ennek alapján kaptam kinevezést Szalóc Szilicére, és hát nagyon sikeres és nagyon örömteli szolgálati hónapok voltak, mert az egyik alkalommal édesapám jön a buszmegállóról le a hosszú lépcsőn Szalócra, és azt mondja, hogy megkaptad a katonai behívót a repülős hadseregbe, és Serovba kell jelentkezni, Morvaországba. Hát ez volt a jutalma annak, hogy annyira sok alkalmat tartottunk, meg bibliaórákat, meg összejöveteleket. Úgyhogy leszolgáltam 2 évet a csehszlovák hadseregbe, repülősöknél, és utána visszakerültem, de már a püspök a saját szülőfalujába, Győrkére helyezett. Aztán azt mondta, hogy itt rokonsága él, azt tekintsem kitüntetésnek is, de egy nagy felelősségnek is, hogy az ő saját rokonainak fogom hirdetni az ígét. Érdekes történet volt, hogy a nyár szünidő idején Amerikából jövendő feleségem az öcsével eljöttek meglátogatni a nagyanyjukat, Vitéz Erzsébetet, és ők, amikor ide látogattak, volt egy eset, hogy kérdezte a rokonságból valaki, hogy tiszteletes úr nem lenne segítségünkre, hogy szeretnénk a Magastátrába fölmenni, és nincs annyi autónk. Hát mondtam szívesen, hogyha kérik, és fölajánlottam az én akkori Moszkvics autómat, hogy 4 személyt tudok vinni, és aki akar, jöjjön velem. A jövendő feleségem mellém ült, én ezt ilyen isteni gondviselésszerűen fogadtam, mert tudott magyarul, az utáni püspök helyettesnek a lánya volt, orgonálni tudott a templomba, vasárnapi iskolát tanított vallásoktatást a gyermekeknek, és ifjúsági táborokba járt az utáni amerikai magyar református egyháznak a évi táborába, úgyhogy sok tekintetben úgy éreztem, hogy nem csak a nyelv, hogy a magyar nyelven tudunk értekezni, sok minden, ami nekem fontos az életben, az neki is, és hát közelebb kerültünk. Hát meglepő volt, hogy amikor elváltunk, azt kérte, hogy írhat-e nekem levelet, és minden nap írt egy levelet Amerikából magyarul, ami csodálatos volt, mert megtörtént, hogy szerdán nem érkezett meg a levél, sem csütörtökön, de pénteken 3. És így éreztem, hogy nem hagyott ki egyetlen napot sem az, hogy levelet írjon nekem. Én ezt úgy éreztem, hogy ez nagyon komoly, hogyha valaki az idejét rászánja, és mindig van mit mondani az írásban. Nem dicsekedhetik, hogy én ilyen rendszerességgel, talán 2 hetente válaszoltam, hivatkoztam a sok elfoglaltságomra, ami nem teljesen volt igaz, mert hogyha ugyanolyan buzgóság lett volna bennem is, mint ő benne, hogy írjak, akkor talán gyakrabban kapott volna ő is levelet. Végül házasság lett, nem egyszerűen, hanem a csehszlovák hatóságok elutasították azt a kérelmemet, hogy Amerikába utazhassam megismerni a jövendő feleségemnek, Juliannának a szüleit. Azt mondták, hogy hát szlovákul mondom, hogy nyennyi vzájú, mert Československého štátu, aby ste vyšli do Spojených štátov. Valami ilyesmit, hogy nem áll a Csehszlovák államnak a érdekében. Egy-két évig ezt a tételt, hogy miért is vagyok én annyira nagy akadály annak, hogy meglátogathassam a jövendő feleségemnek, már mi asszonyom volt, a szüleit. Végül a feleségem írt az itteni prágai amerikai nagykövetségre, és egyidejűleg a külügyminisztériumnak egy levelet, hogy segítsenek ebben a kérdésben, hogy hát a Helsinki utáni időkben, hogy vőlegény menyasszony találkozhassanak, a szüleik is találkozhassanak. Végül a államelnöki hivatal is kapott egy levelet, és küldtek egy tisztviselőt, aki hát nincs elég szép szlovák lány itten Csehszlovákiában, hogy miért kell nekem Amerikából nősülnöm. Mondtam, hogy az élet olyan, hogy a szerelem az olyan ajándék, ami nem határoktól, nem emberi tényezőktől függ, ha igazán, és mi úgy érzünk, hogy ragaszkodunk egymáshoz. Az volt a föltételem, hogy a házasságunk után visszatérjünk Csehszlovákiába, és itt éljük az életünket. Az ő édesanyjának, a feleségem édesanyjának, Julianna, magyarul, Julianna, angolul, nem volt könnyű, hogy éppen a egyetemi tanulmányait befejezte, és akkor most rögtön Csehszlovákiába utazik. De jó volt, szép időszak volt. Eredetileg az volt, hogy majd ő fogja tanítani angol kiejtésre, angol nyelvre a Kassa vidékén, vagy a Kassan található orvosokat, akit érdekel az angol nyelv. De aztán egy kommunista bácsi azt mondta, hogy hát az nem lehet, hogy a szocialista orvosoknak valami amerikai nő tanítsa az angol nyelvet. Hát ugye az itten élőknek még az volt a probléma, hogy nem volt alkalmuk vagy Angliába, vagy Amerikában annak idején tanulmányútra olyan gyakran járni. Megváltozott az idő, a mostani időkben látom, hogy nagyon sok fiatal beszél angolul, kiváló tájékozottságuk van, képességeik vannak, de abban az időben nagyon olyanok voltunk, hogy volt egy eset, amikor Sárospatakra mentünk, és a határon megállítottak, és az volt a kérdés a vámőrtő, hogy van-e valutájuk. És én őszintén válaszoltam, hogy igen. És rám nézett, és azt mondja, hát akkor ő azt el is veheti. Fordítottam a feleségemnek, és azt mondja, hogy akkor ő pedig azt jelenteni fogja az amerikai nagykövetségnek, hogy el akarják lopni hivatali személyek az ő pénzét. $2000 volt szó, nem is tudom, hogy minek vittünk annyit magunkkal, nem volt szükségre, de egyszerűen annyi volt nálunk, és aztán erre a válaszra a vámtiszt, vagy határőrtiszt vörös lett, és szólt a főnökének. A főnöke szlovakul mondta, hogy erre nincs külön bejegyzés, hogy mit kell ilyenkor tenni, hogy hívjuk a minisztériumot, és majd kapunk útbaigazítást. És jön, és azt mondja, ön csehszlovák polgár, meg annál lehet csehszlovák korona. A felesége amerikai, ön annál lehet amerikai dollár. Értette? Mondom, hogy igen, értettem. Hát körülbelül másfél órás késéssel aztán eljutottunk Sárospatakra. Szép történetek voltak, mert volt benne sok minden. Például a feleségem mindig megkérdezte, hogy miért követ bennünket egy sötét kék autó rendszeresen, amikor Kassára jövünk. Hát mondom, ezt te miattad van. Te vagy amerikai, és akarják jelezni, hogy minden lépésünkről tudnak és követnek, és hát ez neked szól, ez a figyelem, és aztán elmúlt ez is. Végül a feleségem édesanyja megbetegedett, súlyos betegsége volt, és akkor megkérdeztem a feleségemet, Juliannát, hogy szeretnéd, hogyha most Amerikában lennénk, és majdnem sírt, azt mondta, hogy most ez nagyon jó lenne. Jelentkeztem a Princetoni teológiára, hogy az ottani tartózkodásunk idő alatt egy újabb mesteri programot végezzek el. A Princetoni teológia elnöke James McCord doktor nagyon szívesen fogadott, Julianna feleségén fordított, azt mondja, hogy természetesen, hogy felvesszük a teológiára, és a végén azt mondja, hogy tiszteletes úr, tanuljon meg angolul, mert arra szüksége lesz a tanulmányaihoz. Úgyhogy komolyan vettem a szavát, és igyekeztem nagyon intenzíven, előbb a Middlesex County, a New Jersey-be, egy college-be bejelentkeztem angolra, aztán aztán a feleségemtől is tanultam, aztán magán Princetoni teológián, és hát egy ottani mesteri fokozatot is szereztem.
0: Az jutott eszembe itt a beszélgetés kapcsán, hogy meséli az életét, hogy manapság, ha valaki teológiára szeretne menni, ugye annak semmi akadálya, sőt, hogyha amerikai lányt akar feleségül venni, annak sincs semmi akadálya, vagy hogyha éppen Amerikába akar férhez menni, azt is szíve joga, tehát teheti. Ön azért a múlt rendszerbe eléggé megtornáztatta hivatalnokokat, tehát hogy nem tette könnyűvé a saját életét se valószínűleg azért ezzel.
1: Olyan egyértelmű volt akkor is, meg most is az életemben az, hogy az isteni gondviselés. Én mindig azzal számoltam, hogy ha az Isten megsegít és velem van, akkor valahogy a végén mindenképpen jó fog sikerülni az életem.
0: Van is egy ilyen mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít.
1: Ez a mondás nem egyértelműen fedi azt az ígéretet, hogy éme veletek vagyok minden napon a világ végezetége, Jézus búcsú szavai a tanítványok, de már sok helyen az, hogy én veletek vagyok és megsegítelek, ez nagyon gyakran előfordul a Bibliában. Nyilván ebből származik ez a népi mondás is. Én fontosabbnak tartom az Isten segítségét, az, hogy a mi válaszunk lehet engedelmesség, háladás azokért a biztatásokért, amit a Szentírásból olvasunk. Végül Amerikában elég jó körülmények között, előbb New Jersey államba kaptam lelkészi állást, az apósom nyugdíjba ment, és egy fiatal vezetője az egyháznak szólt, hogy szeretnék, hogyha én jelentkeznék az ottani megörösedett lelkészi hivatalt megpályáznám. Jó esett a bíztatás, mondtam, hogy nekem még az angol tudásom nem olyan tökély, nem baj, meg fog tanulni, egészen biztos, most már tanul Princetonba, és akkor ez jó lesz. Így kerültem először Calvin János Magyar Református Egyházhoz, pörtem, hogy New Jersey-be, 2 évig voltam ott, aztán a New York-i gyülekezet üresedett meg a 69. utcában, ez az első magyar református egyház New Yorkba, és sok jelentkező volt, teológiai doktorok, idősebb, több tapasztalattal rendelkező papok, és bíztattak engemet is, hogy jelentkezzek, és én általában nem éreztem magamat méltónak arra, hogy idősebb, magasabb végzettségű lelkészek sorába jelentkezzek, akik szintén kandidátusok voltak, jelentkeztek erre a pozícióra, de imádkozva kértem az Isten igéjének útmutatását, és az az ige erősített meg, hogy én nyitok előtted egy ajtót, amit senki be nem zárhat. Hát mondom, ez azt jelenti, hogy én New York-i lelkész leszek, mert ha az Isten ígér valamit, az biztosan úgy lesz. És nagy örömmel fogadtam ezt a még akkor senki sem tudta, hogy én leszek a sok jelentkező közül a New York-i lelkész. Így történt, aztán ott majdnem egy évtizedet szolgáltam. Ott születtek a gyermekeink, Krisztina és Attila. A feleségem választotta mindegyiknek a magyar nevet. Nagyon örültem neki, hogy ilyen komoly magyar érzelme van. Az is megtörtént, hogy aztán a politikai változások idején, amikor az Antal kormány hivatalba került, akkor végtelenül boldog volt, büszke volt, hogy magyar, azt amikor a szocialisták visszajöttek, akkor sírt. Azt mondja, hogy ez hogy történhetett még Magyarországon. És nagyon nehéz volt elmagyarázni, mint hogy a mostani időkben is, hogy történhetett meg a magyar néppel az, hogy a régi rendszernek az embereit válassza újra.
0: Még mielőtt ennyire előre szaladnánk, picit kanyarodjunk vissza, egészen oda, hogy ugye említette, hogy tulajdonképpen az indítója annak, hogy önök kimenjenek Amerikába, az volt, hogy a felesége édesanyja beteg lett. Az ön szülei, ők mit szóltak hozzá, hogy akkor most az ő fiúk tulajdonképpen olyan messzire szakad?
1: Édesanyám, mint minden anya meg szülő, úgy általában azt mondja, hogy de nem leszel ugye sokáig Amerikában, hát idős nap elénkre csak te fogsz rólunk gondoskodni, és azt mondtam, hogy én annyira, amennyire az Isten úgy rendezi az utainkat, én most még nem tudnék erre választ adni. Jövök minden alkalommal, amikor tudok, minden évben jöttem, volt olyan év, amikor 2-szer is. Ha édesapám kórházba került, akkor történetesen beszélsz be anyának, akkor már másnap ott voltam a kórházba, és ő csak csodálkozott, hogy hogy jöttél, mondtam, repülőn. És aztán mondom, holnap is jövök 11 órakor, aztán portás megállított, hogy a pamprímár nem engedi, hogy látogatási idő előtt valaki is bemenjen a látogatni beteget. Mondtam, hogy hívja fel a pamprímárt. Hogy ő? Mondom, igen. Mondja meg, hogy Amerikából itt van Poznan bácsinak a fia, szeretném meglátogatni. Hú, hát a primár nagyon-nagyon nagy szeretettel invitált az irodájába, remélve, hogy valamivel megjutalmazom, amit megtettem az édesapám érdekében is, és 5 percet késtem, és az apám azt mondotta, hogy ma kérdeztem a nővért, hogy 14 óra elmúlt, és hogy te nem vagy itt, és kérdeztem azt a fiatal orvost is, hogy hogy lehet, hogy az ő fia még nincs itt, és mondtam a történetet, no de fiam, 11 óra, az 11 óra. Szóval az édesapám ilyen volt, hogy ő mindenbe a maximumot és az elvárásai velem szemben legmagasabbak voltak, de nagyon örült, hogy a betegsége idén meglátogattam. Alapjában véve édesanyám volt, aki úgy érzelmileg emlékeztetett, hogy hát csak nem hagyom el őket, és én azt mondtam, hogy ez a kérdés az Istennél van, majd úgy lesz. És a végén az történt, mikor a gyermekeink már Amerikában megszülettek, és édesanyám azt mondta, hogy fiam, neked már az Isten Amerikát jelölte ki otthonodul, hát a feleséged is amerikai is, a gyerekek Amerikában születtek, és tanítsatok őket magyarul, de az Isten majd gondot visel rólunk is, és igaza volt. A nővéremre harult ez a nagy feladat. Ő akkoriban még nem volt férnél, és hát nagyon sokat vállalt magára, mert a szüleimről ő gondoskodott. Én azt mondtam, hogy anyagilag tudok hozzájárulni, azt mondja, hogy a pénz az nem jelenti azt, hogy a napi élelem, a napi tisztalkodás, a napi egyéb feladatokat. Nagy feladat volt. Én nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ő ezt a szolgálatot végezte. Nekem pedig ott már Amerikában volt családom, és így azóta is ott élek, már 43 éve. 32 évet éltem Csehszlovákiába, illetve Szlovákiába. Hát akkoriban még Csehszlovákia volt. És aztán most már 43 évet Amerikában, 74 éves vagyok. Aztán végigjártam a létrákat, voltam lelkész, esperes, püspök helyettes, végül püspök, és hát ezeket a tisztségeket. Érdekes az amerikai élet hasonlít a magyarországihoz. Általában mindig azt, aki fönt van, azt szeretnék lehúzni az emberek, és ők kerülni a helyükre. Ez az járlóság úgy látszik univerzális jellemző. Így volt ez nálunk is. Mostan újabban azt kell mondanom, hogy az amerikai magyarság élete, az Ravasz Lászlónak volt egy ilyen látogatás alkalmával még a háború előtti években, 20-as években volt, és kérdezték tőle, hogy milyen az amerikai magyar református élet, és azt mondotta, hogy mint a jég, táblán úszó virágos kert, olyan gyönyörű az amerikai magyar református élet. Ebben benne volt a realitás, a profétai látása is, hogy ez olvadni fog, ez zsugorodni fog, és sajnos most már ott tartunk, hogy egyre kevesebb város gyülekezet tudja eltartani a saját lelkészét is. Sajnos az az idők jöttek el, hogy most már a magyar állam, mint ahogy segít Erdélynek, Kárpátaljának, felvidéknek és más területeknek. Az amerikaiak is lassan-lassan Kanadát is belértve rászorulnak arra, hogy anya állam erkölcsi anyagi támogatásában részesüljenek ahhoz, hogy iskoláikat, egyházaikat, kultúra egyesületeiket fent tudják tartani. Bár nagy a lelkesedés, de hát a számok azok, a matematika az nagyon világosan megmondja, hogy kevés számú közösségnek nagyon csekély hatása van a környezetére, annál is inkább, hogy most már nem letelepedni jönnek Amerikába fiatalok, hanem munkalehetőség segítséget keresnek, sokan esetleg megtetszik nekik az amerikai élet, akkor maradnak, de már az a kötődés, az a hagyományos kötődés így hazakhoz, magyar szervezetekhez már nem jellemző, hogy saját kis klubokat alakítanak, inkább az interneten kommunikálnak, úgy szervezik a programjaikat. Kirándulását voltam Ausztráliában, meglátogattam az ottani gyülekezetek közül Sydney-t, Melbourne-t, Brisbane-t, és hát a fiatalok hajókirándulást interneten szerveznek, és sokan bejelentkeznek, és van egy ilyen hétvégi buli, amikor kihajóznak, és kint vannak a tengeren.

0: Milyen egyszerű a történet. Hanyas évekről beszélünk, és milyen volt az élet családdal, gyerekekkel?
1: Ugye Pörtenbultan kerültem New Yorkba, pályázatot írtak ki, és annak a pályázatnak a megnyerése után én lettem a New Yorki lelkész. Az évek az 1985 és az utáni évek. Az nekem egy ilyen érdekes volt, mert a feleségem mondta, hogy ő szeretne legalább 2 évet élni New Yorkban, mint a nagy világvárosban. Akkor még nem voltak meg a gyermekek, de amikor már megszülettek, a New York-i kórházba születtek, akkor hát nyilván a Central Park a 69. utcához közel van, nappal. Nappal nagyon biztonságos és nagyon szép a Central Park, éjszaka nagyon veszélyes, ott a kábítószeresek és más személyek vannak jelen. A New York-i rendőrség nem nagyon szeret oda bemenni, úgyhogy maga a város olyan sokrétű, ott minden megtalálható, a legszebb, a legdrágabb, a legelőkelőbb épületek. Nekem azért volt érdekes New York, mert mint New Yorki lelkész, rögtön rádiószolgálaton minden vasárnap, a Vasárnap Esti Áhítat című magyar adásban, rövid magyar Isten tiszteleti áhítat néven futott, és körülbelül 8-10 perces igehirdetések voltak, és ez minden vasárnap. Egyszer aztán, amikor már a gyermekek megszülettek, és még vasárnap este felé mentünk New Jersey-be az apósoméket meglátogatni, dr. Vitéz Ferenc, ő akkor visszakerült vissza Pörtenbolyba, Kaliforniából, és akkor megyünk a Lincoln Tunnelon keresztül, és hirdeti a Hungária Rádió vezetője, Apatini Gyula, hogy itt a Hungária Rádió, New York magyar hangja, igét hirdet nagy tiszteletű Poznán Béla, a New Yorki 69. utcai első magyar református egyház lelkipásztora esperese. És én mondtam, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól. A kislányom pedig akkoriban lehetett 4 éves, néz, hogy én vezetem az autót, és most már közeledünk a Lincoln Tunnelhoz, a víz alatt át menni New Jersey másik oldalára, New Yorkból, Manhattanből, és csodálkozik, hogy hát hogy van az, hogy én vezetem az autót, és a rádióba prédikálok, és akkor elmagyaráztam neki, hogy ezt hát most egy magnetofon szalagra rögzítettem, ezt adtattam a rádiósnak, és így került. Nagyon újszerű volt neki úgy felfogni, hogy ilyen is van, a technika segítségével a hang az rögzül, és én pedig vezetem az autót New Jersey felé. Sok történetet tudnék mondani. Nagyon jó volt az, hogy jó volt a kapcsolat a városházával. Rubik Ernő látogatott el New Yorkba, és hát engemet mindig úgy hívtak, mint ilyen a lelkészt, aki szabaddal tudja tenni az idejét valamennyire, hogy ilyen polgármesteri hivatalba menjen egy magyar delegációval, akkor Rubik Ernővel, ő átadta a kockáját, a polgármester Kacs megköszönte, és mondta, hogy ezt most filmezzék, mert ő ezt nem teszi a zsebébe, nem viszi haza, hanem hogy ez a városnak adott adomány, vagy ajándék, és ez itt marad a polgármesteri hivatalában. De rengeteg más alkalom is volt, amikor úgy az amerikai hivatalokban, főleg a polgármesteri hivatalokban, vagy a szenátorral, vagy képviselővel találkoztam. Aztán volt egy kedves emlék, amikor a híres Four Seasons vendéglőnek a tulajdonosa, Kövi Pál, azt mondta, hogy drága Bélám, én nem tudok mindenüve elmenni a nagykövetségi találkozásokra, híres neves emberekkel való találkozásokra, de ha te találsz olyat, aki méltó arra, hogy ide ebbe a vendéglőbe elhozzad, vagy elhívjad, akkor természetesen leülök az asztalotokhoz, és beszélgetek veletek. Hát így lettek aztán erdélyi püspökök, Csihák Kálmán püspök úr, a magyar kormánynak akkori államtitkára, vagy kormány megbízottja, akinek a világ kiállítást kellett volna szerveznie, tehetséges asszony volt, és azon kívül sok-sok olyan vendég, akikkel megálltam Kövi Pali bácsinál, az előkelő vendéglőbő, magyar pincért rendelt, és Tokaja szóval, és mindennel, Kacsa Mahjal, és Libamájjal

0: kínált bennünket, meg sok minden finomsággal nem éltem vissza, mert Pali bácsi nagyon elfoglalt ember volt, de szerette a magyar dolgokról való ismereteket vagy találkozásokat. A New York-i évek a gyermekek szempontjából akkor növekedtek, és volt olyan alkalom, egy nagy péntek, amikor 7 magyar színész olvasta föl a Passió történetét a New York-i első magyar református egyházban, és megkértem őket, hogy most ne színészi alakításra törekedjenek, hanem nagyon hangsúlyosan, szépen olvassák föl a Passió történetét, amit az apósom készített el, a Szentírás és az ottani református énekes könyv alapján, és ezek ilyen válaszok voltak tulajdonképpen. Az ének a bibliai történetre való válasz volt, vagy annak felelt meg. Nagyon csodálatos volt, valaki azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott. Ezt az apósom készítette, ezt a Passió történetet, 2 része volt, és a színészek, mondom, 7 voltak, akkor nagyon szépen előadták a szenvedés történetnek ezt a részét.
1: Poznán Bélával, az Amerikai Egyesült Államokban működő Calvin Egyház kerület volt püspökével beszélgettem. A beszélgetés első részét hallották. Jövő héten az interjú második, egyben befejező részéből kiderül, milyenek voltak az amerikai évek, hogy most már nyugdíjasként tudja-e élvezni a jól megérdemelt pihenést, és nem bánta-e meg, hogy az otthonától ilyen messzire került. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Felavatták a szólás szabadság emlékművét Nagymácsédon. Ukrán dróntámadás rongált meg egy orosz olajterminált. 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Nagymácsédon ünnepélyesen felavatták a szólás szabadság emlékművét, azon a helyen, ahol a meggyilkolt újságíró Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová háza állt. A gyilkosság 2018. február 21-én történt. Az emlékmű a családok kezdeményezésére Nagyszombat megye beruházásában készült el. A csaknem 650 ezer euróból megvalósult alkotás a reményt jelképezi. A felfelé vezető ferdekert a társadalom egyensúlyának megbomlására, ugyanakkor a jövőbe vetett hitre is utal. Az áldozatok hozzátartozói azt remélik, hogy az emlékhely a jövő nemzedékei számára is figyelmeztetésül szolgál majd. A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt, azaz az SNS felszólította Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkárt, hogy intézkedjen a minisztériumban kifizetett szerintük indokolatlan jutalmak ügyében. A párt azt állítja, hogy Tomás Taraba korábbi miniszter távozása előtt szinte a teljes jutalmazási keretet felhasználta. Az SNS szerint három közeli munkatárs 9 hónap alatt összesen 450 ezer eurót kapott. Taraba a kifizetéseket az elvégzett munka és a sikeres projektek eredményeivel indokolja. A minisztériumban folyó ellenőrzés eddigi megállapításai szerint 2026-ban két alkalmazott egyenként több mint 100 ezer euró jutalomban részesült, az év első 9 hónapjában pedig összesen több mint 2 millió eurót fizettek ki. Kuffa visszakövetelni a pénzt, és vizsgálatot indítana a kifizetések ügyében. Ukrán dróntámadás rongált meg egy olajterminált az oroszországi Rosztovi területen, ahol kiterjedt tűz ütött ki. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy Rosztov és környéke ellen több mint 100 drónnal hajtottak végre támadást. A Dél-Oroszország néven is ismert terminál évente mintegy 2,5 millió tonna kőolajat és kőolajterméket képes továbbítani, többek között a Novoszahtyinszki finomítóból. A létesítmény korábban is ukrán támadások célpontja volt. A mostani csapás néhány órával azután történt, hogy Donald Trump és Vladimir Putin megállapodásáról számoltak be az orosz dízelolaj amerikai és világpiaci szállításával kapcsolatban. Legalább 11 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az ukrán Zaporizsja városát ért szombati orosz légicsapásban. Az orosz hadsereg irányított bombákat vetett be, a mentőegységek pedig továbbra is túlélők után kutatnak a megrongálódott épületek romjai között. A dél-ukrajnai térség a frontvonal közelében fekszik, ezért rendszeres célpontja az orosz támadásoknak. Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 160 orosz támadó drónból 117-et semmisítettek meg, vagy tettek működésképtelenné. Oroszország ezzel párhuzamosan azt állította, légvédelme 560 ukrán drónt fogott el, vagy semmisített meg. Eközben ukrán és európai tisztviselők Miami-ban egyeztettek a háború lezárásáról. Az amerikai közvetítéssel zajló diplomáciai erőfeszítések azonban egyelőre nem hoztak áttörést. Tajvan védelmi kiadásainak növelése nem provokációt, hanem a háború elrettentését szolgálja, jelentette ki Lai Ching-te, tajvani elnök az ország nemzeti ünnepén. A sziget vezetése így kívánja megerősíteni a védelmi képességeket a Kína felől érkező katonai nyomással szemben. Peking saját területének tekinti Tajvant, és nem ismeri el a sziget demokratikusan megválasztott vezetését. Tajvan 2027-ben el rekordösszeget, 34,5 milliárd dollárt különítene el védelemre, ami a bruttó hazai termék több mint 3%-ának felel meg. A mintegy 23 millió lakosú sziget az elmúlt évtizedben jelentősen növelte katonai kiadásait, egyúttal az Egyesült Államoknak is jelezve, hogy komolyan veszi saját védelmét. Az ünnepségen katonai repülőgépek és helikopterek is átrepültek a főváros Tajpej felett.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, helyenként átmeneti köddel, délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet és több helyen eső vagy zápor is kialakulhat. Napközben 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, téli szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Felújítási munkálatok miatt lezárták a jobboldali sávot a D2-es autópályán Pozsonytól Csehország felé az 53-as és az 50-es kilométer között. A forgalom a baloldali sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
0: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal. Köszöntöm Önöket! Mai beszélgető partnereim egy házas pár, Török Bianka és Hanusz Dániel, akik közösen készítették a Mesél a tenger című kötetet, melyet Dani, tengeri hajós kapitány édesapja történetei által inspirálva írt, Bianka pedig képzőművészként illusztrált. Szó lesz a hajósok kalandos életéről, varázslatos tengeri történetekről, utazásokról, művészetről és szabadságról. Az ő inspiráló, nem mindennapi történetükről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Török Bianca és Hanusz Dániel otthonában ülünk a konyhában, ami egyben nappali is, itt beszélgetünk. Három gyönyörű szép kutyus ül itt körülöttünk. Mióta éltek itt ebben a házban?
1: Sziasztok! Én pont ma gondolkodtam ezen, hogy 3 vagy 4 éve. Talán én 3,5 éve költöztem Somorjára, Erzsébetújvárból, úgyhogy én nem olyan régen.
0: Te újvári vagy, Dani viszont te somorjai, született somorjai?
2: Igen. Én 40 éve élek ebben a házban. Közben éltem külföldön is, utazgattam sokat, úgyhogy de most így stabilan 40 éve vagyok ide bejelentve, így mondhatom.
0: És a kutyákat sem véletlenül említettem, hiszen Bianca, a munkásságodban elég gyakran jelennek meg állatok. Ezek szerint szereted az állatokat?
1: Igen, nagyon. Egyébként szerencsére most már ilyen tematikájú munkák is találnak meg, úgyhogy általában így is keresnek már fel, hogy látják a profilom, hogy nagyon sok állatot rajzolok, vagy pedig a ezekkel a kapcsolatos, vagy fenntarthatósággal kapcsolatos, vagy a állatjogokkal kapcsolatos tematikákkal, és igen, ezzel is foglalkozom, és ezt nagyon szeretem is rajzolni.
0: Az illusztrációidra, meg a rajzaidra meg majd később rátérünk, és a Daninak az utazásaira is majd később rátérünk, de először beszélgessünk a könyvről, a Mesél a tenger című kötetről, amelyet közösen készítettetek. Ez egy szerelemprojekt volt?
2: Szerintem szerelemprojekt volt, legalábbis így szoktuk mi is mindig mondani, hogy ez az.
1: Igen.
2: Csak a szerelemprojektek addig szerelemprojektek, amíg meg nem valósulnak, tehát ez meg kellett valósulnia, és sikerült összehoznunk, és nem váltunk el közben, úgyhogy ez egy jó jel jövőben nézve. Én magam nem jutottam volna így el a írásig, tehát nem tudom, a 20-as éveimben úgy volt egy ilyen hullám, amikor csak úgy írogattam magamnak, és egyszer megírtam egy olyan sztorit, amit a apu mesélt. És azt úgy beraktam a fiókba, és évekig ott állt. És mivel a Bianca az minden évben Kultminoron keresztül pályáz, ilyen kiállításokra főleg, ezért az egyik évben úgy gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, mert most már én is aktívan részt veszek ezekbe a kiállításokba, mint segéd és segédmunkás. És akkor kitaláltuk, hogy mi volna, hogyha lenne egy ilyen tengeres tematika, mert tehát én is hajózok, édesapám is hajózik, és most már a Bianca is hajózik. Úgyhogy akkor így előkapartam ezt a régi egyik írásomat, és megpályáztuk, és megnyertük a pályázatot, és ebből lett egy kiállítás.
0: No, de az írás el volt téve a fiókba, de végig azért ott motoszkált a fejedben az írás gondolata, tehát kacérkodtál vele, vagy ez így most hosszú idő után a semmiből jött elő ismét?
2: Én nekem ilyen időszakaim vannak az életben, és ez egy időszakban így előjött, akkor én volt több ilyen írás, inkább irogattam, tehát semmi komoly. Én ezt se veszem komoly irodalmi műnek olyan szempontból, hogy tényleg egy intuitívan megírt dolog az egész, tehát összesztorit nem jártam utána, hogyan kell írni, csak ahogy jött, úgy leírtam. Nem voltak ezzel különösebb ambícióim, még most se tudom, hogy vannak-e. Hát majd megpróbáljuk, hát ha valamit még össze tudunk hozni.
0: Műfajilag hová lehetne sorolni ezt a könyvet?
2: Kiadónak a szerkesztője ezt nagyon jól megírta, én nem tudnám ezt így utánozni, de novellának még talán rövid is, vagy nem tudom, lehet egy rövid novella, vagy egy sztori, inkább így mondanám, hogy egy sztori, amit egy társaságban elmesélsz valakinek.
0: Hogyan zajlott a munkafolyamat? Először, Dani, te megírtad a történetet, és Bianca, te utólag készítettél hozzájuk illusztrációt, vagy esetleg közösen, vagy teljesen más módszerrel dolgoztatok?
1: Szerintem azt mondanám, hogy úgy volt, hogy a Dani megírta, és utána én illusztráltam, szóval általában ez a folyamat, de azért hozzá kell tennem, hogy mivel a családban azért nagyon sokszor előjönnek ezek a történetek ugye a ebédeknél, vacsoráknál, akkor már azért én is ezeket hallom, és már azért valamennyire ismertem őket. Szóval azért innen is jött ez, hogy az egy dolog, hogy megtaláltuk a Daninak a régi írását, és így elolvastam, és mondtam, hogy jó, ez szerintem nagyon jó. és hogy amúgy milyen sok ilyen van még, ami szinte nekem, mint külsős, mert hát ők gyerekkoruk óta hallották, nekem, mint külsős van volt, hogy hát wow, hát ez ilyen, ez megtörtént, hát ez tényleg így van, hogy ez mennyire izgalmas lehet, és hogy ez másnak is izgalmas lehet. Szóval körülbelül tudtam, hogy mik lesznek azok a történetek, és próbáltam már vizuálisan elképzelni, de azért általában mindig az volt, hogy kaptam a Danitól egy szöveget, hogy ő azt úgy, hogy képzelte el, és aztán én ahhoz rajzoltam.
0: És neked gyerekként megélni, vagy hallani ezeket a történeteket milyen volt? Tehát ott te hogy tekintettél? Akár az édesapádra, akár az általa elmondott történetre, vagy arra az életre, amit ő élt hajós kapitányként?
2: Igazából én ebbe úgy beleszülettem, úgyhogy én nekem ez volt a standard, én nekem ez volt a normális, hogy a apu az fél évig nincsen otthon, hajón van, nem tudjuk, vagy hogy tudjuk, hogy hol, de így elején még nagyon sokáig, mivel nem tudtunk úgy kommunikálni, mint ma, ahogy kommunikálsz, akkor volt, hogy csak kazettára följátszottunk üzenetet, és azt küldözgettük postán, nem is postán, hanem váltó legénységekkel küldtük el a mi kazettánkat, amit ő ott meghallgatott. Ezek a fölvételek mai napig meg is vannak. Mivel mi is többször voltunk vele így gyerekként hajón, amikor még csak Európa körül hajózott, akkor én megéltem azt is, hogy milyen tényleg egy teherszállító hajón létezni, élni. Úgyhogy konkrét tapasztalataim vannak, sőt a könyvben az egyik sztori az rólam szól.
0: Ezek szerinted többször is jártál ezeken az európai hajóutakon az apukáddal, is ilyen kiskorodban már? Tehát ilyen 4-5 éves korodban már mentél, mehettél vele?
2: A testvéreim még korábban jártak, tehát mindig az volt, hogy a anyu, tehát egész család, vagy beültünk az autóba és lementünk Riekába, az volt ilyen anyakikötő, úgyhogy oda mindig jártak vissza, és akkor elmentünk Riekába, ott felszálltunk hajóra és mentünk. Aztán később már a rendszerváltás után akkor egész Európán, tehát Franciaország, nem tudom, Németország, Dánia, Finnország, ezekből a országokból is baj is volt, hogy felszálltunk hozzá. Mindig nyáron ez ilyen program volt. Amikor nekünk nyári szünet volt, akkor hogyha kiadta, akkor elmentünk az apu után.
0: Neked ez már egy olyan nyári program volt, amit szívesen csináltál?
2: Ja, persze, hát én ezt imádtam, meg mai napig is nagyon szeretek utazni, és akkor is ez már bennem volt. Így ebbe valószínűleg az apura ütöttem. Mindegyik helyszín, ahol voltunk, az mind ilyen nagyon meghatározó volt számomra. Tehát a észak-norvégiai fjordokban is voltunk kikötőben, de a finn tavakon föl a zsiliprendszeren keresztül fönt Finnország szívébe is voltunk kikötőbe.
0: Mi a kedvenc helyed a világon?
2: Olaszországba járunk sokat, de úgy, hogy beülünk az autóba a három kutyával, és akkor elmegyünk több hétre
1: sátrazni,
2: tehát inkább ilyen punkosan. De talán az óceán közepe volt ilyen meghatározó helyszín számomra, hova nem tudom, hogy még erre fogok jutni, de az egy nagyon felszabadító, főleg egy kis vitorláshajón, amikor ülsz a tényleg 3000 kilométerre a parttól, és éjszaka holdfényben vitorlázol. Tehát ez leírhatatlan élmény, és az az egyik kedvenc helyem, azt tudom mondani. Minden évben megrendezett vitorlás verseny keretén belül egy 40 lábas vitorlással 80 áthajóztunk az Atlanti-óceánon, a Kanári-szigetekről indulva Szent Lucia szigetére, tehát ezek a külső Karib-szigetek, ezek a kicsik, aprók. Szerencsém volt, mert odafele is és visszafele is sikerült áthajózni az óceánt.
0: És amikor ott vagy az óceán közepén éjszaka, amikor csak a holdfényt látod, akkor ott olyankor milyen érzések kavarognak az emberben, milyen érzés az ott?
2: Az ember azt hiszi, hogy ez olyan, hogy akkor így felszabadul az elméje, és akkor jönnek a gondolatok. Nem. Pont, hogy letisztul az elme, és úgy semmi. A semmi közepén vagy, és nincsen olyan külső inger, tehát minimális külső ingert kap az ember, és jó, a kialvatlanság az sokat tesz, mert hát ilyen rotációban folyton cserélődünk, és akkor 4 órát szolgálatban vagy, 4 órát alszol, és teljesen fölbomlik ez a alvás ciklusa az embernek, úgyhogy nagyon vadakat álmodik az ember. Szerencsém volt, mert jó volt a legénység, úgyhogy a többiekkel énekeltünk például nagyon sokat, jó hangulat volt, úgyhogy nem voltak semmi ilyen nagy feltárások az elmében, hanem pont, hogy lecsendesedett minden, és ilyen végtelen nyugalom.
0: Vágyad volt, hogy átvitorláz az Atlanti óceánon, vagy ez a lehetőség így időközben jött?
2: Sokáig nem, már mint hogy a vitorlázással már fiatal korom óta foglalkoztam, de ez úgy nagyon sokáig nem merült fel bennem, csak aztán volt az életemben egy ilyen krízis időszak, amikor úgy éreztem, hogy most valamit muszáj csinálnom, és akkor ezt valahol néztem, nem tudom, láttam valahogy egy YouTube videót, vagy olvastam valami cikket arról, hogy ezt most lehet, hogy nagyon sokan lestoppolnak egy vitorláshajót már mind a kikötőben.
0: Te is így mentél?
2: Így terveztem, de aztán végül nem így jött össze, mert már be volt nekem tervezve, hogy megvan a időszak, amin belül lehet menni, és ahhoz akartam tartani magam, és jött egy olyan lehetőség, ahol igaz, hogy be kellett fizetnem, de viszont egy versenyhajóval verseny keretein belül tudtam menni, és úgy voltam, hogy ez még izgalmasabb. Pár év alatt jött, fogalmazódott meg ez a gondolat, és pont olyan életszakaszomban voltam szerencsére, ami nem mindenkinek adatik meg, hogy megtehettem ezt.
0: És ilyenkor mi vezérelt, a kalandvágy?
2: Kalandvágy szerintem, igen. Meg a világot akartam látni, és ki akartam úgy szakadni Európából is, mert eredetileg az volt a terv, hogy én majd áthajózok, és aztán onnan átjutok valahogy Dél-Amerikába, és ott majd hátizsákkal. Tehát én úgy is mentem, hogy hátizsákos túrára indultam el, aztán úgy ott ragadtam a Karib-szigeteken, mert annyira beszippantott ez a vitorlázós, versenyzős közeg, hogy én aztán ott jártam különféle regattákra.
0: Milyen az a közeg? Hogyha így röviden össze lehetne foglalni, milyen ez a vitorlázós közeg, ami téged beszippantott? Mert hogy a Karib-szigetek beszippantanak, azt azért, hogy az ember érti, talál azt az oldalát, de a vitorlázós közeg az milyen?
2: Nagyon vegyes, a legnagyobb sznoptól a legnagyobb csövesig, így talán így mondanám, hogy így nagyon-nagyon extrém, mert vannak ezek, akik minimális igényű emberek, akik csak úgy ott élnek évekig a hajón, és tényleg fillérekből élnek ott túl, és aztán vannak ezek a nagyon büszke brit, több száz éves történelemmel rendelkező, nem tudom hányadik generációs vitorlás tengerészek, akik nagyon büszkén brittek, és akkor ők ott, tehát ott meg volt ez a, mert olyan helyen is voltunk, ami régen brit gyarmat volt, úgyhogy ez a két, a nagyon gazdagok és a nagyon nem gazdagok között osztódik ez meg, és aztán én ott úgy, abban úgy mozogtam.
0: De ott is ragadtál, ugye? Jól tudom?
2: Minimum fél évre terveztem ezt az egész utat, tehát a 3 hét az odaút, aztán ott voltam hónapokig, és ez közben, de így inkább a vége felé jött a Covid, tehát akkor itt már rég le voltak zárva a dolgok, ott még azért nem vették olyan komolyan, csak aztán egyszer csak egyik, nem tudom, egyik hétről a másikra lezárták az összes szigetet, és akkor se kisebbe. És ott sikerült aztán egy olyan vitorlás, egy ilyen nagyon profi versenyvitorlásra feljutnom, akik úgy voltak, hogy ő nekik muszáj egyszerűen visszamenniük Angliába, és kerestek embereket, és akkor oda feljutottam, de Antigván ilyen 3 hétig voltam bezárva, de 5 kiárási tilalom volt, úgyhogy béreltem ott egy kis házikot, és ott 3 hétig ültem, és néztem, ahogy érik a mangó.
0: És te, Bianca, hogyan éled meg? Említetted már, hogy most már te is vitorlázol. Mielőtt találkoztál volna Danival, volt bármiféle közöd a hajókhoz, vitorlázáshoz?
1: Nem, semmi. De még csak gondolatba sem. Úgyhogy ezt teljesen a Dani hozta a világomba.
0: Kívülről nézve milyen a vitorlás közeg, amit Dani leírt?
1: Amikor megkérdezte tőle nekem egy dolog, vagy hát az jutott eszembe, hogy hát ilyen papucsos, tricskos, slapkis leélt figurák, most elnézést, de én nekem ez, tehát hogy amúgy ez a valós kép, mert még ami eszembe jutott arra a kérdésedre a Dani felé, hogy most amikor ott volt óceánon, meg hogy mit gondolt, vagy mi ment keresztül, nekem még az jutott eszembe, és amit szokott is mondani, hogy ez a rend az ember, hogy milyen kevés elég, és hogy nagyon leminimizálja a dolgait, és ugyanez látszódik amúgy, igen, ezeken az emberek gyereken is, hogy most itt jó nevetünk ezen most ilyen tréfásan, hogy papucsos pólós, de hogy amúgy ennyi elég. És amúgy ott vagy a hajón, és elég. És hogy, és szerintem ez még, amit szokott mondani is a Dani, és ez az, amit látszik is rajtuk, és hogy ők ezzel így boldogok, és ez így nem is kell több.
0: Merre jártál már a hajón vagy vitorlással?
1: Elég sok helyen, most már mondhatom, ugye? Most szerintem voltunk Észak-Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, többször ezeken a helyeken, és ha ki kell elmenem egyet, akkor az egyértelműen a spanyol út volt, az Észak-Spanyolország volt az, ami számomra a legmeghatározóbb volt.
0: Miért?
1: Mert az inkább tényleg egy kaland volt, mint kirándulás, mert azért, hogyha ilyen helyre megyünk, akkor ez végül is egy kirándulás, ez pedig olyan volt, hogy Danynek egy ismerősének kellett levinni egy komolyabb vitorlás hajóját A pontból B pontba, és az egy, hogy már óceán volt, és ez szerintem teljesen más, vagy így sokkal izgalmasabb, és ez tényleg egy kalandos út volt. Az olyan volt, hogy mentünk sokszor 24 órán keresztül éjszaka, nem volt mindegy, hogy mikor indulunk, hogyan. Ráadásul pont akkor voltak azok a orkatámadások, akkor indultak, szóval hogy volt benne ilyen kis izgalom is.
0: És akkor tudsz már te is vitorlázni? Tehát aktívan részt veszel ott a folyamatokban? Megtanultad már, vagy tanulgatod a dolgokat?
1: Nem, azért ezt nem merném mondani, de be tudok segíteni azért a Dani keze alá, hogyha kell, de azért nyilván mindig az van, hogyha megyünk egy hajóra, akkor azért át kell nekem és újra mindent venni, mert most az a egy évben az a 10 nap, amit ott vagyunk, azt újra fel kell frissíteni, hogy jaj, tényleg ezt így vagy úgy. Szeretem, amúgy élvezem, de általában az van, hogy jönnek velünk sokkal erősebb, vagy tapasztaltabb férfiak is, akik ugye nyilván jobban tudják, úgyhogy ilyenkor azért nem az van, hogy odatolakodok én, aki lehet, hogy nem bírom el annyira, mert fizikailag is amúgy néha ezek nehéz dolgok. Én élvezem, meg amúgy szeretnék többet megtanulni róla, és szerintem majd csak időkérdése.
0: Akkor visszatérve a könyvhöz, a Mesél a tengerhez, ugye? Ebből is látszik, hogy mindkettőtöknek van most már kötődése a vízhez, a tengerhez, a hajókhoz. Mesél a tenger a könyv címe. Mit mesél a tenger, és mit mesél ez a könyv?
2: Nem ez volt az eredeti cím, mert a kiállításunknak angol volt a címe, Tales of the Sea. Ez igazából hajazott a Biancának egy előző kiállítására, a Paper Tales-re, úgyhogy ezért gyakran használunk ilyen angol címeket. És aztán, hogy magyar verzióban akkor ki kellett találnunk, hogy mi legyen a címe. Úgyhogy aztán ennél maradtunk, mit mesél a tenger? Igazából nem a tenger mesél, hanem egy képzeletbeli tengerész. Tehát ezek az édesapám sztoriai, de nem az ő hangja. Többször volt, hogy áthívtuk a aput, leültettük viszkivel, és akkor följátszottuk, hogy mondtuk, hogy meséljen, és akkor dőlt belőle. Ezek a fölvételek megvannak, és én eleinte úgy voltam, hogy no, ezeket a fölvételeket majd én szépen leírom, és akkor majd, hogy milyen jó lesz, hogy még beleviszem ő neki a szavajárását, és akkor, mert nagyon, nagyon, nagyon ízesen meséli ezeket a sztorikat, de nem konzisztens. És megpróbáltam ebből valahogy összerakni a szöveget, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem mesélhetem el ő helyette, azt ő neki kell elmesélnie, úgyhogy a saját hangomat kellett megtalálni, úgyhogy van egy képzeletbeli narrátor, aki elmeséli, nem mindig ugyanaz az ember. A sztorik többsége az így 70-es, 80-as évekből merít, mert nekem az volt úgy a izgalom, azt én nem éltem meg, azt csak képeken láttam, de nekem mindig az volt, hogy ez egy ilyen rejtőjenő világ. Tehát ezek a tengerészek, nem tudom, ez a közel-keleti kikötővárosok, a észak-afrikai Casablancától kezdve, Alexandria, tehát ezek ilyen nagyon izgalmas helyek, és hát a rejtőkönyvek is sokszor ilyen helyen játszódnak, persze teljesen más kontextusban, de édes nosztalgia van ezekben a sztorikban, és nagyon sokszor nagyon abszurdak. És ezt a mai világban már nem, ezt édesapám is mindig gyakran mondja, hogy most már az a hajózás, ami akkor volt, az teljesen eltűnt. Tehát most abszolút kontrollált az egész, minden pontosan megvan. Ez a közösségi aspektus nincsen meg, mert azelőtt, főleg a szociban, ezeken a csehszlovák hajókon hát nem tudom, egy 90 méteres hajón 25-en voltak legénység, tehát mindenkinek kellett munkát adni, úgyhogy mindenki ott volt összesűrítve a hajón, fele annyi, sőt, még kevesebb emberrel is el lehet működtetni egy ilyen hajót. Amit később aztán Európában, amikor a hajózott, akkor 7-en voltak például, sőt, nagyobb hajón. Összezártak 25 embert, és kirakták őket a vízre. És a másik dolog, hogyha te hónapokig ki vagy véve a itthoni környezetből, be vagy oda téve, ami igazából ez egy két laki élet. Tehát a hajós élet az egy külön szakasz, és a otthoni élet ez is teljesen. Tehát ezek az emberek mind két életet élnek. De ha túl sokáig éli ezt a másik életet, akkor nagyon könnyen belezavarodnak. Tehát nagyon, nagyon, nagyon sokszor történik az meg, hogy egyszerűen belezakkannak az emberek. Na mindegy, tehát ez szélsőséges, nagyon szélsőséges helyzetbe raknak be sok embert, és ezekből jönnek ki olyan sztorik, amik engem inspiráltak.
0: Te tapasztaltál az édesapádon, az apukádon olyat, hogy ezt a két laki életet éli, és hogy gyakorlatilag két élete van, amikor például hazajött, hogy volt-e bármi ráhatása rád gyerekként ennek?
2: Hát ráhatása biztos volt, de igen, például amikor túl sokáig volt otthon, akkor már lehetett rajta érezni, hogy már menne vissza, hogy már ideges, már vissza kell menni a hajóra. De a hajón, amikor már a utolsó hónapokat nyomta, akkor meg már ugyanúgy mondta, hogy fú, már igen, jönne haza, mert már tényleg sok. Úgyhogy azért ez megerőltető, főleg, hogyha ilyen magas pozícióba vagy, mint kapitány, ott azért óriási nagy a felelősség, és ez nagyon kimerítő tud lenni.
0: Bianca, hogyan ragadtad meg illusztrátor oldaláról ezeket a történeteket? Hogyan láttál neki a munkának?
1: Nekem a legelső, ami inspirált, azt mondanám, hogy a fényképek voltak, tehát egy rengeteg fényképalbum van, ami megmaradt, és hát annak valami hihetetlen hangulatuk van, szóval tényleg, hogy így rendesen érzi a illatát, ami ott volt az ember azon a fényképen, vagy a színek, vannak ilyen nagyon öreg analóg fényképek is, és annyira gyönyörűk rajta a színek, hogy szerintem olyan volt, hogyha most én ezt így, hogy van, csak megfesteném, akkor ez így már kép. De hát nyilván ugye a szöveghez kellett ezt illesztenem, szóval nekem az első az volt a hangulat, hogy akkor fogjunk meg egy hangulatot, hogy akkor az mikor játszódott, vagy hogy mégis akkor milyen a vízen, van ennek egyfajta komorsága is annak ellenére, hogy azért van benne vicces történetek, vagy hogy tényleg, hogy ilyen hihetetlen történetek, és talán így, én ezt így kezdtem, hogy így fogtam meg, hogy én is akartam kipróbálni egy új stílust is, mert eddig gyerekkönyveket illusztráltam, szóval ez egy új volt nekem, úgyhogy ennek örültem, és hogy ezzel így játszhattam.
0: Miben volt más ezt a könyvet illusztrálni, mint egy gyerekkönyvet?
1: Nem kellett olyan kedvesnek lennie, szóval, hogy szerintem ez egy jó szó, mert általában a gyerekkönyv ez kedves, aranyos, színes, hanem hogy lehetett itt akár durva, elvont, absztrakt, szóval, hogy ilyen kicsit ilyen lírai képek. Én talán mondom ám ezt, hogy ilyen líraiak a képek, és nem szükségszerűen, most egy gyerekkönyvet rajzolok, akkor általában azon, hogy nagyon leíróan, tehát amit olvasott a gyerek, akkor azt ő is ott látja mellette a képen. Itt pedig elvonatkoztathattam az egésztől, és inkább azt nem egy konkrét eseményt fogtam meg, hanem így az egészben valami, nem tudom, tényleg azt mondom, hogy egy hangulatot.
0: Számtalan gyerekkönyvet illusztráltál már az elmúlt időszakban. Hogyan jött az, hogy gyerekkönyveket kezdjél illusztrálni?
1: Igazából véletlenül is, meg szerencsém is volt, mert már a egyetemen én ugye tervező grafika mesterszakon végeztem Budapesten, és ott már voltak olyan feladataink, amikben én beleszőttem azt, hogy jó, de akkor mi lenne, ha ehhez rajzolnék valamit? Mi lenne, hogyha ezt kiegészíteném egy rajzzal? Szóval, hogy nem csak csupa grafika, mert azért más a grafika teljesen, egy grafikai szakma, mint az illusztrációs, hanem én ezt ötvöztem. És láttam, hogy ez működik, és hogy én ezt szeretem. És a diplomamunkám egy társasjáték volt, hát meglepő módon egy állatos környezetvédő társasjáték. Utána én haza is jöttem, mikor lediplomáztam, visszajöttem Budapestről, És akkor egy kiadó megszólított, a Monokel kiadó, hogy illusztráljak, és hát én ezt el sem hittem, hogy wow, én úgy voltam vele, hogy majd ha egyszer az életemben legalább egy könyvet illusztrálok, milyen boldog leszek, és akkor onnan el is indult, úgyhogy ennek lassan majd 9 éve lesz, lassan igen, és igazából akkor már megismertek a szlovák illusztrációs közegben, vagy a kiadó által, és akkor így szépen lassan egyre több megrendelés érkezett.
0: Ezeknél a könyveknél központi szerepe van az állatoknak?
1: Igen, nagyon soknak szerintem, nem tudom megmondani mennyinek, de nagyon soknak igen, vagy például most egy kártyajátékon dolgoztam tavaly a Biodion, a lebomedvegy gyár, és most is azon dolgozok, csak most például óceán a téma. Úgyhogy azért igen, általában ezek állatos történetek, vagy állatmesék, vagy ritkábban szól gyerekekről, vagy ha igen, akkor is van kutyájuk, macskájuk, mindegy, bármilyen állatuk.
0: Ráadásul ugye itt már a Dani említette a Paper Tales kiállítást, ugye az is állatokról szól, és az Újvárban volt kiállítva a Berekben.
1: Nem mondanám, hogy központi témája, mert inkább az arról szólt, hogy én nekem a gyerekkori emlékeim, amiket például Berekben éltem meg gyerekként, de hát igen, sokhoz tartozott az állat, tehát hogy a kutyáimtól kezdve a békagyűjtésig, nem tudom, tehát hogy inkább sok állat szerepelt ott benne, igen, de azok a emlékeimből fakadóan voltak, és a Berekben, az is szintén Covid alatt volt, és most már mondom, hogy talán szerencsére nem kaptam sehol se helyet, meg nem is lehetett sehol se kiállítani a Covid idején, és akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor viszont, de természetben ki lehet menni, és akkor milyen jó lenne, ha valaki ezt itt csak találkozna egy ilyen dologgal kint a erdőbe. Úgyhogy így alakult, így innen jött az ötlet.
0: Nagy sikere is volt annak a kiállításnak, hosszú ideig ott volt az erdőben, Berekben.
1: Igen, elég sokáig utána jött egy nagyobb árvíz, el is vitt egy-kettőt, és utána össze kellett szedni, mert hát nem akartam, hogy most az úgy ott szemetem, vagy elviszi a víz az erdőbe. Egy elveszett, úgyhogy egyet nem találtunk meg, és én nem is tudom, egy hány év, 2 évre rá, vagy valahogy írt egy ismerősöm, hogy nézd, itt sétáltam a Berekből, és mit találtam, úgyhogy mégis meglett az is. De elég sokáigként volt, igen, a árvízig, úgyhogy nem tudom, egy 1,5 évig szerintem legalább kint voltak.
0: És neked hogy jött a rajzolás? Egyszer egy interjúban azt említetted, hogy szerettél rajzolni gyerekként, de nem tűntél ki. Mi kell ahhoz, hogy valaki mégis művésszé váljon úgy, hogy nem tűnik ki abban a művészeti ágban még gyerekként?
1: Szerintem sokat dolgoztam rajta. Mármint, hogy akkor az, hogy nekem ez összejöjjön, nekem annyi, hogy sokkal több energiát kellett belőlnöm, lehet, hogy annak, aki sokkal tehetségesebb volt. Szóval, hogy nem tudom, plusz órákra gondolok, vagy több időre, vagy hogy többször kellett jelentkeznem az egyetemre, vagy ilyesmi. Szóval, hogy azt mondanám, hogy sokkal többet kellett beleölnöm, időt, energiát, és gyakorolni kell. Igazából ennyi gyakorlás kérdése.
0: Mikor dőlt el nálad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Hát szerintem biztosra az a középiskola után volt, én Gútára jártam ugye a magánszak középiskola grafikára, de akkor még nagyon-nagyon új volt a grafika. Szerintem második osztály, ha lehettünk, szóval még szerintem, és még mi se tudtuk, mi az a grafika, arra jártunk, arra a szakra. De amikor már végeztem, akkor tudtam, hogy jó, hát én ugye nem tudok elképzelni mást, mint egy kreatív szakmát.
0: És ennél a könyvnél más volt dolgozni, mint például már megrendelésre egy mesekönyvhez illusztrálni dolgokat. Ezzel szemben ugye ez saját szerelemprojekt, amiről beszéltünk, a férjeddel közösen készítettétek, így más volt ezen dolgozni?
1: Most így visszagondolva voltak nyilván nehezebb a részek, amikor a határidőről beszélek, de hogy az mindig egy nehéz téma nálam, viszont sokkal szabadabb volt olyan szempontból, hogy saját magamnak kellett megfelelni, hogy én választom ki akár, hogy most milyen stílus, milyen szín, de mit teszek, és hogy magamnak kellett megfelelni, hogy én mikor mondom azt, hogy jó, ez most így jó, de nyugodtan, hogyha én úgy döntök, akkor ezt meg azt meg azt változtathatok. Szóval ez az érzés, ez nagyon jó volt, és más volt. Szóval, hogy a másik, ami, hogy annak ellenére, hogy tényleg nagyon szűkös volt az idő, az annak ellenére voltak olyan dolgok, amiket megrajzoltam, és például nem voltam vele elégedett, és még akkor is kijavítottam, és ennek nagyon örülök. És szerintem Daninak mondtam, hogy első olyan könyv, amiben úgy érzem, hogy amúgy nem javítanék ki semmit. És ez amúgy nagyon nagy szó, mert bármilyen könyvem megjön, és megnézem, és csak a hibát látom benne, hogy még ezt meg ki lehetett volna, meg akkor ezt átrajzoltam volna, és sose érzem tökéletesnek egyiket sem. És ezt nagyon vártam, tehát más volt, nagyon-nagyon vártam, nagyon izgultam, hogy nyilván a nyomdában minden rendben legyen, hogy azért ez sok múlik rajta, és hogy nem változtatnék rajta semmit.
0: És adtatok egymásnak bármiféle tanácsot, például te, Dani, a rajzokkal kapcsolatban, a Biankának, vagy a szöveggel kapcsolatban, te, Bianka, a Daninak? Tehát ez egy ilyen közös munka volt, vagy mindenki ráhatta a másikra a saját területét?
2: Talán az elején egyszer-kétszer bepróbálkoztunk egymásnál, de aztán nagyon hamar rájöttünk, hogy nem szabad beleszólni. Tehát így megmutattuk egymásnak, mindenketten megnéztük, elolvastuk. Voltak azért, néha mondtuk, hogy hát ezt lehet, hogy így lehetne, ezt lehet, hogy úgy, de igazából szabad kezet adtunk egymásnak, úgyhogy rájöttünk, hogy nincs annak értelme, hogy én nem értek a illusztrációhoz, és pont, hogy például a illusztrációknál az volt a lényeg, hogy a Bianka legyen benne. A szövegeknél meg én nekem volt egy elképzelésem, amit próbáltunk úgy, igen, többen elolvasták, próbáltak tippeket adni, de aztán végül mindig az lett a vége, hogy ahogy én elképzelem, az volt aztán az igazi. Persze volt Gráf Dorkával is konzultáltunk, és ő sokat segített ebben, mert ő író is, és vannak tapasztalatai rövidebb sztorikkal. Mentor programja is van, úgyhogy ő így átolvasta, segített tippeket adni, vagy azt, hogy hogyan, mert hát én teljesen nullából kezdtem. Úgyhogy az nagyon nagy segítség volt, de igazából próbáltam úgy intuitívan tényleg megírni, és nem szólt nagyon bele a Bianka se végül.
1: Te teljesen más hallottál meg aputtól talán, mint amit én, mert ugye pont amiről beszéltünk, hogy én ilyen külsőleg hallom meg, és neked meg már természetesek voltak ezek a történetek, és én talán egy-két dolgot mondtam neked, hogy figyelj, ez nekem külsőleg ilyen nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát mi az, hogy hát ilyet mond, vagy olyat mond, és akkor, hogy így talán ezt fog meg, vagy nem tudom, vagy nekem az nagyon megcsupta a fülem, vagy hogy az olyan volt apukát, amikor azt mondta egyszer, hogy hát igen, a halálnak szaga van, mikor voltak egyszer egy olyan szituációban, hogy nem volt mindegy, és én nekem az a mai napig az annyira megmaradt, hogy mondtam, figyelni, ezzel a mondatával kezd valamit, hogy hát a halálnak szaga van, és hogy ez hihetetlen.
0: Mi a kedvenc történeted neked, Bianka, a könyvből?
1: Nekem nagyon tetszik, ahogy a Dani megírta, és hogy úgy kedvenc, ha így nézem, akkor nagyon szeretem a Stefant, az nagyon jó. Volt egy tengerészkadét nő, aki hát úgy lett megáldva, hogy nem a legszebb nő volt a világon, és szerintem nagyon frappánsan van így körbeírva, és mégis sikerült valakit az ujja köré csavarni, és hogy igazából tényleg ennyi a történet, de érdemes elolvasni.
0: Neked, Dani, melyik a kedvenc rajzod, illusztrációd a könyvben?
2: Számunkra két része van a illusztrációknak. Van egy, ami a kiállításon volt, és aztán van a másik fele az, amiket a könyvhöz csinált a Bianka. És van ott egy olyan sztori, ami Hondurasról szól, és ott az éjszakai, egy Hondurasz éjszakai utca. És annak a hangulata, meg a színvilága nagyon tetszik, és talán még van egy ilyen nagyon Gauguinra hajazó, nem tudatosan Gauguinra hajazó kép, ami pedig a egy Fülöp-szigeteki hajón megszervezett fesztiválról, egy spontán fesztiválról szól.
0: Meséld el, hogy volt akkor a története a kiállításnak, és akkor abból hogyan lett könyv?
2: Fele a könyvnek, az már a kiállításon volt, de a sztorik és a képek is egyben. Tehát a kiállítás az egy pályázaton keresztül lett. Ott nem csak illusztrációk voltak kiállítva, hanem 10 illusztráció, ilyen nagy formátumú illusztráció volt, és mindegyikhez volt szöveg. Tehát már a kiállításon is volt a szöveg, a plusz a kép, de ez mellett volt egy pop-up, ilyen papír pop-up, voltak ilyen 3D-s elemek, hasonlóak, mint a Paper Tales-es formátum, tehát ilyen nagy lapra kinyomtatott ilyen 3D-s elemek, És aztán csináltunk egy ilyen sarkat, ahova édesapámnak eredeti dolgaiból csináltunk egy ilyen kvázi hajós, kabinos dolgozó. Hát ez ilyen, összegyűjtöttünk minden ilyen érdekes dolgot, és abból csináltunk egy ilyen kis miniskanzent, meg a fotóalbumot is kiraktuk ezekkel eredeti fotókkal, és nem tudom, tengerészkönyvecskék, térképek, tehát nagyon sok ilyen dolgot összeraktunk, és még volt vetítés is, egy tengerész keresztelő, 97-ből egy tengerész keresztelőnek.
0: Meséld el, hogy milyen egy tengerész keresztelő.
2: Nagyon durva. Röviden annyira arról szól, hogy van egy ilyen a tengerészek körében, nem tudom, mai nap még talán a mai nap is csinálják, de van egy ilyen, hogyha átmegy a hajó az egyenlítőn, akkor a legénységnek azon tagjai, akik még ezt nem abszolválták, azokat meg kell, fel kell avatni. Na már most ez mindig a tengerészeknek a elvetemültségétől függ, hogy mi mennyire brutálisra sikeredik. Tehát van egy fölvétel, ahol egy szlovák már még a Szlovákiának maradt pár hajója, tengerjáró hajója a szétválás után, és egy szlovák hajó, szlovák legénységgel, ahogy 97-ben átment az egyenlítőn, akkor ott fölavatták a legénység szűz tagjait. Hát is ilyen nagyon nagyon alpári módon, két hetes záptojástól kezdve olajjal bekenés és sós vízivás. Tehát ilyen tényleg nagyon-nagyon-nagyon kemény dolgokon kell végigmennünk, és erről van egy videófölvétel. Ahol itt konkrétan édesapám, ő volt a kapitány, úgyhogy ő mindenki be volt kenve olajjal, és ő hófehér. Nem is egy ilyen ruhában, de ilyen hófehér ruhában ott is részt vesz. És hát a szenior tengerészek azok tehát nagyon komolyan készülnek rá, mindenki be van öltözve, van ott varázsló, van ott sellő, vannak benszülöttek, sorolhatnám, tehát saját kosztümöket gyártanak, van egy Neptun, és akkor rendesen ceremónia van, tehát megvan, elmondják a szöveget, engedélyt kérnek a kapitánytól, tehát van ennek egy bizonyos módja, és én így utána olvastam, ezt a brit tengerészek kezdték el ezt csinálni, és aztán ez így megmaradt. És ez benne van a könyvben is, ez az egyik illusztráció, igen.
0: A kiállításból aztán hogy lett könyv végül?
1: Nekünk eleve nem volt, tehát hogy ez nem volt titok, hogy mi könyvet szeretnénk, csak így szeretnénk bemutatni a kiállításban, hogy mi is az, amit mi elképzeltünk, és hát, ha valaki megszólít, és ez így is történt. Igazából minket beajánlott az Abacus Plus-ba Jenes Gábor, jó barátunk, és onnan pedig ismertük már a Juhász Józsefot, Rokkót, és akkor vele kezdtünk el erről kommunikálni, és akkor azt mondta, hogy figyelj, hát akkor ez nagyon jó, neki nagyon tetszik, és hogy ők is támogatást kérnek rá, és akkor így jött az, hogy akkor ők megírták a Kult Minorra nyilván a pályázatot, és akkor akkor kaptunk egy zöld lámpát, hogy jó, akkor legyen, és utána egészítettük ki még plusz történetekkel, és akkor lett ilyen fele-fele, tehát amiről Dani előbb említett, hogy kiállítás rész, és utólag kaptunk még dotációt a Kukkonia társulástól, úgyhogy azzal sikerült végül is kifednünk azt, hogy mi ezen tudtunk dolgozni nyugodtan, nyugalommal otthon. És szerintem azt se titok, hogy szeretnénk egy második részt, illetve hogy szlovák verziót is, úgyhogy még várunk még a fejleményekre, hogy ez szóban van, ez most egy történő dolog, és meglátjuk, hogy ez, reméljük, hogy összejön még idén.
0: Hol kapható a könyv?
1: Jelenleg az Abacus Plus online weboldalukon kapható, illetve most már Magyarországon is a Líránál.
0: És a könyvön kívül

0: lesz egy kiállításunk is, Danival szintén ilyen közös projekt megint, valamikor esett ősszel szeptemberben, az pedig a mi kirándulásaink, kalandjainkról fog szólni, és azt fogom illusztrálni, mert ugye szeretünk szintén, a Daniel említette már, ilyen hátizsákosan, sátrosan menni, és esetleg heteket, vagy egy hónapot, vagy valahol eltölteni, és azokat szeretnénk, én ott szoktam sokat fényképezni, és esetleg valamit utólag meg is rajzolok, vagy illusztrálok, és ezt szeretnénk így bemutatni, ezt a életmódot végül, hogy hogy mondjam, hogy lehetséges három kutyával összeszedni magunkat, és elmenni, és akkor ott egy kultúrát, meg idegen embereket, más művészeket megismerni, és hogy ez milyen is ez. És ezt szeretnénk így bemutatni majd egy kiállítás keretén belül szeptemberben.
1: Melyik volt a kedvenc kirándulásotok, amit együtt a három kutyussal akár közösen csináltatok?
0: Nem tudom, válaszoltunk mind a ketten, de amúgy nagyon nehéz választani, de lehet, hogy a leges meghatározóbb, az a legelső volt, ott Trastanellóba voltunk, Észak-Olaszországban, de közel a francia határhoz. Az volt az első ilyen vörkövéjünk, tehát ami azt jelenti, hogy ilyen mi saját munkánkért vagy segítségénkért cserébe, akkor ott lehetünk, és akkor kapunk élelmet, végül szállást, ami ebben az esetben a sátor volt, és nagyon jó volt, hogy egy, amit ugye említettem, ez a mikor embernek a kevés is elég, ez szerintem itt is úgy szembe jön, olyan szempontból, hogy igen, hogy egy hónapig sátraztunk, a másik, hogy olyan helyen voltunk, ahol még például nem volt fürdőszoba sem, meg semmi ilyesmi. Szóval akkor egy hideg patakban fürödtünk hetekig, és nagyon meghatározó volt az élmény, és nagyon-nagyon kedves embereket ismertünk meg. Teljesen véletlenül, mert amúgy ez egy nemzetközi oldal, viszont teljesen véletlenül egy szlovák párt találtunk, akik Olaszországban élnek, de közben amúgy a hölgy magyarul is tudott, és jó barátság is alakult ki közöttünk, és talán nekem ez volt a legelső és a legmeghatározóbb. Voltunk utána még ilyenem, de ez nagyon-nagyon meghatározó volt. Mai napig ebből amúgy szerintem merítünk.
1: Hova lesz a következőbe? Van már tervezve?
2: Igen, ez nagyon friss, ez most hétvégén derült ki. Hát ezen a vörkövelyen keresztül lehet keresgélni egész világon igazából, de hát mi Európára vagyunk így limitálva a kutyákkal. Úgyhogy nekünk ez nagyon sok lehetőséget kizár az, hogy mindenképp akarjuk magunkkal vinni a kutyákat. Most Szlovéniában megyünk a Triglav Nemzeti Parkban, ott találtunk egy nagyon szimpatikus házaspárt, akiknél leszünk. Az is egy ilyen nemzetközi közeg lesz, ahol több nem csak mi ketten leszünk, hanem még rajtunk kívül x ember. Ugyanúgy sátrazunk, ott a fickó, én úgy tudom, hogy restaurátor, vagyis hogy hát bútorokat restaurál, ami engem is nagyon érdekel. És aztán onnan valószínűleg, vagy majd meglátjuk, hogyan jön ki, de hogy ezekhez, akiket most említett, ezeket a jó barátainkat Olaszországba, őzájuk is elugrunk.
1: Építészmérnök a foglalkozásod, tehát már kacérkodsz azzal, hogy a művészi vonal akkor már egyre fontosabb szerepet töltsön be az életedben, vagy maradsz az építészetnél is?
2: Nem, hát ilyen művészet az mindig érdekelt engem, de talán nem érzem magamban azt a tehetséget, vagy azt nem tudom, vagy túl tervező vagyok ahhoz, hogy elszállt művész legyek. Persze nem kell, hogy elszállt legyen egy művész. Persze kacsingatok felé. Most ez a írás van, én szeretem kipróbálni magam több dologban. Most épp jelenleg itthon egy ilyen fa művelő műhelyt építek magamnak, ahol szeretnék mondjuk öreg bútorokat felújítani, vagy most egy kis polcot csinálni. Úgyhogy ez is érdekel. Mindezek mellette építészettel is foglalkozok, de mivel ilyen próbálunk ilyen kötetlenebb életmódot élni, ezért nem 100%-osan foglalkozok az építészettel, hanem úgy, hogy megcsinálok pár projektet, amikor ezek lemennek, akkor kivesszük kvázi a szabadságot, akkor utazunk, aztán vissza, úgyhogy ez is ilyen nem egy konstans dolog, vagy egy konstans dolog, de kisebb-nagyobb szünetekkel foglalkozok az építészettel, természetesen az a fő szakmám. Meg a hajózással is foglalkozok, igen. Tehát úgy is, hogy valakiket elviszek hajózni, tehát ezzel is még mellette foglalkozok. A tengeren, igen. De ezek olyan, hogy kibérlünk egy hajót, és akkor szombattól szombatig megyünk.
1: Ilyen kicsit filozofikusabb kérdés a végére, hogy mi a szabadság szerint?

0: érintetek?
1: Ez van, hogy mivel saját tervezőirodánk van, ezért a saját magam főnöke vagyok. Így megvan az a szabadságom, hogy én azt mondom, hogy én akkor nem tudom, júniusban elmegyünk egy hónapra, akkor el tudunk menni. Ez egy szabadság. Persze ennek megvan aztán a hátulütője, tehát valamit valamiért kell. Tehát, hogyha nem dolgozol egyfolytában, akkor megint az máshol előjön. Valamilyen áldozatokkal jár. Ez szabadság. Én nekem a legnagyobb szabadság az tényleg a tengeren van. Tehát attól függetlenül, hogy ott ki vagy szolgáltatva a tengernek, a szélnek, az időjárásnak, de ott, amikor nincsen, nem látod a horizontot, az nagyon közhelyesen hangzik, de tényleg az igazi szabadság bizonyos limitekkel.
2: Talán azt én is kiemelném, hogy az a része, hogy mind a ketten tényleg olyan munkánk van, ami távolból is végezhető, otthonról is végezhető, tehát hogy mivel vállalkozók vagyunk mindketten, aminek megvan a szabadság része, és megvan a hátulütője, tehát hogy néha tényleg ezt elég nehéz ezt így menedzselni. De az a része, amikor azt, amiről itt mesélünk, hogy mi megtehetjük ezt a hátizsákos és elutazunk részt, amit nagyon sokszor az emberek, akikkel, vagy barát, vagy bárki, akire erről beszélgetünk, azt mondja, hogy ti ennyit utaztok, és megtehetitek, és nem tudom mi. Na hát ez biztos, hogy a szabadság rész, hogy ezt mi megtehetjük, de nagyon kis low budgetba megy, szervezés alatt megy, tehát hogy ezt így nagyon átbeszéljük előtte, és de amikor már ott van az ember, akkor igen, akkor az a része az, amit előbb is mondtam, hogy amikor a patakba fürdik az ember, és nincs úgy másra szüksége, csak hogy úgy ott legyen, nekem úgy az a szabadság, és hogy ezt meg, nem is, hogy megtegyük, hogy meg merjük tenni, mert amúgy, ha azt vesszük, akkor nem azt mondom, hogy ezt mindenki teheti, mert nem, mert tényleg kell hozzá az a rugalmas munkaidő, de ki lehet próbálni rövidebb időre is, és hogy belemerünk állni, és ez a szemléletmód talán, ami az ad egyfajta szabadságot, hogy hát belemerünk menni, kimerünk lépni a komfortzónából, és mivel ezt megmerjük tenni, nekem ez talán ezt tudnám írni a szabadságnak, hogy ezt megmerjük lépni.
0: Mi a jobb, elmenni vagy hazajönni?
2: Elmenni. Bocsi.
1: Egyértelműen elmenni, igen, igen. Nem, tényleg az van, hogy olyan gyorsan elmegy az idő olyankor, hogy mire fölveszed a ritmust, addigra haza kell menni, és aztán vissza a mókuskerékbe. De hát ezt majd alakul.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Török Biankával és Hanusz Dániellel beszélgettem. Nem csak a házaspár által közösen készített Mesél a tenger című könyvről, hanem hajózásról, kalandokról, utazásról, szabadságról és művészetről. A beszélgetést hamarosan meghallgathatják a Pátria Rádió honlapján és Spotify csatornáján is. Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: William Karas szerint a 2027-es költségvetés a hanyatlás költségvetése. Véget értek a csehországi önkormányzati és szenátusi választások. Este többnyire borult lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. William Karas, a KDH alelnöke szerint a Fico kormány elszalasztotta a lehetőséget Szlovákia fejlesztésére. Úgy véli, a 2027-es költségvetésből hiányzik a jövőkép, és a kormány megsértette az adósságfékre vonatkozó szabályokat. Erik Tomás munkaügyi miniszter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés megőrzi a családi és nyugdíjas támogatásokat, és javítja az életszínvonalat. Hozzátette, ha az Alkotmánybíróság előírja a kiegyensúlyozott költségvetést, a kormány teljesíti ezt a kötelezettségét. A politikusok a fiatalok radikalizálódásáról is beszéltek. Tomás szerint ebben a közösségi médiának jelentős szerepe van, ezért korlátozna a 16 éven aluliak hozzáférését. Nagymácsédon ünnepélyesen felavatták a Szólásszabadság emlékművét. Azon a helyen, ahol a meggyilkolt újságíró Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová háza állt. A gyilkosság 2018. február 21-én történt. Az emlékmű a családok kezdeményezésére Nagyszombat megye beruházásában készült el. A csaknem 650 ezer euróból megvalósult alkotás a reményt jelképezi. A felfelé vezető ferdekert a társadalom egyensúlyának megbomlására, ugyanakkor a jövőbe vetett hitre is utal. Az áldozatok hozzátartozói azt remélik, hogy az emlékhely a jövő nemzedékei számára is figyelmeztetésül szolgál majd. Csehországban lezárult a kétnapos önkormányzati és szenátusi választás. Az eredmények többsége szombat estére várható. A végleges adatok vasárnapra lehetnek ismertek. A választás alatt több helyen is intézkedett a rendőrség, többek között szavazatvásárlás gyanúja miatt. A választók több mint 6200 település képviselőiről döntöttek, emellett 81 szenátusi választókerületből 27-ben tartottak választást. A szenátusi jelöltek többségére egy hét múlva a második forduló vár. Petr Pavel államfő is szavazott, miután a kritikák hatására hazatért marokkói nyaralásáról, eredeti távolmaradási tervét utólag hibának nevezte. Vlagyimir Putyin orosz elnök megértéssel fogadta az Egyesült Államok egyes az ukrajnai konfliktus enyhítését célzó javaslatait, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Putyin és Donald Trump amerikai elnök pénteken telefonon egyeztetett, a beszélgetés nagy részében az ukrajnai helyzetről tárgyaltak. A konkrét javaslatokat egyik fél sem ismertette, Trump ugyanakkor bejelentette, hogy megállapodtak az orosz dízelolajjal folytatott kereskedelem ideiglenes engedélyezéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arra figyelmeztetett, hogy a háború veszélyes patthelyzetbe jutott, és mindkét fél eszkalálhatja a konfliktust. Washington továbbra is a megállapodás elérését igyekszik elősegíteni.
0: Időjárás.
1: Este többnyire borult lesz az ég, sokfelé esővel, nyugaton csak elszórtan várható csapadék, a hőmérséklet pedig 6 és 11 fok közé csökken. Holnap reggel még keleten helyenként eshet, nyugat felől azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagymegyeren a Pozsonyi úton baleset történt, torlódásra kell számítani. A Rozsahegy melletti új D1-es autópálya szakaszon a Cebraty alagútban Liptó-Szent Miklós irányában lezárták az utat. A rendőrség tájékoztatása szerint Rozsahegyen keresztül lehet kerülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió valamennyi kedves hallgatóját. Az elmúlt hétvégén, október 2-a és 4-e között került megrendezésre a Hung Expo-n a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely a korábbi évekhez hasonlóan jelentős Szlovákia jelenléttel zajlott, a visegrádi pódium köré szerveződve. A rendezvényt megelőzően hallhattak kedvcsinálót a Pátria Rádió műsoraiban. Jakubec László, Tomko Noszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bolemant Évával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével, valamint Vályi Horváth Erikával, az I1 Books vezetőjével beszélgetett. Récsei Noémi a Visegrádi Pódium részletes programjáról, illetve az esemény fontosságáról szintén Vályi Horváth Erikát kérdezte. A szombati reggeliben pedig Deák Renátát, a Visegrádi Pódium egyik főszervezőjét hívtam fel telefonon, hogy a helyszínről számoljon be az aktualitásokról. Ezúton is ajánlom figyelmükbe az említett interjúkat, amelyek visszahallgathatók a patria24.stvr.sk oldalon. A zárónapon, vasárnap én is elindultam Budapestre egy körkérdéssel, és többnyire olyan ismerős arcoknak tettem fel az itt-ott változó kérdéssort, akikkel szinte minden alkalommal találkozni a Visegrádi Pódium környékén. Izsák Boda Bianca műfordító, Szarka Szilvia kulturális menedzser irodalmár, Kerekes Vica színművész, Mária Modrovics szlovák írónő, az idei fesztivál egyik vendége, Pénzes Tímea író műfordító, Kiskohút Andrea fotográfus, újságíró és Tundó Klára matematika-fizika szakos tanár válaszol. Mária Modrovics magyar hangja Gazsik Viktória.

0: Izsák Boda Biancát kérdezem. Először is egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, és utána majd felteszem a körkérdéseimet.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Izsák Boda Bianca vagyok, szlovák-magyar műfordító, és jelenleg szülési szabadságon vagyok a kisfiammal. Somorjáról származom, és a műfordításon kívül a képzőművészetben, tehát a művészettörténetben szoktam tevékenykedni, akár mint szakmai szövegek fordítója, illetve mint múzeumi dolgozó.
0: Azt még elmondanád nekünk, hogy milyen fordításaid jelentek már meg az eddigiekben?
1: Igen, eddig Vanda Rosenbergová, kortárs szlovák írónő regényét fordítottam magyarra, illetve Zuzana Smetláková novelláját. Emellett pedig most jelenleg elkezdtem dolgozni Anna Gruszková, Kverk Gölner Erzsébetről szóló könyvének a fordításán. Ugye ő Gverködön szlovákiai magyar festőnek volt a felesége, és emiatt a művészettörténeti vonatkozás miatt is figyeltem föl erre a könyvre, és gondoltam, hogy érdemes lenne átültetni a magyar nyelvbe.
0: Még egy utolsó kérdés a műfordítói tevékenységedhez. Minek a hatására kezdtél el fordítani, és mi az, amit szeretsz ebben a munkában?
1: Mivel a gyerekkorom óta mindkét közegben, tehát a szlovákban meg a magyarban is sokat mozogtam, ezért mindig is szerettem, illetve büszke voltam rá, hogy beszélem mindkét nyelvet. És amikor a Szlovák Intézetben dolgoztam Budapesten, a Szlovák Kulturális Intézetben 2018-tól pár évig, akkor találkoztam a műfordítással először olyan módon, hogy kipróbálhassam magam benne, és ez nagyon-nagyon megragadott. Igazából rájöttem, hogy ez engem nagyon lelkesít, gondolkodni az egyes megoldásokon, hogy hogyan lehet az egyik nyelvből a másikba átültetni. Úgyhogy a Szlovák Kulturális Intézet, illetve Deák Renáta a műfordító, aki máig lényegében a valami fajta mentorom igazából a műfordítás terén. Ő motivált engem arra, hogy próbáljam ki magam műfordításba, és hát annyira beszippantott, hogy végül azóta is csinálom.
0: Jöjjenek a kérdések. Mit jelent neked a könyvfesztivál, ha meg tudnád fogalmazni?
1: Nagyon furcsa az idei év, mert ez az első év, hogy jó pár év után nem aktív szervezőként veszek részt a könyvfesztiválban. Most a kisfiam mellett nem tudtam volna ennél több részt vállalni a szervezésben. Tehát erre a kérdésre azt tudnám válaszolni, hogy alapvetően a könyvfesztivál az azt jelenti, vagy jelentette eddig nekem, hogy a szlovák stand, vagy néhány éven keresztül a visegrádi standnak a megszervezésének a háttérmunkáiba beleláttam, és mint egy csapat dolgoztunk azon, hogy ez megvalósulhasson, és tulajdonképpen belülről ismerem, tehát szervezés szempontjából is ismerem, vagy tapasztaltam a könyvfesztivált az utóbbi évek folyamán. Ez azzal is járt, hogy sajnos nem tudtam végigjárni úgy a standokat mindig, hogy bevásárolni úgy könyvekből, ahogy mondjuk azok körbejárják, akik ide jönnek érdeklődőként, vagy a programokon sem úgy tudtam részt venni, de ennek cserébe mindig egy nagyon-nagyon jó program sorozatot, vagy egy stand életet hoztunk létre közösen a szervezőkkel, és hát idén mondom, ez ilyen furcsa dolog, hogy nem szervezőként vagyok itt, hanem tulajdonképpen csak segítkezek a standnál, és emiatt egy kicsit bele tudok kóstolni a látogatói szerepbe is.
0: Mit vártál az idei évben? Mire készültél?
1: Hát, mivel most a kisfiammal, ahogy otthon vagyok, igazából nagyon vártam, hogy egy kicsit visszatérjek így a bázis tagjainak a közegébe, mert már egy jó pár hónapja nem tudtam igazából eljárni ezekre az eseményekre. Tehát igazából azt vártam, hogy újra ebbe a közösségbe legyek, megtapasztaljam ezt a jó hangulatot, összetartást, meg igazából találkozok azokkal az emberekkel, akikkel így a bázis, illetve a szlovákiai magyar irodalom révén szoktunk találkozni.
0: Tudsz kiemelni egy-egy programot, illetve könyvet, amire most különösen készültél az idejében?
1: Készülni most annyira nem készültem egyik programra se, véletlenül alakult úgy, hogy valamelyikre be tudtam ülni, és ez a Krasznaorkai László fordítóinak a kerekasztal beszélgetése volt, amit ki tudnék emelni. Fordítóként nagyon-nagyon élveztem, ahogy a különböző nyelvek fordítói arról beszéltek, hogy hogyan ültetik át a saját nyelvükbe Krasznaorkai László szövegeit.
0: Részben megválaszoltad azt a kérdést, hogy miben változott, miben a régi, miben új a könyvfesztivál. Ezen túl, tehát hogy a saját élethelyzetedből fakadóan is, meg mondjuk azon túl is, hogy egy új helyszínre költözött, tapasztalsz esetleg valamilyen újdonságot, és mi az, ami már a megszokott módon zajlik?
1: Nekem nagyon furcsa, hogy a Hung Expo-ban van idén a könyvfesztivál. Én a Millenárisban szoktam meg, és nagyon remélem, hogy vissza is tér oda, mert ugyan jó ez a helyszín, de azért mégiscsak úgy különálló termek vannak, és nem érzem azt a vérkeringést, mint ami a Millenárisban volt, hogy a kiadók így egy térben voltak. Úgyhogy ez egyben az újdonság számomra.
0: És egyébként azt kapott tőle, amit minden évben, mármint a könyvfesztiváltól.
1: Hát igen, a visegrádi standnál, ahol most a szlovákiai irodalom is van, bevásároltam egy csomó könyvet, úgyhogy igen, ez minden évben így szokott lenni.
0: Az előző válaszoddal egyébként megint előreugrottál egy kicsit, hogy milyen legyen a jövő évi könyvfesztivál. Ezek szerint azt várnád leginkább, hogy visszaköltözzön a Millenárisra.
1: Igen, ez az egyik, meg nagyon remélem, hogy a bázissal újra tudunk standdal kint lenni a könyvfesztiválon, akár önállóan, mint a szlovákiai irodalom, akár a visegrádi négyekkel közösen, de igen, a legjobb a Millenáris lenne, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy oda visszatér majd.
0: Szarka Szilviát kérdezem. Egy gyors bemutatkozással kezdjünk talán.
2: Szarka Szilvia vagyok, kulturális szervező, irodalmár. A Három Halló Alapítványon együtt szoktam általában visegrádi irodalmi rendezvényeket szervezni, illetve most az utóbbi 5 évben a disszertációmon dolgoztam a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. Eszterházy Péter fordításairól írtam a disszertációmat.
0: A disszertációs munkádnak a védése előtt állsz, úgyhogy ahhoz most így sok sikert kívánnék. Itt a könyvfesztiválon egyébként, hát szinte minden évben összefutunk, azt elmondhatom. Mit jelent neked a könyvfesztivál, hogyha így végig gondolod?
2: Hát nagyon szeretem egyébként a könyvfesztiválokat. Eredetileg én nagyon sokáig éltem Prágában, 16 évig, mert ott tanultam a magyar-német szakon, és ott kezdtem el dolgozni a Magyar Kulturális Intézetben, és a prágai könyvfesztiválokra kezdtem járni régebben, és ez mindig egy ilyen nagyon jó esemény volt, ahol hát láthattuk ugye a frissen megjelent könyveket, de azon túl egy nagyon jó lehetőség volt így találkozni különböző kultúrákkal, emberekkel, szakmabeliekkel és nem szakmabeliekkel egyaránt, és aztán egy év múlva kerültem ki Németországba kultúrmenedzserként, és hát ott ugye ezek a nagy könyvfesztiválokon vettem részt, a Lipcsein meg a Frankfurtin, ahol még azt is meg lehetett csodálni, hogy mondjuk egy ország hogyan, milyen dizájnnal, milyen, tehát hogy hogyan építi fel a standját, tehát hogy ott még ezt is össze lehetett nagyon hasonlítani, hogy milyen vizuális elemekkel reprezentálják a saját országukat, milyen szerzőket hoznak, és hát amikor könyvfesztiválra megyek, nekem mindig ezek a régi tapasztalatok ugranak be. A budapesti könyvfesztivál azért sokkal kisebb, pont ezt szeretem, tehát hogy nagyon otthonos, és hogy nagyon sok ismerős arccal találkozhatok ugye a magyar szerzők közül, a kortárs szerzők közül, dedikálnak itt sokan, és mindig szembe jön valaki ismerős, és nagyon szeretem a bázistandját, ugye már nem tudom, jó pár éve mindig van egy visegrádi pódium standja a bázisnak, ahol ugye évente találkozhatunk, és akkor megbeszélhetjük, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban. Tehát, hogy van egy ilyen közösségszervező ereje is ennek a kulturális munkának.
0: Az idei könyvfesztiváltól vártál valami extrát a többihez képest?
2: Hát kíváncsi voltam a helyszínre, ugye most új helyszínen jelentkezett a könyvfesztivál a Hung Expo-n. Először egy kicsit ilyen eltévetnek is találtam itt magamat, tehát hogy szerintem jobb az, amikor a megszokott helyszínen van, a Millenárison, tehát ott körülbelül már tudjuk, hogy hol vannak a nagyobb kiadók, hol a kisebb kiadók, merre lehet menni, meg a kinti rész is egy ilyen, tehát a felolvasások között ott nagyon jól fel lehet üdülni a kinti standoknál. Hát én azt jobban szerettem, tehát ez egy kicsit ebből a szempontból nekem is csalódás. Mivel most Németország a német nyelvű irodalom a díszvendég, érdekeltek nagyon a felolvasások, a beszélgetések, szerintem nagyon jók, nagyon jó szerzőket sikerült elhívniuk. Ugye a Nélio Biedermannt, aki most egy ilyen sztárszerző is, fiatal sztárszerző.
0: Milyen programot és milyen kiadványt emelnél ki az idei kínálatból? Mi lenne az?
2: Programként nagyon élveztem a bázistandján a kiskiadóknak a bemutatkozását, tehát ilyen gyerekkönyveket, lengyel gyerekkönyveket prezentáló kiadó mutatkozott be, irodalomterápiával foglalkozó kiadó a Pozsonyi Kifli Társulás, amely Pozsonnyal kapcsolatos könyveket ad ki, és Weiser Alinda moderált ezt a beszélgetést, és nagyon élvezetes volt látni, ahogy, illetve még ott volt a Women Press kiadó, hogy őket se hagyjuk ki, hogy ilyen nagyon kicsi szakterületekkel, vagy területeket fednek le, és hogy ott tudnak felmaradni, hogyan tudják az olvasók érdeklődését fenntartani, tehát ők tényleg olyan kiadók, amelyek így szívből és nagy elhivatottsággal végzik a munkájukat. És így tehát nem is talán kiadványt említenék, hanem nem messze a visegrádi pódiumtól van az Okapi kiadónak a standja. Azt néztem meg tüzetesebben, mert az egy nagyon fiatal kiadó, még szintén egy ilyen kisebb kiadó, és hát örülök annak, hogy nagyon sok vers kötetet találtam ott.
0: miben más a korábbiakhoz képest, és miben új, és most jöhetnek a pozitív, negatív meglátások.
2: Ami meglepett engem, és egy kicsit csalódásként éltem meg, hogy megjelent most már itt is erőteljesebben az angol nyelv, tehát hogy meghallgattam egy beszélgetést német és magyar gyerekkönyvkiadók részvételével, amely angolul zajlott. Ez szerintem kár, mert kizár bizonyos csoportokat, akik nem beszélnek ezen a nyelven, és akkor ők mondjuk ezt nem hallgathatják meg, pedig nagyon érdekes beszélgetés volt. Valahogy úgy tűnt nekem, hogy tavaly, vagy az előző években több gyerekműsor volt, tehát hogy mivel vannak kiskorú gyerekeim, úgy érzem, hogy több minden közül tudtam válogatni az elmúlt években.
0: Ha előre tekintünk egy évet, akkor milyen legyen a jövő évi könyvfesztivál? Mi lenne a te elképzeléseid szerinti ideális változás?
2: Hát én örülnék, ha visszakerülne a millenárisra helyszínként. Örülnék, hogyha a bázis több támogatást tudna kapni, ez egy ilyen kulisszatitok, de most mindenféle körülményeknek, hát nem köszönhetően, mindenféle körülmények következtében kevesebb támogatást kapott ez az egyesület. Tehát én szeretnék több közép-európai programot.
0: Kerekesvicától nem azt fogom kérni, hogy mutatkozzon be, inkább azt kérdezném, hogy mik az aktualitások az életedben. Merre vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
3: Most ugye a budapesti könyvásáron vagyok, és a visegrádi pódium színterén voltam 3 napon át. Én olvastam, mondhatom azt, nem leszek szerény, hogy a visegrádi pódiumnak én voltam a hangja, mert 3 napon át, hát közel nem is tudom, 13 szövegrészletet olvastam fel cseh, lengyel és szlovák alkotók műveiből. Úgyhogy most ez volt a legaktuálisabb, és előtte pedig a műcsarnokban tartottam tárlatvezetést, Révész Tamás fotográfusnak, közben ugye Szlovákiában is most aktív vagyok, nagyon forgatok egy filmet Csehországban, csinálom a workshopjaimat, most majd egy vakoknak csinálok, ez lesz a legközelebbi. Úgyhogy nagyon szépségesen zajlik az életem, és hát az, hogy különféle kulturális szférák cserélődnek egymással, és amit én nagyon fontosnak tartok, és azért is nagyon jó, hogy igazából itt vagyok, és be tudtam csatlakozni, mert ugye az ember, hogy dolgozik, és mindenfelé van, és csinálja a fő, hát, hogy csapásvonalát, és nem biztos, hogy magától eljönne ilyen helyekre, mint például a budapesti könyvvásár, ugye, mert azt mondja, hogy ó, van egy szabad napom, de hát pihenni is kéne valamikor. És én azért is vállalom ezt mindig, mert hogy egyrészt fontosnak tartom, másrészt meg milyen jó, hogy ilyenkor az írókkal, költőkkel találkozom itt, illetve veletek fordítókkal, és a bázis egyesülettel, aki ezt az egészet szervezi. Szóval nekem ez egy fantasztikus élmény.
0: Számon tartod, hogy hányadszor vagy a stand hangja?
3: De tudod, én... Hát én nem is tudom, de az biztos, hogy tavaly is voltam, meg tavaly előtt is, meg előtte is. Én szerintem már negyedjére lesz. Igen, úgyhogy mindig hű hozzám a stand.
0: Akkor van már összehasonlítási alapod így belső, tehát tulajdonképpen valamilyen szinten a szervezés részéről is, hogy mit változott, vagy változott-e valamelyest a rendezvény azóta, hogy rendszeres látogatója vagy?
3: Évről évre változik, és évről évre szélesedik szerintem az írók, költők névsora, akik részt vesznek ezen a pódiumon, és ez egy csodálatos dolog, hogy már ennyien kapcsolódnak be, és ez évben ugye, hát ugye a lengyel, az ukrán, a cseh, a szlovák, mármint a szlovákiai bázis egyesület támogatta ezt a pódiumot, de hát ugye mondjuk el azt is, hogy ami az én nagy szívfájdalmam, hogy a budapesti szlovák intézet abszolút nem támogatta ezt az eseményt, és erről nem beszélünk, pedig nagyon kell egy ilyen teljes negatív visszautasítást adtak, hogy őket ez nem érdekli. Szóval én ettől teljesen elszomorodtam, és nagyon, hát egy nagyon rossz dolognak tartom ezt a lépését a szlovák intézet igazgatónőjétől.
0: Mit vártál az idei könyvfesztiváltól?
3: Mindig óriási öröm, ugye, mert én is ezáltal ismerkedem a friss dolgokkal, ugye, a fordításokkal. Tényleg most volt lengyel tényirodalom, amiről sokat nem tudtam, és bele tudtam pillantani ebbe. Hanna Král volt itt, ugye, aki azt hiszem mondhatjuk azt, hogy a világon az egyik legismertebb riporter. Az új könyve, a Szív király, amit bemutattunk, de ugyanakkor voltak ugye a Modrovics, Sikulová, itt volt Krasznaharkai fordítás is volt. Tényleg én azt gondolom, hogy egyre terjedelmesebb a paletta, és hát ugye vannak más könyveim is, amik itt lapulnak, mert Nádasdi Ádámot vettem, megvettem Németh Zoltán az adományozott már nekem ugye 2 új kötetét, akkor tulajdonképpen a Grecsó Krisztián verses kötete, ami ugye rá nem annyira jellemző, hogy ő verses kötettel jelenjen meg, de vettem Krasznahorkait például, úgyhogy viszek haza sok mindent magammal, nem csak élményt és beszélgetéseket, hanem könyveket is, és azt gondolom, hogy ezen az eseményen azért mindenkinek részt kéne vennie, mert hogy annyira tágít belülről, és annyira tud téged formálni, és ezeket kézbe tudod venni, és részeseivé tudsz válni ezeknek a friss dolgoknak, illetve az irodalomnak.
0: Nem muszáj megválaszolnod a következő kérdést. Tudsz kiemelni egy programot és egy könyvet?
3: Persze nem. Egy program, ugye én a visegrádi pódiumon voltam, és ugye végigültem ezt a 3 napot tulajdonképpen, illetve hát végig hangoskodtam, úgyhogy nem is szeretnék kiemelni, mert valahogy én az életben sem nagyon szeretem azt, hogy most mondjam el, hogy a kedvenceimet, mert akkor mindig azt érzem, hogy akkor a többi háttérbe szorul. Úgyhogy ide tényleg kötelessége mindenkinek eljönni, mindenkit felszólítok, hogy ha nem is látogatott el idén, de azért jövőre jöjjön el, mert egy egészen más dimenzió ez, mint a tévék, a média, az online világ, mert hogy itt értékek vannak.
0: És akkor már a jövő évre utaltál egy picit, akkor az lenne a záró kérdésem, hogy ugyan még most itt ülünk, de nagyon gyorsan telik az idő, 1-2-re 2027 lesz, és itt ülünk majd akkor a 2027-es könyvfesztiválon. Milyennek várnád azt az eseményt? Tehát ha változtathatnál valamit, jobb legyen, más legyen, akkor az mi lenne?
3: Ugye ez a szervezők vágya is, hogy ez a stand az egyre nagyobb és nagyobb legyen, hogy csak egy 20 négyzet, ne csak, most ezt a ne csak, hát ez is csodálatos, hogy ez létrejött, de hogy most 20 négyzetméteres, akkor jövőre már lehetne akár 30 négyzetméter is például. Úgyhogy várunk emberkéket is, akik becsatlakozhatnának ennek a pódiumnak a szervezésébe, támogatásába is, mert ugye azért nélkülük nagyon nehezen valósul ez meg, úgyhogy jöjjenek csak az adományozók és azok az emberek, szervezetek, akik csatlakozni szeretnének minél többen. Hát, mert ugye elmondtam, hogy egyszerűen ez egy ilyen nélkülözhetetlen dolog szerintem az, hogy a könyvek az életünkben legyenek.
4: Mária Modrovics az egyik szlovák vendége a könyvfesztiválnak, és azért is gondoltam arra, hogy felteszem neki is a kérdéseim, mert nem első ízben látogatott el ide. Korábban is járt már a könyvfesztiválon Budapesten, van tehát összehasonlítási alapja. Milyen elvárásokkal érkezett idén?
5: Hát igen, párszor már jártam itt. Valójában most elgondolkodtam, hogy vajon most voltam-e először itt úgy, hogy bemutattam a magyar fordításomat, mert ez már a második könyvem magyar fordítása, vagyis már bemutathattam itt egyet. Most valahogy nem tudok visszaemlékezni, de nagyon tetszett nekem a Millenáris Park, és kíváncsi voltam, milyen itt. Szóval ez sokkal inkább ipari jellegű, ugyanakkor el kell mondanom, hogy a beszélgetés nagyon kellemes volt, és teljesen el is felejtettem, hogy valójában egy nagy kiállítási komplexumban vagyok, és talán az is közre játszott, hogy szép időnk volt, így valójában nagyon jól éreztem itt magam.
0: Ha nem tévedek, nem beszéli a magyar nyelvet. Voltak ennek ellenére olyan tervei, hogy megnézzen egy-egy programot, átlapozzon egy könyvet?
5: Nos, tudtam, hogy a német nyelvű országok a díszvendégek, ezért kíváncsi voltam néhány vendégre Németországból, Svájcból és Ausztriából. Mivel a pozsonyi Novotvar Irodalmi Fesztivál társszervezője vagyok, tulajdonképpen mindig keresek olyan új szerzőket, akiket meghívhatnánk a fesztiválunkra. Például idén megpróbáltam elérni, megkeresni a fiatal kezdő, valószínűleg feltörekvő Nelio Biedermannt, a nagy svájci sztárt, de az ügynöke azt mondta, hogy nagyon elfoglalt, és úgy tudom, itt is járt a budapesti könyvásáron. Tehát ha lett volna időm, és nem lenne a Novotvar, akkor biztosan több időt töltöttem volna itt, és biztosan megnéztem volna más szerzőket is, mint magyarokat, mint németül írókat.
0: Mi az, amit tetszik önnek itt, és van valami, ami nem tetszik?
5: Hát a környezet, amit említettem, nem annyira szexi, mint a Millenáris volt. Azt kell mondanom, hogy ez egy kicsit olyan szint, ami inkább nem is tudom, a mi íhebánkat juttatja eszembe. Nehéz industriálisnak mondanám, ugyanakkor tiszta is van benne valami. Valami sajátos, pontosan az a jellegzetes industriális varázs. De aztán ezt nem tudom összehasonlítani sem a Millenáris helyszínével, sem pedig az arculatával. Aztán ott van az, hogy elmentem ide egy ilyen kifőzdébe, egy ilyen étterembe. Ettem egy csirkecombot ricipizivel. Na, ezek olyan apró nosztalgikus élvezetek, amelyek 1986-ra emlékeztetnek. Szóval miért is ne élvezné ezt az ember?
0: Jövőre is eljönne?
5: Természetesen, főleg ha meghívnának, ha mondjuk megjelenne egy új könyvem, vagy ha lenne itt valami érdekes vita, amelyen részt vehetnék, akkor biztosan nagyon-nagyon szívesen. Most jelent meg a könyvem magyar fordításban, éppen most, szóval nem hiszem, szerintem nem győzöm befejezni sem az új könyvemet, de ha véletlenül valamelyik régebbi könyvemet addigra lefordítanák, akkor nagyon szívesen eljönnék.
0: Pénzes témával a helyszínen nem igazán sikerült találkoznunk. Láttuk egymást közlekedni különböző pontjain a vásárnak, de hogy igazából szót nem váltottunk, viszont azt gondoltam, hogy ha a szerzőt, tehát az egyik általa fordított könyvnek a szerzőjét megszólítom, Mária Modrovicsról van szó, akkor jó lenne, hogyha a magyar hangja is szót kapna most ebben a műsorban. Ezért is hívtam fel most már Pozsonyból Pénzes Tímát, akinek köszönöm, hogy így is vállalta a válaszodást.
6: Nagyon köszönöm én is, köszi, hogy hívtál.
0: 5 körkérdésünk volt igazából, de a helyzet azt eredményezte, hogy nem minden esetben tudtuk tartani magunkat ezekhez a kérdésekhez, hiszen egyénenként egy picit változtak a körülmények, meg a kérdésekre adott reakciókból újabbak és újabbak következtek. Na most próbáljunk meg a kiindulási alapra támaszkodni, az volt az első kérdésem, hogy kinek mit jelent a könyvfesztivál, tehát konkrét esetben most neked mit jelent a könyvfesztivál?
6: Hát a könyvfesztivál az mindig sok-sok könyvet jelent, és sok-sok könyvszerető embert. És nagyon jó olyan emberek közt lenni, akik valamilyen módon kapcsolódnak a könyvekhez. Tehát akik megírják őket, akik szerkesztik őket, akik kiadják őket, meg akik olvassák őket. És ezért szeretek kimenni a könyvfesztiválra, meg a könyvhétre is. Tehát ez a két fő irodalmi eseményem a kisebb felolvasások mellett, az októberi könyvfesztivál és a júniusi könyvhét.
0: Mit vártál az idei alkalomtól?
6: Hát körülbelül ugyanezt, amit elmondtam. Sok-sok könyvet és sok-sok könyvszerető embert, úgyhogy ez meg is adatott. Nagyon jó volt így kint lenni, hogy olyan emberek közt lehetek, amilyen én vagyok.
0: És ha mondjuk programokra, kötetekre kérdezek, tehát hogy volt-e valami?
6: Hogy melyik program vagy kötet tetszett legjobban, amit... Hát nekem a Spiro beszélgetés tetszett a legjobban, meg én általában a visegrádi standon, vagyis visegrádi pódiumon voltam főként, és annak minden rendezvénye, amin ott tudtam lenni, és én ott éreztem magam igazán otthon. A megnyitó is tetszett, az üdvözlő beszédükben többen kiemelték, hogy ezen a cseh, szlovák, magyar, lengyel, illetve ukrán tengelyen mozognak, hogy milyen családi összetételek vannak, van, aki kiemelte, hogy ő szlovák, de valamelyik felmenője magyar, a férje cseh vagy ukrán, és hogy szinte egyetlen családon belül egyesíti azt a fogalmat, hogy Közép-Kelet-Európa. Hát ez a Spiro est volt nekem a leginkább olyan, ami miatt ott maradtam valójában, mert ez volt az utolsó szombatesti program.
0: És ami a könyveket illeti?
6: Hát, bevallom, hogy most annyi könyvem vár elolvasásra, amit a gyerekek mellett összegyűjtöttem a polcokon, hogy most nem is vettem könyvet, ami elég meglepő talán, de a saját fordítás köteteimet például tudnám ajánlani. Az is jól jöhet, mert hát, az utóbbi évben 3 jelent meg, és valójában mind a 3-nak most volt a bemutatója. És ezek konkrétan Rosszovának a Nyugtalan alvó című kötete, Modrovicsnak az Éjjel-nappal víz, és Zsukhovától az Anyák napjai. És nagy öröm volt, hogy mind 3 szerző eljött, mind nagyon jól érezte magát, jó kis beszélgetések készültek velük. Mánvárhegyi Réka készítette az egyiket, Molnár T. Eszter a másikat, és Bakossára faggatott engem, illetve még a szlovák szerzőket.
0: Igen, hát akkor láttuk talán egymást a legközelebbről, amikor ez a program zajlott.
6: Így van, így van.
0: De hát ez nem volt interjú helyzet az én esetemben.
6: Igen, igen, mert az ember ilyenkor igyekszik beszélgetni a szerzőkkel, meg azokkal az emberekkel, akik ilyenkor kint vannak, és így könnyű elkerülni egymást.
0: Hogyha az elmúlt éveknek a könyvfesztiválaira emlékszel vissza, mi volt más, és mi volt olyan, mint ami minden évben?
6: Hát ugye most a helyszín változott. Szerintem ez a Hung Expo messze van a városközponttól, és ez talán néhány embert eltántoríthatott, vagy megnehezítette a kijutását. Én is úgy terveztem, hogy emiatt csak egy-két nap megyek ki, de végül 3 napot kint töltöttem, mert rájöttem, hogy jól esik a gyaloglás, a csodaszép őszi időben, meg nem csak az agyamat, de legalább a testemet is megmozgatom. Szóval amióta én a könyvfesztivált látogatom, nekem a legjobban a millenáris tetszett. Egyrészt az elhelyezkedése, meg hogy könnyen megközelíthető, meg gyönyörű a környezete szerintem a halastavakkal, a játszótérrel. A játszóteret azért említem, mert anno még a gyerekeket is ott le tudtam kötni egy időre. És egyszerű volt a programok után is beülni a környéken valahova. A tavalyi próbálkozás, ugye a bálna, az eléggé levegőtlen, meg zsúfolt volt. Itt a Hung Expo-n voltak nagyobb terek is, de valamiért itt is elég egymás hegyi hátán voltak a kiadók, és elég nehéz volt köztük utat törni a tömegben.
0: Hát azt hiszem, hogy nem fogsz meglepődni azon, hogy bárkit kérdeztem, a helyszín kérdésem minden esetben felmerült, és mindenki a millenárissal példálozott szinte, még Mária Modrovics is, hogy az egy más környezet volt.
6: Teljesen más, igen.
0: Az utolsó kérdésem az arra vonatkozik, hogy mit várnál a jövő évi könyvfesztiváltól. Milyen legyen?
6: Hát, hogy milyen legyen, szerintem ugyanilyen lesz jövőre, tehát ez a hangulat lesz, ennyi szerzővel, ennyi olvasóval, akkor az tökéletes lesz. Hogyha továbbra is ennyien fognak érdeklődni a könyvek iránt, ennyien kimennek találkozni a szerzőkkel és dedikáltatni. Tehát néhány szerző azt talál, hogy csak úgy kígyóztak a sorok. Persze fontos, hogy mit olvasunk, de lényeg talán az, hogy olvassunk, hogy ne csak a képernyőről zúduljon ránk a rengeteg kép, hang, anyag, hanem hogy használjuk a fantáziánkat, beleéljük magunkat a könyvek világába, átjárjon a könyvek hangulata. Szerintem ezért érdemes egyébként könyvfesztivált tervezni, és ugye a kiadók, a szerzők ilyenkor tudják így nagyobb tömegben egy helyen megmutatni magukat és a munkásságukat, hiszen egyébként többnyire 4 fal között dolgoznak, ahogy mi is műfordítok, és ilyen találkozókon, felolvasókon találkozhatnak a szerzők leginkább az olvasókkal, illetve az olvasók a szerzőkkel, szóval nem is tudom, hogy melyik jelenthet nagyobb élményt. Szóval nekem ezek a könyvünnepek mindig a találkozásokról szólnak, hogy én magam is új embereket ismertem meg. Például találkoztam az egyik szerzőmmel, akit eddig még nem ismertem, pedig már a 2. kötetét fordítottam Rosszovával. A másik 2-vel, akit említettem, Zsuhovát és Modrovicsot, ővelük már többször találkoztam. Meg játszott éreztünk is együtt a gyerekeinkkel. Volt meg egy találkozás Viski Andrással, írta a nagyszerű könyvéről a kitelepítésről, és most tudott csak megölelgetni, szóval ez is ilyen jó dolog volt. Meg régi ismerősökkel, barátokkal is itt szoktam találkozni, ez így nagyon jó dolog. Vagy hogy a Kaligramban megjelentek a verseim, itt adták át a tiszteletpéldányomat, a Rozum című folyóiratban is megjelentem is, és elhozta az egyik szerzőm például. Szóval nekem így nagyon sokat jelent, hogy ilyenkor pár szót tudok váltani olyan emberekkel, akikkel egyébként nem igazán találkozom, és akkor így nagyon dősölök ilyenkor, úgyhogy ez mindenképpen jó dolog.
0: Nagyon termékeny éved volt, ahogy így hallgatom azt, hogy mennyi fordításod, saját műved is megjelent. Most pihensz egy kicsit?
6: Igen, most ilyen időszak várjám, hogy fellélegzek. Most fejeztem be az egyik kéziratomat, szóval ilyenkor hagyok egy kis időt magamnak, és azzal foglalkozom, amit szeretek, bár nagyon szeretek írni és fordítani is, de most az olvasásra is hagyok egy kis időt.
0: Akkor először is jó pihenést, aztán pedig
6: nagyon köszönöm.
0: A könyveknek olyan utóéletet, amilyet kívánsz nekik, és jövőre pedig találkozzunk, lehetőleg olyan helyszínen, ahol mindenki jól fogja érezni magát.
6: Igen, igen, így legyen.
0: Kis Kohut Andrea, a Bázis Egyesület tagja, és Gyakorlatilag akármilyen rendezvényt szervez a bázis, szinte minden alkalommal láthatjuk fényképezőgéppel a kezében, tehát az ő munkájának az eredményeit visszanézhetjük a fotókon. Viszont a hangját meg nem igazán halljuk, úgyhogy most azért döntöttem úgy, hogy őt is megkérdezem arról, hogy tulajdonképpen milyen a viszonya a könyvfesztiválon. Elsőként egy pici bemutatkozást is kérnék tőled, hogy azon kívül, hogy fotózol, vagy itt fotózol, mivel foglalkozol?
3: Nem véletlenül nem hallják a hangomat az emberek, mert én szeretek a fényképezőgép mögött állni, és inkább mindig is háttérmunkákat végeztem. Nekem a fotózás, az eseményfotózás az inkább ilyen marginális elfoglaltság. Teljes állásban én a HVG-nek a képszerkesztője vagyok, a nyomtatott lapnál dolgozom főként.
0: És hogy kerültél kapcsolatba a Bázis Egyesülettel?
3: Korábban, 2015-16 környékén én a Szlovák Kulturális Intézetben dolgoztam kulturális referensként, és ott ismerkedtem meg Deák Renivel, aki ezeknek az eseményeknek szervezője, úgy mint a Könyvhét Könyvfesztivál, illetve aktív alakítója a szlovákiai magyar kulturális életnek, és René által ismerkedtem meg a bázissal, aminek most már azt hiszem 3 éve vagyok tagja, ebben nem vagyok biztos. És 2016 óta nagyjából minden szlovákiai eseményt dokumentáltam és fotóztam, ami itt Magyarországon zajlott.
0: Ezek szerint te is szlovákiai származású vagy?
3: Nem, én magyarországi szlovák származású vagyok, Békés megyéből származom.
0: Én nem tudtam ezeket a részleteket, úgyhogy ez meg különösen izgalmas, hogy magyarországi szlovákként, vagy szlovák származásúként dolgoztál az intézetben. Még egy picit azért az életedbe belekérdeznék, hogy tulajdonképpen az oktatási rendszerrel is van akkor tapasztalatod? Tehát, hogy a szlovák oktatási intézményekkel? Szlovák nyelvű?
3: Igen, van tapasztalatom vele. Annyira, hogy én óvodától kezdve egyetemig bezárólag a szlovák oktatási rendszer részese voltam. Egyébként az én családom a 300 éve Magyarországra érkezett szlovák telepeseknek a leszármazottja, és valamennyit még otthon is összeszedtem a szlovák nyelvből, de már nem nagyon beszélik a szüleim. Viszont fontos volt nekik az, hogy én ismerjem és tanuljam meg a nyelvet, ezért óvodába, általános iskolába, gimnáziumba is nemzetiségi iskolába jártam, aztán később saját döntésből Pozsonyban a Comenius Egyetem újságírás szakán végeztem, majd visszatérve onnan még az ELTE szlovák nyelv és irodalom szakát is elvégeztem.
0: A mindennapokban használod a szlovák nyelvtudásodat?
3: Nagyon sokáig voltam újságírója, riportere, illetve social media menedzsere a Magyarországi Szlovákok heti lapjának, a Ludové Novininak. Sajnos nem nagyon van már időm arra, hogy aktívan részt vegyek a magyarországi szlovák életben, és dolgozzak, és aktívabb részese legyek, ezért most a szlovák nyelv és kultúra háttérbe szorul, de nagyon-nagyon szeretném gyakrabban használni, és azért is örülök a könyvfesztiválnak és a könyvhétnek, mert Szlovákiából érkeznek ide írók, és a beszélgetéseken hallhatom a szlovák nyelvet. Ez jól esik a füleimnek.
0: Utolsó kérdés az életrajzi adatokhoz, hogy hogy jött a fotózás ezek mellé?
3: A fotózás az nekem egy kényszer dolog volt. Én egyetemen az egyetlen voltam, aki nem tanulta a fotózást. Amikor a szlovákok heti lapján elkezdtem el dolgozni, akkor nem volt anyagi lehetőség arra, hogy külön fotóst fogadjanak fel, ezért minden újságírónak saját magának kellett megoldania a képi dokumentációt is. Szóval ezért kezdtem el, aztán később egyébként pont a Szlovák Kulturális Intézetben került valahogy hozzám ez a feladat, hogy a fotókat készítsek az eseményekről, szóval most fotózok.
0: Milyen várakozásokkal álltál az idei könyvfesztivál elébe?
3: Hát furcsáltam, hogy a Hung Expo lesz, és kicsit el voltam szontyolodva, hogy ez azt jelenti, hogy nekem 1 órát kell utaznom minden nap oda és vissza, de a lényeg, nem nagyon tudtam most mentálisan rákészülni a fesztiválra, azért szoktam előtte átnézem azt, hogy milyen új könyvek jelentek meg, és akkor egy ilyen kis listával érkezem, de idén ez most kimaradt, mert besűrösödtek a napjaim más dolgok miatt, tehát kivételesen nem volt semmilyen nagyobb elvárásom, elképzelésem.
0: Akkor azt hiszem, hogy a következő kérdésem lesz testre szabott, hogy mire készültél, és mit emelnél ki igazából a program kínálatból.
3: Bevallom, hogy most így előzetesen nem tudtam belemélyülni a pódium programjaiba, szóval egy picit
7: úgy fotózás közben ismerkedtem meg vele, hogy milyen írók és művek érkeznek most ide. Kiemelkedően érdekes volt nekem, és nem számítottam rá, hogy ifjúsági irodalom is terítéken lesz, és ez volt az a könyv, amit be is szereztem idén, a Benkő Tímiának a könyvét. És ami pedig úgy unblock a nagy könyvfesztivált illeti, én hatalmas fantasy rajongó vagyok, és a Samantha Shandonnak az új könyveire le is csaptam.
0: A következő kérdés az pont az lett volna, hogy kiemelt program, kiemelt kötet. Tehát, hogy volna-e valami, amit a programkínálatból, illetve a könyvkínálatból kiemelnél. Úgyhogy valamilyen szinten metszette az előző kérdésre adott válaszod azt, amit erre válaszolhatsz, de hát, ha valami meglepetés jön.
7: Mivel ugye alapvetően a pódiumon tartózkodom, hiszen itt fotózom, ezért nem nagyon tudok a könyvfesztivál többi programján részt venni. Amit nagyon szerettem volna, és ezért kimaradt, az a Nellio Biedermannak a Lázár című könyvével kapcsolatos beszélgetése. Nem tudok nagyon sokat a könyvről, csak mindenhonnan hallom, hogy Dua Lipától kezdve mindenki ajánlja a világban ezt a könyvet, ezt a egyébként magyar származású fiatal fiúnak a könyvét. De most még teszek egy kört a fesztiválon, és szerintem megveszem, aztán jövőre beszélek róla.
0: Mi megszokott, és mi számít újnak? Ugye a helyszínt már említettük, de azon túl is talán vannak még egyebek.
7: Igazából a helyszínen kívül annyira sok újdonságot nem fedeztem fel, olyannyira nem, hogy már a pódiumnak a paneljeit is régi ismerősként köszönhetem.
0: Ha eltervezhetnéd, hogy milyen legyen a jövő évi, akkor mit változtatnál, vagy mit szeretnél, mit várnál a jövő évi könyvfesztiváltól?
7: Ami nekem nagyon hiányzik úgy egészét tekintve a kínálatból, az a képzőművészet és a fotóművészet. El tudnám képzelni azt is, hogy akár egy külön standja legyen a fotóművészetnek, ami nekem különösen közel áll a szívemhez, és tudom, hogy nem teljesen ez a profilja a visegrádi pódiumnak, de nagyon szívesen látnék szlovák, cseh, lengyel művészektől is munkákat, albumokat, és itt kiemelném egyébként azt, hogy a könyvhéten, és jól emlékszem, korábban a könyvfesztiválon is volt kiállítás szlovákiai magyar írók és fotósok munkáiból. Szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy bevonjuk így a fotóművészetet is egy ilyen rendezvénybe.
0: A könyvhét, illetve a könyvfesztivál eseményein is rendszeresen találkozom egy ismerős arccal, és igazából a mai alkalommal sikerült bemutatkoznunk egymásnak. Tundó Klára ül velem szemben, tehát a visegrádi pódiumnak, korábban bázis standnak vagy pódiumnak a rendszeres látogatója. Mit kell tudni rólad, és honnan jön ez a rajongás, ha mondhatjuk rajongásnak?
8: Hát rajongásnak nem tudom mondhatni, inkább kíváncsiság, és én Deák Renátát ismerem, ő egy nagyon jó barátnőm. Egy napon születtünk, bár ez nem biztos, hogy jelent bármit is, és szívesen nyomon követjük egymás életét, és ami fontos a másiknak, azt figyelembe vesszük. És mivel ez Renáta rendezvénye, és nagyon sokat dolgozik benne, ezért én nagyon kíváncsi voltam, hogy ő mit csinál, és mivel foglalkozik. Úgyhogy ezért vagyok rendszeresen itt, és igyekszem, mint kíváncsi és olvasó ember, olvasni és tájékozódni.
0: Egyébként a munkád kapcsolódik az irodalomhoz, kultúrához bármilyen módon?
8: Matematika-fizika tanár vagyok, és fotós, tehát volt olyan rendezvény még régebben, amikor dokumentáltam is eseményeket. Én azt gondolom, hogy mint kultúrember és olvasó ember vagyok itt, és ez teljesen mindegy, hogy irodalmárként vagy mint egy tanár, aki kíváncsi a környezetére, körülötte lévő világra és körülötte lévő emberekre.
0: Ilyen várakozásaid voltak az idei könyvfesztivál kapcsán? Voltak-e?
8: Nem tájékozottam előre. Tehát, hogy mivel én kívülálló vagyok, ezért nincsenek elvárásaim, meg várakozásaim, hanem egyszerűen eljövök, és nagyon örülök, hogyha egy jó beszélgetést hallok, vagy egy jó könyvet megismerhetek, és ilyen szempontból nincs okom csalódni. Most sem.
0: Most már lezajlott a rendezvény. Tudnál-e kiemelni egy programot, vagy akár többet is? És ugyanez vonatkozik a könyvekre és kiadványokra, ami megragadta a figyelmed.
8: Sajnos nem tudtam az egész rendezvényen itt lenni, csak ma érkeztem, és

0: fesztivál csalódás olyan szempontból, hogy túl sok a populáris könyv, nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát hogy túlzásnak érzem a felszínes irodalom jelenlétét a fesztiválon, maga a szervezést sem látom igazán pozitívnak, nagyon szűk a hely, nagyon zsúfoltak a standok, holott egy hatalmas épületben vagyunk, ahol hatalmas terek lennének még bármilyen programra, a visegrádi pódium is boszorkányok közé beszorítva a sarokban, nem tudom értelmezni ezt a helyzetet, úgyhogy nagyrészt tini lányoknak készült fesztiválnak érzem ezt, az összes többi helyen jóval kevesebb ember van. És az számomra abszurd volt, hogy megnéztem a könyveit ennek a hölgynek, nem szeretném reklámozni, egy tinédzser irodalomról van szó, 10 könyvvel jött ki, órákon keresztül kilométeres sorra állt a dedikálásra, míg Závodapálnál nem volt senki konkrétan.
1: Akkor mi legyen más jövőre? Ha rajtad múlna, akkor mi legyen más?
0: A helyszín lehet, hogy jó lenne, ha máshol lenne, mert én nem vagyok ebben kompetens. Illetve lehet, hogy szét kéne választani az irodalmat. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e azt mondani, hogy a populáris tini irodalomnak nem biztos, hogy van helye egy könyvfesztiválon. Csináljunk egy tinédzser könyvfesztivált boszorkányokkal és Star Wars figurákkal. Szerintem annak van helye, lehet, hogy az nagyobb bevételt hozna, mint egy irodalmi fesztivál.
1: Zárjuk valahogy pozitívan. Milyen pozitívumot tudnál kiemelni az idei rendezvényből?
0: A német pavilont és a német nyelvű részleget nagyon változatos, nagyon színes programmal készültek, nagyon sokféle könyvet hoztak, tehát egy teljes metszetet próbáltak bemutatni a német irodalomból, akár Németország, Svájc, Ausztria szemszögéből, és ezek nagyon jók, és én szeretném, ha tényleg mindig még talán jobban is be lehetne mutatni egy-egy országot, egy-egy nyelvterületet, egy-egy térséget. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív ennek a fejlesztése.
2: Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról hallhattak egy összeállítást. Megszólalási sorrendben Izsák Boda Bianka, Szarka Szilvia, Kerekes Vica, Mária Modrovics, magyar hangja Gazsik Viktória, Pénzes Tímea, Kiskohut Andrea és Tundó Klára válaszolt a kérdéseimre. Munkatársam volt Zsapka Levente hangmérnök, nevében is búcsúzom. A szerkesztőműsorvezetőt Paszmár Léviát hallották, viszont hallásra.

0: Megdöbbentő a királyi mennyegzőről szóló evangélium híre. A meghívottak nem mentek el, azaz Isten hívását sokan visszautasítják. Erről beszél prédikációjában Skalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes.
1: Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Mert bizony a mindennapi megélhetés és az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket.
0: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal az anyaság méltósága. Dr. Gők Edit főorvos meglátásai.
2: Az anyát a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. A globalizált világunk már nem hajlandó elismerni a nemek sajátosságát.
0: Ürge József vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után. A műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
3: Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
4: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
3: Szüreti napok Horgoson.
5: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és a idén, aki pálinkának vitte szőlőt, az nem vitte a szőlőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
3: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szószoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
6: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: William Kara szerint a 2027-es költségvetés a hanyatlás költségvetése. Véget értek a csehországi önkormányzati és szenátusi választások. Este többnyire borult lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. William Karas, a KDH alelnöke szerint a Fico kormány elszalasztotta a lehetőséget Szlovákia fejlesztésére. Úgy véli, a 2027-es költségvetésből hiányzik a jövőkép, és a kormány megsértette az adósságfékre vonatkozó szabályokat. Erik Tomás munkaügyi miniszter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés megőrzi a családi és nyugdíjas támogatásokat, és javítja az életszínvonalat. Hozzátette, ha az Alkotmánybíróság előírja a kiegyensúlyozott költségvetést, a kormány teljesíti ezt a kötelezettségét. A politikusok a fiatalok radikalizálódásáról is beszéltek. Tomás szerint ebben a közösségi médiának jelentős szerepe van, ezért korlátozna a 16 éven aluliak hozzáférését. Nagymácsédon ünnepélyesen felavatták a Szólásszabadság emlékművét. Azon a helyen, ahol a meggyilkolt újságíró Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová háza állt. A gyilkosság 2018. február 21-én történt. Az emlékmű a családok kezdeményezésére Nagyszombat megye beruházásában készült el. A csaknem 650 ezer euróból megvalósult alkotás a reményt jelképezi. A felfelé vezető ferdekert a társadalom egyensúlyának megbomlására, ugyanakkor a jövőbe vetett hitre is utal. Az áldozatok hozzátartozói azt remélik, hogy az emlékhely a jövő nemzedékei számára is figyelmeztetésül szolgál majd. Csehországban lezárult a kétnapos önkormányzati és szenátusi választás. Az eredmények többsége szombat estére várható, a végleges adatok vasárnapra lehetnek ismertek. A választás alatt több helyen is intézkedett a rendőrség, többek között szavazatvásárlás gyanúja miatt. A választók több mint 6200 település képviselőiről döntöttek, emellett 81 szenátusi választókerületből 27-ben tartottak választást. A szenátusi jelöltek többségére egy hét múlva a második forduló vár. Petr Pavel államfő is szavazott, miután a kritikák hatására hazatért marokkói nyaralásáról, eredeti távolmaradási tervét utólag hibának nevezte. Vlagyimir Putyin orosz elnök megértéssel fogadta az Egyesült Államok egyes az ukrajnai konfliktus enyhítését célzó javaslatait, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Putyin és Donald Trump amerikai elnök pénteken telefonon egyeztetett, a beszélgetés nagy részében az ukrajnai helyzetről tárgyaltak. A konkrét javaslatokat egyik fél sem ismertette, Trump ugyanakkor bejelentette, hogy megállapodtak az orosz dízelolajjal folytatott kereskedelem ideiglenes engedélyezéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arra figyelmeztetett, hogy a háború veszélyes patthelyzetbe jutott, és mindkét fél eszkalálhatja a konfliktust. Washington továbbra is a megállapodás elérését igyekszik elősegíteni.
0: Időjárás.
1: Este többnyire borult lesz az ég, sokfelé esővel, nyugaton csak elszórtan várható csapadék, a hőmérséklet pedig 6 és 11 fok közé csökken. Holnap reggel még keleten helyenként eshet, nyugat felől azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Felújítási munkálatok miatt lezárták a jobboldali sávot a D2-es autópályán Pozsonytól Csehország felé az 53-as és az 50-es kilométer között. A forgalom a baloldali sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zendülés, Szokványos Brigáddal, Miklós Brigitta és Nagy Pál András a mikrofon végek mögött. Jó magam, Berényi Mátyás volnék, és a művészeti felelősségről és a művészi szabadságról fogunk beszélgetni, illetve a magyar mainstream jelenlegi helyzetéről. És nagyon furcsa dolgokból kellett fölkészülni, úgymond tulajdonképpen. Én kíváncsi vagyok így rögtön előjáróban, hogy Mert én inkább, hogy mondjam, ilyen empirikus, tanulmányos úton közelítettem meg a felkészülést, hogy kikerestem, hogy mi gondoltak az emberek a művészeti szabadságról korábban, de most itt ti revesgettétek, hogy utána néztetek a magyar mainstream popzenei, illetve hip-hop zenei repertoárnak, és én kíváncsi vagyok, hogy miket találtatok elsősorban. Ami nekem így instant bejött, az ugye a szövegeknek az obszcenitása, nyilván erről is fog szólni valamennyire az adás. Ezt talán már a chatben is egymás között említettük, hogy ez az űre az arcomra című jelenség, hogy tulajdonképpen ilyen szintre egyrészt durvultak, másrészt egyszerűsültek, másrészt szexualizálódtak a szövegek, és igen, szóval ti mit találtatok, vagy miből készültetek, mi az, amire így belehallgattatok, hogy a magyar mainstream pop hip-hop iparnak a képviselete?
3: Hát ez nagyon sok kérdés volt egybe, de próbálok arra reflektálni, amire nem kellett készülnem tulajdonképpen, szóval semmelyik kérdésére nem fogok válaszolni. Én, amikor elmegyek szórakozni, akkor sajnos ezekkel a zenékkel ugye találkozom. Ha akarok, ha nem. Mert hogy az átlag szórakozó helyeken azért ezek a zenék megszólalnak, vagy hogyha az ember sétál Budapest utcáin, akkor ez egy ilyen alapvetés, hogy elmegy melletted egy BMW, és a lehúzott ablak mellett szól egy ilyen dash szám. És hogy ezekkel tulajdonképpen nagyon nehéz nem találkozni, szóval, hogy kizárni őket.
2: Sőt, hát mi ennek a fő kútfője, az talán a BME napok.
1: Ahol igen, abszolút, az egy gyűjtőhely. Meg tulajdonképpen az összes magyar fesztivál, tehát hogy most már korábbi adásokban beszéltünk talán erről, vagy ha nem, akkor részt így beképzelem, hogy igazából a magyar fesztiválokban nagyon kevés az egyediség, és hogy tulajdonképpen ugyanazok az előadók árna haknizza végig az országot a fesztiválokban is, amiben van egyfajta fontos szempont is, hogy így mindenhová jutnak, tehát tényleg aki mondjuk nem juthat el Budapestre, stb., az Sopronban is meghallgathatja ugyanazokat, de közben meg, hogy minden fesztivál ugyanazokra a nevekre egyszerűsödik, és egyre nagyobb szeletét veszik ki ennek a társaságnak az olyan előadók, akik most is dominálják a YouTube-nak a felkapott listáját, és egyébként ehhez hoztam én egy adatot. Én direkt nem sok adattal készültem, úgyhogy így jó, mert egyébként nem beszéltük meg a Matyival, de inkább akkor mi a Brigivel egy kicsit más oldalról indultunk. De ez egy nagyon érdekes adat, hogy és cikkek is jelentek meg róla, hogy egyébként a Dash, magyar előadó, ő Európa szinten is egyedülálló magasságokba ért olyan szempontból, hogy egyrészt máshol nincs olyan, talán csak Finnországban, hogy a teljes magyar YouTube felkapott listát, az első tizet, az csak magyar előadók, és nekik a zenéik dominálják, és ebből, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 is Dash nevéhez is köthető, és hogy ez ilyen teljes unikális dolog.
3: Igen, ezt én is hallottam már egy ilyen podcast beszélgetésben, és
1: elképesztő. Igen, lecsekkoltam, és igen, ez egy amúgy létező EU-s kutatás, amiben ez benne van, és ez tényleg nagyon érdekes, és egyrészt amúgy tök érdekes szempontokat hoz be, hogy Magyarországon a zenehallgatás az ennyire ráerősödött a magyar nyelvre.
2: Nemzeti.
1: Tehát hogy igen, tulajdonképpen igen, egy nemzeti valami vélet.
3: Csak a magyar nemzeti hip-hopnak szerintem pont az egyik magyarázata, hogy az egyik olyan legutolsó pontján vagyunk, tehát hogy az EU-s listának, akik a legkevesebb idegen nyelvet beszélik, ugye tulajdonképpen top helyen vagyunk. Szóval igen, szóval...
1: Nyelvileg kevésbé tájékozott.
3: Tehát, hogy a mi kis hazánkban jellemző az, hogy nem sok idegen nyelvet beszélünk, és ez is az egyik implikálja azt, hogy tulajdonképpen...
2: Abszolút. Csak mert felvid szlovákiai rádió, szerintem a Szlovákiára is ugyanígy elmondható ez a statisztika.
1: Igen, abszolút.
2: Nyelvet beszélnek, bár szerintem ott kevésbé extrém ez, hogy csak magyar, vagy csak szlovák előadók lennének mondjuk a top 10-es listán, és ez engem is meglepett, hogy tehát akkor tulajdonképpen azt lehet állítani, hogy más országokban szinte sehol nincs az, hogy a top 10-es, vagy top 100-as listákon ennyire dominálna a hazai zenekészítés.
1: Hát abszolút, legalábbis itt Európában, ugye nyilván Amerika más, tehát hogy vagy az USA, de hogy igen, de hogy itt Európában ez abszolút így van. Tehát,
3: és hogy mennyire érdekes a kontextusa ennek, hogy egyébként meg mi vagyunk azok, akiknek a nemzetközi zeneipar a piacra tulajdonképpen nem kerül ki semmilyen olyan zene, amit külföldön ilyen nagy számban hallgatnának. Tehát az, hogy van egy magyar sláger, amit mondjuk így szertágazóan ismernek, az nagyon-nagyon ritka, vagy inkább azt mondanám, hogy tényleg szinte nincs. Tehát,
2: igen, mert hogy ugye magyar nyelven zajlik sok ilyen, és ennek a cáfolata volt az Azaria az elmúlt időszakban, aki meg úgy helyel közzel kikerült, meg egyébként ennek a cáfolata valamennyire az underground zenei kultúra, mert ott mondjuk azok a zenészek, akikről hallgatás alapján nem is tudnád felismerni, hogy egyébként magyar előadók, azok egyébként turnéznak világszerte az underground kultúrában, csak ugye nem olyan zenei ágazatokban, amik ilyen szövegcentrikusak, tehát mondjuk nem tudom, ambient zenék, vagy komoly zenék terén, és ez az érdekes, hogy komoly zenék terén meg abszolút.
4: Pont ezt akartam mondani, hogy a komoly zenében, jazzben, szóval számos egyébként más műfajban, tehát nem a könnyű, alapvetően nem könnyű zenei műfajokban egyébként a magyar zene az egyfajta exporttermék.
2: És ezt is akarja a magyar kultúrpolitika egyébként mutatni, mert hogy ugye bejössz Magyarországra külföldiként, és az első dolog, amivel találkozol, az a Liszt Ferenc repülőtér.
4: Abszolút.
2: Tehát, hogy annak a kultúrának az exportálása amúgy egy jogos cél, ami ugye nem nyelvhez kötött feltétlenül, és hogy ez megvalósul underground körökben, most sajnos mondjuk a Color Star nevezetű zenekaron hirtelen nem tudok mást mondani, akik ilyen underground zenészek voltak, de például a Tilos Rádió Holdudvar, a Zsagár, meg az ott lévő előadók különböző európai, nyugati országokban, underground klubokban rendszeresen léptek föl, ugyanúgy, ahogy hozzánk is jönnek külföldi underground előadók. Csak ugye ez a mainstreamben nem tendencia.
3: Hát igen, meg az egy másik kérdés, hogy mondjuk Liszt Ferenc mennyire volt magyar, és hogy ő azon kívül, hogy annak vallotta magát egyébként még a nyelvet sem. Beszélte, de ez egy...
2: Hát igen.
3: Ez egy másik része, de egyébként meg talán az, hogyha visszakanyarodunk a mainstream részére ennek a zeneiparnak, és hogyha ezt helyezzük fókuszba, akkor tényleg jellemző az, hogy így nem tud egy előadó egy bizonyos áttörést elérni egyébként a hallgatói számában, nem tud előrelépést vagy felmutatni, mert például, hogyha valaki elmegy egy X-faktorba, ami azért egy jó lehetőség arra, hogy valaki, aki ilyen szénában akar így előrelépni, akkor ott adnak neki tanácsokat, és szinte mindig, akik idegen nyelvű dalokkal mennek oda, azzal kezdik, hogy ja, tök jó, hogy dalokat írsz, de írjál magyarul. Tök jó, hogy rappelsz, de rappelj magyarul. És 10-ből 10, de szerintem legyen 9, de inkább 10 alkalommal ezt megfogadják, és így tudnak egyébként bármit felmutatni, vagy azt, hogy szavazzanak rájuk, mert így ér el az emberekhez.
2: Hát jó, azért az, hogy az X-faktor egy jó lehetőség arra, hogy kitörje, ahol jó tanácsokat tudsz kapni, nem biztos, hogy egy potenciálítás. Tehát
3: én arra gondolok, hogy egy mainstream közegben.
4: Az biztos, hogy megállja a helyét, hogy egy 10 évvel ezelőtt X-faktor azért nagyon más volt, mint a mostani.
2: Hát
4: helyzet, tehát hogy ott azért tényleg nevelődtek ki, vagy kerültek ki legalábbis olyan emberek, akiknek később egy meghatározó pontja volt az X-faktor a karrierútjukban. Most ezért már ez tényleg szerintem kevésbé mondható el, kicsit másról is szól ez a műsor.
2: Hát az elmúlt 5 évben a Manuel talán az egyetlen X-faktoros volt, és megmaradt bizonyos értelemben a mainstreamben.
4: Abszolút.
2: Tehát ezen kívül nem nagyon volt, és egyébként az X-faktor, meg a másik műsor, aminek nem jut eszembe a neve.
4: Én is ezen a TV2-s változata, ami a prostóságnak.
2: Megasztán.
4: Amiről egyébként szerintem kiváló cikkek jelentek
3: hát
4: meg.
3: Én sem állítom, csak azt gondolom, hogy az X-faktor az egy olyan médium tulajdonképpen, amin keresztül pont az, aki a mainstreambe szeretne betörni, vagy feltörni, oda megy alapvetően. Tehát azt én sem gondolom, hogy most szakmailag megfelelő tanácsokkal látnak el őket, de ez jellemzően előkerül.
2: Hát kevés az a baj, hogy nincs olyan unikális zenei produktum, vagy legalábbis nagyon kevés, ami ki tudna törni a külföldi nemzetközi piacra, és úgymond fölülírná azt a hatalmas, nagy, duzzasztott piacot, amiben egyébként rendkívül sok zenei produktum van.
4: És ez egy tökéletes átkötés arra, hogy de lehet a Mizu az, Flór Tomitól, hiszen egyébként ott voltam, és élőben hallhattam, ahogy Zara Larsson a szigeten a Mizura táncol, és a Mizu intrójával kezdi a fellépését, úgyhogy lehet, hogy a Mizu majd elindítja ezt a sort, és azért is akartam ide kötni, mert ezt így felírtam magamba szépen a jegyzeteimbe, hogy Gulyás Mártonnak volt egy interjúja Pixával, amit nem tudom, hogyha láttatok, hallottatok-e egyáltalán, hogy tudjátok-e, ki az a Pixa.
3: Én természetesen tudom, székesfehérvári lakosként, én őt ismerem, és a felesége a fodrászom egyébként, csak mondom, és már megszületett a kislányuk is, csak mondom, hogy...
2: Nem egy ilyen kulisszatitok, amit ki kell vágni?
3: Nem, szerintem ezt azért, hogy lehet róluk tudni.
2: Igen.
4: Igen, nekem a Pixával az egyetlen, nem mesélem el a személyes élményemet.
3: Amúgy nekem is van, ezt is elmesélem, hogy az Pezen Fesztiválon, amikor dolgoztam és pultoztam, akkor megette a pizzámat, a Pixa, és amíg nem tudom hány órája dolgoztam, és kaptam egy pizzát ingyen, azért már látták, hogy nem tudom mióta nem ettem, és akkor amíg elfordultam, és kiszolgáltam valakit, addig megette a pizzámat.
2: Pizza megette
3: a pizzát. Pizza, jössz nekem, egy pizzával jössz nekem.
4: Na, de visszatérve a Pixához, szóval, hogy ők tulajdonképpen ott próbálták így határolgatni, hogy hol kezdődik a trash műfaja, vagy ha ez egyáltalán egy műfaj a magyar zenében, és valahogy így a Mizu, Bulibáró és hasonlók körökben próbálták lehatárolni, és mindenképpen a Pixát valahogy a Gulyás Mártonhoz akartak kötni, vagy valahogy kimondatni vele, hogy ő azért egy emblematikus alakja az ilyen magyar trash zenének és az ennek való felfutásának. És így én nagyon sokat gondolkoztam, és kíváncsi lennék, hogy mi a véleményetek, hogy mi az a trash szerintetek, és van egyáltalán ilyen műfaj, és ha igen, akkor mit sorolunk ide?
2: Hát amúgy nagyon nehezen definiálható, de valószínűleg valami olyasmi a trash, ami nagyon egyszerű, ilyen alapvetően popzenén alapuló, de önmagát ilyen hip-hop zenének kiadó zenei műfajon keresztül, általában FL stúdióban, vagy valami végtelenül egyszerű, jó, végtelenül egyszerű idézőjelben programban elkészített rossz zenei alapon, egy olyan szöveg, ami nagyon erősen épít az elemi ösztönökre, hogy szex, ölés, rablás, embereknek a bántása. Nekünk
4: kaviár, kurvák.
2: Nem. Igen.
5: Ez a mézgy.
2: Nem, ez a
4: trash. Most ezt csak ezt kérdeztem, a trash. Mert egyébként, amit én így készülve az adásba, így magamban megálmodtam, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy igen, hogy a trash az valahol ott kezdődik, ahol így a zenében nagyon erős ez, amit a Matyi is mondott, ez az ösztöni lét, valamilyen, ha ilyen freudi fogalmakkal érünk, egy kevésbé magas énállapot, és egyébként meg nem jelenik meg valami önreflexió, vagy valami több szempontúság, vagy tudatos érzelembehozás, vagy valami plusz kognitív, vagy emberi magasabb működés, ami így hiányozik ezekből a számokból. És ezt akár külön választhatjuk a zenei részére is, meg a szövegére is, de hogy valahogy én így eddig jutottam ebben, és talán így...
3: Nekem egyébként az első asszociációm erre, hogy valami trash, hogy valami proli. Én valahogy ezzel tudom összekötni, ezzel a kifejezéssel, hogy valami olyan, amit egyszerűen, ami hallásra, szövegre, érzületre, hogy így meghallgatod, azt az érzést kelti benned, hogy ez valami borzalmasan végtelenül lócska dolog volt. De tényleg, de hogy valami olyasmi jön ki belőled, mint a Puzsérból a Csillagszületékbe. Tehát, hogy ilyesmi is.
2: És az az érdekes, hogy volt egy, nem is tudom, hogy telexes vagy indexes interjú pont a BML napokról, ahol ezek a jellegű előadók léptek fel, és ezeknek a jellegű előadóknak az első soros közösségét kérdezték meg, hogy ők miért szeretik ezt a dolgot, és ők is ugyanezt mondták, hogy tudják, hogy ez ilyen, de valamiért szeretik hallgatni.
4: És ezen én sokat gondolkoztam, azt hiszem, hogy a 444-en volt szerintem, vagy ilyen videós riport volt, nem? Vagy szóval, akkor a 444-en volt. Ja, és akkor én, azen, tehát, hogy én addig jutottam ebben, hogy szerintem se nem a szöveg, se nem a zene, és valahogy mégis mind a kettő megfogja a hallgatóságot, és valójában nem a maga a szöveg, vagy a zene fogja meg, hanem az ezek által kiváltott olyan érzelmek, mint a menőség, a szabadság, ez a püzsérsi szavakkal élve veretés, ami így egyébként egy olyan érzés, amit még ha így most itt el is vetünk magunktól, egyébként mindnyájan szeretünk néha megélni, tehát, hogy amikor, nem tudom, ülsz az autóba, és eleged van, és minden, semmi se jó, és akkor jól esik felhangosítani a zenét, és akkor valahogy nem úgy esik, hogy egy paraszt kantátát raksz be, hanem valami olyat, ami ezt a fajta érzelmi töltetet adja meg neked, és szerintem így ez az, amit ők valójában meg akartak fogalmazni, és nyilván ez lehet egy belemagyarázás, nem tudom, ti erről mit gondoltok.
3: Én maximális egyet értek ezzel, és egyébként én ugyanoda sorolom ezt körülbelül, vagy ugyanabba a kategóriába tenném, ami a káromkodás is szerintem alapvetően, hogy egyébként van egy olyan hatása, egy olyan pszichológiai hatása, hogy felszabadít, hogy egyszerűen így levezeted a feszültséget ezen keresztül, és ezekben a szövegekben is sokszor az, hogy obszén szavakat egyáltalán kimondhatsz, tehát van egy olyan biztonságos közeg, ahol te megteheted azt, hogy kimondasz olyan kifejezéseket, amiket egyébként semmilyen körülmények között soha nem mondhatnál ki, tehát hogy nincs az a kontextus, ahova beillik az, amit te ott éppen kimondasz, az tényleg egy ilyen megszabadító dolog.
2: És akkor itt van a probléma, talán, hogy ugye elveszett a művészetnek ebben a konkrét művészeti trash műfajban az a szerepe, hogy ez bármi nemű egyéni önreflexivitást kezdeményezzen, hanem pusztán ugyanazt a célt szolgálja, mint a foci, hogy egy társadalmi szerep, ahol te le tudod vezetni a frusztrációidat. Erre amúgy ez a vízberakós kísérlet van, hogy belerakják az emberek a kezüket hideg vízbe, és nem szabad semmit mondaniuk, akkor kevesebb ideig tudják bentartani, mint hogyha tudnak káromkodni közben. Tehát, hogy egyértelműen bizonyított az, hogy ez a jellegű ilyen feszültséglevezetéshez működik, csak ez ugye parttalan, vagy hát, hogy mondjam, társadalmi szelepként kezelhető, ami kicsit alacsonyabb rendű, bár most ez akkor, hogy mondjam, nem biztos, hogy alacsonyabb rendű, de hogy nem ugyanaz, mint a művészet.
3: Én szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, amit talán most nagy feladat lenne kinyitni, és nem is biztos, hogy ki kell nyitnunk, de hogy egyébként az, hogy ilyen kis ujjeltartósan azt mondjuk, hogy mi nem káromkodunk, egyébként ez amúgy szerintem valamilyen mély rétegekben egy ilyen elfojtottságot okoz, hogy az ember néha azért úgy kimondaná azt, ami legelső benyomása egy szituációban. Persze, de ezt most kezeljük jól, amit mondok, de hogy szerintem nem feltétlen kell egy normának kell annak lennie, hogy soha nem mondunk ki semmilyen káromkodást, vagy egy ilyen fajta kifejezést.
2: De nem ez az állítás, csak nem rakom fel Spotify-ra, és élek meg ebből.
4: De szerintem még csak nem is ez az, tehát hogy én kerestem, hogy valójában engem mi az, ami zavar ezekben, és szerintem mi az, ami társadalmilag káros, és igen, egyfajta obszen, tehát a káronkodás, mint az, tehát a szavaknak egymás mögé tétele, tehát sok káronkodás egymás mögé tétele, az szerintem önmagában nem feltétlenül jelent egyfajta társadalmilag romboló szöveget, mert nem tudom, gondoljatok a Belgától az 1-2-3-ra, vagy szóval olyan zenékre, amely kifejezetten ezt figurázzák ki, vagy a Krúbinak a szövegeire, vagy nem tudom, szóval hogy mondtam sok példát, ami feszegeti ezt a fajta dolgot. Engem sokkal inkább, ami ebbe az egészben zavart, és szerintem egyébként helyesen ebbe a videós riportban, amiről már itt szót ejtettünk, is erre terelődött sokszor a kérdés, hogy a tárgyasítás és az a fajta beszédmód, ahogy az előadók, férfiak, nőkről beszélnek ezekben a számokban, és ezt a fajta, és azt, amit ezzel közvetítenek, az szerintem, ami igazán valahogy hogy nem jó ebben, ami társadalmilag szerintem káros ebben, vagy legalábbis nem követendő, vagy átgondolandó, hogy erre szükség van-e. Szóval én így talán ezzel egészíteném ki, hogy nem biztos csak, hogy a káromkodás önmagában szerintem nem feltétlenül. Abban egyébként teljesen egyetértek, amit mondtatok, hogy ez egyfajta ilyen szelep, és valójában, hogyha ezt a szelepet csak folyton kivesszük, akkor a feszültséget így úgy engedjük el, hogy valójában azt nem tudjuk beledolgozni valami magasabb rendűbe, vagy valójában feldolgozni, vagy foglalkozni vele rendesen, hanem mint egy szelep csak kivesszük, és néha visszarakjuk, és ez egy ilyen átmeneti megoldás. De igen, így kicsit így a tárgyasításra akartam volna felhívni a figyelmet.
2: Hát teljesen, és úgymond nem az, hogy szuperpozícióban vannak, de talán ilyen értelemben igen, de hogy képzeljük el azt, hogyha mondjuk most ugye a nők az nem egy kisebbség, de hogy szociológiai értelemben valamennyire egy többségi kisebbség, mert bizonyos értelemben kisebbségi helyzetet tapasztalnak, de hogy képzeljük el, hogyha mondjuk a romákra vagy a melegekre ugyanúgy érvényesek lehetnének ezek a szövegek, vagy róluk készülnének, akkor milyen mértékű társadalmi ellenállás lenne a Dessel, a Tidenivel, meg azokkal az emberekkel, akik ezt képviselik. Szóval itt abszolút kettős mérce van alkalmazva, amikor a nők lealacsonyításáról van szó, és még ebben a 444-es riportban is ezt kérdezték az emberektől, főleg csajoktól, hogy őket ez megérinti egyáltalán, és hát ürességet láttál a tekintetben.
4: És ez engem annyira érdekelt, hogy emlékszem, hogy pont küldte a Matyi, és akkor én meg futás közben már előtte nap meghallgattam, vagy nem is tudom, de hogy én futás közben utána végig ezen gondolkoztam, hogy így, hogy lehet ez, és ezt már korábban is járt a fejembe, mert egyébként pont úgy hozta az élet, hogy én több olyan koncerten is voltam, vagy olyan fesztiválon, vagy ilyesmi, ahol találkoztam többel ezek közül az előadók közül, és így láthattam, hallhattam őket, stb. És egyszerűen azon gondolkoztam, hogy mi az a mechanizmus, pszichológiai szemmel is nagyon érdekes szerintem, hogy mi az a mechanizmus, amivel ezt a fajta ilyen kognitív diszonanciát itt át lehet ugorni, tehát hogy valami fajta távolítás ez, és tényleg így eddig jutottam, hogy valahogy az érzelmeket fogják meg ezekből, és az érzelmek azok egyetemlegesek, tehát hogy ez a szabadság, felszabadulás érdekes menő vagyok, ez ugyanúgy megjelenik egy lánynál, csak nagyon picit más formában, mint egy fiúnál, és valahogy így süket a fülük arra talán ilyenkor, hogy egyébként ez a szöveg mit kommunikál, ettől még érdekes.
2: Hát ugye Fú, ez nagyon érdekes, mert erre hoztam egy idézetet is, a Szabán Samunak a jogpszichológia könyvéből, ugye Aronson, Elliot Aronson pszichológus szerint az egyenlő pozíciójú érintkezés hatására, legyen az közvetlen vagy közvetett, létrejön egy kognitív diszonancia helyzet, pszichológiai feszültségállapot, aminek csökkentésére törekedni fog az egyén. Tehát, hogy tulajdonképpen valahol kell találkoznod egy olyan esettel, ahol ténylegesen a nők lealacsonyításának egy fizikailag tapasztalható változata vagy verziója manifestálódik a térben, és ezáltal is kell egy erősebb érzelmi benyomást kapnod, amin keresztül esetleg egy ilyen nagyon pszichológiailag fogalmazva attitűdváltozáson mehetsz keresztül ezekkel a zenékkel, és aztán meg az már ugye nyilván megint egy pszichológiai kérdés, hogy most az attitűdváltozás az indukál-e viselkedés változást, és akkor nem fogsz elmenni a BME napokra, vagy sem, de hogy az biztos, hogy nincsen konkrét szembesítő karnyújtásnyira lévő tapasztalata a nők szembeni erőszakkal, és hogy ez egy milyen gyakori probléma, és ezért van az, hogy valószínűleg, hogy nem nincsen kellő, nem tudom, kulturális ellenállás az ilyen jellegű szövegek iránt. Hiszen látod a TV2-t, meg az RTL klubot, ahol a Tídené a zsűri, meg a mondjuk a Bialex nem sorolható ilyen pozícióban, meg annyira talán a Majka se, már ott is egy érdekes téma, hogy a fejbelövetés, színpadi fejbelövetés az morálisan hova helyezhető.
4: De például a Marics Peti ott megjelenik, akinek azért így.
3: Hát de szerintem van egy olyan gyökere egyébként ennek, hogy alapvetően egy ilyen túlszexualizált társadalomban élünk, és hogyha egyszerűen valaminek nyilvánosságot akarnak adni, tehát hogy egy olyan évben élünk, vagy évtizedben, vagy évszázadban, amiben az normális, hogy valaki abból csinál Guinness rekordot, hogy hány férfival fekszik le. És utána megszavaztatja emberekkel, hogy hogy hívják azt a gyereket. Tehát, hogy ilyen dolgok vesznek minket körbe, és teljesen hétköznapibbá válik az, hogy egy bestseller könyv a Libriben, hogyha bemegy az ember, akkor az egy pornóregény. És a csapból is ez folyik, és mindenek köré van felépítve, eszméletlen nézettséget hoz, és én egy kicsit ebben is ezt a marketinget látom az ő részükről, hogy tudják, hogyha erről beszélnek, akkor ez felhajtás, meg figyelem, meg ez egy ilyen izgalom, mindig egy ilyen izgalom, és efelől közelíteném ezt én meg, mert ebben pedig én ezt lehet, hogy csak a saját tapasztalatom, de én ezt nőként úgy élem meg, hogy már annyira én el vagyok, már annyira ettől teljesen érzéktelenedve, hogy ilyen dolgokat hallok, hogy annyira normálissá vált az, hogy ezeket így mondják, hogy én ezt nem érzem már lekicsinyítőnek a nőiességemre ráhatóan, hanem alapvetően ilyen szexuális tartalomnak kezelem. Tehát
4: amúgy ez érdekes szerintem, amit mondasz, Brigi, hogy egyszerre, hogy szerintem is abszolút tudatos ez a fajta ráhajtás ezekre a témákra, és egyrészt az az érdekes, hogy ez nagyon mainstream, nagyon megy, tehát hogy nagyon nagy nézettségeket generál, tehát hogy tulajdonképpen ott van a mindennapjainkban folyamatosan, de ennek ellenére még mindig van egy olyan aspektus, ami egy kicsit táplálja is ezt, hogy egy kicsit még mindig olyan shady az egész, olyan ez nem olyan téma, amiről hangosan beszélgetsz a buszon, vagy ilyesmi, tehát hogy a szex körül még mindig van egyfajta olyan tabusítás, meg egyfajta ilyen ellenállás, akár később, vagy nálunk idősebb generációknál, stb., ami ad egy plusz ilyen élvezetet ennek, vagy egy ilyen bűnös élvezetet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, ami miatt ez megcsavarja még egyszer ezt az egész témát, és ad neki egy ilyen plusz gellert.
2: Igen, és ez amúgy ilyen paradox, hogy ugye nincs róla beszélgetve, de közben meg rendkívül a mainstream szövegeknek a tárgya. Meg ugyanez a jelenség, hogy a híres vagy hírhett pornószínészeket ilyen vörös szőnyeges eseményekre hívják résztvevőként.
3: Igen, és mindenkinek könyv van már, életrajzi könyvek vannak róluk, és ilyen oltári nagy feneket kerítenek. De tényleg, tehát, hogy van ez az óriási túlhájpoltság emellett, és közben meg tök érdekes, hogy eszembe jutott az, hogy volt egy ilyen TikTok trend, és nagyon sűrűn hallom ezt egyébként velem egykorú lányoktól is, hogy van a BSV-nek az a száma, a Picsa. Ismeritek azt a számot?
4: Uh-huh.
3: Ezt benne lehet hagyni? Szóval van a BSV-nek egy száma, ami elég híres, és ugye pont arról szól, hogy tehát nettó, hát mondhatom, hogy nőgyűlölet, igen, erre már mondhatom ezt, és pont ez, hogy azok a lányok, akikről szól, éneklik ezt a számot, és tök érdekes ilyen, pont ez a kognitív diszonancia jelenik meg benne, amit szerintem ezzel az idézettel hoztál, hogy pont ők.
2: Igen, és nagyon furcsa, ezért a Krúbi jelenség, nagyon nehéz értékelni a Krúbi jelenséget, mert hogy ugye ő az, aki mondja mindig, hogy hát a nem tudom milyen alacsony kognitív képességekkel rendelkező nézőközönsége áll sorba a koncert előtt, és várja, hogy bemenjen oda, és ezt a szöveget előadja ennek a közönségnek, és hogy ő neki az ilyen mainstream zenében foglalt szuperpozíciója, hogy minden szempontból védhető, mert ironizál, de hogy ténylegesen kimondja azokat a dolgokat, ez egy ilyen nagyon nehezen értékelhető valami, és egyébként ugyanúgy meglovagolja mondjuk a politikai zenecsinálásnak a hullámát, és ugyanannyira kimondja ugyanazokat az obszén dolgokat, csak rá van aggasztva, hogy ez irónia, és akkor el van fogadva.
3: Nekem olyan, ez most az nagyon távoli lesz ez a hasonlat, de nekem olyan a Krúbi személye, vagy nem tudom, sajnos nem ismerem személyesen, hogy ezt meg tudja, mit ér.
2: Sajnos van a hangsúly.
3: Sajnos, de a lényeg az, hogy olyan volt nekem, mint amikor a József Attilánál a Szabad Ötletek jegyzékét elolvasod. És akkor így, wow, hát ez egészen másképp, mint amikor olvasod a Reménytelenült. Valami egészen más aspektusát látod valakinek. És valahogy ez a kettősség van bennem ugyanígy, amikor a Krúbit hallgatom, meg megnézek vele egy interjút, hogy néha nem tudom elképzelni, hogy ez az ember, aki ennyire intelligensen kommunikál, meg úgy ránézésre is azért egy ilyen hétköznapi forma, tehát hogy a Krúbi nem olyan, hogy ránézel, és akkor látod rajta, hogy egy művész lélek. Alapvetően nem. Tehát ő pont olyan, akiről el tudod végezni, hogy egy közgázt elvégzett. De most ezt nem lekicsinylően mondom, hanem tehát egyszerűen ilyen forma. És utána meg annyira meglepő, amikor meg színpadon látod az ő jelenlétét, hogy egy annyira más bontakozik ki, és nagyon van ez az ellentét, vagy ez az összetettség inkább.
2: Ez amúgy, bocs, mindjárt mondhatod, csak amúgy ez egy lekicsinyítő dolog, hogy ő egy közgázas arc, de a Krúbi szempontjából azért elfogadható szerintem, mert amúgy ő is így kommunikál, tehát hogy mondjuk a Noáról, amikor azt mondta, hogy cringe, akkor szintén nem adott egy normális értékelést a karakterre, pedig amúgy megérdemelné, ugyanilyen alapon lehet rá mondani, hogy a Krúbi a BME-s haverod.
3: Én nem nézem le a közgázosokat, se a BME-seket nem nézem le, csak úgy alapvetően vannak külső jelek, megismertető jelek, amiket tudok párosítani valakihez. Tehát azt is látod valaki, hogyha BTK-s. Szembe jön az utcán, és látod, hogy basszus, ő a bölcsészkarból most szabadult ki. Tehát ez most se nem negatív, se nem pozitív, ez egy ilyen felismerés.
4: Akkor én leszek itt a Krúbi védőügyvédje. Egyébként találkozunk majd a novemberi koncertjén az MVM Domban, de nem, szóval szerintem a Krúbi amúgy, és teljesen igaz, amit mondtok, de szerintem ő, és igen, tényleg kényelmes az, hogy ő szerintem ő vette föl elsőként ezt a szuperpozíciót, és ezért így rugdoshat lefele, hogy én már itt vagyok, ti nem jöhettek ide, és tényleg kényelmes ez a dolog, ez kicsit nekem a Family Guy-ban van mindig ez a vibe-om, hogy meg a, hogy így igen, vicces, nagyon vicces a Family Guy, nagyon szórakoztató, sokszor nagyon intellektuális, de igen, rám mondjuk mindenre, hogy irónia, de hogyha egy picit mélyebben belegondolunk néha egy-egy jelenetbe, hogy ott mit lát, és hogyha mondjuk azt képzeljük oda, hogy ezt egy 14 éves látja, akkor egy kicsit megfordulhat velünk a világ, hogy te jó ég. És a Krúbinak a zené is között is vannak ilyenek, de azért szerintem nála nagyon egyértelmű az, hogy tehát akár az Ösztönlény albumot valaki hallgatja, vagy szóval nála szerintem egyértelműen annyi számban megjelenik az erre való reflektálás, az ezeknek az őszinte dilemmáknak a beledolgozása a művészetébe. Tehát akár, hogy mindenki fel akartam hozni a Gangsta Zoli Tehet Mindenről című számát, ami szerintem egy nagyon idekapcsolódó rész, mert egyrészt megmutatja azt, hogy ő ezeken mennyit gondolkozik, hogy ebből tudott egy olyan számot csinálni, amit millióan meghallgattak, miközben arról szól valójában, hogy a magyar zenébe hogyan került bele ez a fajta prostóság, és beszédstílus, amit ő is visz, és amit egyébként egyel vissza a Flórnak a Gránát című számához kapcsolja, és előtte pedig Gangsta Zolihoz, és akkor itt egyszerűen megáll, és így iróniából elvágja az egészet, de hogy ez mutat neki egy ívet, hogy valójában mi is itt most beszélünk a mostani felkapott előadókról, de hogy összességében nem itt kezdődött, ha visszagondolunk Dobmerre, nem tudom, Funkadelire és hasonló előadókra a 2000-es évek elejéről, 90-es évekből ugyanúgy megvoltak ezek az arcok, akik nőkre tárgyasító szövegeket írtak, stb. Talán nem ennyit, és talán nem ilyen formában, és igen, nem volt csak ilyen a Felkapottban, tehát más azért a helyzet, de hogy azért nem a Vini Junior találta föl a spanyol viaszt, és nem is a Dash, hanem ez egy új jelenség, aminek nyilván ez egy újabb aspektusa, és egy erős, teljesebb része.
3: Igen, csak ez olyan érdekes a Krubinál, most nem ellene vagyok egyáltalán, csak hogy pont ez a szuperpozíció, amit mondasz, hogy egyébként meg a felelősséget veszi le a válláról, hogy egyébként ő nem számol el senkinek azzal, hogy ő milyen üzenetet közvetít, vagy hogy mi történik egy koncerten, mert hogy egyszerűen ő mindenre rá tudja húzni azt, hogy hát ő csak viccelt, vagy hát ez csak ez egy ilyen ironikus dolog, és akkor ezt mindenki helyez el ott, ahol ő arra a portra tegye fel, amelyikre ő szeretné, de hogy egyébként azért ez olyan kettős, mert egyébként bennem van egy olyan érzés, hogy valaki megvállalja fel azt, amit ő közvetít. Persze az is lehet egy üzenet, amit a Krubi közvetít, csak nála nem tudod megítélni, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami irónia, de mondjuk egy Gangsta Zolinál meg tudod ítélni, mert én sajnos voltam Gangsta Zoli koncerten, és ő tényleg azt nyomja annyi éven keresztül, tehát ő még mindig ugyanúgy ezt viszi a koncerteken, és tényleg elképesztő, de tényleg nagyon-nagyon durva az a szóhasználat, amivel ő él, és ő ezt vállalja, és hát ő egy felelősséggel van afelé, amit ő kiad terméket, vagy produktumot, amivel ő előállt.
4: Hogy szerintem az a fő különbség a Gangsta meg a Krubi között, hogy egyszerűen sokkal komplexebb személyiséget hoz a Krubi a színpadon is, meg így a zenéiben, mint a Gangsta Zoli, és én elfogadom, hogy a Gangstának valóban ilyen, tehát ő olyan, amit a színpadon is hoz, például visszautalva erre a Pixás interjúra, ő mondta, hogy a Snoop Dogg-gal csinált egy közös számot, amiből végül nem sok minden lett, de a lényeg, hogy a Snoop Dogg tényleg olyan a színpadon is, mint egyébként a való életben is, ezt el tudom képzelni a Gangsta Zoliról is, csak azt akartam behozni, hogy a Krubi simán lehet, hogy pont olyan komplex, mint ahogy egyébként sokan mások vagyunk a világban, mint ahogy ezt a zenébe hozza. És igen, egyébként ettől függetlenül ez a szuperpozíció egy fontos dolog, amit így érdemes róla beszélni, és behoztad a Matyi a politikai lovaglást, meg a politika meglovaglását, és szerintem erről nagyon jókat írt a Vida Kamilla, nem tudom, olvastátok-e az írásait, a beletörődésiparról, meg a reményiparról, ez ilyen két fogalom, amit megalkotott erre, ami tulajdonképpen a magyar politikai helyzetre való ilyen reflektálást jelenti, akár művészi oldalról, akár az ilyen content gyártási oldalról, tehát ilyen jól van ez így és társairól, és pont emellett érvelt, hogy szerintem a Krubi volt az első, aki igazából így ezt először vagy tudatosan, vagy tudatlan a saját frusztrációiból, de felismertem, és elkezdett erősen olyan zenéket gyártani, amik berobbantak, mainstreamek lettek, például az Orbán és a Feri, meg hasonlók, amik, és ennek ellenére direkt politikai témákat és véleményeket fogalmaznak meg, és mit akartam kihozni ebből az egészből, az, hogy tulajdonképpen érdekes az, hogy szerintem nagyon izgalmas volt látni, hogy ő megjelentette ugye az új albumát tavaly,
3: És elfogultságot érzek itt a Krubi felé. Ez egy reklám.
4: De csak azt akartam, hogy valahogy még azt is érezte előre, vagy ha nem érezte előre, akkor nem tudatosan, nyilván nem ezért csinált az új albumát, de hogy egy tök új irányt vett a zenei stílusa. Nyilván abban is megjelenik a politika, de hogy valahogy, mintha most ezzel az új koncertjével is azt próbálná brendelni, hogy oké, lezártuk ezt a 16 évet, és nem csak ezt a fajta Krubit, és most egy új Krubi jön. Tehát, hogy ő valahogy, és a Vida Kamilla cikkeire akarok visszautalni, hogy ő tényleg így, mint a túlélni ezt az egészet, és ő hirtelen megint tudott fordulni, és valami újat alkotni, ami szerintem zeneileg is amúgy nagyon magas minőségű.
2: Abszolút, amúgy ezzel együtt tudok érteni, meg én is szerettem például a Krubinak az új albumát, és az teljesen az ő rovására, vagy pozitív értelemben fölírható, hogy önreflexív abszolút a zenéje. Tehát például van a Szellem Vasút című szám, ami egy eszméletlenül mély pszichológiai tematikájú elemzés arról, hogy az ő személyisége az hogyan formálódott, és ő ebbe pont énekel vagy rappel erről, és egyébként zeneileg is nagyon egyre komplexebbek a Krubi számok, tehát lehet benne látni abszolút fejlődést és önreflexivitást, és pont erről beszél abban a számban, hogy ő korábban egy ilyen egyszerűbb lélek volt, akit vonzottak ezek a csajozás és akkor veretés meg minden, és hogy ez a szörny ez már meghalt benne, de hogy még a mai napig folyamatosan visszatér, és egy ilyen pszichoanalitikus, tudattalan, tudatalatti az ugyan hasonló, de hogy tehát tudatos, meg tudatalatti, nem tudom, konfliktus csata van tulajdonképpen leírva a számban, szóval abszolút van ennek a véleménynek is érvénye, és amúgy a Krúbi az ilyen módon tényleg kettős természetű, és én is tudok arra szavazni, hogy ő egy pozitív zenei karakter mindenképpen, mert csak nagyon ez a szuperpozíció, ez az, ami így sokszor érdekes. Meg az, hogy ő ebből a szuperpozícióból aztán milyen véleményeket formál meg. Engem a Noáros zavart egy picit, mert egy nagyon
4: az engem is izé abszolút, volt. Abszolút, szerintem az nem is illet, vagy illet ahhoz a fajta Krúbihoz illet, aki igen, azokat a prostó szövegrészeket nyomja, és esetleg komolyan is gondolja. Ahhoz a Krúbihoz illet, ennyi a Noárhoz, egyébként ez így nem. Tehát, hogy ez kicsit olyan volt, mint ahogy amikor megkérdezték ezeket a mondjuk a BME napokon a diákokat, és akkor ennyit mondtak rájuk, hogy mert nem jók, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy így körülbelül ez a fajta ennyi volt a mondása, és ez
3: igen, meg én sok interjújában látom azt egyébként, hogy nagyon, most ezt tényleg nem ellenem mondom, de hogy nem válaszol a kérdésekre. És én ugyanezt látom benne, amikor ironizál is, hogy egyébként ő ad egy választ, ami nem válasz. Mit nyitva hagyja a kérdéseket, és ezt engem egy kicsit frusztrál, mert hogy így a levegőbe beszélünk, egy kicsit ezt érzem nála, hogy így persze nem a zenéjében, mert tényleg nagyon mély tartalma van, tehát hogy semmiképp nem, én is nagyon szeretem, de attól függetlenül a személyes interjúiban én nem tudom, van egy ilyen visszás érzésem, amikor ő kommunikál.
2: Egyébként van egy nagyon érdekes Kispál és a Borz szám, ami arról a jelenségről szól, amiről mi most itt beszélünk, hogy a trash kultúra, és ez még a tévé, amikor a tévé dominálta a trash kultúrát talán, inkább akkor készült, de hogy teljesen tökéletesen ráhúzható, és nagyon-nagyon érdekes szöveg, és én mindig is, amikor ilyen számokat hallgattam, akkor erre a szövegre gondoltam, és felolvasom, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, ez a Vér és Bél című szám, ez a Vér és Bél, ez pont arra referál, hogy ugye az elemi ösztönökre erősítenek rá ezek a számok, a Velőrózsák albumon van, ami az egyik ilyen legjobb szövegileg és zeneileg is Kispál diszkográfiából, és azt írja, így kezdődik, hogy kis PR munka, s egy perc alatt romló húson sejem szalag, se istenek, se állatok, se növények neve nem maradt meg a fejemben, van egy ablak, ott dobáltam mindent ki, ugye ez a rövidtávú memóriának a megmaradása és a hosszútávú memóriának az eltűnése, amire mondjuk a Krasznahorkai László is beszélt a Nobedi átadó szövegén. Ma lesz a tévében a Vér és Bél, brazil sorozat, régóta megy, székláb beszél tapétához. Ez is egy ilyen nagyon érdekes kép, hogy ennyiről szólnak ezek a dolgok, hogy a székláb beszélget a tapétával. Közben jönnek legszebb lányok, amit szeretnek, az mind divatba jön. Tehát, hogy annyira érdekesen le van írva minden része, hogy mennyire egyszerűek ezek a dolgok, benne van a szexizmus, és ez a divatszerű működés, hogy amit ezek az előadók képviselnek, az azonnal egy ilyen pop, nem tudom micsoda lesz. Nagyon szerettem ezt mindig is.
4: Amúgy nem, nagyon jó ez a szöveg. És így igazából bennem többször is felmerült az, hogy most szerintem nagyon sokat beszéltünk így az előadókról, meg még nyilván beszélhetünk is, hogyha úgy adja, de valahogy mi, a mi felelősségünk is ez, vagy egy kicsit így visszahoznánk magukra is, hogy végülis mi vagyunk, vagy nem is mi, de hogy egyébként ugyanúgy társaink, akik megveszik a koncertre a jegyeket, akik pörgetik ezeket a lejátszási listákat, tehát hogy pont utalt rá a Brigi, hogy talán a Vininek volt egy interjúja az RTL-ben, és akkor ott kérdezték, hogy amúgy csinált, vagy szóval az volt a téma, hogy miért ilyen zenéket csinál, amilyeneket, és akkor mondta, hogy hát ő régebben csináltam úgy ilyen mélyebb, érzelmekkel telítettebb számokat is, de hogy azt nem hallgatták. És akkor ez engem nagyon jó, hogy a Brigivel erről beszéltünk, mert ez őt is kiakasztotta meg engem is, hogy erre ennyi volt a reflekció egyrészt arra, hogy ő neki ennyi a szerepe. Tehát, hogy ezek szerint a zenének ennyi a szerepe, hogy hallgassák, ami az én fejemben egy művésznek egy olyan pozíció, ami hát nem tudom, hogy művészete egyáltalán valahogy, de vagy ez
3: igen, meg hogy az, hogy a kereslet kínálat határozza meg azt, hogy te milyen módon fejezed ki önmagad, mert hogy valami nem erről szól. Hát jó, ez egy nagyon leegyszerűsített képe a művészetnek, de azért mégiscsak egy önkifejezése annak, aki alkot, vagy bármilyen produktumot létrehoz, és engem is nagyon kiakasztott ez, hogy, hogy mindent ilyen anyagi szempontból közelítünk meg, és hogy egyébként nagyon sokan így is viszonyulnak amúgy összességében a zenéhez, meg a művészetekhez, hogy az a jó, vagy az, ami felkapott, hát nem véletlenül hallgatták meg 10 millióan. Hát 10 millió ember szerint lenne ez egy szemét? Hát igen. Egyébként az, hogy áll mögötte egy ekkora hallgatottság, az semmit nem feltételez önmagába.
2: Igen. És ugye az a baj, hogy ilyen jellegű műsorok, mint ez, és akkor ez a promó helye, amúgy nem nagyon meg ennek a kritikai hangja a médiában, hogy ezeket a jellegű előadókat, akik a Bruno Espák, meg a K. Kevin, meg a Dash, meg a Young Fly, meg a Mollywood, meg a Marics Peti, ilyen jellegűen föl legyen arra hívva a figyelem, hogy ez a kereslet kínálat határozza meg, és bennük is, amikor interjúkat hallgatsz, látod, hogy nincs meg az az autentikus, belső, önreflexív művészeti mérce, ami szerint ők a saját művüket értékelnék, hanem hogyha megkérdezik, akkor mindig az, hogy siker és hallgatottság, és hogy én azért csinálom, mert szeretik.
4: Mert hogy
2: én szeretem azt, amit csinálok.
3: És akkor az, hogy jó, hát én abból tudok táplálkozni, hogy mennyien eljönnek a koncertemre, meg is akkor ezt lehet ezt egy ilyen spirálba belehúzni, hogy miért is működik úgy, ahogy, de igazából az origója az egésznek meg halott.
4: Igen, meg tehát ezzel el van kenve a teljes felelőssége is, és igen, és a művészi személyiségéről is most mondta ki, hogy igazából nincsen. Tehát, hogyha azt kérnék tőle, hogy ő a színpadon, nem tudom, ugráljon, és közben a fejét csapkodja, akkor lehet, hogy ezt csinálnám, mert ezek szerint akkor ez kell a közönségnek, és ez megint csak a közönségről szól, amit majd akkor kinyitunk most, de hogy még itt akartam mondani, hogy ugyanígy ez megjelenik, a Dash-ről is beszélgettünk, hogy ő is egy interjúban igazából ennyit mondta, hogy neki az volt a fontos, hogy most legyen egy pénze egy házra, kocsira, stb., és most, hogy így ezzel megvan, ő igazából, hogyha megunja a zenélést, akkor otthon fog gépezni, ami egy tök valid álláspont, csak hogy nekem ezekből hiányoznak azok, hogy te az ország legismertebb előadója, vagy minden számodat több millióan fogják meghallgatni, és emberek órák hosszat hallgatják a zenéidet, 100-szor, meg 200-szor, szóval, hogy egyfajta reflektivitást erre az egész pozícióba, amibe te kerültél, ez nekem nagyon
3: és
4: hiányzik.
3: És hol van a hivatás tudata, vagy az, hogy akkor ő most művészként definiálja magát, bár egyébként szerintem sokan nem is biztos, hogy művészként definiálja magát.
4: Igen, akkor mindig az én fejemben kibúvó a mondás az, hogy ők csak szórakoztatnak, tehát hogy ez a mondás, és hogy csak ennyit akarnak, és hogy ezt valójában elérik, mert az emberek eljönnek, buliznak egy jót, és hazamennek. Ez nekem egy picit kevés. Hát,
2: igen, erre mondta, hogy a kezdet fiai egyik dalszöveg, hogy még mások szórakoztatnak, én meg szórakos.
4: Igen, nekem is ez jutott eszembe amúgy a kezdet fiai.
3: Igen, de hogy egyébként meg most egyértelműen elítéltük azokat, akik így cselekednek, viszont szerintem minden olyan embernek, aki zeneiparban alkot, valamilyen módon, hát nem mindenkinek, de egy nagy százalékának vannak ilyen kritériumok, amikbe bele kell simulnia. És azért ezt mi lehet, hogy most nagyon felülről nézzük, de egyébként aki benne van, annak szerintem vannak olyan kötelezettségei, hogy hoznia kell bizonyos elvárásokat. Tehát, hogyha le vagy szerződve egy bármilyen producerrel, akkor neked igenis hoznod kell azt, hogy közkedvel legyen az, amit te gyártasz.
2: Igen, de akkor ne szerződj a, nem tudom én, szupermenedzsmenttel, és akkor legyen el autentikus, önálló művész, és azért kell ezt megcsinálnod, mert kaviárt akarsz, meg nőket, meg Infinity Pool.
4: Így van, ezt akartam.
3: Hát csak ezzel ugye mindenkit leszorítunk arra, hogy akkor mindenki legyen underground, mert ugye most ez egyébként ez is egy ilyen jelenlegi probléma, hogy mindenki underground akar lenni, de igazából már felkapottá válik egy idő után, és akkor ilyen nehéz lesz a megítélés. Hát nem pont a Carson Coma van ebben a szituációban, hogy egyébként én is, amikor a legelső koncertjükön voltam, akkor voltunk 100-an körülbelül, vagy a körül, a kis színpadon a Budapest parkban, tehát hogy tök durva, és most meg olyan alapvetés lett, hogy mindenki ismeri őket, és ők is kezdenek ugye becsúszni abba a kategóriába, hogy mainstream, közben ők ugyanazt hozzák, meg tök jó számokat csinálnak még mindig, meg nem lett semmi változás, önazonosak maradtak, de mégis a hallgatottságaik alap

0: két lába. Én legalábbis ilyen lezüllésnek tartom ezt. Tehát, hogy nagyon-nagyon messze került attól a rap, ami valójában az elsődleges jelentése.
1: És akkor most itt behoznák egy pár idézetet, hogy a hip-hop és a rap védelmében, remélem nem fog lemerülni a laptopom, de hogy például a kezdett fiainak ilyen jellegű szövegeik voltak még a 90-es években, ez egy Návada Péter sor, hogy fordíts teát rám is, reggel van, s úgy ízlenék, mélyen teátrális közönyhöz főcímzenét, hogy eltaszíts túl közel, hogy felvállalj túl távol, csak átölelsz, hogyha átölelsz, hagyd, elromlik magától. Majd meghalunk szeliden, hogy szép alakítás volt, ha elnyúlva egy pricsen a hűvös túlvilágról, visszatapsol majd az Isten, mint egy defibrillátor, bennem kétlik az Úr, minek az égig Szaturn ússzak, a végén úgyis retúrn a földre natúr húsnak, addig kell tapasztalnom, egyből eljön a szatori, elég egy aszfalton táncoló nejlon szatyor is. Tehát, hogy azokhoz a szövegekhez képest, amik a 90-es meg 2000-es években a kezdett fiai mondjuk produkált, és egyébként valószínűleg az egy nemzeti unikalitás a kezdett fiai, hogy ilyen nem hiszem, hogy egyébként más országokban mindenhol van, hogy ennyire költészetileg prominens szövegeket tudtak gyártani, és hát kár, hogy nem hallgatják.
0: Hát kár, csak hogy itt meg, tehát itt, amiről beszéltünk, hogy van egy ilyen felelőssége azoknak az embereknek, akik hallgatják, vagy nem hallgatják ezt, hogy akkor ezek szerint nem lenne valami hasonlóra igény? Mert egyébként szerintem ez, hogyha ezeket a mostani zenéket, amiket összehasonlításképp mondjuk, amit felolvastál, és egy dash szám, és hogy mennyien hallgatnak most egy dash, tehát hogy akkor ezek szerint erre van igény? Tehát ez egy nagyon...
2: A Spotify-t nézzük, akkor igen, mert amúgy pont egyik nap, amikor az adásra készültem, akkor a kezdett fiainak a zenéit hallgattam, és néztem, hogy Spotify-on 25 ezeren hallgatják talán havonta őket, a dashnál azt hiszem 800 ezeren, tehát hogy az, ha ezt veszük, akkor ez így árazza. Ha a szöveget veszük, akkor mindenkinek a fantáziája.
0: Hát meg szóval az, hogy van ebben valami annyira könnyű dolog, nem? Hogy ezek, amikor hallgatja hát az ember...
2: Az epesség zene, szerintem, amit a Balázs, tehát Balázs mondott szintén a Partizánban talán, hogy olyan a Balázsék show, mint az epesség, hogy megiszod és kidobod valahogy.
0: Igen, és ez ad egy ilyen... Tehát tényleg az, hogy semmilyen fókuszt nem kell ráhelyezni, hanem csak meghallgatod, így elszórakozol rajta, vagy nem tudom, és akkor így ennyit jelent számolod, de nincs benne semmi átlényegülés, sem érzelmileg, sem mondani valóban tulajdonképpen.
1: Igen, és két dolog az egyik, hogy nagyon különböznek a hallgatói tendenciák, tehát hogy bár a kezdett fiainak van 25 ezer hallgatója a Spotify-on, és a Dashnek meg nem tudom 4-500 ezer, ugyanúgy megtöltené a Budapest Parkot a kezdett fiai, mert hogy ezek aktív, a közéletben is valószínűleg résztvevő, gondolkodni tudó emberek, és ez benne az érdekes, hogy ez a szám dolog, ez bizonyos értelemben nagyon relatív, és nem tudom, mi volt a másik dolog.
2: Majd eszedbe jut. Amúgy én ezzel sajnos egy picit szkeptikusabb vagyok, szóval, hogy ha biztos, tehát hogy de nyilván a kezdett fia ilyen szempontból unikális, olyan, vagy szóval különleges, hogy ők ugye nyilván felbomlottak, évek óta nem zenélnek együtt, stb. Tehát nyilván, ha ők most bejelentenének, valószínűleg egy Papp Lászlót is megtöltenének, de ettől függetlenül azért ők szerintem nem tudnák úgy végig turnézni az országot, mint ahogy mondjuk ezt a Dash teszi minden évben az elmúlt néhány évben, és hasonlók. Tehát, hogy szerintem azért itt van tényleg számbeli különbség is, hogy egyszerűen emberek hajlandóak erre pénzt áldozni. És én sem tudom, mit akartam.
1: Meg mennyire más teljesen a művészeti hozzáállás ezek az előadók, akikről eddig beszéltünk, bármelyik interjúba, bármilyen siker és pénzszerzési lehetőségre kapva kapnak. A kezdett fiai a nem tudom 20 éves fennállása alatt egyetlen egy rádióadásba, egyetlen egy médiabeli szereplés sem vállalt el. Egy kezeden meg tudod számolni, hogy hányat vállaltak el, és direkt...
0: És nagyon jól is csinálják. Nagyon jól is csinálják, de tényleg eszméletlenül. És az a probléma ezzel szerintem, hogy most mi próbálunk összehasonlítani eget és földet körülbelül. Tehát, hogy most nem szeretném leszólni,
1: igen,
0: de le tudnám szólni egyébként a Dashnek a személyét, vagy hát igen, valamilyen módon legalábbis. És az, hogy amit mondasz, hogy tehát, hogy valaki, aki Závadát olvas, és van egy ilyen írói, költői széna, amiben ő tulajdonképpen benne van, az, hogy ő egyébként ír magától konkrét irodalmi műveket, vagy

0: egy ilyen, hogy hívják ezt, amikor tudjátok, amikor...
1: Talán az egyetemen.
0: Nem, amikor így chattingetnek a végén, nem jut eszembe.
1: Slam poetry.
0: Slam poetry, igen, slam poetry estreken vesz részt, szóval, hogy, tehát, hogy annyira más az a kettő, hogy nem lehet szerintem ezt összevetni.
1: És bár egyébként nem is, amit sokszor felrólnak, hogy nem is a személyesség a problémája, mert hogy ugye minden nagyon sok ilyen posztmodern, meg modern költészetben és rap zenében is az is probléma, hogy egyszerűen nincsen társadalmi vonatkozás, minden az én saját személyemre vonatkoztatva van, és ezt azért a kezdetfői is bizonyos értelemben csinálta, bár nem feltétlen, tehát ők azért kibúvó ez alól, de hogy még a személyes költészetet is úgymond ilyen reform jelleggel tudták kezelni.
2: De szerintem egyébként így pozitív példa, tehát most megint hozzak kedve. Tehát a Betonhofi szerintem amúgy neki vannak olyan zenéi, amelyek hoznak egyfajta irodalmi értéket is egyértelműen. Tehát neki szerintem sok olyan száma van, ami azon túl, hogy egyébként mainstream tudott lenni, azon túl szerintem mély tartalommal, képi világgal, zenei stílussal, és tényleg egy ilyen összetett, magas szintű művészet.
0: És érdekes, hogy ő saját magáról nem ezt vallja. Vagy én legalábbis ezt emiatt tudok szimpatizálni vele, mert nála nem érzem azt, hogy ő egy ilyen felső pozícióból gondolná azt, hogy hát igen, én egy ilyen művész vagyok, és fú, amúgy én valami nagyon különlegeset csinálok, és amikor a Tar Bélával összefogott, akkor sem azt éreztem, hogy akkor most ez egy ilyen fentebb stíl, amit ő képviselnek, hanem egy ilyen tök jó, mindannyiunk számára érthető művészi érték.
1: Igen. Le kell zárni sajnos az adást, és még egy csak gondolat, hogy ez azért annyira szomorú, és azért van egy ilyen projekt, ugye a Hajógyár csinálja a rap cincát, a Zalán Tibor költő rap szövegeket elemez irodalmi szempontok szerint, és akkor ő is ott mondta, hogy azért lenne olyan fontos a rapre meg a hiphopra hangsúlyt tenni, mert hogy az oktatás ügyben, az irodalomórákon a rap az az élmény, Z, meg az alfa generáció számára, ami közeli, és ezen keresztül, vagy ez felhasználásával lehet az irodalmat is közel hozni, és ezért olyan fontos talán kritikával illetni azokat az előadókat, akik ebben hát korán sem segítenek. Igen, ennyi lenne a mostani adás, művészeti szabadságról versus művészeti felelősségről beszélgettünk, és a magyar mainstream zenei popkultúra el-hip-hop piasodásáról Miklós Brigittával és Nagy Pál Andrással, én pedig Berényi Mátyás voltam, ez volt a Zendülés, hallgassanak majd következőre is. Sziasztok, viszlát!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
4: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
3: Szüreti napok Horgoson.
5: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte szőlőt, az nem vitte a szőlőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
3: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szó szoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
6: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tavasszal nyílhat meg a felújított pozsonyi Dunai Áruház komplexum. Újabb késes támadás történt egy lengyelországi oktatási intézményben. Éjszaka többnyire borult lesz az idő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. 2027 tavaszán nyílhat meg a pozsonyi SNP téren található Dunai Áruház komplexum. A két épület teljes felújítását végző CTP Szlovákia januárra várja a használatba vételi engedély megszerzését, az első bérlők pedig március végén vagy április elején költözhetnek be. A munkálatok során a homlokzatok befejezésén és a belső terek kialakításán dolgoznak. A történelmi épület együttesben irodák, üzletek, éttermek, kávézó, galéria és lakások is helyet kapnak. A projekt célja, hogy az épületek megőrizzék történelmi értéküket, és egyúttal új közösségi terekkel gazdagítsák a belvárost. Három nőt sebesített meg egy 21 éves diáklány egy varsói oktatási intézményben. A támadásban egy 24 éves nő és két 17 éves lány sérült meg, egyiküket kórházba szállították. A hatóságok közlése szerint egyik sérült sincs életveszélyben. A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt, aki az intézmény hallgatója volt, és az előzetes információk szerint nem ismerte áldozatait. Lengyelországban ez már a harmadik oktatási intézményben elkövetett késes támadás kevesebb, mint egy hét alatt. A korábbi két incidens egyikében 9-en sérültek meg, a másikban pedig egy iskolai alkalmazott életét vesztette. Mahmoud Abbas palesztin elnök 2027. szeptemberére halasztotta az elnöki és parlamenti választásokat. A parlamenti választásokat eredetileg idén novemberben tartották volna, az elnök választást pedig 2027 elejére tervezték. A palesztin területeken legutóbb 2006-ban rendeztek parlamenti választásokat, amelyeket a Hamász nyert meg. Abbast 2005-ben választották elnökké, megbízatása azonban 2009-ben lejárt, azóta a rendeletekkel irányít. A palesztin politikai vezetés megosztott, a Hamász a gázai övezetet, a Fatah vezette palesztin hatóság pedig Cisjordánia egyes részeit ellenőrzi. A független palesztin állam létrehozását célzó béketárgyalások 2014-ben kudarcba fulladtak. Az országgyűlés titkos szavazáson elutasította Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi választását Magyarországon. A jelölt egyetlen igen szavazatot sem kapott, 138 képviselő ellene szavazott, egy pedig tartózkodott. A Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Baka András a döntést a demokratikus működés részeként értékelte, és bejelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új jelöltet állít. A Tisza párt korábban azzal indokolta fenntartásait, hogy az új legfőbb ügyésznek vissza kell állítania az ügyészségi rendi közbizalmat, és garantálnia kell a szervezet politikai függetlenségét. Három ifjúsági aktivistát már a repülőtéren őrizetbe vettek az indiai fővárosban, Új-Deliben, miközben a hatóságok igyekeztek megakadályozni egy ellenzéki tüntetés megtartását. Sajtóbeszámolók szerint országszerte több ezer embert is őrizetbe vehettek, köztük ellenzéki politikusokat és ügyvédeket. A tiltakozások kiváltó oka a választói névjegyzék felülvizsgálata. A hatóságok mintegy 130 millió embert töröltek a nyilvántartásból. Az ellenzék szerint ez a kormányzó indiai néppárt érdekeit szolgálhatja. A tiltakozó mozgalom, a Csótány néppárt eredetileg ironikus kezdeményezésként indult, mára azonban jelentős ifjúsági mozgalommá vált. A tüntetők a választási bizottság elnökének lemondását is követelik.
0: Időjárás.
1: Este többnyire borult lesz az ég, sokfelé esővel, nyugaton csak elszórtan várható csapadék, a hőmérséklet pedig 6 és 11 fok közé csökken. Holnap reggel még keleten helyenként eshet, nyugat felől azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Ma este 9 órától karbantartás miatt teljesen lezárják a pozsonyi D2-es autópályán a Szicsina alagutat. Kerülni a Patronka felé lehet. A korlátozás várhatóan holnap délelőtt 10 óráig tart. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. Az Ír Jútó együttes fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. az elmúlt 5 évtized során 14 stúdióalbumot adtak ki, 22 Grammy-díjban részesültek, s világszerte több mint 175 millió lemezük kelt el. Jellegzetes hangzásuk mellett dalszövegeiknek is köszönhetően páratlan hírnévre tettek szert. 1976. szeptemberében 4 tinédzser összeült egy konyhában a későbbi dobos Larry Mullen Jr. által feladott hirdetésre. Egy órával koncert előtt félrehívtak, te tulajdonképpen tudsz énekelni, mert Bono borzalmasan csinálja. Emlékezett vissza a kezdetekre The Age gitáros. Napjainkban viszont Bono rendszeresen szerepel a legnagyobb hangterjedelemmel rendelkező rock énekesek listáin. Egyedi hangja összetéveszthetetlen. A zenekar tagjai Bono énekes, The Age gitáros, Adam Clayton bőgős és Larry Mullen dobos. A The Joshua Tree-t és az Achtung Baby-t az együttes áttörést jelentő lemezeiként tartják számon. 4 remek U2 dalt játszunk le adásunk első felében az említett albumokról.

A YouTube tagjai a kezdetektől változatlanok. Bono énekes évek óta aktívan tevékenykedik az emberi jogok védelme és a szegénység elleni küzdelem terén. Második Erzsébet királynő lovaggá ütötte jótékony tevékenysége elismeréséül. Fennállásuk 50. évfordulója alkalmából a YouTube novemberben jelenteti meg Carnaval de Luz című új albumát. A Spotify-on jelenleg havonta több mint 23 millió hallgató követi és hallgatja zenéjüket. Az ír lélek kódolva van a zenéjükben, van benne szenvedély, szeretet és harag is. Négy jellegzetes YouTube felvétellel folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben az 50 éve alakult U2 zenekar felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olivia hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
2: Két hét múlva önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. Amerikai demokraták bírálják Donald Trump orosz olaj megállapodását. William Karas szerint a 2027-es költségvetés a hanyatlás költségvetése. Véget értek a csehországi önkormányzati és szenátusi választások. Este többnyire borult lesz az ég.
3: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: Október 24-én szombaton tartják Szlovákiában az összevont önkormányzati és megyei választásokat. A választók polgármesterekről, megyeelnökökről, valamint a helyi és megyei képviselőtestületek tagjairól döntenek. Pozsonyban és Kassán a városi részi vezetőket és képviselőket is megválasztják. A szavazóhelyiségek reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva, szavazni pedig kizárólag az állandó lakóhely szerinti településen lehet. A helyhatósági választások szavazólapjai fehérek, a megyei választások kékek lesznek. Fontos, hogy a választók a megfelelő színű borítékba és urnába helyezzék a szavazólapokat, ellenkező esetben voksuk érvénytelen lehet. A választási kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik. Nagymácsédon ünnepélyesen felavatták a szólásszabadság emlékművét, azon a helyen, ahol a meggyilkolt újságíró Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnírová háza állt. A gyilkosság 2018. február 21-én történt. Az emlékmű a családok kezdeményezésére Nagyszombat megye beruházásában készült el. A csak nem 650 ezer euróból megvalósult alkotás a reményt jelképezi. A felfelé vezető ferdekert a társadalom egyensúlyának megbomlására, ugyanakkor a jövőbe vetett hitre is utal. Az áldozatok hozzátartozói azt remélik, hogy az emlékhely a jövő nemzedékei számára is figyelmeztetésül szolgál majd. A Last Part kezdeményezi Marian Marchan visszalépését a közelgő önkormányzati választásokon való jelöltségétől, és párttagságát is felülvizsgálja. Marchan a zsolnai kerületi önkormányzati képviselői posztjáért indulna a Smer, a Last és a Domov nemzeti párt koalíciójának jelöltjeként. A politikus támogatási csalás kísérletével és közhivatalnoki hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják. A Last szóvivője azt is közölte, hogy Peter Sliczko, aki nemrég kilépett a pártból, a következő napokban szintén visszalép a kerületi választás jelöltségétől. A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt, azaz az SNS felszólította Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkárt, hogy intézkedjen a minisztériumban kifizetett szerintük indokolatlan jutalmak ügyében. A párt azt állítja, hogy Tomás Taraba korábbi miniszter távozása előtt szinte a teljes jutalmazási keretet felhasználta. Az SNS szerint három közeli munkatárs 9 hónap alatt összesen 450 ezer eurót kapott. Taraba a kifizetéseket az elvégzett munka és a sikeres projektek eredményeivel indokolja. A minisztériumban folyó ellenőrzés eddigi megállapításai szerint 2026-ban két alkalmazott egyenként több mint 100 ezer euró jutalomban részesült, az év első 9 hónapjában pedig összesen több mint 2 millió eurót fizettek ki. Kuffa visszakövetelné a pénzt, és vizsgálatot indítana a kifizetések ügyében. William Karas, a KDH alelnöke szerint a Fico kormány elszalasztotta a lehetőséget Szlovákia fejlesztésére. Úgy véli, a 2027-es költségvetésből hiányzik a jövőkép, és a kormány megsértette az adósságfékre vonatkozó szabályokat. Erik Tomás munkaügyi miniszter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés megőrzi a családi és nyugdíjas támogatásokat, és javítja az életszínvonalat. Hozzátette, ha az Alkotmánybíróság előírja a kiegyensúlyozott költségvetést, a kormány teljesíti ezt a kötelezettségét. A politikusok a fiatalok radikalizálódásáról is beszéltek. Tomás szerint ebben a közösségi médiának jelentős szerepe van, ezért korlátozna 16 éven aluliak hozzáférését. Az előző évekhez hasonló influenza szezonra számítanak idén Szlovákiában, közölte a közegészségügyi hivatal. Az északi félteke idei járványhelyzetére a déli félteke legutóbbi influenza szezonjának tapasztalataiból következtetnek. A hivatal szerint a 2025-26-os szezon enyhébb volt az azt megelőzőnél. Az akut légúti megbetegedések száma 21, az influenza-szerű megbetegedéseké pedig 28%-kal csökkent. Országos influenza járványt sem regisztráltak. A szakemberek elsősorban az idősebbeknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják az oltást. Emellett fontos a rendszeres kézmosás, a helyiségek szellőztetése, valamint a betegekkel való érintkezés kerülése. Aki légúti tüneteket észlel magán, maradjon otthon, hogy megelőzze a fertőzés továbbadását. Az ukrán érdekek az európai szövetségesek és az amerikai biztonság elárulásának nevezte Donald Trump Oroszországgal kötött olajmegállapodását az amerikai szenátus demokrata vezetése. Közös nyilatkozatukban kétségbe esett egyességként bírálták a megállapodást, amelyet szerintük egy gyilkos diktátorral kötöttek. Trump pénteken jelentette be, hogy Moszkva legalább 300 000 tonna gázolajat szállít majd az amerikai és a világpiacra. A megállapodás politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok és az Ukrajnának nyújtott támogatás kérdésében. Mintegy 6 órán át tárgyaltak Miami-ban

0: szüksége. A Kreml egyelőre mérlegeli, mikor folytatódhatnak az egyeztetések. Kijev többször is azonnali tűzszünetet javasolt, Moszkva azonban ezt elutasította. Eközben Trump bejelentette, hogy Oroszország több mint 300 000 tonna dízelüzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra, a következő hónapokban pedig további szállítmányok érkezhetnek. Ukrán dróntámadás rongált meg egy olajterminált az oroszországi Rosztovi területen, ahol kiterjedt tűz ütött ki. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy Rosztov és környéke ellen több mint 100 drónnal hajtottak végre támadást. A Dél-Oroszország néven is ismert terminál évente mintegy 2,5 millió tonna kőolajat és kőolajterméket képes továbbítani, többek között a Novoszahtyinszki finomítóból. A létesítmény korábban is ukrán támadások célpontja volt. A mostani csapás néhány órával azután történt, hogy Donald Trump és Vladimir Putin megállapodásáról számoltak be az orosz dízelolaj amerikai és világpiaci szállításával kapcsolatban. Legalább 11 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét az ukrán Zaporizsja városát ért szombati orosz légicsapásban. Az orosz hadsereg irányított bombákat vetett be, a mentőegységek pedig továbbra is túlélők után kutatnak a megrongálódott épületek romjai között. A dél-ukrajnai térség a frontvonal közelében fekszik, ezért rendszeres célpontja az orosz támadásoknak. Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 160 orosz támadó drónból 117-et semmisítettek meg, vagy tettek működésképtelenné. Oroszország ezzel párhuzamosan azt állította, légvédelme 560 ukrán drónt fogott el, vagy semmisített meg. Eközben ukrán és európai tisztviselők Miami-ban egyeztettek a háború lezárásáról. Az amerikai közvetítéssel zajló diplomáciai erőfeszítések azonban egyelőre nem hoztak áttörést. Csehországban lezárult a 2 napos önkormányzati és szenátusi választás. Az eredmények többsége szombat estére várható, a végleges adatok vasárnapra lehetnek ismertek. A választás alatt több helyen is intézkedett a rendőrség, többek között szavazatvásárlás gyanúja miatt. A választók több mint 6200 település képviselőiről döntöttek, emellett 81 szenátusi választókerületből 27-ben tartottak választást. A szenátusi jelöltek többségére egy hét múlva a második forduló vár. Petr Pavel államfő is szavazott, miután a kritikák hatására hazatért marokkói nyaralásáról eredeti távolmaradási tervét utólag hibának nevezte. Jogi lépéseket tervez a montenegrói hatóságok ellen Mihail Zvinchuk, az orosz háborúpárti Ribar Telegram csatorna alapítója. A férfit pénteken feleségével és 3 munkatársával együtt vették őrizetbe Montenegróban, majd több órás kihallgatás után mind az 5-üket felszólították az ország elhagyására. A csoport ezt követően Belgrádba utazott, ahol Zvinchuk ügyvédeket keres és bíróság elé vinni az ügyet. A montenegrói hatóságok nemzetbiztonsági és belbiztonsági okokkal indokolták a kitoloncolást. A Ribar képviselői szerint azonban a csoport jogszerűen tartózkodott az országban, ahová egy Montenegró Európai Uniós vízumrendszerre való átállásáról szóló filmet forgatni érkeztek. Zvinchuk egyébként uniós szankciók hatálya alatt áll, amelyek megtiltják számára az EU területére való belépést és az azon keresztüli tranzitot. J.D. Vance amerikai alelnök kételkedik abban, hogy a Pentagon valóban élőben közvetíti majd Nidal Hassan kivégzését. A férfi 2009-ben a texasi Fort Hood katonai bázison 13 embert lőtt agyon. Vance hangsúlyozta, hogy Hassan brutális bűncselekményeiről nem szabad megfeledkezni, de azt mondta, nem nézné meg a kivégzést. Donald Trump október 2-án hagyta jóvá a halálbüntetését, a kivégzést pedig december 3-ára tűzték ki. Ha megvalósul, 1961 óta ez lesz az első katonai kivégzés az Egyesült Államokban. Az ENSZ szerint a kivégzés élő közvetítése kínzásnak minősül. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem felejti el Norvégiának, hogy nem ő kapta meg a Nobel békedíjat. Az idei kitüntetés odaítélését szégyenletesnek és kínosnak nevezte. Trump, aki korábban többször is hangoztatta, hogy megérdemelné az elismerést, azt mondta, nem is ismeri az idei díjazottat. Navi Pillai volt nemzetközi bírót, és szerintem mások sem hallottak róla. A döntést az amerikai elnök kimoshatatlan foltnak nevezte.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: 3 mérkőzéssel ma délután elkezdődött az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulója.

0: A komáromiak 1-1-es döntetlent értek el Kassán, a hazaiak a 95. percben egyenlítettek. A címvédő Szlovan meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Szakolcán, az újonc Beszterce bányaiak pedig 1-0-ra nyertek Trencsénben. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Michalovce-Dac találkozó. Holnap 15.30-tól lesz a Ruzsomberok-Zsilina, 18 órától pedig a Podbrezová-Trnava meccs. A második labdarúgó liga 12. felvonásának mai eredményei: Povaszká Bisztica Prešov 2-2, Bicsa Humenné 4-1 és Lehotapot Vtácsnyikom Zvolen 1-0. A további műsor vasárnap 10.30-tól Žilina B. Galanta, Malzsenyice Inter, Slovan B. Liptovský Mikulás. 15 órától Samorin Petržalka, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zsiar. A labdarúgó NB1 9. fordulójának ma délutáni nyitó mérkőzésén Vasas Kisvárda 1-1. A vendégek a 86. percben egyenlítettek. Most játsszák a Ferencváros Debrecen találkozót. 19.30-tól lesz a Paks MTK összecsapás. Holnap 14.45-kor kezdődik az ETE Nyíregyháza, 16.45-kor a Honvéd Újpest, 19 órakor pedig a Győr felcsút meccs. Egy makora délutáni eredmény a labdarúgó Premier League-ből, Arsenal Leeds 2-1. Rebeka Sramková 7-5-6-3-ra legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a kínai Suzhouban zajló Challenger teniszviadal elődöntőjében. Bondár Annának egy játszma megnyerése is elég volt a továbbjutáshoz a wuhani tenisztorna első selejtező körében. Ellenfele a francia Louis Boyson sérülés miatt feladta a meccset. Az orosz Yegor Kornyev 21,28 másodperces világcsúccsal nyerte a férfi 50 méteres pillangóúszást, a rövidpályás világkupa sorozat második állomásának szombati versenynapján Taskentben. A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadik csapattársa a monakói Charles Leclerc lett. Az összetettben éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyen zárt a Mercedes-szel. Az időmérő is Verstappen diadalával végződött, így ő rajtolhat az élről a holnap 14 órakor kezdődő 62 körös futamon. Mögötte Leclerc, Hamilton és Antonelli zárt. Mára ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás. Este többnyire borult lesz az ég, sokfelé esővel, nyugaton csak elszórtan várható csapadék, a hőmérséklet pedig 6 és 11 fok közé csökken. Holnap reggel még keleten helyenként eshet, nyugat felől azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába október 10-én, szombaton. Kollégám Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. Na viszont hallásra!
2: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
3: Čil o druhej v noci a vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Milí priatelia, srdečne vás vítame pri počúvaní neznámej hudby v Rádiu Devín. Hudba pre klavírne trio, spravidla v zostave husle, violončelo a klavír, patrí k tomu najkrajšiemu v kategórii komornej hudby, počnúc Josefom Haydnom, ktorý takýchto diel vytvoril 45 a ostávali dlho neznáme, cez dodnes obľúbené príspevky od Mozarta, Beethovena a ďalších velikánov germánskych, ruských či francúzskych. Po stopách klavírneho tria u nás sme sa vydali nedávno. Od klasika Johana Nepomuka Humela sme sa dostali až k príťažlivej moderne v diele Jozefa Kresánka. Aj dnešný program bude štýlovo rozmanitý. Kým sa prepracujeme ku komornému rekviem Romana Bergera, vypočujeme si aj poctu Johanovi Sebastianovi Bachovi, ktorú na úplnom sklonku vlastného života napísal Ivan Hrušovský. Iliu Zelienku zachytíme v samotných počiatkoch jeho tzv. Bunečného komponovania a celkom na úvod zaznie hudba Štefana Németa Šamorínskeho. Komentárom nás bude sprevádzať Vladimír Godár. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.
6: V našom prehľade dejín v sklade pre klavírne trio my sme sa dostali vlastne už k tej generácii, ktorá profilovala druhú polovicu 20. storočia. A dá sa povedať, že kľúčovým styčným bodom tam bol vlastne Nemec Šamorínsky, ktorý sa narodil v roku 1896 a povojnové usporiadanie po druhej svetovej vojne ho dostalo z tej pozície toho organistu v cirkevnom hudobnom spolku, keď sa stal učiteľom komornej hudby a klavírnej hry na Vysokej škole muzických umení. A vtedy sa začala jeho naplno vlastne jeho skladateľská činnosť, ktorá nám v oblasti komornej hudby zanechala diela v každom žánri. Klavírne trio Nemeta Šamorínskeho je z roku 54. Vyznačuje sa, tak by som povedal, syntézou barokových a klasicistických postupov. Je to štvorčasťová skladba, ale v podstate ten pôdory skôr zodpoveda barokovej sonáte, také za teda cirkevnej sonáte. Sú tam vlastne dve ťažiskové allegrové časti a tie pomalé časti sú ako introdukcie k tým ťažiskovým častiam. Tá architektonika tej skladby je inšpirovaná sonátou da Chiesa barokového typu. Ale ten hudobný jazyk, textúra, spôsoby rozvíjania nadväzujú na to dedičstvo klasicizmu a romantizmu, ktoré sa zachovalo od čas Haydna, Mozarta, Beethovena a Humela.
5: Klavírne trio Štefana Németa Šamorínskeho nám dnes ako prvé predvedú Juraj Tomka, husle, Pavol Mucha, violončelo a Maroš Klátik, klavír. Časti Andante, Allegro non troppo, Adagio molto rubato, Poco Allegro.

Gun.